éjszakákat, hajnalokat. Tilos Rádiót halljátok, 90.3 FM. Picúr beugrott, nagyon finomokat játszott. És akkor mostantól Platypus, Gaulomin, amolyan csak zene.

somebody else.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A vércse nem épít saját fészket, hanem szarkák, varjak elhagyott fészkeit, illetve a kihelyezett fészekládákat foglalja el. Noha ezeket a madárvédők voltak éppen a költöző, veszélyeztetett kékvércséknek szánták, zömüket a nem vonuló, a költést hamarabb kezdő vörösvércsék veszik birtokba. Gyakori ragadozó madaraink szívesen alkotnak laza kolóniákat, fészkelőhely híján a fák tövébe, a talajra, akár szántóföldi környezetbe is lerakják fészekaljukat. Dévaványán egy vörösvércsepár évek óta egy eperfa koronája alatt a fatörzset a legelő állatok rágásától védő hordó oltalmában neveli fiókáit. Idén három pejhes utód készül elérni a röpképes kort. Szemlézte a Körösmaros Nemzeti Park beszámolóját a sokszínű vidék. Beregsurány mellett két kőrisrontó karcsú díszbogarat fogott az erdei feromoncsapda. Ez volt az Agrilus planipennis első igazolt hazai, sőt uniós előfordulása. Az ázsiai eredetű rovar tömeges kőris pusztulást képes okozni, a szállítószövetekben fejlődő lárvák tönkreteszik a fák tápanyag és vízellátását. A kifejlett karcsú díszbogár fényes metálzöld, 8-14 mm-esre nő meg. Lárvája jelenlétéről lombvesztés, a korona gyérülése árulkodik. A kéreg elszíneződik, repedezni kezd, alatt a cikcakos, gyakran fél méteres járat látszik. A Nébik szakemberei laborvizsgálat után további csapdákkal és ellenőrzésekkel határolják be a rendkívül káros populációt, de várják oldalukon a lakossági bejelentéseket is, írja a 444. Johannes Pfommer, a bécsi Boku Egyetem PhD hallgatója, terepen kívánt felkutatni egy Ausztriából már eltűnt, Nyugat-Európában is ritka rovart. A Természetvédelmi Világszövetségtől kért támogatást, a Magyar Biodiverzitás Kutató Társaságtól pedig kalauzolást. A Dasypoda brokkata, azaz homokigatyás még hátsó lábainak hosszú szőrei miatt kapta a nevét. Tápnövénye a homokigyepek virága, a vajszínű ördögszem. Az ötfős osztrák csapat a gönyői homokvidéken kezdte, majd vendéglátói kedvéért a Pilisben az idei biodiverzitás napok helyszínén folytatta a kutatást. A hajdani Mátyásföldi repülőtér egyelőre nem védett környékén végre megtalálták a keresett gatyásméhet, majd a Kiskunság felé vették az irányt. Számolt be a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Danny Hayes és Anusha Trivedi, a kaliforniai George Washington Egyetem politológusai, a városoktól távol élők elmagányosodása és a helyi újságírók fogyatkozása közötti összefüggést vizsgálták. Tanulmányuk rámutat, a helyi eseményekről, konfliktusokról nem értesülők, nem mozdulnak ki otthonról, nem igen járnak sem társaságba, sem tüntetni, sem rokonlelkű ismeretlenek közé. A szűkebb pátria, főleg a köznapi történésekről, örömökről szóló híreinek hála, az olvasó a helyi közösség tagjának érezheti magát, amit a közösséginek nevezett média nem képes nyújtani. Az USA-ban az elmúlt negyed században töretlenül csökken a vidéki újságírók száma, a pályán maradók pedig jobbára bűnügyi vagy sport témákra szorítkoznak, írja a HVG. Költségeinek számottevő csökkentése reményében a Ford amerikai autógyártó a 2020-as évek elejétől mesterséges intelligenciára bízta a dizájn feladatokat és a minőség ellenőrzést. Csak hogy a fegyver visszafelé sült el. A még az AI hathatós betanítása előtt leépített szakemberek távoztával ugyanis jelentős minőségromlás lépett fel. Ezért az elmúlt 3 évben 350 tapasztalt összszakállú mérnököt vettek föl, illetve vissza. A veteránok visszatértével csökkentek a garanciális és termékvisszahívási kiadások, miáltal a Ford több százmillió dollárt takarított meg. A szemléletváltást a statisztikák is tükrözik, friss felmérések szerint a cég visszakerült a megbízható autógyártók éllovasai közé. Olvastuk a 24.hu-n.
1: Azok az emberek, akik természetüknél, életmódjuknál fogva sokáig fennmaradnak, hajlamosabbak lehetnek az elhízásra és a rosszabb anyagcsere egészségre, részben azért, mert a napi kalóriáik nagyobb részét késő este fogyasztják. Derült ki egy új-zélandi, európai és csendes-óceáni származású nőkön végzett a Frontiers in Nutrition-ben megjelent tanulmányból. A magyar narancs, hírét hallottátok!
2: Ezek voltak a hírek.

Isten kutyája. Priger Zsolt műsora. Vallásról szabadon. A Tilos Rádión.

0: is not my work. It's the work of us all. I am nobody in the picture. I'm an instrument. I'm only a recipient. I'm an instrument. I'm only a recipient.
1: Ez itt az Isten kutyája, jó veletek újra itt lenni. Rekkenő nyár, de azért az Isten szavára mindig szükség van. És a jó beszélni arról, hogy szerelmesek vagyunk az Istenbe, és közben iszonyatosan jó rap zenéket hallgatunk, például, mint az Eric B. and the Rakimot, végig Eric B. and the Rakim dalokat, trackeket, remixeket fogok játszani a mai adásban, és újra itt lesz az én kedves papom, játszintatja, hogy megkérdezzem a kanonizált iratokról, hogy megkérdezzem a zsoltárok hatásáról, a keresztény-zsidó egymásra találásról, és közben még a VB-ről is beszélgetni fogunk. Úgyhogy nem lesz vicces adás.

0: Vége a VB-nek, néztem végig, meg voltam babonázva. Az elején egy picit furcsáltam a rengeteg csapatot, aztán rájöttem a kis csapatok gyönyörűségére. Közben kialakultak a favoritjaim, hiszen több csapatnak is drukkoltam. Nem is drukkoltam, inkább csodáltam a játékukat. Az argentinok szenvedélyességét, a spanyol kombinatorikát, amúgy is Barcelona szurkoló vagyok. Aztán képzeljétek el, az elődöntők fantasztikus, hozsannázott meccsei után a döntőben rájöttem arra, mert Leóért dobogott a szívem, hogy mégsem nekem való ez az arrogáns argentin pure szenvedélyesség, amiben nem túl sok kombinációs készséget fedeztem fel a döntőben, és közben egy amúgy tök unalmas ember karaktere, amely teljesen szembe megy a sztársággal, rávilágított valamire. Rodriról van szó, aki a világbajnok spanyol válogatott talán legfontosabb karaktere volt a VB-n, hát meg is választották a VB legjobb játékosának, lásd csodát. Ő volt a láthatatlan figura, aki a csapattársak számára viszont nagyon is látható, és mindig megjátszható. Ez az ember, Rodri, hangozik bármennyire is szakállas közhelyként, kitart értékei mellett. Megmaradt egy szerény, alázatos srácnak, azután is, hogy EB címviselője, aranylabdát kap, elhódítja a bajnokok ligáját, és mindig Isten emlegeti. És Isten tényleg megjutalmazta a hűségét, hangozik bármennyire nevetségesen, sérüléséből visszatérve a spanyol válogatott hőse lett, a torna legjobb játékosa, ahogy már mondtam. És annyira jó, hogy vannak ilyen labdarúgók, akik nem a verekedéseikkel és a köcsökségükkel, hanem a hitükkel, alázatukkal mutatnak példát sokunk számára, akik úgy érnek fel a csúcsra, hogy közben igazából meg se változnak. Nem felejtik el se az életüket, a gyerekkorukat, és nem felejtik el Istent, és sosem magukra irányítják a figyelmet. Ez a siker, a Rodri-féle siker, meg hát ugye mindannyiunk számára utat mutat, az alázatos, csöndes munka, a hitben való hűség meg lesz jutalmazva. Nincs sztárallőr, nincs tetoválás, nincs botrány. Ő szembe megy mindennel. És hogyha már ő az, aki a válogatott csapatkapitánya, a világbajnok, torna legjobb játékosa, aki ugye úgy fogalmazott, hogy szeretnék köszönetet mondani Istennek, mert ha kitartasz és hű maradsz az értékeidhez, akkor Isten mindig megjutalmaz. Ezt mondta Rodri, azaz Rodrigo Hernández Cascante. A csapat kiváló mestere Del Fuente pedig mindezt azzal hatványozza, hogy elmesélte valamelyik interjújában, aki szintén szívesen vall Isten szerelméről, Del Fuente, szövetségi kapitány, hogy rendszeresen imádkozik, meccsek előtt is. Sosem a győzelemért, bármit is gondolnánk. Sosem a győzelemért, mert ez etikátlan lenne. Rodri, Del Fuente, ez pedig a Eric B. and the Rakim, akiktől végig játszani fogok ebben a műsorban, Paid in Full, és ki fog benne énekelni még Ofra Haza from Israel.
1: This is a journey into sound.

0: Good night, kids.
1: Hát testvéreim, volt jó pár cikiség a VB alatt, hidratációs szünettől a reklámokig, halftime show, atyaúristen, életemben nem láttam még ennyire ízléstelen előadást, ennyire rossz és unalmas zenéket Madonnától Shakiráig, édes jó Istenem. Viszont ezt az idézetet hallgassátok, mert szerintem ez az igazi Amerika. Úgy kívántam élni, hogy ne védsek soha, és legyőzem a természeti hajlam szokás és társaság kísértéseit, mivel tudtam, vagy legalábbis azt hittem, tudom mi a jó és mi a rossz, elgondolkodtam, miért is ne cselekedhetném mindig az egyiket, és miért ne kerülhetném el a másikat messzire. Azonban hamarosan látnom kellett, hogy nagy fába vágtam a fejszémet. Míg minden igyekezetemmel egyik hibámat tartottam szemmel, észrevétlen becsusszant a másik. A szokás rajta ütött a figyelmetlenségen, a hajlandóság néha erősebbnek bizonyult a meggondolásnál, végül pedig megbizonyosodtam afelől, hogy magammal kötött elvi megállapodásom, mely szerint az erkölcsösség egybevág legszemélyesebb érdekeimmel, nem elegendő ballépéseim megakadályozására, megcsontosodott rossz szokásokat kell letörnöm, majd jókat megszereznem és elplántálnom, mielőtt viselkedésem egyenletes helyességében megbízhatnék. És e célból kidolgoztam egy módszert. Benjamin Franklin, aki egy amerikai polihisztor, egy államférfi, egy diplomata, egy feltaláló, egy író, természettudós, politikai filozófus, nyomdász, az első közkönyvtár megalapítója. Számtalan dolgot talált ki, tudományos vizsgálódásokat folytatott, vizsgálta az elektromosságot, ő fedezte fel a töltés megmaradás törvényét, kísérleteket hajtott végre világszerte. Franklin elektromos kísérletei vezettek a villámhárító feltalálásához. Az elektromos töltés egységét is az ő tiszteletére nevezték el Franklinnek. A metrológia egyik megalapítója volt. Hagyjuk a hőmérőit, hagyjuk, hogy a tenger áramlást is ő fedezte fel, iskolai önképzőkörök fontosságát ismerte fel, és az élő idegen nyelvek szerepét, és akkor, hogyha már polgárulitról annyit beszéltünk, akkor a sakkozó Franklinről se feledkezzünk el, de a lényeg az, amit ő leginkább a falára, a zászlajára írt, a mértékletesség, a csönd, a rend, a határozottság, igen, mennyire jó lenne, hogyha tudnánk ezt, a takarékosság, szorgalom, őszinteség, igazság, mérséklet, tisztaság, nyugalom, és az alázat. És akkor talán elérhetünk egy kicsit a makulátlanság közelébe, ahogy ezt ő mondta. És tudjátok, mit mondott? Kövessétek Jézust és Szokratészt. 1706. januárjában született Bostonban, és Philadelphiában halt meg 1790. áprilisában. Olyan ember volt, aki számomra Amerika eszenciája. Na, majd Trump. És tudjátok még mi Amerika eszenciája? Eric B. and the Rakim.

0: De jó, hogy újra itt vagy, kedves Jácint. Annyi kérdésem van hozzád. Az első az, hogy mostanában nagyon behatóan foglalkozol több könyvírása között a zsoltárokkal, meg a zsidó-keresztény egymással találással is. Mi az, amiben megtalálod leginkább a zsoltárok lényegét? Mi ez a titok? Mi a legnagyobb titok?
1: Hát azt gondolom, hogy az ember önmaga. Azt mondja a Szentírás, hogy mély titok az ember örvénydő, titok a szíve. Mindaddig, amíg magunkat nem fejtjük meg, már pedig azt sosem fogjuk megfejteni, addig a zsoltárok azok evidensek, addig a zsoltárok újak, addig a zsoltárok magától értetődőek, ilyen konzseniálisak, azt szoktam mondani, hogy konzseniális az, amikor azt érzed, hogy ezt helyetted írták, jaj, én is ezt gondoltam, ez az evidencia élmény, mert az ember magát nem tudja megfejteni, és a zsoltárokban visszatükröződik az embernek ez az örvénylő szíve. Mindenféle érzelem, mindenféle érzés, indulat ott van benne. Én azt látom, hogy nincs olyan emberi érzelem, ami ne jelenne meg a zsoltárokban.
0: Én is csinálok egy ilyen zsoltár műsort Magyar Borival, és annyira izgalmas volt, hogy az eredeti zsidó fordításból, vagy a Sik Sándorból, ami költőibb, és egy kicsit ilyen Szentkuti Miklós Joyce Ulysses-ét fordítva, egy kicsit átfordítja, félrefordítja legyen. Mit kell tudni ezekről a fránya fordításokról? Melyik a jó fordítás?
1: Azt gondolom, hogy ez sosem fog, de mindig közénk fog állni. Nemrégiben kaptam a kezemhez a Naftali Krausznak, ennek a magyar származású zsidó embernek a zsoltár magyarázatát, ahol ő ezzel kezdi a zsoltár magyarázatokat, hogy a zsidó-keresztény polémiának az egyik legtágabb tere az pont a zsoltár, mert az új szövetség, ami rendszeresen idéz zsoltárokat, ráadásul az Úr Jézusra alkalmazva, azok a görög fordítást, amit egyébként zsidók csináltak, a Szepmagintát, ez a hellenista zsidóságnak a fordítása, az Ószövetség fordítása, az ugye ez a Tanak nevezetű a Szent Könyvetnek a fordítása, és ebben a zsoltár fordítást használja az új szövetség, nem a Hébert használja. És a zsidók pedig ugye a Héberre hivatkoznak, tehát ahol a Szepmaginta, a görög fordítás megengedi a messianisztikus felhangot, azaz, hogy Jézusra lehet alkalmazni, ott azt a Héber szöveg nem engedi meg. Úgyhogy van egy zsidó középkori kommentátor, ez a Rashi, ő a legnagyobb egyébként ilyen zsidó kommentátor, magyarul sok minden olvasható tőle, de nyilván zsidók révén, ugye a keresztények nem annyira szokták őt idézni, de ő például kifejezetten ír az ellen, amit a zsidókhoz írt levél úgy mond, hogy a fiam vagy nekem, ma szültelek téged, amit Jézusra alkalmaznak, és ebből bizonyítja a zsidókhoz írt levél Jézus istenségét, hogy ez mennyire tarthatatlan. Tehát én úgy látom, hogy a zsidó-keresztény párbeszédnek az utolsó akadálya, legutolsó akadálya, ez pont a zsoltárok könyve lesz, mivel hogy mi nekünk ez annyira fontos, mivel hogy nálunk ott van benne a liturgiában, a papi zsolosban az gyakorlatilag zsoltári imádság, ráadásul nem is a Szepmaginta, hanem a Vulgáta féle fordítás. Tehát itt a fordítások kézén közén elvész a párbeszéd. A párbeszédet máshogy kell megtalálni.
0: De hát azért mégiscsak arról van szó elsősorban, hogy a keresztények és a zsidók testvérek, egy nagy család vagyunk, és akkor persze ilyenkor mindig eszünkbe jut egy Buber nevű ember neve.
1: Hát ami számomra nagyon fontos, az Martin Buber, aki alapján lehetne párbeszédet folytatni, tehát én Bubertől minden, ami létezett és elérhető volt, azt én elolvastam, és én őt egy szent embernek tartom, és ő mindig nagy tisztelettel beszélt a kereszténységről, mert egyébként hozzáteszem, hogy másik irányba is van előítélet és ellenszenv, tehát a zsidóság részéről a kereszténység felé is megvan ugyanez a vulgáris, alantas ellenszenv, tehát ez oda-vissza érvényes, és ezért gondolom, hogy az igazi talaj az az írás lenne, és az írás, és ezt mostanában nagyon sokat hangsúlyozom, hogy az az írás, ami az Úr Jézus Bibliája volt, ami az apostolok Bibliája volt, ami a szűzanya Bibliája volt, az ősegyház az írásokat magyarázta, és az tele van az apostolok cselekedetei, tehát az korai, az új szövetségi szövegek és a korai keresztény szövegek, amik nagyjából egyidősek az új szövetség, az tele vannak az ószövetségre való hivatkozása, hisz az volt a Biblia. Az új szövetség még nem létezett ekkor. Az új szövetség az maga Krisztus volt, de még nem volt leírva. Tehát én úgy gondolom, hogy a zsidó-keresztény párbeszédnek igenis ide kell visszamenni az írások tiszteletéhez, tehát az írások tisztelet teljes olvasásához. Bár éppen most küldött nekem valaki ilyen keresztény, mondjuk így, hogy testvérem, egy ilyen Varkionita szöveget, amelyik a Bulányi atyának a írása volt, amelyik azt mondta, hogy az Ószövetséget felejtsük el. És ez olyan lenne, mintha az Úr Jézus felét levágnánk. Tehát, hogy teljes abszurd.

0: Hú, játszint, atyám, az, ami engem annyira izgat mostanában, az az, hogy vannak ezek az apokrif iratok, meg apokrif evangéliumok, ugye, amik nem kerülnek be a kanonizált iratok közé, és mindenki azt gondolja róluk, hogy ezek rossz, bűnös, gonosz iratok, amiket nem véletlenül nem rakott bele a nagykönyvbe az egyház. A másik oldal meg azt gondolja, hogy csak is itt van az igazság, hiszen hogyha kihagyták, akkor nem véletlenül hagyták ki. Szóval az az én nagy kérdésem, hogy csak ami kanonizált, az a szent és a jó? Egyébként meg nem?
1: Hát az apokrif kérdés, ugye Pilinszkit nem lehet megkerülni, legalábbis magam számára az apokrif kérdés, mint hihen az Pilinszkivel volt, vagy azzal került nyugvópontra. Az ember megtanulja a teológián azt, hogy vannak apokrifek és vannak kanonizált szövegek, de a normális teológia azóta is azt mondja, hogy mivel maga az evangélium beszél arról, hogy sok mindent tett és tanított Jézus, ami nincsenek megírva ebben a könyvben, mert az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, stb. De ezeket azért írták le, hogy higgyétek, hogy ő a messiás és benne van üdvösségetek. Ez azt jelenti, hogy nem zárja ki még a Biblia maga sem azt, hogy vannak más szövegek, és van egy ilyen jelenség, hogy hapax legomenon, azonosítatlan Jézus mondás. Ugye Pál apostol egyet maga is hoz ilyet, hogy jobb adni, mint kapni, hogy ami nincs benne a kánoni evangéliumokban, de benne van az új szövetségben. Az egyházatják több ilyen Jézus mondást idéznek. Van egy nagyon jelentős apokrífünk, ez a Tamás evangélium, amelyiket ugye nem lehet megkerülni semmilyen oldalról sem, amiben vannak olyan mondatok, olyan szövegek, amik megegyeznek a kánoni evangéliumokkal, sőt megvilágítják azoknak az eredeti, mondjuk ugye, élethelyzetét. Vannak olyanok, amik nem egyeznek a kánoni evangéliummal, tehát nincsenek benne, de nem mondanak ellent a szellemiségének, és hát vannak benne gnosztikus szövegek is. Én ezt szoktam mindig felhozni apokrif címén, hogy lám-lám van olyan dolog, amit nem írt le a Szentírás, de valószínűleg Jézus mondhatta, más forrásban megőrizték, és biztosan vannak olyanok, amiket Jézus szájába adtak, saját magukat igazolandó, hiszen az emberek rendszeresen az Úr Jézust felhasználják a saját céljaikra, ugye prostituálják az evangélium szellemét, mint ilyent. Én úgy látom, hogy az apokrifek többsége az ilyen bulvár igényből születik. Tehát ahogyan az embereknek van egy igényük a bulvárra, a kis hétköznapi hálószoba, titkokra, mit csinált a kicsi Jézus. Van olyan apokrifünk, ez a Jakab protoevangéliuma, ami viszont teljes egészében szerintem minden keresztény embernek kötelező lenne, hiszen nem érted nélküle a keresztény művészetet, a keresztény festészetet, amelyik ugye a szűzanyának, a Szent Józsefnek, a Szent Családnak, a kis Jézusnak az életét dolgozza föl, és a keresztény festészetben megjelenik. Tehát amikor a menekülés Egyiptomba, hogy ott miért látjuk azt, hogy a datójafa lehajol, és József arról szed, mert az apokrif szerint a Jakab protoevangélium szerint a fák meghajoltak, és így táplálták a Szent Családot. Egyáltalán az, hogy kik voltak Jézus nagyszülei, ezt onnan ismerjük. Tehát az apokrifeket nem lehet elvetni. Az apokrifeket érteni kell, és ehhez az szükséges, hogy az ember megértse a kinyilatkoztatásnak a szellemét, hogy megértse, hogy mi az, ami az apokrifekből hasznos, és mi az, amin mulatni kell, vagy mosolyogni kell, és mi az, ami meg azt mondjuk, hogy egy az egyben biztos, hogy nem igaz. Tehát amikor leírja valamelyik apokrif, most nem jut eszembe, hogy melyik ilyen apokrif evangélium, hogy a kis Jézus ott homokból madarakat csinált, és akkor ráfújt, és elrepültek, már akkor is látszott az ő hatalma, aztán jöttek gyerekek, akik eltaposták, erre medvévi változtatta őket, szóval ez nyilván bulatságos, de ez mese, ennek semmi köze a kinyilatkoztatáshoz. De én azt hiszem, hogy ha értő füllel hallgatjuk ezeket az apokrifeket, akkor sok mindennel közelebb kerülünk magához a kánoni szövegekhez. Jobban megértjük őket, hiszen a kánoni szövegek, ezek olyan, mint egy partitúra, hogy azt megmondja a partitúra, hogy melyik hangot kell leütni, és a többit nem kell leütni. Ezek meg olyanok, hogy amit nem kell leütni, azokat jelzi a kotta.

0: Már pedig még maradt egy kérdésem a Jácinthoz, mert óriási jókai rajongó, és egy csomóan azt gondoljuk, főleg most eszembe jutott a Teach the Children című Eric B. and the Rakim számhoz, amit majd mindjárt le fogok játszani, hogy hogyan tanítjuk a gyerekeinket, és milyen irodalomra tanítjuk, és tudom, hogy te szereted jókait, és néha azt is elmondod, hogy lejárt lemez. Mindig ezen megy a vita, hogy a kőszívű ember fiai, hogy ezt olvasni kell, vagy ilyesmi. Egyáltalán mi az, ami moderné vagy maivá teszi, eleven hagyomány jókai, vagy lejárt lemez?
1: Én azt gondolom, hogy lejárt lemez. Tehát jókai az velünk együtt, az én korosztályommal együtt ki fog halni. Tehát nincs már akkora, túl sok a betű. Tehát egyszer mondta ezt nekem valaki, hogy túl sok a betű a jókaiba. Én körülbelül a felét olvastam végig a jókai összesnek, most néztem meg este, hogy mi a listát a könyveinek, és a felét azért végigolvastam, de a saját magam jellemével kapcsolatban az egyik ilyen alapvető kritika az pontosan ez, hogy miféle ember az, aki a stílusát, vagy mondjuk a világhoz való hozzáállását, meg az emberekhez való hozzáállását, az Cooperből, meg Maj Károlyból, meg Jókaiból rakja össze, meg Rejtő Jenőből. Szóval azért ez nem biztos, hogy olyan jó dolog. Egyáltalán utóvédharcnak tekintem, amikor erőltetik a külszívű ember fiait, ugye nálunk ott a gyerekek a tanodába, ugye kell, hogy olvassák, és akkor ott olvassák, és kínlódják végig a túl sok betűt, a túl... Ugyanakkor nem lehet kivonatolni, tehát az viszont istentelenség szerintem, tehát az méltatlanság, kegyeles sértés, ha kivonatoljuk a szerzőt, miközben azért a legtöbb ember úgy olvassa, hogy átlapozza, mint a Victor Hugo-nál is a Notre Dame-i törölnyőnek átlapozzák, vagy a Nyomorultaknak a leíró részeit. Szóval én azt gondolom, ezt el kell engedni. Nekem nagyon jó volt, hogy kamaszkorban, mit tudom én, 12-3 évesen én jókait olvastam naphosszat. Az nagyon jót tett nekem akkor, de van bennem annyi együttérzés és írgalom, hogy ezt én nem erőltetném a gyerekek felé. Az sem persze, ami most megy kötelező olvasmányként, az elek-melek, borzalom, hogy mi minden kötelező olvasmányt adnak föl. Jókainak legalább van egy morális tartása, ott van egy józan emberség, ott van egy kiegyensúlyozott viszony a világhoz, egymáshoz, más vallásokhoz, tehát ő egy toleráns ember volt mindenféle tekintetben, és ugyanakkor szép történeteket, egy ocsmány világban szép történeteket írt le, nem gicsesen, de mégis szép, a szónak a nagybetűs értelmében szépeket. De én azt hiszem, hogy olyan értelemben lejárt lemez, hogy nem olvas senki jókait, és nem is kell ezt kényszeríteni, főleg nem gyerekekre. Ha valaki félosz, tehát hogy van így érzéke a múltra, vagy meg akar ismerni, például az Egy az Istent, azt például most újra fogom olvasni, mert ez a kérdés benne felvetette ezt, hogy milyen spiritualitása volt jókainak, hát az, hogy református létére megpróbált nagy tisztelettel lenni más vallások iránt, de a Borfalvi Róza az, ugye, akit elvett felesége, az katolikus volt, és ugyanakkor megírja az Egy az Istenben ennek az Ármin, most nem jut eszembe hirtelen a neve, unitárius festőnek az életét. Szóval, hogy ezt a toleranciát, ami nélkül szerintem nincs közélet, ami nélkül nincs együttlakozás itt a Földön, nincs a szónak az eredeti értelmében ökumené, a lakott földet nem tudjuk belakni, ezt lehet tőle tanulni. Ennyiben jó, de ezt erőltetni nem lehet.

0: been it killing, poison neighborhoods are illin', but they import more keys from across seas. The drug disease hits the streets with ease, so keep on building, cause we gotta keep building till the answers are filled in, and make sure you don't stop till then, and if you do, remember the children.
1: Egy kis USA, egy kis VB, egy kis Rodri, egy kis Del Fuente. Jó sok játszint, atya, köszönöm, hogy itt voltál. A végére egy Eric B. and the Rocky Mahoney, azt hiszem, hogy 8 számot játszottam lettől a zseniális duótól. Wow, hallgassatok régi rappet, régi hip-hopot. Fú! És ez volt
2: Isten
1: az...
2: Isten kutyája. Préger Zsolt műsora.
1: Köszönöm a munkatársaknak, Fábri Benyámin, technikai munkatárs, és Nagy Katica színművésznő segítségét, közreműködését. Két hét múlva találkozunk, addig is Facebook Isten kutyája, YouTube Isten kutyája, hallgassatok sok tilos rádiót, szép napot, jó reggelt, jó vezetést, jó életet.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Beregsurány mellett két kőrisrontó karcsúdíszbogarat fogott az erdei feromoncsapda. Ez volt az Agrilus planipennis első igazolt hazai, sőt uniós előfordulása. Az ázsiai eredetű rovar tömeges kőrispusztulást képes okozni, a szállítószövetekben fejlődő lárvák tönkreteszik a fák tápanyag és vízellátását. A kifejlett karcsúdíszbogár fényes metálzöld, 8-14 mm-esre nő meg. Lárvája jelenlétéről lombvesztés, a korona gyérülése árulkodik. A kéreg elszíneződik, repedezni kezd, alatt a cikcakos, gyakran félméteres járat látszik. A Nébik szakemberei laborvizsgálat után további csapdákkal és ellenőrzésekkel határolják be a rendkívül káros populációt, de várják oldalukon a lakossági bejelentéseket is, írja a 444. Nem vízminőségromlás okozza az amúri kagylók hőség idején visszavisszatérő tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, tájékoztat a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Inkább invazív és őshonos fajok sajátos küzdelméről van szó. Az amúri kagylót óvatlanul hurcolták be a Távol-Keletről a 60-as években. Növényevő halak a busa és amúr betelepítésekor. Gyorsan elterjedt folyóinkban, tavainkban. Egy őshonos vízi atkafaj átfúrja a kagylók mézköpenyét, bakteriális fertőzésnek téve ki őket. Erre őshonos kagylóink zöme immunis. A 25-30 cm-esre, 70 dekagrammosra megnövő, invazív amúri puha testűek azonban nem. Felszínre emelkedő holttestüket a halcsák fogyasztják el, közölte a Sokszínű Vidék. Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral.
0: Ezek voltak a hírek.

0: So wide. Ez mennyire van. Szevasztok!
1: Kívánunk. Jó reggelt.
0: Köszönjük szépen a bácsinak.
1: Mondd neki, hogy csókolom.
0: Szia!
1: Miért vagy ilyen ronda és büdös?
0: Fú, nyálas puszis nénik. Hogy került abba annyi nyál?
1: Abba a néni pusziba?
0: Igen.
1: Mindig.
0: De mi? Igen. Honnan?
1: Nem tudom. De lehet, hogy így a...
0: Nyalogatják a szájukat úgy?
1: Hát valószínűleg így a vakolat mögül a leomló kis párlatok.
0: Szevasztok, gyerekek, ez itt a Tiros Rádió, benne pedig a Color Lokál. Hát az Andris tegnap előállt a farbával, hogy neki egyéb irányú elfoglaltságai vannak máma. Logisztikai szóval... nehézségekből ütközött, úgyhogy elnézőek vagyunk vele szemben. Nem tudom meddig.
1: Mondott itt ezt és azt is, de nem számolunk vele.
0: Nem.
1: Személyes úgyhogy... részvételével vagyis.
0: De mindegy, mert ti úgyse hallgattok minket. Teljesen a falnak be fogunk beszélni ma.
1: Oda.
0: Amíg megtehetjük. Ez most országvilág hallatára azt mondom, hogy jövő héten én nem leszek.
1: Én se. Szóval a...
0: Akkor az is egyedül megoldja, ahogy szokta.
1: Nekem a Balaton a Riviera.
0: Úgyhogy onnan majd be fog jelentkezni, vagy nem tudom. Mindegy, valószínűleg is konzerv.
1: Igen.
0: Konzerv ismétlést fogunk beadni, amit még nem untok annyira.
1: Van még egy-két, szerintem talán szereplő, akit még nem ismételtünk.
0: Jó, megpróbáljuk.
1: Majd áttekintjük a hangfelvételeinknek a színes listáját. Skálázunk.
0: Valami jó ásatag dolgot.
1: Valami jó téli témát. Bár olyan nincsen, csak...
0: Mondjuk tére itt a legkisebb jégkorszak.
1: Ez milyen jó
0: időből.
1: Könyv.
0: Az jó.
1: Milyen egy jó könyv ez. Min a PPM, igen, épp a téreire is gondoltam. Káli Holtakkal kapcsolatban.
0: Na.
1: Meg egyáltalán az ő hiányára igazából.
0: Nekem is eszembe szokott jutni. Az a helyzet. És valószínűleg másoknak is. Jó, a Marika Pesti Lacit szeretné, nagyon jó, megoldható, és mellé rakjuk a... Jaj, hogy hívják?
1: Hát szerintem van.
0: Valami felháborítót.
1: Felháborító vendégünket?
0: Persze.
1: Aki nagy indulatokat váltott ki.
0: Igen, a Dixielandes egykori kultúrpolitikus, hogy hívják?
1: Ja, P. Gergely.
0: Prőle. Igen. Na, Prőlével összerakjuk nektek.
1: Az vicces dó lenne.
0: Hergelő, ez lesz a címe a konzervműsornak.
1: Hergelő konzervek, a Globus támogatásával.
0: Igen. Továbbra is úgy gondolom, hogy vannak dolgok, amiket mi megengedhetünk magunknak, és ezek ebbe tartoztak.
1: Simán.
0: És
1: nem fogunk többet, igen, bármilyen fölkérdezni látszó, akár tilosos, vonzalmú ember számára újabb és újabb mondatokat mondani, mert ezeket mondtuk már egy éve is, két
0: persze.
1: Éve is.
0: És
1: esetleg itt a módszerbe kötöttek bele páran, tehát, hogy ilyen váverejtős helyrészés. Igen, ilyen bratyizgató, haverkodó helyrészés.
0: Szeretünk helyrészni, főleg az Andrist.
1: De hát most nincsen.
0: Most nincs itt, azt mondunk, amit akarunk. Remélem plankolás közben azért hallgat. Szia, Bondi! Plankója. Ilyenkor nem tud telefonálni. Ez a legjobb. Tartsad!
1: Vedd be a gyógyszereidet.
0: De szerintem azt megígérhetjük, hogy ebben a most remélhetőleg a következő évek jobbak lesznek, de megpróbálunk olyan embereket beírni, akik továbbra is hergelnek.
1: Ja, más hát módon. Hogy kiváltanak különböző szélsőséges véleményeket esetleg, vagy indulatokat gerjesztenek?
0: Hát igen, akikre azért kíváncsiak vagyunk, hogy ez kicsoda, és mit csinál, és minek.
1: Miért is ne? Hát vannak, igen, tehát határértéken belül voltak ezek a szereplők is.
0: Hatalomcsicskái.
1: Igen.
0: Most inkább az van, hogy egy csomó embert nem hívhatunk meg egy jó darabig. Mert beszálltak ebbe a politikai cirkuszba.
1: Beszálltak ebbe az internetbe. a Vágási Ferivel együtt, és akkor így el vannak foglalva, tehát politikailag szinte involválódott emberek voltak és lettek, eddig mozgalmilag, most pedig már kormányzati szinten, így aztán nem hívhatunk ilyet be, és nem is fogunk nyilvánvalóan. De attól még marad érdekes ember, valószínűleg a placon, akivel lehet foglalkozni.
0: Sajnos nem, nincs meg szerintem már az előző garnitúra kolor spötle előadása, vagy adása.
1: Spötle?
0: Georg Spötle.
1: Olyan volt itt?
0: Volt.
1: Úr Jézus.
0: Amikor még kereste önmagát, és egy érdekes krakélernek tűnt.
1: Nem. Nem, ha nem, a határozat nem az arról szó, hogy igen, hogy érdekes krakéler.
0: Érdekes krakéler.
1: Mint ahogy Nógrádi úr is, igen. Vele kéne beszélgetnie valószínűleg. De hát ők eléggé gyorsan most eltűntek a színről, és nem várható felbukkanások, és számunkra sem, a mi horizontunkon sem annyira tűnnek érdekes figuráknak.
0: Nem, egyáltalán nem.
1: Sőt. Jó, hát ezt majd kitaláljuk, hogy hogyan is.
0: Hogy kivel lehet bosszantani.
1: Kivel lehet bosszantani. Leköszönt politikusok, szevasztok.
0: Azért...
1: Most eszembe jutott valaki.
0: Eszembe jutott, és nem tudom, hogy melyik műsorban, de bent volt a Müller Péter Szijjelmi, a magyar, a Petőfi Zenei Tanácsból.
1: Ó, az még talán létezik.
0: Mondjuk
1: is.
0: Erről nem kérdezték, hanem egy kedélyes beszélgetés volt arról, hogy a népszerű dalszerző mennyire büfi a mesterséges intelligencia kérdésében.
1: Hmm. Jaj, de jó.
0: Hát figyelj, erről nem lehet eleget beszélni.
1: Tartó tanulás, az egy nagyon fontos folyamat.
0: Világegyetemista.
1: Ó, tényleg volt neki egy ilyen. igen. Pont olyan szereplő, és ezt muszáj kimondanom, tehát, hogy bármilyen ötlete volt, mindig arra gondoltam, hogy ez vajon mennyiért. A kreativitásait mennyiért bocsátja áruba. Ezzel lehet, hogy megsértődne, de hát sajnos ezt így látom.
0: Hát, ne, nekem nem ez volt, csak hát...
1: Nem, hát sok, azért sok helyen felbukkant.
0: Mondjuk úgy
1: fél... Úgy, mint tanácsadó, úgy, mint ötletadó, écezgéber, súgó, búgó...
0: Jósvádájú, fényérzékeny, értelmiségi fiú.
1: Igen, kicsit erőszakos időszakai is voltak az életében. Igen. Azokat is tudjuk, igen. Szóval...
0: De reméljük, jó van, úgy tűnt, hogy az AI, tehát ő az egyetlen a kultúrában, aki az AI-hoz ért valami ilyesmit mondott. Vagy nem az, hogy ért, de hogy akit meg lehet
1: kérdezni. Ez egy olyan jellemzés volt, vagy
0: benne van valami magyar mesterséges intelligencia klaszterbe, ő a kultúros. Tök mert van egy szolgáltatás, amit egy volt lemezkiadóval. Uh-huh. Hát mondhatnám, hogy fejlesztenek, de ez egy ilyen white label zenei szolgáltatás. Ilyen AI promptok alapján csinál valami viszonylag minősíthetetlen zenét, és akkor ennek megcsináltak egy magyar felületet, és hát gyakorlatilag viszonteladói ennek a dolognak, és próbálnak valamit köré rakni.
1: Hát, de szerintem... Ez nem izgatott fel, ez a hír.
0: Aki a kultúrában hát talán valamivel jobban érte az AI-hoz, és szerintem tőle tanulta a Sziám is, az a Nyírő András, aki kinevelte magát ebből a dologból.
1: Jó, hát ő mindig fogékony volt az újdonságokra.
0: Fogékony. És mindig az volt, hogy elhozza a tüzet a majmoknak. De ebben voltak azért sikerei.
1: Ő volt a barlangban a jó hírek és az élelemnek a hozója. A vívője. Igen, emlékszem.
0: És a többi.
1: Vap. De igen. Az is volt. Amikor még CD-lemezen ment az internetezésnek az őskora.
0: Aha, igen.
1: Meg az internetnek a megalapítása.
0: Szóval csinált fontos dolgokat, de szerintem csak úgy, mint a Müller Péter Szijjelmi, ő csinált fontos dolgokat.
1: Fontatlant is, igen.
0: Hát fontos, a mennyiség nem csapát minőségben. Senkinek nem
1: Mennyit árult el a saját tehetségéből, mennyit árusított ki, úgy értem, mennyit értékesített, legyen ez egy jobb szó.
0: Én ezekhez nem értek.
1: Na mindegy.
0: Hadd éljen jól valaki a teljesítményéből. Most ez a, van ez az underground betegség, hogy eladta magát. Hogyha valaki ebből kijön, akkor az biztos, hogy eladta magát.
1: Nem tudom, hogy az underground betegség. Hát van, én csak egy, tehát azért vannak itt is tök világos dolgok. Van, amikor igen, lehet finanszírozni bármilyen rezsimmel a tehetséget, és nem gond. Van, amikor az ellenszolgáltatásnak a mértéke a kérdés általában, hogy szükséges-e vagy sem. De mindegy, hagyjuk is ezt a részét.
0: Most miért sajnálod az értelmiségtől, ha végre sikerül neki valami? Anyagilag elismerik, mint az Orbán János Dénest.
1: Hát, hogyha ilyen nagyon-nagyon szellemes és igazi konstrukciókat dolgoz ki, mint ő, hogy alapítvány és életműveket lehet így finanszírozni, vagy legalábbis műveket lehet finanszírozni, hát ez nagyon szellemes, tényleg.
0: Azért ez majdnem olyan, ő a kultúra Rogán Antalja, a feltaláló, tudod, akinek
1: évente egyszer megy a pénztárhoz.
0: Fiala szellemi teljesítménye.
1: És fiala teljesítmény.
0: Statisztikailag ez mennyire eltolhatja az irodalomból élők átlagkeresetét.
1: Hát ha bevesszük az ő bevételeit is, igen. Ez teljesen fals képet mutat. Ezek hát, után.
0: Igen, az extremitásokat le kell vágni. Egy jó statisztikából, vagy hát a mediánbért kell nézni.
1: Az klassz, igen. És akkor mindenki elkezdi ilyenkor, vagy hát sokan elkezdik ebből a körből nézegetni akkor, hogy de jó Isten, ez nekünk, vagy legalábbis 10 irodalmi lapnak az éves költségvetése.
0: Hát ez nem 10-nek.
1: Legalább 20-nak.
0: A fél milliárd?
1: Hát igen, mondjuk 20 lapnak a hány éves költségvetése. Vegyük egy 20-asnak, vagy egy 12-esnek egy évi igen költségvetést.
0: Hát akkor 40-nek.
1: Hát ez egy jó szám.
0: Jó, de minek annyit írogatni?
1: Hát főleg minek annyit nyomtatgatni. De ez így megint egy újabb kérdéskör.
0: Nem nyomtatnak már annyit.
1: Hát keveset, de azért figyelj, te is örömmel fizettél elő a jelenkorra például, nem? Aha. Ugye?
0: Potom, nem is tudom, 1200 per szám, vagy valami hasonló. Ha vitt, egy sörára.
1: Igen. Egy közepes sörára. De lángost már nem tudsz belőle venni.
0: Az biztos. Felezni kell.
1: El kell dönteni, lángos vagy sör?
0: Ha kiolvastam, odaadom egy fél lángosért.
1: Tényleg milyen lenne? Igen. Itt van egy kúrens friss, most megjelent ropogós jelenkor.
0: Igen, és benne van a Bíró Zsombor Aurél 2031 című drámája.
1: Jaj, amin dolgozott?
0: Hát ezt már októberben be is mutatták.
1: Tényleg. Nem, csak most azon gondolkozom, hogy a srác az valamilyen milyen bejegyzés is küldött. És akkor itt a foci VB-re is rá lehet kacsintani. Mint Arsenal Drucker, természetesen az angoloknak drukkolt. Hát, megjárta. És ezért aztán szenvedett. És ebből a szenvedésből egy kicsit a nyilvánosságra is ráeresztett valamennyit. De se baj.
0: Jó utat és sok sikert kívánunk minden ma reggel diák munkába indulónak. Ritkán gondolunk rájuk. Marcia, te fiaid vannak ilyenben?
1: Hát most éppen nincsenek, de már voltak ilyenben, hát volt nekik ilyen. Már van ilyen tapasztalatuk.
0: X-es vagy fizetős?
1: Fizetős, X-es, fizetős. Fizetős. Miért a tieid?
0: Már voltak tavaly is, meg most is. Vendéglátás, turizmus. hogy így mondjam.
1: Ugye ezt a nagy halmazt említsük.
0: Aha. Ez a sikerágazat tudta felszívni őket.
1: Aha. És itt a városban, vagy valahol máshol?
0: Itt a városban is sikerült. Tegnap a nagyobbikat meglátogattam.
1: Kikértél egy sört?
0: Hát szerettem volna, csak a szomszédba szólt a légkalapács, és nagyon, nagyon erős volt a hangzavar, pedig nagyon szívesen leültem volna valamit fogyasztani, de gyakorlatilag elviselhetetlen. Egészen elviselhetetlen volt.
1: Erről csak az jut eszembe, egy teljesen haszontalan szerszám jut eszembe, mert hogy ma reggel így kiültem a erkélyre kávét fogyasztani indulás előtt, és erre egyszer csak így...
0: Ja, tudom, mit csinálnak.
1: Na mi ez?
0: Hát ez a sövénynyíró.
1: Nem, közel, akkor a falágás, langyos, nem, majdnem.
0: Jó, a legjobb, amit én láttam mostanában a környékünkön, a fa tönk kimaró kisgép.
1: Az tök jó gép.
0: De láttam?
1: De annak nincs ilyen hangja. Persze,
0: jó, persze, hát mész Artúrral, és megálltok ki, csípőre teszitek a körben a kezeteket, és férfiak megtekintitek a műszaki teljesítményt.
1: Mi folyik itt? Nem, de ez a reggelizaj, ez nem az volt, ez a lombfújó gép.
0: Ja, már fújják?
1: Ez a teljesen haszontalanság.
0: Hát ezt nem...
1: Tehát ez, és benzines. Az a klassz benne. Benzines, hangos, leghaszontalanabb gépezet a világon. Tehát ahelyett, hogy egy lombseprűvel, vagy egy gerebjével dolgoznának, ezt. Persze, mert látták az amerikai filmekben az a menő, amikor a medence körül a latinó elkezdi söpörni ezzel a cuccot, és akkor itt takarít, és közben meg így ugráltatja a mellizmait a ház úrnőjének.
0: Hát bevallom, van nekem egy kis teljesítményű Parkside akkumulátoros
1: hasonló vidéken, eszköz.
0: Aha. Egy hasonló eszköz. Igazából, hát mi is az értelme? Az, hogy a
1: megkönnyíti.
0: Teraszon lerakott kövek, amik nem egy betonágyon vannak, és össze vannak habarcsolva, és hát nem ilyen térkő, hanem voltál, ilyen természetes, és között, tehát ez csak úgy le van rakva, és be van szórva között, a homokkal, az... meg valami gránit zúzadékkal, meg ilyesmi. Ha azt elkezdem söpörni, akkor kisöpör mindent.
1: Az más, igen.
0: Úgyhogy ott egy kis fújkálás 2 perc alatt, de szerintem 20-szor használtam életemben.
1: Amikor ilyen parkside-os mámorba voltál.
0: Igen, a filmek, a barátai, azok megörültek ennek, és végig próbálták az összes parkside-os cuccot, pedig azért én viszonylag kezdő vagyok ebben.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Én tudtam előre, hogy a lombfújó lesz az a szerkezet, ugyanis Hollandiában is nagyon szeretik használni.
1: Aha.
2: Ugyanis az szerintem az az értelme, hogy a kertből, tehát hogy a már ültetett növények közül a lombot kifújni, de hogy milyen hogy mondjam, apparátus, hány órán keresztül tudják ezt csinálni, az őrület, na mindegy, szóval átjárom.
1: Ez tényleg őrület, és így azért érezni ebben a használatban egyfajta ilyen kielégülést is.
2: Igen,
1: tehát a felhasználó
2: igen,
1: az, hogy ahogy bőgetni most lehet vacsósan.
2: Ez az én terepen most. Igen.
1: Tehát nincsen motorom, de van ez a lombfúvom. És akkor
2: igen,
1: ezzel
2: és így... amúgy szeretik csinálni a hogy mondjam, a külföldiek háza körül, tehát, hogy van benne egy ilyen kis, na, menjetek már gyerekek, elég volt itt. Szóval van benne.
1: Tényleg?
2: Esküszöm, na mindegy.
1: Ez is holland példa?
2: Hogyne.
1: Értem.
2: Igen. Ennyi.
1: Jól van. Szia. Köszönjük.
2: Halihó.
1: Szevasz. Köszi. Különben ez csak egy megjegyzés. Tehát, hogy a növények közül kifújni a lombot, meg egy bajnövényzetet mostanában teljes bolondság. Tehát ilyen száraz időben nem szabad ezt csinálni. Emberek,
0: jó,
1: hello.
0: Tartó.
1: Hello.
0: És akkor a mulcsot
1: veszük
0: is?
1: Veszük a drága mulcsot.
0: Kifújja a mulcsot is?
1: Ki bizony, különben, mint a...
0: Hello.
1: Jó reggelt.
3: Sziasztok, Laci vagyok a 11-es út mellől, bocsánat, az azért.
1: Szevasz.
3: A lombfúvóval kapcsolatban csak még egy dolgot. Pár éve volt Pécsen, hogy kora tavasz volt, és már virágoztak a cseresznyék, és gyönyörű, de így volt egy ilyen belvárosi kisebb utca, ahol szépen végigültetve ilyen díszcseresznyével, és hullott róla a cseresznyeszírom. Tényleg gyönyörű volt. És egy embernek az volt a dolga, hogy egy ilyen benzinmotoros, ráadásul akkor még benzinmotoros volt a lombfúvó, nem is
1: most is.
3: Azzal ment, és így próbálta fújni a cseresznyeszirmokat le a járdáról, nem tudom miért, mert nem tudjuk, csúszós vagy valami. és még azt is csinálta, hogy megkönnyítse a saját munkát, hogy föl is fújt így a fára, hogy jobban hújjanak a keresztmetszőnök. Aztán azokat elfújogatta, de mire elfordult, kb. Addigra már mögé lehújt megint egy csomó.
1: Ez jó.
3: Totál érdektelen, vagy totál értelmetlen munka, mint a hajófestés, tudod, mire körbeért, akkor a kezdheted újra ezért a
1: hiszrozsdásodék, igen.
3: Ez a legértelmetlenebb munka volt a világon, de a csávó csinálta, mintha nem lenne semmi dolga. Úgy, csodálatos volt.
0: Nem ez a 70-30-as csaló nagyvállalathoz tartozik?
3: Nem tudom.
0: Az értelmetlen munkák kiszámlázása, mert az jutott eszembe, hogy azért kell ott fölporszívozni, hogy utána, előtte-utána fotón bizonyítani tudják az eltöltött időt, és kiszámlázható.
3: Hát egyszerűbb lett volna Photoshop-ba egyenként kiszedegetni a cseresznyefirmokat a képről, hogy ott ő bújogatja, hogy egyébként Pécsen volt egy pár ilyen, akkoriban még divat volt, szerencsétlen közmunkásokat alkalmazták ilyen zöldfelület karbantartásra, de hát az azt jelentette, hogy a szerencsétlenek térdelve meg kúszva a járdán, a térkőnek a réseiből kapargatták ki az ilyen mohát meg gazdokat, de én magam láttam, hogy izével menzai késsel, tehát ilyen vajazó késsel, nem kaptak szerszámot hozzá, hanem szóval ilyen késsel csináljátok.
1: Aha.
3: Tényleg a leggyalázatosabb. Ennél rabszolga munka, vagy mit a hadseregben ez a fogketével
1: folyik. Ez a szivatós munka, igen.
3: Ezt mondom, hogy tényleg erre kell a közmunkásokat szerencsétleneket szeretni. Mindegy, szóval voltak ott érdekességek, de már nem is lakok ott pont ezért, mert azt mondtam, hogy egy percig nem maradok.
1: Látni se bírtad.
3: Igen, ennyit akartam.
1: Köszönjük szépen. Szia. Cseresznyevirág, kösz.
0: Erre különben tudok egy jó Parkside eszközt. Pont most romlott el.
1: Te a Lidl embere vagy, mit tűnik. Igen.
0: Biztos másnak is van. Biztos van, hogy hívják ezt? Nem jut eszembe, pedig vicces neve van.
1: Na de mit tud?
0: Azt tudja, hogy meleg hőfújó, és ezekből a közökből kiégeti a gazt.
1: Oh.
0: Az ígéret szerint a hő, a benne lévő víz, a hő, hőt, azt levezeti egészen a gyökerekig,
1: és ezáltal
0: egy gyökeres tűl szünteti meg a problémát. Ami mondjuk olyan, hát ha 70-30 volt, akkor ez inkább a...
1: Ez mennyi? 50-50?
0: Hát 50-50.
1: Aha.
0: Nem teljesen igaz. Uh-huh. Olyan, mint egy ipari hajszárító. És akkor ott így elsikítanak ezek a dolgok. De van, amit nem tud megcsinálni, azok egy ilyen folyondárszerű gaz, ami...
1: Kúszógazokat, azokat nem.
0: Kúszógaz, azok nagyon keményen tartják magukat, és nagyon mélyen mennek le. Főleg, ha könnyű talajt találnak, mint például egy ház körül kialakított drain, ilyen jó kavicsos.
1: Ja, hát az egy... Áldásos, igen, ez egy kiváló terep ezeknek.
0: Kertészpercek.
1: Hello. Jó reggelt.
4: Sziasztok, Jenő vagyok. Annyit szeretem csak hozzáfűzni, hogy ilyen térkő közből kiszedő szerszámmal Zürichben is járkálnak a parkfenntartók.
0: Csipesz, vagy mi? Vagy...
4: Nem, ez ahogy én néztem, igazából annyira nem figyeltem meg, csak elmentek mellettem, egy hátizsákkal járkált egy pár ember, és nekik ilyen, nem is tudom, mint a... Tehát nyeles szerszám, és ilyen V-alakú, éles is tologató eszközük volt hozzá.
1: Ja, hogyha én megnézel egy ilyet, akkor...
0: Akkor valószínűleg vágta. Hát!
1: Algoritmus generál neked ilyen reklámokat, igen. Aha.
0: És Zürichben lehet enni a járdáról?
4: Nem lehet enni a járdáról ott se.
1: Nem, pedig az a hír járja, hogy ott patyolatisztaságú minden. És az emberek és vigyáznak az emberek a környezetükre. Igen. Az a legszebb.
4: Jó.
0: Köszönjük
1: Kösz, igen. Kertészkedés a világ körül. A hollandiai és svejci példa után. Vajon mi jön?
0: A lombfúvás. De én különben...
1: A világ mely részéből jönnek lombfúvós történetek?
0: Hétfőn ilyen tönk kifúróra ébredtem.
1: Kiemelő?
0: Nem kiemelő.
1: Ez fúró, vagy mi? Azt hittem, hogy egy ilyen markoló, mert van olyan markoló szerkezet is, amivel így az egész gyökérig lehatolva, a gyökér bizonyos részeit egyszerűen kiemeli. Ez a facsere programnak a része, nem?
0: Igen, ki kellett azt a fát már szanálni, és egy ilyen kis olyan fűnyíró traktorszerű szerkezet, amin egy ilyen markoló nyél van, és a végén egy forgókés, és ül fönn a csávó, ilyen két botkormánnyal irányítja ezt a szerkezetet, és az a dolga, ahogy megfigyeltem csipás szemmel, hogy eltüntesse a tönköt.
1: Aha.
0: És ezt szétdarálja.
1: Értem. Hát milyen férfias.
0: Türelmesebbek, nálam ezt az én kertembe ezt a hangyák intézik. És nagyon hatékonyak.
1: És jól intézik.
0: Hú, szuper.
1: Én is egy ilyen, van egy óriási cseresznyefánk, amit ki kellett vágni, mert meg kiszáradt, és akkor a többit pedig intézik most már.
0: Szorgos hangyák.
1: Szorgos hangyák győzni fognak. Jó reggelt.
5: Jó reggelt. Megint egy holland példa. A térkőből, pontosabban az ilyen viakolorból, meg ilyen közökből, ott meg kiperzselik tűzzel, de nem ám akárhogy, tehát rendesen, mint a disznópörzsölő olyannal.
1: Igen, nagyon
5: ilyen
1: jó.
5: Kocsi, igen. Ilyen aparát, tudod, lehet, aha, hogy benzines, vagy nem tudom mivel fűtik, valószínűleg benzine, és rendes láng, szóval nem ám kicsi, és annyira kiégetik, szóval nem az van, hogy fedegetnek, vagy ilyesmi. Ott minden golfpálya, meg minden elvágólag tökéletesen tiszta, szóval. Aha. És egyébként, tehát a környezetvédelem, tehát, hogy ott az ilyen növény, fa, minden dekor. Tehát, hogy az, hogy a kertedet rekultiválod úgy, hogy gyönyörű japán kertnek néz ki, persze holland kert, de hogy másnapra másmilyen, a fa másik oldalon van, minden gyönyörűen néz ki minden, de minden így mű, szóval, hogy így, hát az a fa most onnan ugrik, menj át a másik oldalon, ott jobban szeretem, oké. Másnapra megcsinálják, csak hát ennyi. Az a fa kuka, oda kerül egy másik. Hát, túlélő vagy, nem meglátjuk, ennyi. Szóval, hogy az nincs, hogy ihaj szegény van, nehogy megsérüljön.
1: Szóval legóznak a természettel?
5: De hogyne, semmi másra nem szól az egész, csak erről.
1: Aha.
5: Minden mű Hollandiában, ugye? Ott
1: biztos vagy ebbe? Melyik én is, nekem is voltak életszakaszaim Hollandiában.
5: Városok, falvak, magánterületek, ez mind így néz ki. Van biztos egy-két megszállott, aki hagyja a dzsungelt megnőni, de ami olyan, hogy tényleg három óriás Chloe aranyhal ott úszkál egy ilyen egy négyzetméteres tóba, és ilyen japán kertnek néz ki, hát ott nincs az, hogy most megvédjük a növényt, meg hogy szegény, nehogy megsérüljön, meg ugrik az egész, tehát hogyha izé van, hogyha eltelik két év, és megunja a tulaj, tehát hogy na mindegy, csak ennyit hozzá szeretem.
0: Köszi!
1: Oké, okay, köszevasz!
0: Tegnap eltelt.
1: Igen, vitatnám egy kicsit, hogy minden mű, de se baj, oké. Okay. Tegnap eltöltöttél valamit?
0: Kevés időt a millenáris 2-ben.
1: Igen.
0: Az újabb építésű dolog. És ott szerintem egész jól sikerült megcsinálni a zöldet. Tehát, olyan, mint hogyha régebb óta létezne a park, mint a 20 évvel öregebb millenáris 1, ahol azért már vannak olyan területek, ahol műfűvel pótolták a gyepet.
1: Van.
0: Meg ott betemették, igen, a fél tavat, azok a fák sem érzik jó magukat. Szóval az egészen fura. A másik meg jól megcsinál, de mindjárt mesélek 2 karakterről belőle.
1: Jó reggelt! Hú, várjál, picit nagyon, nagyon rosszul hallani.
0: Fújj a kagylóba!
1: Beszéljen a készülékbe!
6: Bocsánat, én vagyok, fülhallgatón vagyok, hogy kell átállítanom. Ja, most már jobb.
1: Sokkal.
6: Igen, köszönöm szépen. Szóval Zuglóból telefonálok.
1: Szervusz.
6: Ahol van egy kertészeti cég. Nem fogom a nevüket mondani, de az előbb említett ország a nevük, és az, hogy Pázsit.
1: Aha.
6: És műfűvet árulnak.
0: Ja, igen.
1: Jó van. Ez így szép.
6: Aha. röviden csak ennyit adna.
0: De most abban kevernek már elszáradt szálakat is, hogy egy valósághű legyen.
6: Ez csak astroturf, tehát ez egy ilyen műanyag szövet, amiből műanyag szálak állnak ki, szép zöld, és mindegyik 3 cm hosszú, vagy lehet másfelest is, meg mit tudom én, de tényleg ez a nevük, és műgyepet árul.
0: Nézd meg a drágábbakat is, mert abban már száraz szálakat is raknak, nem egyenlő az összes szár, tehát a legdrágább verzióban tarack is lesz.
1: Igen. Tarack, folyondár és egyéb.
6: Amiben egérápa is van, tudod, hogy legyen toklász a kutyádnak.
1: Az, igen.
6: Tudjál morgolódni a Facebookon, hogy mivel mennyi lesz az állatorvosi száma, miért nem kaszáltatja le a polgármester?
1: Ott van még benne is. És az igaziban még parlagfű is van szerintem, az igazi műfüves kiosztásban.
6: Hollandoktól azt számítanak.
0: Magyar táj.
6: Növénytermesztés az, akkor legyen olyan, amiből a kender kinől, és akkor tudod, hogy szépen növekedik, és ha jönnek a rendőrök, akkor mondod, hát ezt én így kaptam, én nekem fogalmam sem volt róla, hogy ebből mi nő ki. Én csak hagyni akartam a természetet, hogy virágozzék minden virág.
0: Jó. Köszönjük szépen! A jó talencsokat, hello!
1: Szevasz! Igen.
0: És Marcikám,
1: na jó.
0: Kerttápolási tanácsok, kaszáltattál már?
1: Nem kaszáltatok először is, ezeket már magam végzem.
0: Kaszáltál már?
1: Hát igen, azt is, de aztán vettem olyan megfelelő minőségű és teljesítményű készüléket, amivel én szoktam vágni. Az adott helyet.
0: Motoros?
1: Nem.
0: Kis nem,
1: villany, ezért, damilos.
0: Á, nem már.
1: Az, na, tudod milyen állateljesítmény?
0: Nem.
1: Szuper jó.
0: Hát majd megmutatod.
1: Simádi József, hát te is átjössz.
0: Átküldöd a gyereket, és fizetek neki.
1: Igen.
0: Hát nálam a
1: kapsz egy két gombócost, öcsi.
0: Nálam a...
1: Nem, aztán vettem egy rendes fűnyírógépet, ami szintén elektromos. Toli. Igen.
0: Hát nálam azt szerintem nem játszik.
1: De kell. Hát nekem meg kell, mert vannak nagy területek.
0: A telekviszonyok miatt a bi-bi-bi-bi-bi-bi, meg fatönk benne, meg nem tudom én mi benne, meg frissen érkező kőr is csemete.
1: El tudsz lalomozgatni. Szabad meg óráidban.
0: Meg kavicsol az egész.
1: Hát figyelj, nem kell olyan alacsonyra állt. De most nem
0: tiszta
1: tudom
0: már. Tiszta a talaj.
1: De most már nem tudom, legalább másfél hónapja nem nyírtam direkt. Egyrészt kiégett tökéletesen bizonyos helyeken a fű, ami nem volt rövidre vágva direkt, hanem jóval magasabb volt az átlagnál, így is tökre kiégett, amikor hőség volt. Másrészt pedig nyilván nem vágom, mert hőség volt, és hőség van. Tehát,
0: akkor meg minek?
1: Tehát, hogy ezek ilyen, igen, teljesen más szezonra tevődik át. Most pedig maga a vihar. Volt egy olyan vihar, ami fél órán keresztül lecsapott oda a völgyre.
0: Na, kíváncsi vagyok,
1: csodálatos.
0: Hogy a cserepek azok
1: még égeső is volt benne. Csodálatos volt. Tényleg? A látvány. Aha, ilyen kis borsószemnyi. Ah. Ott kipikopiztak.
0: Egy ilyennek emlékét őrzi még az autóm.
1: Aha.
0: Na mi van? Föladtad?
1: Nem. És megvan.
0: Hello.
1: Jó reggelt,
7: sziasztok! Ez a damirossal lehet füvet vágni, meg így nyáron, de a nem damirossal itt Franciaországban felhívják a figyelmet, hogy nem szabad, mert abból szikra lehet, és a szikrából meg tűz lehet.
1: Igen.
7: És ezzel egyetértetek, igaz?
0: Persze.
1: Abszolút egyetértünk, igen. Lehet fémvágóval is, meg ilyen fém késsel.
7: Leugrottam a bicikliről, hogy nehogy valaki ebben a nagy szárazságban kedvet kapjon a nem damilos vágáshoz, és ezelőtt gondoltam rajta egy biciklizés közben, hogy mondom nektek, hogy én vállalkozó lettem, és ilyen kincseket keresek a bólapiacokon, meg a karitatív butikokban, mert behozták ezt a törvényt, tavaly előtt, az nagyon sokat segített, hogy behozták ezt a közmunkatörvényt, bár nem alkalmazzák. Na én, amikor kezdtem ezt a segélyből élés karrieremet, akkor én így álmúdozva néztem ezeket a az embereket, akik ültetik a virágokat a körforgalomba, hogy ez milyen jó munka, de ugyanezek az emberek, akik vágják ezzel a damilos géppel például a füvet, vagy, vagy égetik ki a követ közül a gazt, vagy fújják a leveleket ezzel a motoros gépekkel, és az nehéz az egyéni vállalkozónak az élete, nem minden evidens, de amikor én látom ezeket az embereket dolgozni, hogy vágják a, vagy fújják a leveleket, meg rajtuk van ugyebár ez a maszk, meg minden, meg száll a por, meg minden, én akkor mindig imádkozok, hogy jaj, de jó, hogy vállalkozó vagyok, és hogy még remélem sokáig vállalkozó lehetek, hogy ilyen, nekem ne kelljen csinálni, mert ez nagyon...
1: Nem, az se könnyű.
7: Hát nekem, én végül is szeretem, amit csinálok, nekem ami nehéz, az ideje van néha gondom, meg a több gondom van az ideje, mint a nem becsületes vásárlókkal, ugyebár akik vagy alkudozni akarnak, vagy csak kölcsönözni az árucikket. És ja, ennél már csak még az így eszembe jutott ezzel, hogy így nem mennék a helyükbe, hogy akik ezeket a munkákat csinálják, hogy vágják a városba a füvet az útszélén. A létrás emberek, akik haszongépjárművel mennek, és van egy létra az autón, akkor mindig, ha lehet, akkor elsőbséget adok nekik, meg elengedem őket, mert nekik időre kell menni, én meg szabad vagyok, akkor megyek oda, hova.
0: Éljen a szabadság!
1: Éljen a haza, igen.
0: Köszönjük!
1: Kösz!
0: Ciao.
1: Szia, szevasz!
0: Jó, akkor most tartunk egy pillanatra. Mit szólsz, Marci?
1: Jó.
0: Hogy lezárjuk ezt a kertészetet? Nagyon jó téma.
1: Nagyon jó téma, örök téma, lezárható téma. Figyeljetek, kertjegyetek.
0: Ez soha nem zárható le, és csak abba hagyható.
1: Örök téma ezért, így van.

0: Na, jó van.
1: Na jó van, mondom, jó van, hellosztok.
2: Szevasztok.
1: Hello, gyerekek.
2: Kedves
1: visszatértünk.
2: Hallgató, gyerekek.
1: Miről beszéljünk? Foci VB.
2: Há, van például ez a foci VB.
1: Köztársasági elnök bingo.
2: Az miért? Te kit szeretnél?
1: Vannak-e van? Hú, leges, legszebb demokratikus hagyományaink, amikor az értelmiségiek listába gyűlnek, és oda
2: vezető magyar értelmiségiek,
1: sportolók, színészek, tudósok, mert hogyha valaki tudós, az tudja azt is, hogy annak kettőt ér a véleménye.
2: Figyelj, ez a munkást, paraszt, hatalom.
1: És árkokon átívelő egység a 16 jeles. De ki az, aki egyetlen egy könyörgöm? Úr,
2: jeles magyar.
1: Isten, Bán Lászlótól Parti Nagy Lajosig. Gratulálok.
2: Igen. Igen, ez többen úgy értelmezték, a Bánnak a megmentése volt a
1: cél. Az egésznek.
2: Igen, hogy ebbe a körbe belettem elve. De aztán Kapu Tibor is sajnálkozott, mint vezető magyar értelmiség.
1: Kapudról.
2: Hát.
1: Szomorú, nem? Úgy, ahogy van ez az egész.
2: Ez baromi szomorú, tényleg. Az igazi rendszerváltás tényleg akkor kéne, hogy eljöjjön, amikor ezek a vezető magyar értelmiségek belátják, hogy teljesen felesleges ilyeneket csinálniuk, tehát sörözzenek, fröccsözzenek, lángosozzanak.
1: Gondolkozzanak a világ, te nem kell tényezőnek lenni. Ezt el lehet felejteni. És nyomják, hogy legyen a krasznahorkai, de most komolyan, ha valaki egy sort olvasott attól az embertől, akkor ezt tudni fogja, hogy nem csak, hogy alkalmatlan alkatánál fogva, de hogy a háta közepére kíván bármit.
2: Bármi olyan szerepet, ami az állammal valamilyen összefüggésbe hozza őt, az ő individuális alkotó folyamatait megakadályozza, és bármilyen módon ezt gátolni tudná, de...
1: Aki próbált vele összehozni egy felolvasást, vagy egy diátadót, vagy ilyesmi, az tudja, hogy 50% az esélye, hogy megjelenik, és azt csinálja, amit megbeszéltetek.
2: És igazából valószínűleg

0: is a szavazzam, meg tényleg.
1: Szerencsére nem neked kell,
2: nem
1: vagy nekünk
2: kell.
1: Hanem ezt rábíztuk 141 emberre.
2: Hogyják meg ezt csendben, miközben hozzá?
0: Igen, egyébként erre a kis időre, mint ahogyan az öregek mondják, hogy erre a kis időre, nekünk már mindegy. Tényleg az egyik haverom írta, hogy Zoli Bohóc. Hát szerintem még jobb lenne.
1: Az jó.
0: Vagy én, tehát ez kicsit olyan, mint hogy kitindítunk az Eurovízión, és akkor lehetne Fekete Pákó is. Hát, és az például nagyon bírnám. Tehát a Netflixnek ez például kifejezetten jó epizódja lehetne a Pákó. Vagy nem tudom, a Szalatmai című.
2: A Balaton környékén egy öreg Suzuki-val járja a strandokat műsorával Zoli Bohóc.
1: Igen.
2: Létezik az ilyen az Ánkai strandok.
1: Zoli Bohócot más tértek rajta ez alatt, a személy alatt különben.
2: De megtekintettük a műsort, és a helyi híresség az agresszív hattyú is tiszteletét tette a közönség köreiben. Ezzel nagy izgalmat kelt be.
0: Jó, igazából többet nem tudok hozzátenni a témához, és szeretettel köszöntök titeket. Ciao.
1: Köszi.
2: Hello, köszi.
1: Szia.
2: Karikó Katalin.
1: Szóval ez lenne az igazi rendszerváltás, igen. De ezteket valaki általában szervezi.
2: Igen, tehát,
1: igen.
2: Van egy jó, hát az aláírásokat persze.
1: Igen. És aztán megpillantok olyat is, amikor újabb vezető magyar értelmiségiek elkezdik a definíciót összeírni. Tehát, hogy milyen legyen a jó köztársasági elnök szerintünk. Mert hogy akkor az fontos, mert hogy akkor tudjuk, hogy mi, akkor hozzá tudjuk tenni a megfelelő ámbért.
2: Szerencsére a Facebook az a véleményformálók tülekedésének elég jó terepe. De még itt vannak a régi eszközök is, a listázás. Az csodálatos, hogy ezt elengedhetetlen. Jó, Istenem. Szóval tényleg csak óriásokat sohajtozom, és valószínűleg a saját fontosságukról van szó. De tegnap meghallgattam az agmestert Farkasházi Tivadart a Klubrádióban, aki indulatosan hitetett amellett, hogy bár nem vállalja, de mégiscsak polgárügynek kéne lenni, mert ő 9 éves kora óta ismeri.
1: Hát ez kellő bizonyíték arra, hogy ő lenne a megfelelő
2: személy. És hogy a világ legokosabb embere.
1: Nagyon jó.
2: És nem tudom, a sakk meg az okosság az...
1: Az nyilván van azért összefüggés, de nem feltétlenül.
2: Hát mintázat felismerés, memória.
1: Hát egy, igen.
2: Azt hiszem ennyi, tehát hogy az okosság
1: definíció. A memóriának azért van szerepe, igen, és ez nem, nem az intelligencia kérdése, ez egy más fejlesztés.
2: Nem, hát
1: igen.
2: Meg a mintafelismerés, tehát azt ezek a menzás tesztek, IQ-tesztek
1: is
2: azt
1: mérik is, igen,
2: a mintázatokat. Tehát, hogy valami köze van hozzá, de azt, hogy a világ legokosabb embere, majd azt mondta, hogy igen, és hogy ő a világ legokosabb embere, és csak hogy a férfiak mezőnyében sakkozott.
1: Igen, hát ezt jól tudjuk, ezt mind ismerjük, igen. Tehát számára szűk volt a női mezőny, ezért aztán egy csomó, egy idő után váltott, és akkor utána ott versenyzett.
2: A sakk. Hogyha a sakk az okosság mértéke, akkor és ez egy unikális dolog, hogy egy nő férfiakkal sakkozik, akkor a nők kevésbé okosak, mint a férfiak. Vagy ez egy ilyen szociális dolog, mint hogy a Williams lányok voltak az első híres fekete teniszezők.
1: Hát ez mind a kettő. Hát ez, jó, ez most az a film jut eszembe, ami a Polgár Juditról készült, azt talán láttad, vagy nem. Netflixre is felkerült, és akkor bemutatja az életútjának a különböző részeit. Nagyon érdekes, mindig ez egy nagyon érdekes szempont, akár ilyen önéletrajzi, vagy memoárszerű dolgoknál, és az, hogy mi maradt ki belőle, vagy mi nincsen, csak halványan jelezve. És ebbe a részbe, ami meghatározó volt az összes polgárlány számára, az az apukának a szerepe, illetve a szülők szerepe, de hát ebben vezető szerepe volt Polgár Lászlónak, édesapának.
2: Aki, minden okos nő mögött aki, ott el egy agresszív férfi. Agresszív céltudatos férfi. Aki...
1: Akinek egy módszertana volt az ő fejlesztésükre, és csak sejtetett ez a film mind

0: abból a egészen kemény, durva, nevezzük pedagógiai eszköztárból, amit ők a gyerekkoruktól kezdve a zsenire való nevelés folyamatában elszenvedtek. Tehát az látszott az egészből, hogy úgy tűnik, hogy legjobban a nővérek és a lányok közül talán a Polgár Judit jött ki ebből a traumából, miután önálló életet kezdett, és elköltözött, és egészen Amerikáig ment, és talált magának valakit, vagy találkozott azzal, akivel családot alapított, és az egész környezetből, és az egész családi háttérből ki tudott szakadni teljesen, vagy legalábbis jelentősen, ami az ő életét abszolút meghatározta az első pár évtizedben. És ezt simán továbbra is traumának lehet látni azt az időszakot, amivel ők bele voltak kényszerítve ebbe a helyzetbe, az azért nem egyszerű ezt feldolgozni. Tehát a világ legokosabb nője, asszonya, női sakkozója, aki a férfiak között is megállt a helyét, az például így cseperedett. Az, hogy ő ezt a film is egészen jól érzékelteti, hogy akkor ő nőként vágott bele abba, hogy a férfi mezőnybe arasson sikereket, és ez neki tényleg jól ment sokáig. És akkor aminek a csúcsa, ugye, amikor a Kasparovval való nevezzük párbajok sorozatának az időszaka elkövetkezett, az egyik legizgalmasabb, érdekesebb. Meg az is kiderül, hogy a Kasparov az egy mekkora sittes csaló, és milyen ócska módszerrel győzte le őt.
1: Nem ilyen vibráló anál dugóval, vagy?
0: Ne, majdnem. De az egy másik történet a saknak, az oly gazdag történetéből, a sok versenyek történetéből. Hát hogyan csalta el a meccseknek egy részét, vagy különösen egy meccset. De aztán az, hogy hogyan barátkozott vele, meg a családjával.
1: De hogy kell csinálni? Lököd a táblát, vagy kicsered a bábukat?
0: Nem. Az egésznek a memóriát.
1: Pszichológiai hadviselés?
0: Az is benne volt szokás szerint, aha, illetve az, hogy valahogy...
1: Szóval Kasparov a sakk argentin válogatottja?
0: Hát simán elmenne.
1: Fúj, de gusztustalan volt az is.
0: Jaj. Emlékezzünk meg, igen, erről.
1: Hogy ez mi a szarom?
0: Nem. Börtönválogatott, nem?
1: Hát igen,
0: sittesek. Teljesen azt adták elő, a sittesek serege.
1: De fejre is, meg hát, hogy van ez a Gangsta Zoli által és mások által keltett romantika, hogy Argentina az...
0: Dél-Amerika, Olaszországa,
1: Dél-Amerika,
0: igen.
1: Arriba, meg a... Na, és hogy ez mennyire vagány dolog, és a Maradona is micsoda egy vagabund, és hogy valami próbálnak nemzeti, hát vagy ilyen kulturális alapon valami közösséget találni, de én ebben nem találok semmi romantikát, hogy gyakorlatilag csak csalással nyertek eddig.
0: Hát, azt nehéz elmondani.
1: Hát a 78-as a sima.
0: Hát a 78-as ez egy saját rendezésű VB volt, amiben még mi a magyar válogatott is részt vett, sőt el is szenvedte azt a vereséget a csoportmeccsen Argentinától.
1: Hát igen, kiállították.
0: Amiben Nyilasi Tibit és a Törőt is kiállították. Nem jogosan.
1: Mielőtt gyalulták őket.
0: Felhergelték őket.
1: Aha, ugyanez volt 78-ban.
0: Tényleg. Majdnem 50 évvel ezelőtt ugyanezt a stílt nyomták, ugyanez a ócska, lefejelős, belemenős, felrugós metódus volt. Ugyanezt csinálták most is. Tehát az egyetlen, amiben így ilyen kivételt látnak többen is, lehet látni talán, az a 4 évvel ezelőtti VB győzelem volt, ami nem úgy indult az egész sorozatok, amikor Saúd Arábiától először kikaptak, de hát ugye az volt a mission, hogy akkor nem igaz, hogy a Messi Leo az még nem nyert VB-t.
1: De az is
0: csináljuk meg neki.
1: Hogy beilleszkedett a saját közegébe?
0: Az a, igen.
1: Ezzel a szájtakarós feljelentéssel, akkor mondhatta kukorelje, hogy a száját találta el, és ment oda panaszkodni, hogy állítsák ki azonnal, mert a szája osztatta
0: között. Eltakart a több másodperce, mint ami megengedett. Figyelj,
1: öreg, remélem, hogy elfelejti ezt neked mindenki, és csak arra szép cselekre fog emlékezni.
0: De Messinek volt itt egy lehetősége tulajdonképpen, hogy meneteljen. Mert hogy megcsinálta azt, hogy minden meccsen gólt rúgott, asszisztokkal szolgálta ki társait, tehát hogy egészen elképesztően ment előre, és aztán utána nem.
1: Amíg le nem vették. Hát levették a pályáról.
0: Hát igen, le is lehet venni őt már.
1: Igen.
0: Aztán utána néha elkezd a sétálgatásból, nézelődésből játszani, és tényleg elképesztő dolgokat tud még a csávó. Csodálatos dolgokat tud, és egy nagyon nagy élmény mindig látni. Ezt is hozzá kell tenni szerintem. De hogy ez az egész csapat, ezek a kivar steak sütő srácok, borzasztó, tehát undorító állatok tudnak lenni. Tényleg. Beállítják ezt a Paredes nevű gyereket.
1: Parádés
0: dolgokat csinál, egyből gyorsan kioszt egy-két bokást, és aztán utána elkezd nyakra menni.
1: Aztán lefújás után még folytatja. Ja, haver, vége van, lehet hazamenni.
0: Mennyire? És akkor az egyik ilyen segédedző is ugyanebbe a műsorba beszáll. Ez a lögdösődös. Mi van, mit nézel? Mit nézel már? Tényleg. Ami így, nem tudom, a nyugati téri aluljáró stílus. Meg más. De nem, hát... Nem volt semmi kompenzáció ennek, tehát szarul fociztak, tehát rossz volt látni. Unalmas, rossz, időhúzós, hosszabbításra játszó, megúszós, szemétkedő. Nem volt jó.
1: Nem volt jó,
0: lehet. Látványra is rossz volt.
1: Igen, a legjobb az a megkönnyebbülés volt a végén, hogy nem, ez nem nyerhet, ez a fajta hozzáállás, akkor a világrendje helyreáll, illetve az, amikor a díjátadón valamelyik spanyol játékos így, amikor eltessékelték a Trumpot, akkor nyomották egy ilyen kis levegőbe boxolós Trump-támpot. Gyakorlatilag országvilág előtt, vagy hát nem tudom, másfél milliárd néző előtt kigúnyolta.
0: De tényleg Trump elnök urat is alig lehetett elcibálni a csapatfotónál.
1: Fényérzékeny az is. Olyan, nem tudom, teljesen. És kitalálják köztársasági elnöknek szerinted?
0: Trump elnök úr?
1: A régi barátját.
0: Hát ki mást? Doktor miniszterelnök urat.
1: Doktor miniszterelnök úr.
0: De az is szép különben, hogy a világ igazsága és az életrendje úgy állt helyre, hogy ez a Ferran Torres rúgta a gólt, aki egy ilyen nagyon-nagyon fura figura. Tehát ugye az, aki jó sok gólt is tud rúgni egy szezonban a Barszába, de kétszer annyit ki is tud hagyni, és ilyen borzasztó béna dolgokat tud csinálni. De hogy most pont ő rúgta be azt az egyetlen darab gólt, amivel sikerült ezt megnyerni, az eléggé irónikus, és de mindegy. A lényeg az, hogy ezt megtette. Csak úgy, mint 2010-ben egyetlen egy góllal nyerte a VB-t Spanyolország, akkor Hollandia ellen volt a döntő, és Iniesta rúgta szintén a hosszabbításba, történt ez, mint most. Így most is.
1: Elég az.
0: Hát elég volt, és akkor így rendben van minden. Persze nem véletlen. Tegyük hozzá. Tehát a spanyol foci az mindent megnyert itt az elmúlt időszakban. És elég jól áll. Na, hát ennyit a foci VB-ről. Nem most se vihar, se semmi.
1: Se vihar, se semmi. De ez egy kicsit megnyugvás már, hogy nem kell meccset nézni, nem?
0: Főleg ilyen késői órákban különböző egészen érdekes meccsek voltak.
1: Jó, csak van ez a pressure, nem, hogy nézzük meg, hogy fölmaradni.
0: Jó, de hát voltak benne tényleg nagyon jó pillanatok, nagyon jó helyzetek. Az, hogy volt ez a bronzmes, azért ezt is még egy lábjegyzetet tegyünk már ide, tehát, hogy az is egy ilyen elképesztő karikatúra volt sokáig, tehát, hogy egy klasszikus francia-angol meccset látsz, és akkor először 4-0, aztán utána, hogy elkezdenek fölébredni, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4.
1: Szerintem
0: én gála meccsé avatták ezt az egészet.
1: Én csak a második fél időt láttam, jól szórakoztam, kifejezetten jól szórakoztam. Én ezt várom a futballtól.
0: Hát az abszolút.
1: Nem a bunker foci.
0: Entertainment volt teljesen.
1: Beparkolják a buszt, angolosan kifejezve.
0: Igen.
1: Hanem nyomják. Nyílt sisakos küzdelem.
0: És akkor lehet énekelni, hogy coming home. Coming home.
1: Szórakoztató volt. Én a döntőnek csak a második fél idejét láttam. Vagy onnantól, mert
0: hát figyelj,
1: gyűjtem haza Balatonról.
0: Jó időzítés volt, mert az első fél idő az...
1: Én is azt hittem, hogy ez a legjobb időzítés, mert akkor üres lesz az autópálya.
0: Na de
1: nem
0: sem.
1: Volt az.
0: Nem.
1: Nem volt az, tele volt. És a spanyol közszolgálati rádiós közvetítését hallgattam.
0: Nagyon jó nyelvgyakorlásnak is.
1: Hát sebes volt nagyon. De azért pörgött nagyjából lehetett. Kukreje, kukreje, kukukukukukú!
2: Hello!
1: Hello!
0: Jó reggelt!
2: Lehet provokálni a műsorkészítőket?
1: Bár. Hát próbáld meg!
2: Nyugodtan tovább jut.
0: Vágjál bele!
2: És akkor csehek helyett mi játszunk, és hány pontot értünk volna el? Na, csehek egyet értek el csak.
0: Már úgy érted, hogy abban a csoportban,
2: amiben kijutottunk volna? Igen, hát volna, hát...
0: Mi is egyet elértünk volna.
2: Elértünk volna ennyit, nem? De az a zöldfoki szigetek, az kemény ellenfél lett volna, nem?
0: Hát mindenképpen.
2: Azért gondoltjátok el, csak ez, hogy ez... Nem tudom, jó, sajnálom, hogy nem voltunk kint, de hát ez van. Hiába betalicskázott milliárdok, vagy hogy szokták mondani?
0: Akár így is mondhatod.
2: Na, legjobbakat, szevasztok.
0: Kösz, szevasz.
1: Nem, meg vagyunk provokálva.
0: Nem.
1: Lehetett volna nem. Bármi, tovább is lehetett volna jutni abban a csoportban.
0: Igen. Ez már előfordult, amikor utoljára voltunk ilyen nemzetközi. Amikor EB-n voltunk 2016-ban, és akkor...
1: Oda nehezebb jutni.
0: És akkor így elkezdődött az álmodozásokkor a... Volt egy érdekes meccs a portugálokkal, ami 3-3-ra végződött, ha emlékszel. Foci EB 10 évvel ezelőtt, 16-ban volt.
1: Igen, igen.
0: És akkor így, amikor, én azt szeretem, amikor mindenki, majdnem mindenki elkezd elrugaszkodni a valóságtól. Nem lehetetlen már ezután, kezdetű mondatok. Közelségbe került, ezt soha nem látott, vagy rég nem látott siker, és akkor itt ilyen kipontozott részre bármi kerülhet. Nem, tök, igen, tök egyértelmű, hogy nem.
1: Majd az akadémiai rendszerből kijön valami.
0: Most majd, igen, egyszer csak kijön valami.
1: Nem tudom, hát most a Szíj László is, hogy elhagyta a Felcsút támogatását, mi lesz itt?
0: Lassan visszavonul a kivezényelt szponzori társaság, meg a kötelező befizetőknek a serege. Hát lehet, hogy akkor a fociba elkezd az úgynevezett piaci viszonyokat is lehet majd érvényesíteni.
1: Hát.
0: Vagy a helyzeteket, és nem feltétlenül a tausított és egyéb pénzeknek a felhasználása.
1: Kíváncsi vagyok.
0: Az is át lesz gondolva, úgy tűnik.
1: A MOL még kitart az Újpest újjáépítése mellett.
0: Hát sok sikert kívánunk hozzá.
1: Én is, de a stadion...
0: Szükség van egy jó Újpestre a magyar bajnokságnak.
1: A stadion már lemondták, mondjuk, az új stadiont.
0: Ja, hogy annak a...
1: Aha.
0: Aha, hát...
1: Minek is, ugye?
0: Az 1500 néző, vagy mennyi?
1: Mi?
0: A sok.
1: Ja, hogy annyi szokott lenni?
0: Igen.
1: Nem tudom.
0: Kb. Na de mindegy is.
1: Na de mindegy is. Hát figyeljetek, akkor most még egy zenei szünetet fogunk tartani.
0: Igen. A vezető magyar értelmiségek úgy határoztak, hogy egy zenei szünettel hidaljuk át.
1: Igen, és addig a Marcival javaslatokkal jövünk, alkategóriák is lesznek. A Tilos Rádióból ki lenne a jó köztársasági elnök? Kérlek, gondolkozzatok ezen. Aztán, hogy a Klubrádióból ki lenne? A Magyar Narancsból, a 444-ből, a Telexből, a Válasz Online-ból.
0: A Független Magyar Médiákokból.
1: A Katona József Színházból. A Partizánból.
0: Abból mindenképpen.
1: Különindítjuk.

0: Hello, hello, hello, sztok!
1: Szevasztok, gyerekek!
0: Tilos Rádió, nyári laza műsor kettesben Marcival, lehúzom ezt a számot. Ha tetszik, akkor a Spotify-on majd megtaláljátok a Color Lokál 2023-as lejátszási listájában.
1: Ezt keressétek,
0: gyerekek. Dúduljátok föl. Hű, remélem megfejtés a köztársasági elnökre. Halló.
1: Halló.
2: Sziasztok.
1: Szevasz.
2: Sziasztok, Lóri vagyok. Felhívtatok köztársasági elnök. A Tilosból köztársasági elnök megnevezésre. Uh-huh. Egyértelmű, hogy a Barotányi Zoltán lenne a legalkalmasabb a Tilosból.
0: Tökéletes.
2: Nagyon jó. Esetleg még a Tóth Benedek, de én szerintem a picúra azért, mert ő a Narancsnak a jelöltje is lehetne.
0: Igen, kettős jelöléssel lehet, de...
1: Hát van ilyen kettős jelölésre lehetőség. Igen.
0: És bevezetném mindennapos magyar nóta oktatást a Béni.
1: Igen.
2: Az biztos. Igen. Jó, én be is fejeztem.
0: Köszönjük
2: majd,
0: szépen. Ez egy jó.
2: Hogy ezek milyen jelöltek lennének. Sziasztok.
0: Hello.
1: Köszönjük, szia.
0: Haza bölcse.
1: Bölcs.
0: Szerintem rá is ér.
1: Akár. Igen.
0: Jó, én mind a kettőt adom. Az egyik egy kicsit kekecebb.
1: Igen, és akkor ilyen konyhai kémiával összekeveri néha, vagy valamivel, vagy valami zenei, vagy egyéb környezeti dologgal. De abszolút mind a kettő mellett lehet érvelni, jó érveket lehet felhozni, kevesebb ellenérvet, vagy egyáltalán.
0: Szerintem jó járna vele mindenki. De nem tudom, összejönne a 16 nagy nevű értelmiségi, including Kapu Tibor, egy múzeumigazgató.
1: Hát fel kéne sorakoztatni
0: mögöttük is. Színészek, újságírók, gála.
1: Gála.
0: Istenem, van még olyan?
1: Hogy zajlik egy ilyen színész, újságírók randevúja?
0: Aha.
1: Szúr.
0: És íróválogatott van még?
1: Hát volt.
0: Hát volni volt.
1: Igen, hát volni volt. Nem tudom, szerintem egy ideje nincs. Ahogy én látom, hogy ők is csak így a múltak az emlékeiből szoktak csemegézni, aki ebben részt vett. Felraknak néhány képet magukról, meg csapatok.
0: Hát igen.
1: Így összeállnak. Az olyan jó.
0: De most mit csinálnak most az írók? Padeleznek? A
1: nem.
0: Trendérzékeny klubtihany megnyitotta padelpályáit.
1: Hát, kis késéssel már, hiszen a világ már a padel felé fordította tekintetét.
0: Igen, de azért mondjuk, hogy Szent Antalfán nincsen padelpálya.
1: Még.
0: Ott, ahol az első Tesla töltő volt Magyarországon.
1: Igen, még. Szólni is kéne a dobosiéknak, hogy azért ezzel mi a tervük, tehát ez hogy, meg miért, mi ez a késlekedés?
0: Hogy lehet lemaradni egy ilyen?
1: Tényleg.
0: Erről a... Mi az Isten az a padel?
1: Most mondjuk el, tényleg. Igen. Merült fel a kérdés.
0: Ütős játék, egy squash és a tenisz keveréke üveg kalickában.
1: Egy olyan kalickában, aminek az oldalfalait ki lehet használni a játékban.
0: Nem, korlátlanul nem. Mindegyiket, de egy jó ritmusú, beszélgetős, és se is alkalmas.
1: Hát vagy ilyen nagyon intenzív, izzadós változatra is oké.
0: Hát de én olyat még csak az Instagramon láttam.
1: Én is csak.
0: És ez egészen sokban különbözik attól, amit én képes vagyok előállítani ebből a játékból. És halló.
1: Jó reggelt.
3: Halló, sziasztok, Gergi vagyok. Én nagy rajongója vagyok az ilyen alternatív ütős sportoknak. És láttam valamikor egy riportot, hogy ami arról szólt, hogy az USA-ban a pickleball eszi meg így a tenisz, vagyis hát, hogy egyre több ilyen pályát alakítanak át, és aha, hogy ennek az a fáztere, a pickleball az USA-ban, ami a padel nem Európában, ami a padel Európában, és tehát, hogy sokkal kisebb a belépési küszöb mondjuk a pickleballba, a padelbe, azt nem annyira tudom, de hogy nem szükséges hozzá olyan, nem tudom, gyorsaság, olyan fizikai felkészültség, mint hogyha valaki teniszezni akar, és akkor ilyen idősebbek is, vagy ilyen, hát úgymond ilyen tehőpléjerek is könnyebben elkezdenek ezzel játszani, és akkor így ennek így a hozzáférése mint a játékhoz nagyobb, igen, vagy a játékosok hozzáférést, és akkor ezért az utcában egyre több teniszpályát alakítanak át pickleballra, és akkor a pelő az meg jobban Európában terjed. Egyébként itt a Népligetben is, amit átalakítottak, hát leginkább pedő pályákkal, de hogy ez már nem tudom, tehát hogy én itt élek kb. 10 éve, és én még nem láttam azt a helyet sosem nyitva, lehet, hogy most mint hogyha úgy láttam volna, hogy most már talán kezdene befejeződni ez az előkészítés, vagy nem tudom, de nagyon hosszúra nyúló folyamat ez itt.
1: Hát ez is lehet önök a része, amiben a 25 Gurigából felvették az összeget, és akkor a Fradi város K. Gábor vezetésével megvalósulni látszott, de hát ebből semmi nem valósult meg. Lehet, hogy ez is ez a sportkomplexumnak az a része, ami éppen még fejlesztés alatt van. Egyébként padellel kapcsolatban azt szeretném még megjegyezni, hogy az padel, mert hogy ez egy spanyol lok által jelentősen, a spanyol ajkúak által jelentősen kultivált és népszerűsített játék. Tehát, és éppen az argentinok az egyik nagymesterei ennek a játéknak, és az ibériai félsziget az egyik paradicsoma ennek. Dél-Amerikán kívül, mert hogy Dél-Amerikában is nagyon menő ez. Tehát ez nem csak Európára korlátozódik a népszerűsége, hiszen ezt onnan hozták be inkább, azt mondhatni.
0: Igen, és a Marcibányi téren lehet pickleballozni. A jégpályáról leszedik a jeget nyárra, meg a sátrat, és föltesznek, talán ide nem is volt sátor, és föltesznek egy hálót, és akkor ott emberek különböző korosztályokból, inkább idősebbek nyomják, és elég idegesítő hangja van.
3: Figyeljátok, miért hívják pickleballnak?
0: Azt hiszem, mert a labda ilyen lyukacsos és zöld.
3: Azért, mert a, nem tudom, a kitalálja ozójának a kutyáját úgy hívták, hogy pickleball.
0: Ja, akkor azt hittem, hogy azért, mert hasonlít.
3: Na, én viszont még szeretnék egy másik alternatív ilyen ütősportot a figyelmetekbe ajánlani. Én nagyon szeretem a cross mintont, ezt speed badmintonnak is hívják. Igazából ez a tollasnak, a squashnak és a tenisznek talán egy ilyen másik hibridje. Nincsen háló, hanem két ilyen zóna van, ilyen szallaggal ki lehet jelölni, és így ez könnyebb is, nem tudom, bárhol játszani. Aha. És akkor az ütő hasonlít a squash ütőre jobban, és nem játszák magasan, mert nincs háló, amiből át kell ütni, és olyan gyors labdamenetek lehetnek. Én ezt nagyon szeretem.
0: Csodálatos, nekem van egy ilyen készletem, és egy időben különben szerintem lehetett még Aldiban is kapni,
3: lehet kapni
0: ilyen ütőket. Az én pályakijelölőm az két darab félbevágott teniszlabda, vagy három, és akkor azzal lehet kijelölni a területet ami játszik.
3: Az is jó, de hogy van ilyen, tehát hogy nem tudom, ennek a van, ez egy azt hiszem német fejlesztésű, vagy onnan származó sportág, ilyen 20-20 pár éves, és akkor van egy márka, a Speedminton, nekik vannak ilyen, tehát jobb minőségű eszközeik, és akkor nekik a pálya kijelölője ilyen szallag, és akkor úgy, mi szoktunk így kompetitíven is ezt játszani, és akkor egyébként egy teniszpályán két ilyen speed badminton pálya fér el egymás mellett, és akkor 13 vagy 12 méterre van egymástól a két 5x5 méteres, 5,5x5,5 méteres négyzet, ami és akkor ezek ilyen sátorlegúrókkal, vagy hát mit tudom, ilyenekkel ki lehet ezt a szallagot könnyen rakni, hogyha éppen nem teniszpályán vagy, mert ott nyilván nem szurkálod, de szerintem nagyon szeretem ezt a sportot.
0: Szerintem ez egy klassz játék, és még szélbe is lehet nagyjából.
3: Így van, jobban bírja.
0: Legalábbis a készletünkbe vettem, abban volt olyan, hogy egy ilyen gumigyűrű, ami megnehezíti a labda, vagy hogy hívják ezt?
3: Aha, egy grammal nehezebb úgy a labda, igen.
0: Plusz van még egy olyan is, aminek fluoreszkál, vagy nem fluoreszkál, egy lámpát lehet belerakni, A végében.
1: Akkor még ilyen alkonyati játékot
0: igen,
1: is lehet
0: alkonyatiba is lehet nyúlni.
1: Az jó.
3: Igen, ilyen, olyan, mint a horgászok használnak, ilyen esti kapás jelző, olyan ilyen kis fiolát lehet beletenni a labdának a helyébe, és akkor van olyan az éjszakai, az olyan, igen, ilyen transzparens, a gumiborítást a fejének, és akkor úgy látszik jól, igen.
0: Nagyon profi vagy. Uh-huh. Jó, van, próbáljátok ki ezt a strandon, nagyon jó játék, és...
3: Szokott lenni, szóval egyébként tehát ennek a hivatalos neve a sportágnak az, hogy crossminton, és a magyarok cross egyébként minton. Tök jók benne, és ilyen vegyes párosban, meg nem tudom, tehát hogy van ennek ilyen nemzetközi ligája, meg ilyenek, meg szoktak Magyarországon is ilyen versenyek lenni. Na mindegy. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Köszi.
1: Mi is köszönjük, hogy ezeket elmondtad.
0: Szia.
1: Szevasz.
0: Én még egy játékra szeretném fölhívni a figyelmet. A Baszk pelóta.
1: Oh.
0: Mármint, hogy ők csak pelótának hívják, aha. De ugye pelóta az labdát aha. Jelent.
1: Igen.
0: És az, amin hát csóró változat, hogy kézzel passzolják ezt a falra, ez ilyen fallabdázás,
1: aha.
0: Vagy hát a squash elődje, de van
1: és
0: rendes.
1: És akkor felváltva kell,
0: aha.
1: Ugye?
0: És van
1: de van amíg egy ütőt húzol a kezedre,
0: és
1: nem?
0: Van rendes teliszütős változat is,
1: vagy azt olyan is, aha.
0: Azt terjedt el, és van egy most van egy sorozat, hát szerintem spanyol-mexikói vegyes, vagy hogy hívják ezt, koprodukció, és 20-as években női pelóta játékosok küzdelméről szól, elég jó. Halló!
1: Jó reggelt!
4: A magyar futballnak se jó, se rossz, úgy persze nincs szüksége. Hajrá, Pradi! Polgár Gyuri után most már jó lesz a 444 is, hát nagyot ugranak minőségben.
0: Köszönjük a gondolatokat, ami összefoglalta az elmúlt időt, és örülünk, hogy jó egészségben megvan, és nem ford fel az agyvize.
1: Ezt még én még processzálom.
0: A rendszerváltás után nem vittek el senkit katonának, nem fulladtunk bele a fölhalmozott adósságba, és nem műtötték át a kedves betelefonálónkat.
1: Pedig volt esély rá.
0: Rég hallottam, igen, de egy ilyen
1: ja, ez a harag
0: jobbos volt. KGB, ez a harag.
1: Igen, igen. Tényleg. Ez a
0: talán de hogy a nyomott egy
1: egy szuszra.
0: Hajigót.
1: Igen. Igen, ez egy hajigó volt, igen, semmi más.
0: Szerintem jegyzetel, és akkor utána hát jön ez az anza.
1: Az jó, igen. Közben itt azért megnéztem, tényleg volt, van már feljelentés az állami számvevőszékhez a Ferencváros néplégetbe tervezett sportvárosára vonatkozóan, amire 25 milliárd forintos állami támogatást már megkapott, de 10 év alatt sem készült el. És az ÁSZ az már júniusban továbbította a rendőrségnek a közérdekű beadványt, és vizsgálják.
0: Meg kell nézni, én azt mondom, minden nézzék.
1: Nézzük meg a számokat a Fradi városra.
0: Minden legyen fölírva.
1: Igen, mindenben lesz írva.
0: Én ebben hiszek.
1: Igen. Némi türelmetlenséget persze folyamatosan érzek mostanában, de akkor már mikor? Meg hogy azért ez
0: a másik így, fajta türelmetlenség, hogy mikor fogja már a kormány a Facebookon a száját, és a kommunikáció helyett foglalkozik.
1: Azt is érzem, igen.
0: Mindenféle.
1: Tehát van az irányban is van, hogy akkor igen, ez az abszolút színház menjen, vagy mozizás, meg
0: nem kell türelmetlennek lenni semmivel.
1: Türelmesen kell egy kicsit várni.
0: Kibírtuk a 16 évet.
1: Igen.
0: És...
1: Ami késik,
0: nem múlik.
1: Abszolút, szerintem ez, tehát folyamatban vannak nyilván dolgok.
0: Én addig türelmes vagyok, amíg nem áll össze 16 értelmiségi újságíró sportoló, és nem mondja azt, hogy most már akkor tényleg tessék ezt a közéletet egy kicsit nyugodtabban folytatni. Ha megjelenik ez a...
1: Mi?
0: Az írás, akkor én azzal tudok menni. Így mondják?
1: Ha, igen.
0: A nap végén azzal
1: a
0: tudok
1: nap
0: menni.
1: Én tudok menni azzal, bár nem láttam jönni.
0: Jó, hát el kell menni a falig.
1: Igen.
0: A nap végén el kell menni a falig.
1: A nap végén el kell menni a falig.
0: Le kell kapcsolni a villanyt, és lehet aludni.
1: Igen.
0: És másnap újult erővel nekivágni a világnak. Szóval, mit akartam mondani erről?
1: Ja, hát még igen, ez még nyitott, azt még várjuk azt a további javaslatot, bár már két név érkezett, hogy a Tilos közösségéből ki is lenne jó köztársasági elnök. Tehát még tegyétek meg tétjeiteket, ha gondoljátok.
0: És akkor jelöljük, írunk-e Facebook posztot erről, hogy fedhetetlen és állami filléreket nem kapott, végig kimondta a véleményét, nem lapított a Tilos Rádióban. Hát, hogy
1: mellé tudunk állni. És igen.
0: Tulajdonképpen
1: önazonos volt.
0: Igen, szerintem tudunk hozni egy-két híresebb támogatót is, mint mi vagyunk. Nem, Marci?
1: 16-ot?
0: Akár. 16 szerintem összejönne.
1: Biztos összejönne. Kicsit kell vele dolgozni, de összejönne.
0: Jó, a belga az mindjárt 3. A belga zenekar.
1: Az egyből 3-nak számít, igen. Lenne még egy-két zenekar.
0: Igen, van, nagy a holdudvarunk. Szerintem lehet, hogy érdemes neki futni ennek a dolognak. Én ugye nem a Tilosból, de Lékó Pétert javasoltam, hogyha már a Polgárűdit nem vállalt el.
1: Igen.
0: Vagy Rapaport Richard. Hogy maradjunk ezen a vonalon. Halló.
1: Lékó Péter Ultraz. Jó reggelt.
3: Sziasztok.
0: Szia.
3: Ugye az volt az egyik feltétel, hogy az oldalakon áthidalva megteremtse a nemzetegységét, szerintem Norbika lenne az. Egyrészt...
0: A 16 kerületben?
1: A 16-ból.
3: Igen, mint tudjuk, Fidesz szavazó volt, és mégis a Tilos Rádió lelkes támogatója.
1: Szerintem... Mármint szavakban, igen.
3: És még egy... nem annyira simára csiszolt dolgot mondok, Okolvélánál elég alaposan át lehet rágni magát az embernek, hogy honnan ered ez a petíciós politikai kultúra.
0: Ezt nem vagyok hajlandó, úgyhogy légy szíves, foglald össze, mert az a baj, hogy megláttam a...
3: De nem beszél, ír. Tehát ha a betűk nem így szólalnak meg.
0: Jó, de a videóban...
1: De videókat küldözgetett, kazettákat küldözgetett.
0: De YouTube-on is nagy az életműve, és így át van fésülve a haja.
3: Rendben van, de nem erről beszélek.
1: Az mindig gyanús.
3: Tehát, hogy írt egy elég jó politológiai összefoglalót, és leírja a petíciós kultúrának a keletkezését a 30-as években, és hogyan bomlik ki a 60-as, 70-es években, és hogy mit veszünk át ezzel. És az a nincs az a szennyezett érzése az embernek, amikor elolvassa, mert ezeket a gondolatokat nem ő szülte, hanem leírja, hogy mi történt akkor is.
1: Tehát mint egy dokumentálja.
0: Karta 77-től? Aha.
3: Hát figyelj, ez egy politológia tankönyv, tehát nem
1: akkor
3: hiszem, hogy...
1: Akkor el tudom képzelni.
3: Én mondtam, hogy ez...
1: Nem viszem a strandra, jó.
3: Nem igen. Fog úgy csúszni, mint ahogy elképzeltétek. De sajnos bármilyen... Hát, ugye Tamás Gásván Miklós mondta, hogy sajnos annak olyan gondolatok, amiket Csurka fogalmaz meg, pedig nekünk kellett volna. Ugyanezt tudom mondani a francia politológiai iskoláról, hogy sajnos Pokoldéra írta le, és senki más ebben a hazában. Úgyhogy ha valaki tájékozódni akar, akkor vagy franciául olvassa el eredetiben, vagy kénytelen levenni a polcról Pokoldélát. Na jó, van, sziasztok!
0: Hello, köszi!
1: Köszönjük, kemény állítások ezek.
0: Igen, mondjuk... Nálam úgy van a polc, hogy föl se került rá a Pokol Béla.
1: Hát nem.
0: Bár biztos megkerülhetetlen a...
1: Hát bizonyos polcokon, igen, meg bizonyos amikor könyvtárban, de...
0: Olvasni olvastam, de hát attól is kiégett az agyam. Nem, eleve nem. Parsons, komolyan. Na szóval...
1: Ja, hát...
0: Nem. Nem, nekem való, de azért volt egy idő, amikor... rászívódtam a videóira, mert nem hittem el, hogy ez van, hogy ezt egyetemi jegyzetet ilyen monotonitással beolvasva.
1: De van.
0: Valószínűleg ezeket a VHS kazettáit digitalizálta, amit leküldött magával
1: Miskolcra igen.
0: Tanítani.
1: Igen.
0: Hú, nagyon kemény, de most van egy másik szenvedélyem.
1: Hát ha ez már az volt, akkor ehhez képest még fokoztad.
0: Hát ez elmúlt, de a pokol egy újabb bugyra. És hát egy hete nem bírom megunni. A vannak ilyen Facebookos közösségek, ahol segítséget kérnek emberek egymástól, hogy segítsenek megbecsülni a birtokukban lévő festményeknek az értékét, aha, az alkotóját, uh-huh, és hogy vajon mennyit ér. Hát igen, hogy mennyit hát érhet meg, hogy kifestette, és hogy, de aha, aztán van, aki csak annyit mond, hogy a szignót segítsenek elolvasni. Aha. És akkor ebből próbál meg további információkat kinyerni. Hát, öcsém. És általában ezek
1: van, a két... Vannak minőségi hozzászólások?
0: Igen, igen, örököltem, hogy a tékból került elő, és akkor uh-huh, van, aki nem bírja ki soha, hogy a keret árát éri. Uh-huh. Vagy az, hogy annyit se. Vagy,
1: jó, ha ezt meg, igen, megugorja. Igen.
0: Tedd ki lomtanításon, megtudod. Ilyenek. És hát, és akkor van, aki visszaszól, meg van sértődve, hogy nem kioktatást, hanem szakvéleményt akar. Akkor jönnek azok, akik azt mondják, hogy ez egy szakma, és azért fizetni szoktak, hogy megmondják.
1: És van benne igazság.
0: De ezért... közben meg akkor minek jár erre a fórumra az, aki...
1: Hát, mert ő is ezért horgászik, igen.
0: Na, szóval... És olyan művek. És hát van, amit egész egyszerűen csak úgy raknak föl, hogy hagyatékból került hozzám ez a képcsarnokos kép.
1: Uh-huh. Tehát megfordította legalább a képet.
0: Meg, de
1: meg a kép... látta a hátoldalán, igen, akkor de ezt.
0: A hátoldalán rá van írva, vagy kifestette.
1: Hát általában ott, igen.
0: Hogyha már tudja, hogy képcsarnokos, akkor azt valaki festette, mondjuk az nem a minőségnek a jellemzője, hogy képcsarnok, de...
1: Azt javaslom, hogy szálljon fel a hatos villamosra, aztán szálljon le a Jászai Mari téren, és akkor ott van a Bizományinak az áruháza, ami előtt jó szemű és tapasztalt értékbecslők dolgoznak, ja. Mielőtt még leadnád a cuccot. De hát ott megállítanak, és vagy te is megállsz, hatsz.
0: Maci, a művek nagy része kartonon van, vagy faroslemezen.
1: El tudom ilyen képzelni, elnyújtott, igen.
0: Elnyújtott testű cicák labdáznak, tehát aha, ilyen anatómiai...
1: De vannak benne bibliaiak is, nem?
0: Van biblia, aha, és nagyon sok tájkép.
1: Aha.
0: Nagyon sok tájkép. Ez mi lehet szerintem? Én erre gyanakszom. Na ú, nagyon reménykedem.
1: Hát néha az egyik ilyen balatoni csoportban, ahol szoktam nézelődni, ott is felmerül ilyen igény, hogy találtam, igen, megtalált, feltalált állapotban, de hogy akkor úgy megesik, igen, megáll a szeme a tulajdonosnak, és akkor gyorsan közzé is teszi, hogy ezeket találtam a padláson.
0: Aha.
1: Valami borzalmas dolgok vannak, ilyen igazi, igazi rossz minőségű. Tényleg a keret az valóban többet érhet.
0: És már ott tartok ebben, hogy belenagyítok ezekbe, és a padlásról hoztam le témában, volt aha, egy olyan, amiben még volt egy ilyen kis happamacs a mosószeres víztől.
1: Aha.
0: Gyorsan restaurálta, hogy jobban a galapszart letörölte, hogy jobban
1: sikerült hogy megőrizni.
0: Csábítóbb legyen a dolog, de az igazán, a jól értesült, az felkészült eladók, már dörzsöltebbek, meg utána jártak, azok jobbak, hogy van egy, és mit mondjak, van egy pincési horvát képem, és nem
1: bemondanak valamit.
0: Igen, nem tudod, hogy ki, lehet, hogy valami zsánerfestő, kismester valami, de hogy akkor így, ez nagy ritkaság, korabeli keretben.
1: Aha. Igen.
0: Meg hát olvastam előtt is, hogy korabeli kép. korabeli...
1: Melyik korabelire gondol?
0: Korabeli antik kép.
1: Az jó.
0: Eladó. És akkor, hát sok információm nincs róla, de a keretem van egy címke, aha, hogy nem tudom, én Kobler és társa...
1: Ott lett keretezve.
0: Keretező alapítva 1882, úgyhogy ez biztos.
1: Ez nagyon antik.
0: Valami értékes, aha, dolog, ha már ilyen értékes keretbe tették. Halló.
1: Öregelt.
5: Abba. Sziasztok, öregelt. Szó vagyok, nála úgy csak. Pont ezeket az oldalakat nézegettem éppen, amikről beszéltek az adásban. Uh-huh. Tényleg sok van belőle, és tényleg nagyon vicces. Viszont van egy marha jó oldaluk. Ha esetleg például úgy jártok, mint én, hogy egy betűrő ellopja a nagyapátoknak a festményeit, mert tök jók, csak nem ért hozzá. Hát lehet, hogy ezeken az oldalakon fog felbukkanni, legalábbis én ebbe bízom. Amúgy már nagyon jól szórakozom én is a képeken. Úgyhogy böngészem továbbra is, hát ha valaki...
1: Egyszer csak felrakja, vagy mi?
5: Valaki ezt földobja.
0: Reméljük.
5: Igen, hogy segítsek, ki ez, mi ez, és akkor... Aha. De egyébként volt már olyan, hogy nagyon értékes festményt rakott valaki föl, szerettem volna megvenni, és az utolsó pillanatban jött rá, hogy hello, ez nem 20 ezer, hanem 2 millió. Úgyhogy megvan ennek az értelme, nyilván a szórakoztató, cicás, kombinés nő. Én Hortit várom egyébként, hogy föl a bibliai és egyéb képek mellett. Nem biztos, hogy rám mennék, de várom. Az ilyesmit. Jók ezek az oldalak, csak én akartam.
0: Jó, nagyon jó, köszönöm. Köszi.
1: Köszi, szevasz. Hello. Biztos ott lappang a kormányzónak az egész alakos festménye. Egy ilyenben.
0: Hát múltkor a ősszel van ez a káptalan tóti piac. Szezonon kívül egyszer el szoktam menni évente, amikor már abszolút utolszezonban. Kevesen vannak, jó a hangulat, 1000 forintért megvettük a Macskák musical bakelite, meg néhány hülyeséget még, diót, ilyesmi, és ott egy ilyen ószeres pulton asztali Hitlermel szobrot árultak a cigányok. Meg mindenféle horogkeresztes kitüntetéseket.
1: Jaj, hát ez már nagyon régóta megy a horogkeresztes relikviáknak a különböző változatai.
0: Jó, azért,
1: de az úgy Európa szerte, azt hiszem.
0: Amúgy nem lenne érdekes az eladók származása, csak hát ők is népirtásnak voltak kitéve.
1: Hát például ők is.
0: Nevezett ideológia és ember által, ezért tartom pikásnak.
1: Igen, ezek nagyon, nagyon fura, abszurd látványok ezek egyszerre.
0: Ha lenne ilyen ambícióm, akkor megkérdezném, hogy mit tudnak a roma holokausztról, és volt-e áldozat a családjukban. Lehet, hogy azt mondanák, hogy volt, és most próbálják annak a árát beszedni, vagy nem tudom én, a kompenzációt.
1: Akár, igen.
0: De hát szerintem nem, illetlen dolog teljesen. Mármint, hogy...
1: Mármint, hogy nem passzol, vagy mi?
0: Nem passzol.
1: Nem, hát ez nem, abszolút nem passzol. Fura, nagyon fura látvány az ilyen. De igen, magyarázat az lehet bármi is. Bármiként is van megfogalmazva. Revenge.
0: Igen, és lehet, hogy maguk hamisítják ezeket, nem?
1: Hát vannak eredeti antik. eredetileg antiknak készült, és eredetivé váló dolgok.
0: Nem biztos, hogy korabeli antik.
1: Antikolt.
0: Ja.
1: Megantikoltuk otthon. Egy kis, megmaradtuk egy kis savval. Barnítottuk, bronzosítottuk, antikoltuk. Hú. Vannak technikák erre.
0: Ősszel majd menjünk el együtt, Marci.
1: Jó, mehetünk. Én ki nem állhatom azt a helyet. Már
0: borzolom. Hát persze. Így mint a leprást úgy kerülöm. De
1: nem szeretem.
0: Egy szeptember végi szép őszi hangulat.
1: Jó. Az biztos adja jobban.
0: Ott már, hát mondjuk nem tudsz beülni a háncskörhintába.
1: Hát ezt igazán sajnálni fogom.
0: Amit erdélyi szalmakalapban pörget egy markos legény. Ez megvan?
1: Nincsen. Én nagyon régen jártam ott, vagy nem annyira nagyon, de régen jártam ott már, amikor már eléggé zsúfolt volt ahhoz, hogy eléggé ideges legyek rövid időn belül, és ezt a sok-sok eredetiséget, és ezt a sok szépséget, ami ott egymásra halmozva megjelent, az ez, őstermelőktől kezdve a mindenféle ilyen-olyan gyógymódokig, meg a bőrtatyókon át a borzalmas, nem. Helyes kiskutyák voltak, igen, az oké, de mert hát az is van.
0: Annak is
1: de kell. Nem tudom, az 50. levendula szörpös baszki, az meg a...
0: Hát most már van kerti törpés is.
1: Az jó legalább, az vicces. Tényleg ezen gondolkoztam, hogy kerti törpét a kertbe legalább egyet, vagy valami. Szépen a tájba.
0: Vagy egy Hitlert.
1: Ja, fú.
0: De neked van szobrod?
1: Szobrod,
0: otthon, kertbe, valahova. Szobron gondolkoztam, kis hogy ez jól lenne.
1: Otthon van, de az ilyen kis plasztikai kis méret, plasztika. Szóval az nem.
0: Kertbe, oda egy jó.
1: Egy jó kis Henry Moore.
0: Megfaragjuk?
1: Igen. Hát simán.
0: Mondjuk, hogyha kijön a Parkside-nak a vésőkészlete, akkor lehet, hogy rá.
1: Különös tekintettel a kerti dekorációkra, és az anyagoknak a nem csak a fára, hanem különböző kövekre lehet használni. Valami jó kis bazalt, hiszen az ott van.
0: Hát ott, na ott van viszont...
1: Hegyes tűi bazaltból szeretnék szobrot faragni a kertembe.
0: Ott van a bazalt, de 100 kilométeres körzetben nem lehet kapni bazaltot.
1: Jó, nyilván.
0: Azt a...
1: De ezeket nyilván védik is valamennyire.
0: Magyarországon azt mondom, két helyen lehet bazaltot kapni, az egyik a Nógrádból, aha, a Kolász északkő, a másik meg nem tudom én, valami ilyesmi, az összes többi most már import bazalt.
1: Ó. Oh.
0: Tehát ezeket, ami volt, azt elszórták a sinek közé.
1: Bazalt orgonák.
0: Aha. Tehát az, hogy...
1: Hát van még az a jó kis vörös köve,

0: van.
1: És maximum a sver tud leakadni, ha van rajta.
0: Bár nem feltétlenül, igen.
1: Van, ami van, van, ami meg nincsen, illetve a gumimatrac. Bár gumimatrac ilyen már nem létezik, szup van helyette.
0: Gumikacsa.
1: Nem?
0: Hát a szup lett a népi gumimatrac.
1: Igen, most a hétvégén voltam a déli parton, ott az van, hogy lesétálsz a strandra, és akkor sétálsz még mondjuk 500 métert a vízben.
0: Amíg, legalább.
1: Amíg a melledig ér.
0: Legalább.
1: És akkor utána az a fürdés, és utána ki is jössz. Borzasztó meleg volt.
0: Igen.
1: A víz.
0: A víz, és a víznek olyan, olyan meleg rétegei alakultak ki, ami már nem... Az északi parton is ez történt. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kevés... Tehát a, igen, a természetes folyamatoknak a megakadásával van dolgunk szerintem. Mármint, hogy ez is természetesen következik abból a szárazságból, ami itten uralkodik, és természetesen kiszárad a túlnak egy jó része, és akkor így a vízállománya...
1: De milyen párolog, annak le kell esni valahol. Hello, az nem maradtad. Na...
0: Én már a kínai tudósoknak a megoldását várom, amikor esőfelhőket összerakétáznak, és akkor avval le lehet áztatni a földeket. Az megvan, hogy akkor van ilyen fejlesztés, hogy nagy-nagy esőfelhőket lehet csinálni.
1: Na jó, de most a jégkár elhárító állomásokra támadtak botokkal a magyar parasztok, mert hogy szerintük az okozza az aszályt.
0: Tényleg?
1: Hát most nem konkrétan, csak,
0: kaszára,
1: csak tiltakoznak, hogy ezt zárják be, ezeket a jégkár elhárítókat. Aha. Furcsák. Na jó van, figyeljetek, gyerekek, lejárt az időnk, jövő héten konzerv.
0: Jövő héten remélem, az archívumból merítünk valami jó kis anyagot.
1: És remélem megérte velünk cöcögni.
0: Igen, gondolkodjatok azon, hogy hogyan lesz jó köztársasági elnökünk.
1: Két jelöltünk maradt, Álva, a Picúr és a Béni.
0: Igen. Két jelöltünk maradt a két jelöltből, de ők állva maradtak ebben a küzdelemből.
1: Jó,
0: és lehet, hogy majd a jelölti vitát is majd megrendezhetjük egyszer. Ha? Mit szóltok hozzá? Lehet majd kampányolni
1: és
0: mellettük.
1: Lehet, hogy igazságos lenne, hogyha sakkba döntenék el.
0: Ja, ez már olyan stílusos lenne, igen. Ki ad mattot, vagy a vezércselt, az ki veti be. Na, élvezzétek a nyarat, vigyázzatok a vizekre, meg a környezetetekre, ne szemeteljetek sokat, vagy egyáltalán. Gyerekeknek tanítsatok sok dolgot, erről is, és olvassatok.
1: Minden nap.
0: Akár minden nap is. Szevasztok.
1: Csáv.

0: a kihelyezett fészekládákat foglalja el. Noha ezeket a madárvédők voltak éppen a költöző, veszélyeztetett kékvércséknek szánták, zömüket a nem vonuló, a költést hamarabb kezdő vörösvércsék veszik birtokba. Gyakori ragadozó madaraink szívesen alkotnak laza kolóniákat, fészkelőhely híján a fák tövébe, a talajra, akár szántóföldi környezetbe is lerakják fészekaljukat. Dévaványán egy vörösvércsepár évek óta egy eperfa koronája alatt a fatörzset a legelő állatok rágásától védő hordó oltalmában neveli fiókáit. Idén 3 pejhes utód készül elérni a röpképes kort. Szemlézte a Körösmaros Nemzeti Park beszámolóját a sokszínű vidék.
1: Egy nagyjából 150 millió évvel ezelőtt a jura korban élt óriás nyomaira bukkantak paleontológusok Tájföld északkeleti részén. A sauropodák arrendjébe tartozó új dino, az Uragasaurus kalasiensis nevet kapta, amelynek első tagja kígyógyíkot jelent, a második tagja pedig a kalaszin régióra utal, ahol a faj fosziliáját, egész pontosan egy darab épségben megmaradt hátcsigolya csontját megtalálták. Ebből a csontból tudták levezetni, hogy egy új fajra bukkantak. Az Uragasaurus kalasiensis egy nagy testű növényevő volt, amely nagyjából 20 méter hosszú lehetett, vagyis kb. Hosszában átért volna egy teniszpályát. Dr. Apirut Nilapanpan, a kutatásvezető paleontológus, a BBC-nek azt nyilatkozta, amikor rájött, hogy egy új fajt fedeztek föl, az öröm első hullámában szétverte a számítógépét. Azt mondta, a felfedezés tudata felvirnyozó volt, de meg is könnyebbül tőle, írja a Telex.
0: Bereg surány mellett két kőrisrontó karcsú díszbogarat fogott az erdei feromon csapda. Ez volt az Agrilus planipennis első igazolt hazai, sőt uniós előfordulása. Az ázsiai eredetű rovar tömeges kőris pusztulást képes okozni, a szállítószövetekben fejlődő lárvák tönkreteszik a fák tápanyag és vízellátását. A kifejlett karcsú díszbogár fényes metálzöld, 8-14 mm-esre nő meg. Lárvája jelenlétéről lombvesztés, a korona gyérülése árulkodik. A kéreg elszíneződik, repedezni kezd, alatta cikcakos, gyakran félméteres járat látszik. A NABIC szakemberei laborvizsgálat után további csapdákkal és ellenőrzésekkel határolják be a rendkívül káros populációt, de várják oldalukon a lakossági bejelentéseket is, írja a 444.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, kedves hallgatók, ez a Tilos Rádió, és kezdjük a Drágám, hol a vacsorám mai élő adását. 2026. július 22-e van. Vendégünk András Felicia, klinikai szakpszichológus és
1: pszichoterapeuta.
0: Igen, és sok mindenről fogunk vele beszélgetni, nehéz lenne ezt így röviden összefoglalni, hogy mikről. Itt van velem Noémi is a stúdióban, a pultban András, az adástelefonunk 215-3773, és figyeljük a chat falat is. És akkor kezdjünk bele, hogy szóval pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus, ezt mondtuk róla, de hogy bemutatkoznál egy picit hosszabban?
1: Igen. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Elmondom hosszan akkor, jó? Mert van ennek egy nagyon hosszú neve, jó. Nem mintha számítana, de...
0: Igen, ezt nem volt időm felírni a kezdésre, nem tudtam bemondani.
1: Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, ebből talán a felnőtt az érdekes, tehát hogy én alapvetően felnőttekkel dolgozom, és pszichoterapeuta. Most egy jó ideje már magánellátásban, tehát magánegészségügyben dolgozom, de korábban dolgoztam, mint a szociális szféra, mind az állami egészségügy mindenféle területén, tehát osztályon is, osztályos pszichoterapiával is foglalkoztam, prevencióval is, járóbeteg szakrendelésben is dolgoztam, hajléktalan ellátásban is, szóval elég sok minden. Ezt azért tartom fontosnak, mert szerintem legalábbis nekem az egy jó tapasztalat volt, hogy a szociális szférába és az egészségügybe is beleláttam, mert ezek sokszor nehezen tudnak kommunikálni egymással, vagy egy csomó kliens így a kettőnek a peremterületén van valahogy, vagy egyik kéz nem tudja, mit csinál a másik. És alapvetően személyiségzavarokkal, vagy szubklinikus személyiségzavarokkal érő emberek szoktak megtalálni, nem csak, de sokszor ilyen nehézségekkel élő emberek találnak meg.
0: Mit jelent az, hogy szubklinikus?
1: Hát, hogy mondjuk nem feltétlen, ugye azért valamennyire ez egy mesterséges határvonal, ahol meghúzza az egészségügy, hogy hol adunk meg egy diagnózist, és a szubklinikus az azt mondja, hogy ott azért van olyan személyiség nehézség, vagy egy olyan kötődési nehézség, vagy egy olyan érzelemszabályozási nehézség, vagy gyerekkori traumák, amivel azért érdemes foglalkozni, de nem biztos, hogy megkapná ezt a diagnózist, sőt, valószínűleg nem kapná meg. És hogy mondjuk, hogyha találkoznál egy ilyen nehézséggel élő emberrel, akkor nem is biztos, hogy meg tudnád mondani, hogy itt van valami, mert lehet, hogy csak a közeli intim kapcsolataiban jelenik ez meg. De hogy attól függetlenül igenis megnehezíti az életét.
0: És mesélsz meg erről egy picit, hogy amit láttál ezeken a különböző munkahelyeken, hogy a szociális, illetve az egészségügyi szolgáltatók, vagy nem tudom, nem feltétlenül tudnak jól együttműködni, vagy látnak rá egy más munkájára, hogy mikre kell gondolni?
1: Hát nyilván a szociális szférában én hajléktalanokkal dolgoztam viszonylag többet, illetve mozgássérültekkel. És most ezért mondom mind a két példát, mert a mozgássérülteknél mondjuk én pont azt láttam, hogy egy kicsit már ellent mondjak magamnak, hogy ott egész jól együtt tudott működni ez a két terület. Főleg most olyan dolgokra gondolok, amikor valaki mondjuk egy baleset következtében vált mozgássérülté, tehát nem valami vele született, vagy nem a születésekor valamilyen esetleg műhiba miatt, hanem később felnőtt korában egy baleset miatt vált mozgássérülté, vagy kerekesszékbe került, és akkor ott van ugye egy ilyen kórházi akutellátás, aztán kórházi rehabilitáció, és aztán mondjuk bekerül egy ilyen szociális. Én a Marcibányi téren dolgoztam ott, akkor még Merek volt, Mereknek hívták, mozgássérült emberek rehabilitációs központja. És akkor ez már a szociális szféra része volt, és volt egy tök jó együttműködés az Orival, ami meg ott az Orvosi Rehabilitációs Intézet. És a hajléktalan ellátásban láttam akkor inkább azt, hogy hát most nem mondok semmi újat, de hogy a hajléktalanságban élő emberek nagy része azért valamilyen pszichés, meg pszichiátriai, meg addiktológiai problémával küzd. És akkor vannak erre mindenféle programok, meg azért a dolgozók nagyon igyekeznek, meg vannak pszichiáterekkel együttműködések. De hogy mondjuk, amikor valaki gyerekkorától súlyosan abuzálva, meg traumatizálva van, és arra ráépül egy szerhasználat, És akkor mondjuk a hajléktalan ellátásban 40-50-60 évesen találkozik egy szakemberrel, azért az nagyon nehéz, meg korlátos, hogy ott mit is lehet csinálni. Meg mondjuk egy példát, hogy mondjuk az osztályos pszichoterápiás ellátásban azért az a program része, hogy hétvégente, szerintem ez egy tök jó dolog, hogy hétvégente menjen haza. Most így mutatom közben így nektek ezt a, mi ez a?
2: Idézőjel.
1: Menjen haza, és ez egy tök jó dolog, mert tényleg nem az a cél, hogy valaki így intézményfüggő legyen. Bár nem szeretem ezt a szót, mert egy kicsit sarkos, de hogy ezért az önállóságában kell őt erősíteni, menjen haza hétvégente, ápolja a kapcsolatait, stb. De mondjuk egy hajléktalan ember hova menjen haza, vagy hát szóval, hogy persze végül is meg lehet ezt oldani, hogyha nagyon igyekszünk, de hogy inkább a dolgozók igyekeznek megoldani, mint maga a rendszer.
2: Igen, itt közben azon gondolkodtam ezen a két példán, hogy azért ennek van egy ilyen elég rendes különbség abban, hogy így mi lehet a motiváció, és mi felé lehet dolgozni, hogy gyanítom, hogy aki mondjuk a baleset következtében megsérül, annak van valami elképzelése arról, hogy hova tart, és amit leírtál, ilyen potenciális hajléktalan életút, főleg, hogyha már nagyon korán kisiklott a dolog, akkor ott elég nehéz elhinni, hogy van hova. Gondolom.
1: Igen, illetve hát ugye, ha tényleg baleset következtében lesz mondjuk valaki mozgássérült, akkor azért könnyen lehet, hogy semmilyen pszichés nehézsége vagy olyan, mint nekem vagy bárkinek, szóval oké, valami van, de hogy nem egy ilyen krónikus addiktológiai, vagy tehát nem szükségszerűen van valami súlyos pszichiátriai probléma háttérben, viszont ez a baleset és ez a trauma, az meg nagyon, nagyon komoly dolog, amivel foglalkozni kell. De igen, abszolút máshogy kell hozzányúlni, mint egy ilyen krónikus, hát még csak hagyjam, bár ezt is idézőjelben mondom, hogy krónikus traumatizáció, de hogy sokrétű, tehát szexuális, érzelmi, fizikai. Azért a hajléktalan emberekkel, hajléktalanságban élő emberekkel ez nem ritkán, hanem inkább gyakran történik.
0: Igen. Ez egy ilyen, szerintem ez kapcsolódik egy ilyen tök fontos kérdéshez, hogy hol keressük a, lehet, hogy csak lazán kapcsolódik, hogy hol keressük az egyéni pszichés problémáinknak a forrását, hogy nem tudom, társadalmi okokban keressük, vagy a helyzetünk, társadalmi helyzetünkben keressük, vagy az egyéni pszichés jellemzőinkben, személyiségünkben, meg működésünkben, hogy tehát, hogy lehet-e egyáltalán, hogyha a hajléktalanságban él valaki, lehet-e úgy egyáltalán jól lenni?
1: Nem hiszem. Nem hiszem.
0: Igen. Kanyarodjunk rá erre a kritikai pszichológiára, hogy ez mit is jelent.
1: Jó, most így rögtön felmentem magam az elején, de tényleg ez igaz, amit mondok, hogy ez úgymond egy ilyen ernyőfogalom, és azért mentem most föl magam, mert bármit mondok, az nem fogja egyben lefedni, tehát hogy ez tényleg egy ilyen nagyon tág, nagyon sok minden ide tartozik, meg azért nem akarnám magam úgy pozícionálni, mint egy ilyen felkent szakértője ennek a dolognak, abszolút nem. Bár azért igyekszem foglalkozni ezzel. Tehát ernyőfogalom, nagyon sok minden belefér, biztos fogok kihagyni dolgokat, akkor bocsi, de szerintem igazából csak nagy vonalakban a lényeget próbálnám átadni. Egy kicsit személyes, ezt még ide teszem, hogy amikor én először hallottam erről, akkor nagyon felbosszantott ez a dolog. Nekem úgy tűnt, hogy valahogy így a pszichológiát, meg a pszichológusokat így hibáztatjuk. Nyilván ezért próbáltam ennél egy kicsit reflektívebb lenni, mint ahogy most, de hogy ez volt a zsigeri éze, aztán elkezdtem gondolkodni, hogy jó, de miért lettem ettől ennyire dühös. Mert hogy amikor először találkoztam ezzel, akkor valahogy úgy tűnt, mintha itt emberek így nem ismernék az én szakmámat, és bántják az én szakmámat, és nem is látják át, és egyáltalán. Aztán közben később meg azt láttam, hogy valószínű, nyilván nem látják át, de nem is kell átlátni, de valami olyat látnak, amit meg lehet, hogy én belülről nem. Tehát, hogy kívülről ez egy fontos visszajelzés, hogy talán jobban, legalábbis ez az irányzat azt mondja, hogy jobban figyelembe kellene venni azt, hogy ezek az egyéni nehézségek, meg a diagnosztizált mindenféle patológiák, azok milyen társadalmi struktúrába ágyazódnak, vagy mi termeli ki, vagy hol keressük a beavatkozási pontokat. Most így elmondom előre, hogy én nem nagyon vagyok híve semmiben ilyen végleteknek, tehát én nem gondolom, hogy akkor minden társadalmi, vagy minden akkor ilyen individuális oldalról megközelítendő, hanem így a kettőnek együtt látom értelmét. És azt is mondja ez az irány, hogy fontos lenne megnézni, hogy különböző társadalmi osztályok, hogy viszonyulnak egymáshoz, a mindenféle, most mondok ilyen nagy szavakat, elnyomó társadalmi struktúrák, azok így hogy vannak. Biztos, most kiragadok valamit, biztos, hogy a pánikbetegséget akkor csak pánikbetegségként kell figyelni, hanem hát most így elárultam magam, hogy nem, tehát, hanem azt is kéne nézni, hogy mondjuk, ha egy multi környezet arra van optimalizálva, hogy úgy értem, hogy kell ezt szépen megfogalmazni, szóval egy ilyen multi munkahely, vagy egy ilyen multinacionális cég arra van optimalizálva, hogy abban nem biztos, hogy az a dolgozó jól tudja érezni magát, akkor nem biztos, hogy azt kell csak nézni, hogy akkor a dolgozó anyukája, amikor ő 2 éves volt, mit csinált. Azt is kell figyelni, mert közben meg ugye nem mindenki, tehát van egyéni reziliencia is, tehát van, aki meg tök jól meg tudja védeni magát mindenféle helyzetekben, de ugye miért kell eleve megvédenem magam, szóval, hogy meg fogunk erről beszélni, de akkor egy picit már ide hozom, hogy ugye a korai kapcsolatok, a kötődés, a korai traumák tök fontosak. Itt akkor ugye az anyákat szoktuk elővenni, ezt is idézőjelben mondom nyilván, mert ezt inkább gondolja, azt gondolom, a laikus közönség, hogy elővesszük, mint amennyire ez tényleg így történik, legalábbis remélem. De hogy azok az anyák azért nem egy ilyen vákumban élnek, szóval valami társadalomban élnek, közben egy csomó olyan fizetetlen munkát végeznek, és közben olyan helyzetekben kell lavírozniuk, és közben egyedül maradnak. Tehát, hogy, ja, és még annyit még a kritikai pszichológiához, hogy arra is próbál reflektálni, hogy magában, a pszichológus társadalomban milyen hatalmi viszonyok vannak, tehát, hogy mondjuk a képzési rendszer hogy épül föl, egyáltalán milyen társadalmi osztályból van lehetősége valakinek pszichológussá válni. Tehát, hogy ugye a képzés elég költséges, elég hosszú. Az, hogy hosszú, annak én látom értelmét, mert egy ilyen minőségbiztosítási dolognak gondolom, az, hogy költséges, az probléma szerintem, tehát, hogy így neked kell finanszírozni, szerintem jó lenne, az állam finanszírozna. De hogy igen, szóval ez már eleve akkor kiszorít bizonyos társadalmi osztályokat, akkor, amikor a kliens eleve hogy fér hozzá egy, ezt a szót se szeretem, de most nem tudom jobban megfogalmazni, alacsonyabb társadalmi osztályból jövő kliens, hogy fér hozzá egyetlen a szolgáltatáshoz, de ha hozzáfér, akkor ott milyen pszichológussal fog találkozni, kis valószínűséggel fog alacsony társadalmi osztályból jövő pszichológussal találkozni. Hát ilyenek.
3: Hú, ezek nagyon ez izgi kérdések.
2: Igen, gyakorlatilag egy adásvázat itt összefoglaltatott. Bocsánat, csak nekem, ezt most elmondom, csak hogy eszembe jutott egy ilyen nagyon-nagyon eltemetett emlék, szerintem az első pszichológus volt, akivel próbálkoztam, aki egy ilyen 60-as, 70-es néni lehetett, és egy darabig úgy egészen oké volt a felállás, amíg el nem kezdtem panaszkodni arról, hogy ha biciklivel járok, akkor rám dudálnak autósok, ez ilyen 10 éve volt, és nem tudom eldönteni, hogy azért dudálnak rám, mert kilóg a fenekem, vagy azért dudálnak rám, mert valami szabálytalan csinálok. És hogy ez állati veszélyes. És hogy éppen nem tudom, busz mellől kanyarodnék ki, és dudálnak, és nem tudom, hogy miért dudálnak. És erre az volt az egyik első válasza, hogy hát akkor ne arra biciklizzek. És akkor még így nem volt, nagyon voltak is szavaim arra, hogy ez miért dühít ennyire őrületesen, hogy így ez volt az első ötlet. És próbáltam valamit így akkor ilyen az akkori szókincsemmel és agyammal így összehalászni, hogy miért haragszom mégis arra a struktúrára, hogy a biciklizőnökre rádudálnak autós férfiak.
1: Vagy hogy miért kell eleve ezen nekem gondolkodni, mert bocsánat, igen. De hogy szóval, hogy azon kell gondolkodnom már eleve, hogy most, mert ez egy opció, hogy azért már kilóg a fenekem.
2: Igen, és akkor erre mondott valami olyat, hogy hát neki van ilyen magas beosztású férfi kliense, akinek meg muszáj 30 fokba öltönybe járni, és hogy ő nagyon irigykedik a kolléganőjére, hogy felvehet piros csizmát, és ott ültem, hogy ez hogy lehet így összehasonlítani?
1: Hát ez problémás. Tehát hál' Isten, nem tudom ki az, és kérlek, ne is mondd el, hogy ki volt az. Így könnyebb ezt megfogalmazni, hogy ez problémás. Igen.
2: Hogy ott én szerintem itt találkoztam először a kritikai attitűddel a saját haragom folytán.
1: De ez azért is tök jó, amit mondasz, mert egyrészt igen, meg lehet nézni ezt kritikai pszichológiai szempontból, másrészt meg valójában ez egy szakmai probléma. Tehát, hogy eleve már hamarabb elakadtam most ebben a történetben, tehát, hogy egyáltalán más kliens behozni, egyáltalán megmondani, hogy mi van, vagy mit kéne, vagy szóval, hogy még már itt el vagyok akadva, még a kritikai rész az el se értem.
2: Ja. Hát akkor itt az elérhető pszichológusok minősége is egy...
1: Hát az, abban ne menjünk bele, mert akkor így rendelni fogok, tehát, hogy... Szóval azzal szembesültem egyébként, hogy mert azzal kezdtem, hogy a kritikai pszichológiát, mikor én meghallottam, akkor én felháborodtam, hogy mert hát én nyilván nem így gondolkodom.
3: Igen, ide akartam visszatérni amúgy.
1: És hát nem igaz, miért nem tudják, hogy nem így gondolkodom, és egyáltalán, és akkor jöttem rá, hogy jó, hát ez nagyjából egy ilyen nagyon szűk buborék, amiben én vagyok szakmailag, meg amiben én képződtem, meg ahol dolgoztam, és hogy a realitás, vagy legalábbis a láthatóbb, most nem tudom, hogy számosságban többe, hát tartok, igen, de biztos, hogy láthatóbb, azok az instaposztok. Ez nekem problémám, tehát ez az instapszichológia, de Facebookot is mondhatok meg, TikTok, szóval nem a felület a lényeg, de hogy egyszerűen ez engem nagyon fölidegesít, mert egyszer lejáratja ez a dolog a pszichológiát. A pszichoterápiát végképp, most ezt a kettőt itt gyorsan akkor definiálnám, tehát a pszichológia meg a pszichoterápia egy picit más, mert a pszichológia az egy tudomány, bár nem mindenki szerint, de mégiscsak egy tudomány, és a pszichoterápia annak egy nagyon szűk része, csak egy alkalmazott része. Tényleg nagyon szűk része. Ebből is vannak problémák, hogy talán túl szűk, tehát hogy kevés pszichoterapeuta van, kevéssé hozzáférhető, tehát ez egy olyan egészségügyi, ez is fontos, egy olyan egészségügyi terület, ahol egészségügyi beavatkozás történik. De ez az, amit látunk mindenhol a filmekben, hogy ülünk, és fekszik a kanapén, vagy ülünk a fotelekben, és akkor mondjuk beszélgetünk, de, és azon keresztül próbálunk gyógyítani, vagy próbál a kliens gyógyulni, de hogy a pszichoterápiában is nagyon sokféle van, meg sokféle módszer. Szóval a pszichológia és a pszichoterápia nagyon más, és az instán, ami megy, az nem pszichoterápia. Ezt szeretném aláhúzni.
3: Szóval, hogy arra akartam visszatérni, hogy először feldühített ez a koncepció, hogy itt baj van a pszichológiával, meg a pszichológusokkal, meg ezzel a pszichológizáló hozzáállással, és hogy aztán hogyan alakult ez át benned, vagy mivé alakult át?
1: Hát azért a hosszú képzésnek az jó része, hogy elég sok terápiába kell járni, tehát addigra már tartottam ott, hogyha valami feldühít, akkor meg kell vizsgálni, hogy ez miről szól. Nálam mondjuk arról szólt, hogy ugye azért alapvetően én egy olyan környezetből jövök, ahol azt se tudják, hogy mi az a pszichológia, pláne pszichoterápia, tehát van valahogy egy leértékelés, én most már azért tudom, hogy azért van ez a leértékelés, azért is, mert egy félelem miatt, tehát hogy félnek is, hogy ez micsoda. Nyilván ilyen mondatokban tetten élhető, hogy akkor te most belelátsz a fejembe, ez egy csacsiság, de érezzük mögötte, hogy a félelem van ott. Szóval, hogy sokszor egészségügyi közegben is nagyon gyakori a leértékelés, akár az orvosok irányából, szomatikus orvosok irányából például. Tehát ott is azért sok mindent találkoztam, tehát nyilván akkor én erre ki voltam így éleződve, és akkor itt is azt éreztem, hogy hát, hogy én mennyire itt igyekszem, és mennyien igyekszünk, és hogy ez nincsen értékelve, vagy jól látva, vagy nem tudom. Ez volt a személyes része, és akkor utána meg nyilván, ha elkezded reflektíven vizsgálni, hogy miért vagy dühös, akkor ezt egy kicsit így helyre rakod, és akkor utána kezded, vagy én legalábbis úgy éreztem, hogy tudtam nézni azt, hogy jó, de miről szól, tehát hogy most tehát valamit meg kéne hallani ebből, és akkor meg már az inkább elszomorító volt, mert akkor kezdtem ezt, amit az előbb mondtam látni, hogy hát eléggé problémák vannak, tényleg vannak problémák, ez az egyik, és a másik az, hogy ez az, ami látható. Tehát nem az a 10-20 ezer, 10 ezer, nem tudom, tisztességesen működő szakember látható, hanem ezek a shady dolgok.
2: Közben azon gondolkodtam, hogy az Insta az mondjuk egy ilyen, ezek a, hát ilyen pseudopszichológikus posztsorozatok, igen, ez egy része, de hogy azért Magyarországon, és javítsatok ki, ha tévedek, ha nem javítok ki, sose tudjuk meg, de hogy gyanítom, hogy egy főleg a rendszerváltás után lett ez egyáltalán egy elterjedtebb dolog, hogy pszichológus, és azért a közvélekedés nagyon durván formálta az amerikai popkultúrában való megjelenése, és ott azért az volt, hogy pszichológus az megy, aki bolond, igen, aki gyogyós, vagy aki annyira el van telve magával, hogy folyamatosan szenved valamin, ilyen Woody Allen karakterek, akik így henteregnek a pamlagon, és az se annyira meglepő, hogy ezzel mondjuk nem annyira akarnak emberek azonosulni, és azt látom, hogy ezzel mondjuk szembe menni elég nehéz. Vagy hogy mondjuk egy doktor Csernus Imre így beül az emberrel szemben, és ordít. Úgyhogy azért van itt mit lebontani.
1: Igen. Meg vannak olyan értelmiségi barátaim, az értelmiségit ezt nem egy ilyen minősítésnek szánom, ezt csak úgy mondom, mindig el szoktam mondani, tehát az is értelmes ember, aki nem értelmiséginek van címkézve, jelentsen ez bármit is. De hogy most azt akartam ezzel csak megfogalmazni, hogy mondjuk ő azzal tölti az életét, hogy nagyon sok mindent olvas, és nagyon tájékozott abban, amit olvas, és volt élménye különböző pszichológusokkal, és amiket elmesélt, attól én leestem a székről. Tehát tényleg nekem akkor kezdett szembe jönni a valóság, tehát borzasztó dolgokat mesélt. Én elhittem neki, miért ne hinném el, és aztán hát ahogy így ez nekem így elkezdett föltűnni, akkor egyre inkább jöttek szembe ezek a történetek. Tehát mit tudom, van ez a jelenség, hogyha egy bizonyos egyetemre akarsz jelentkezni, akkor hirtelen mindenki oda akar, mert egyszerűen jobban észreveszed, hogy... És olyanokat mesélt, és ő benne volt egy pszichológus ellenesség, és aztán, ahogy beszélgettünk, nekem azt adta ezt, hogy én láttam, hogy úristen, mik vannak. Ő meg látta, hogy ja, jó, hát vannak normális pszichológusok is. Tehát, hogy ez egy ilyen jó beszélgetés volt. De most, ha már kritikai pszichológia, akkor arra is szeretnék reflektálni, hogy biztos vannak gátlástalan emberek, tehát ez a másik, hogy a pszichológusokat én nem szerettem így ilyen piedesztára emelni, tehát ők is ugyanolyan gyarlók. De hogy egy csomó pszichológus nem gátlástalan, hanem mondjuk őket kritikai pszichológia is magára hagyta a rendszer. Tehát, hogy elvégzi mondjuk a 3 éves BA-t, 2 éves MA-t, és mondjuk ő tényleg szeretné ezt komolyan csinálni és tovább tanulni, de nem tud. És akkor lehet őket bántani, valamennyire muszáj számon kérni, de lehet őket bántani, hogy ő miért kezd el magárendelgetni idézőjelben 5 éves diplomával, nyilván ezt jogilag se tehetné meg, és ha a kliens biztonságot nézem, akkor ezt számon is kell kérni, de közben meg, hát mit csináljon? Tehát, hogy ő tényleg tanulni szeretne, de ahhoz, hogy tovább tanuljon, ahhoz a rendszer úgy van kialakítva, hogy bizonyos munkahelyen, tehát például egészségügyi munkahelyen kell dolgozni. Ez tök jó, szakmai okok miatt, de nincsenek egészségügyi munkahelyek. Tehát, hogy ott van ez az a szerencsétlen pályakezdő, és akkor mindenhonnan kapja az ívet, hogy jönnek a nagyöregek, hogy mit csinálsz, júj, de szeretne tanulni, de helyet nem kap, és akkor mit csináljon? Nyilván elkezd az Instán reklámozni, vagy mit tudom én, szóval, hogy...
3: Hát, igen, de igen, ezek több fontos szempontok.
1: Ettől még nem mentem föl, tehát nálam a kliens az első, ez fontos, tehát, hogy a kliens fele van szolidaritás, tehát, hogyha a kolléga olyat csinál, ami etikátlan, akkor az nem kérdés, hogy gáz, de hát figyelni kell azt is, hogy ő miben van.
3: Igen. És talán még, ami nem került szóba, és nem tudom, hogy ide tartozik-e, de gyanús, hogy igen, hogy egyfajta hatalmi helyzet is a pszichoterápiás munka, vagy akár a pszichológusi segítségnyújtás, vagy nem tudom, hogy...
1: Igen.
3: És hogy ez is kiszolgáltatottá teszi a klienseket annak, hogy oké, most idejöttem, befizetem ezt a tök sok pénzt, és akkor azt gondolom, hogy itt azt fogják velem csinálni, amit kell. Szóval, hogy van egy ilyen kiszolgáltatottság, hogy nem pontosan tudom, hogy mire van szükség, és így nehéz azt mondani, hogy de hát kérem, nem tudom, én nem ezt szeretném, hogy nem tudom, el itt kiabáljon velem, és megalázzon.
2: Ilyen konfliktusom is volt, úgyhogy ez ismerős. Ez egy kócsa lenyemként.
3: Na.
1: Hogy? Mármint, ha nem tudsz
2: hát személyes. Ez egy ilyen, a munkahelyem szervezte egyébként a dolgot, és az volt az elképzelés, hogy ilyen időbeosztásban, meg a szakmai fejlődési tervekben, meg ilyenekben fog segíteni, és meg is beszéltem vele, hogy én járok pszichológushoz, és ide nem azért jöttem, és már erre is húzta a száját, hogy jaj, hát, hogy akkor nem tudja, hogy mit tudunk itt csinálni, és aztán olyan határátlépései voltak, hogy így elkezdett újra és újra beledagonyázni abba, hogy az anyám, hogy nevelkedtem, hogy a gyerekkori minta, és aztán a negyedik vagy az ötödik alkalom után mondtam neki, pont ezt a hatalmi pozíció dolgot egyébként, már akkor úgy mentem oda, hogy akkor ezt most így kiteszem az asztalra, hogy azért ő van itt abban a helyzetben, hogy pozícióból tudja reagálni arra, amit én mondok, meg így terelgetni, meg az, hogy ő valamire azt mondja, hogy szerinte ez ilyen, az meg olyan, annak úgy lesz súlya, hogy ő ebben a pozícióban van. És akkor valamit még mondott, hogy jaj, nem, hát mi itt együtt vagyunk ebben a térben, hogy ez ilyen laterális dolog, és mondtam neki, hogy hát én azt hittem, hogy azért kapja a pénzt, mert neki van itt a szaktudása, úgyhogy azt gondolnám, hogy mégiscsak van egy hierarchia, és ezen rettenetesen megsértődött, következő alkalommal elbúcsúztunk egymástól, és elmondta, hogy neki pozdalmasan rosszul esett, hogy én megkérdőjeleztem az a szakértelmét.
1: Nem, hát ez nem, mert ez nagyon problémás.
3: Na.
1: Egy mondatot nem mondhatok
3: el? Mondhatsz, igen.
1: Hogy ugye azokra a hatalmi viszonyokra is reflektálni kellene, ami a szakmában van, tehát most ugye a pszichoterapeuta oldalról, aki a pályakezdőkhöz, hogy viszonyul, akár saját magamat is meg kell időnként vizsgálnom, de hogy... Tehát nem szabad eltagadni, hogy ott igenis van egy ilyen, én az aszimetriát szoktam mondani, tehát az a jó, hogyha aszimetria van, mert a hierarchiában már azért van valami, valami olyan, ami nem jó, mondjuk így. De aszimetria van, tehát bocsánat, hát ott nekem más felelősségem van, mint neki, a kliensnek, vagy paciensnek, egészségügyben paciensnek mondják. Tehát, hogy nekem megkülönböztetett felelősségem van, én határozom meg, hogy... mit javaslok, természetesen eldönteti, hogy ezt elfogadja ezt a kezelést, de hát azért mégiscsak én felelősséget vállalok, stb. És ezt nem szabad eltagadni, és egyszer volt, hogy egy kliens mondta, hogy hogy ez egyenlőtlen, hogy nem is tudom, mi volt már az, de igen, hogy tehát, hogy valahogy hogy én lemondhatok ülést, ő meg nem. Ez nem teljesen így volt, tehát nyilván ő is mondhatott le, de mindegy, tényleg volt egy előtlenség ebben, és hogy én mondtam erre, hogy így van. És hogy tök felszabadító volt neki, hogy tehát, hogy nem kezdjük el visivasizni, hogy ezt mondtam, hogy ez így van, tehát, hogy ez tényleg így van, hogy ebben van egy aszimetria. És én ott is megéreztem annak a... Tehát bocsánat, ez egy munkaeszköz is, ez a fajta hatalmi pozíció, mert... mondok egy bagatelnek tűnő példát, de hogy mondjuk volt olyan kliensem, aki nagyon, nagyon tudtam saját magát ostorozni azért, hogy ő miért túl lobbanékony, vagy, tehát hogy úgy érzelmileg ő túl reagál. És emlékszem, hogy valami BKV helyzet volt, és én BKV-zom sokat, és nem tudom, ti BKV-ztok-e, de szerintem pusztító tud lenni a BKV, tehát hogy olyan hatásra tudják.
3: Kénytelen vagyok, mert rossz hatása van rám.
2: Igen. Na, én már elhaltam belül.
1: Tehát, hogy olyan dolgok tudják ott érni az embert, ami abszolút. Az a csoda, ha nem visel meg. Na, és akkor a kliens most rosszta magát, hogy neki tényleg buthának kéne lenni. Nyilván ez ő problémája, hogy miért gondolja, hogy buthának kéne lenni, de mindegy, és akkor és volt egy ilyen bagatelnek tűnő mondat, hogy azt mondtam, hogy de hát amilyen BKV-n történik, az nem normális. Mármint ő elmesélte, hogy konkrétan mi történt. Tehát nem látatlanban mondtam, de mondtam, hogy de hát azért az nem oké, ami ott történik. Tehát, hogy az... És nem ez, nem egy nagy mondat, de attól, hogy egy hatalmi pozícióból mondod, hogy bocsánat, ez nem oké, és rendben van, hogy ha kiborulsz rajta. Valahogy ettől ez őt annyira felszabadította, és ebben szerintem igenis számított az, hogy milyen pozícióban mondod.
2: Hát én is ezt reméltem volna ettől a coachembertől, hogy így beleáll a saját tudásába, hogyha...
3: Hát ez annyira nyilvánvaló, hogy tehát, hogy nem tudom, ő kérdez téged az anyukáddal kapcsolatos megéléseidről, És ez fordítva nem történik meg, hogy te kérdeznéd őt a...
1: Pontosan, hát ez is milyen aszimetria.
3: Érzelmi nehézségeiről, igen. És a, nem tudom, traumáiról.
2: Bocsánat, még egy gyors follow-upot szeretnék ehhez kérdezni, mert hogy itt már itt birizgáltok az Instát, meg most előrengettem ezt a coach dolgot, és hogy ugye mondtad, hogy nem mindenkinek, aki szeretne, annak sincs feltétlenül lehetősége terepe klinikai pszichológussá képződni, de hogy azért az a spektrum is, hogy most éppen milyen szolgáltatók, idézőjeles szakemberek kínálnak különböző megoldásokat, szintén idézőjelben emberek gondjaira, bajaira, az őrületesen tág lett, és akkor ebben az összes coach pszichológiát sose látott, életvezetési tanácsadó, a női energia, a kereső ember, férfi tréner, akármicsoda beletartozik, hogy nekem azt mondaná az agyam, és én is olyan pszichológushoz járok, aki nem szakpszichológus, hogy így a károkozási spektrum az egy kicsit vagy nem tudom, segítő spektrum az egy kicsit így eltolódott, és nem feltétlenül minden gyanús, ami nem szakpszichológia.
1: Hát meg azért, ha ez megengedett, hogy tehát attól, hogy valaki megszerzi a nem tudom milyen papírokat, attól még ugyanúgy lehet ott probléma. Igen. Tehát, hogy abszolút elbizonyítani csak mindenkit, akkor is elmondom, hogy sajnos ez nem jelenti azért azt, hogy ott nem történhet olyasmi, ami... Tehát erre meg nekem is reflektálnom kell megint, hogy attól, hogy valaki pszichoterapeuta vagy klinikus, még lehetnek ott olyan dolgok, hogy így nagyon meglepődünk, hogy ezt most hogy gondolta.
2: Meg ilyen szempontból gondolom így társadalmilag is a hozzáférés ahhoz könnyebb, ami olcsóbb, poposabb, kevésbé.
1: Meg tényleg nem is kell mindenkinek klinikus, meg nem is kell mindenkinek pszichoterapeuta, szóval önmagában nem lenne ezzel baj, szerintem, hogy ilyen nagyon sokféle lehetőség van. Az van baj, hogy nem tudjuk, hogy ez mi, mert honnan tudnánk, tehát, hogy az én anyám se tudja, mert az örül, ha azt tudja, amit én csinálok, nem, hogy még milyen izék vannak.
2: Mert mind potenciális kliens?
1: Nem mint tudjuk. Egy pszichológus anyuka. De igen, a kliensek, tehát, hogy most miért kell a kliensnek tudni, hogy mire való a mentálhigiénész szakember, mi a klinikus, mi a pszichoterapeuta, mi a pszichiáter, mi a tanácsadó szakpszichológus, az a családterapeuta, mert ilyen is van, vagy táncterapeuta, tehát nem az irány a lényeg most, akinek nincsen pszichológus végzettsége. Mert mondjuk ezek olyan irányok, amik kiképeznek szociális munkást, ápolót, pedagógust, mit tudom.
3: Hittanár.
1: Most megint ezzel meg lehet nézni, hogy jó, nem jó, tetszik, nem tetszik. Nyilván csomószor előnye van, csomószor hátránya van, de hogy ez még bonyolítja azt, hogy most akkor mi az a családterapeuta, mi az a táncterapeuta, mi az a táncpszichoterapeuta, mi a kettő között a különbség. Tehát, hogy ezeket kéne szerintem, ha valaki hallja, kéne a köztévében valami adás arról, hogy ezek mire valók. Mert mindegyik, ha jó helyen van használva, meg jó dolgokra, akkor jó. Tényleg.
3: Tartsunk egy kis szünetet. Kedves hallgatók, ez a Drágám, hol a vacsorám? A Tilos Rádióban 2026. július 22-én András Felicia felnőtt klinikai mentálhigiénés szakpszichológussal és pszichoterapeutával beszélgetünk. A kritikai pszichológia vonalon indultunk el, és erre megyünk majd tovább a szerei szünet után.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Folytatjuk a Drágám, hol a vacsorám 2026. július 22-i adását a Tilos Rádióban. András Felicia vendégünk, aki pszichoterapeuta és felnőtt klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus, és vele beszélgetünk. Arra gondoltunk, hogy az anyák irányába mennénk el.
1: Igen, illetve előtte akkor még egy gyors kitérő, hogy mit csinálni, vagy az emberek pszichológushoz, és mi történik ott, mert én ugye beszéltem a Woody elleni klisékről az elején, de hogy aztán azt mondtuk, hogy nem ez történik, hanem...
2: Igen, van itt egy chatfal, ugye? Uh-huh. Tehát csak egy mondatot reflektálok rá. Van itt egy chatfal, és itt azt írta valaki, hogy ez a pszichológus, gondolom ez vagyok én, uh-huh. más se csinál, csak panaszkodik. Mondanám, hogy még el se kezdtem. Tehát ez még nem az. Tehát ha elkezdek panaszkodni, az ennél sokkal durvább lesz. Szóval ez még nem az. És akkor ebből itt a chatfalon is indult egy ilyen, meg mi is beszéltünk erről, hogy panaszkodás, meg akkor a pszichológushoz panaszkodni megyünk. Hát nyilván nem, vagy hát nem tudom, ki mit ért alatta, de hát nem szeretem ezt a panaszkodni, mert ez is nekem már kicsit ilyen pejoratív, tehát át van itatva egy ilyen valami olyan jelentésréteggel, ami azért valamennyire egy értékítélet. Mert hogy a panaszkodásban van valami olyan, hogy akkor én így sajnáltatom magam, meg mit tudom én, meg igazából nincs is olyan nagy baj, csak itt ő panaszkodik, meg... De hogy a nehézségeket megosztani, azt lehet a pszichológusnál, meg tényleg az cél is. Ha itt, csak itt megállunk, tehát hogy nem tudom, mondok akkor ilyen szavakat, hogy ventilálunk, tehát hogy csak így elmondom ezeket, meg... Akkor az, ott legalábbis pszichoterápia nem lesz, mert a pszichoterápia, mondjuk egy tanácsadás, ez más, de hogy azért ott is tovább lépünk valahogy, de a pszichoterapia is azért arról szól, hogy valahogy elkezdjük vizsgálgatni, hogy ez, hogy miről szól ez a helyzet, hogy termelődik ez újra az életemben, miköze a múltamhoz. De egyébként meg én azt látom, hogy hát ha nem panaszkodásnak hívjuk, hanem az érzelmeinkkel, nem tudom, hogy abban valahogy osztozni, vagy megosztani, abból mondjuk azért így kéne. Tehát, hogy abból meg valahogy úgy hiány van szerintem a hétköznapokban, és akkor nem tudom, hogy az abban most mennyire megyünk bele, de hogy itt is egy fél mondatot beszéltünk erről, hogy helyette minden más van, tehát van pia, meg gyógyszer, meg minden egyéb, de nem akarok már sokféle divergálni. Szóval, hogy én a klienseken nem azt látom, hogy eljönnek, és akkor jaj, de panaszkodnak, hanem hogy ahhoz vannak szokva, hogy ki kell bírni mindent, és hogy nagyon sok meló az, hogy kicsit merjék mondani, hogy mi van, nem megengedni maguknak.
1: Még egy rövid válasz a panaszkodásra, aztán a megéléstől is szeretnék mondani, csak hogy amit mondtál, ilyen egyrészt ez a aszimmetrikus pozíciója és a pszichológusnak, hogy mondhat a pozíciójából esetleg dolgokat, meg akár a szakmai etika is. Azt gondolnám, hogy így szembe megy azzal, hogy a végtelenségig fetrengjen a kliens a saját könyvtócsájában, és aztán ne legyen elmozdulás belőle.
2: Igen, mert mondjuk ez is egy ilyen veszélyes terep, tehát tehát ez az áldozatiság, vagy ez az áldozati pozíció, mert ez megint nagyon ilyen vékony jég, tehát hogy igenis fontos, hogy egy csomószor áldozatai vagyunk valaminek, és ezt ki lehessen mondani, de közben ugye, ha én belemerevedek egy áldozati pozícióba, abból nem igazán lesz gyógyulás. Tehát, hogy valahogy egy ilyen nagyon finom egyensúlyt érdemes ebben.
1: Megpróbálni szóval elképzelni, hogy hova tartunk.
0: És akkor vedd föl, kérlek, a fejhallgatót. Halló, hallgató, adásban vagy.
3: Szevasztok, a buszos. Látom, hogy megszólítva vagyok a cseten, úgyhogy gondoltam azt az egyetlen egy kérdésemet, ami a pszichológusok felé nekem már többnek is volt, de még nem kaptam konkrét választ, felteszem. Gyakran mondjátok, használjátok már, bocsánat, tögező viszonyért, de hogy fel kell dolgozni.
0: Igen?
3: Magyarázza már el nekem valaki végre, hogy mi az, hogy feldolgozunk valamit. Tehát, hogy lelki dolgokat hogyan lehet feldolgozni, mert ez nekem mindaddig csak ilyen lózunk marad, amíg egy ilyen

0: megpróbálom beletenni, tehát feldolgozni, átdolgozni. Van egy ilyen mondás, loptam, nem az enyém, tehát hogy a személyiségünkből nem tudunk kigyógyulni, nem is kell, tehát nem is ez a cél, tehát itt nem az történik, hogy most valami más ember lesz belőlem. Nyilván, ha feldolgozás, akkor most azt mondom, ami az én asszociációm, másnak ez mást fog jelenteni, de hát mondom, tehát hogy mondjuk gyerekkori traumák, jó, most ezt kiragadom, mondjuk, vagy felnőttkori trauma is, mindegy, de hogy mondjuk a traumafeldolgozás egy gyakori topik, ami így előkerül. Ezek nem fognak elmúlni, most nem akarok egy negatív képet festeni, de hogy ezek nem fognak elmúlni, ezeket nem fogom elfelejteni, ezek nem fognak meg nem történté válni. Ami tud változni, és majd mindjárt elmondom, hogy remélem, hogy ez érthetően, ami tud változni, hogy ez mennyire befolyásolja a jelenemet. Még azt sem merem állítani, hogy ez sosem nem fog bekapcsolni. Tehát, hogy lehet, hogy a párom, azt mondom, mert a közeli kapcsolatokban nagy valószínűséggel lehet, hogy jobban bekapcsol, mint random idegennel az utcán. De mondjuk, hogyha a párom mond egy olyan mondatot, amit a, nem tudom, a testvérem, az apám, a nagynéném mondott, és ez nekem nagyon fájt, akkor még ugyanúgy attól aktiválódhat akkor is, hogyha ez fel van dolgozva, vagy át van dolgozva, de fogom tudni szabályozni, és ez a varázs a pszichóban, ez a reflektálni tudok rá. Kicsit az, amit én is a kritikai pszichológiának mondtam, hopp, jött az indulat, vagy jön valami, hopp, nézzük meg, mi ez, álljunk meg, nem kezdek el ordítani, nem kezdek el izé, figyeljük meg, ez miről szól, jó, oké, tudjuk, tudom, ez az, amikor ott, jó. És hogy akkor ez nagyjából 2 másodperc alatt le tud futni, hogyha már ilyen nagyon-nagyon-nagyon szuperül ez meg van dolgozva, de az is lehet, hogy nem így fut le, hanem később azt mondom, hogy ott hülyeségeket mondok, rosszul reagálok, de aztán rájövök, elnézést kérek, nem tudom, tehát hogy így jelenik meg a változás, és azért ezt szerintem ne értékeljük le, mert ez óriási változás. Hogy azt a nehezebb elmondani, én nyilván a pszichoterápiában hiszek, ezt látom, ezt csinálom. Átdolgozásokra a tanácsadás nem alkalmas, tehát a tanácsadás az azt mondja, hogy a jelenben maradunk, nem megyünk nagyon mély mintázatokba, múltba, hanem aktualitásban, aktuális elakadás, erőforrás, mobilizálás, stb. Tehát a pszichoterapia hivatott arra, hogy mélyebb korábbi mintákba belemenjen. Ahogy valójában igazán tud történni egy átdolgozás, az a terápiás kapcsolat. Igazából 3 lába van ennek a dolognak, tehát mi történt a múltban, mi történik most az életemben, anyám, ha már szegény anyák, anyám mit csinált, most akkor a párom mit csinál, és a terapeutámmal mi van. És az a cél, és az a szerencsés, hogyha a terápiás kapcsolatban aktiválódnak azok a mintázatok, amik egyébként a párommal is, meg az anyámmal is. És ott lesz majd egy felülírás, hogy ott a terapeuta máshogy fog reagálni, illetve hogy be tudja majd vonni a klienst abba, hogy együtt reflektáljanak erre, tehát nem lejátszani fogják. Nem azt fogja mondani a terapeuta, hogy menj a francba, vagy jaj, de megsértődtem, vagy hogy lehet velem így beszélni, vagy mit képzel maga, hanem azt mondja, hogy észrevette, hogy most valami történik. Lehet, hogy egyébként én sem tudom még, és ezt be kell vállalni, és el kell mondani, nem tudom most mi történik, de valami történik. Értsük meg együtt, próbáljuk meg összerakni. És ebbe behívja a szövetségesnek. Szóval 2 dolog történik, a terapeuta nem úgy reagál, ahogy a múlt szereplői, vagy akár a jelen szereplői. Bocsánat, egyébként a terapeuta is így reagál az életben, tehát ő nem egy szent, de az életben úgy reagál, hogy ő is így lehet, hogy visszakiabál. De a munkájában ez nem, mert ott ez egy nagyon más jelenlét. Tehát egyrészt máshogy reagál, másrészt behívja egy ilyen reflektívebb, egy picit ilyen fölülről nézzünk rá. És ez nem egyszer történik meg, és minél korábbi, vagy súlyosabb, vagy komplexebb a trauma, ezt annál többször meg kell, hogy történjen. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy egyszer van egy nagy katarzis, hanem sokszor, 10-szer, 15-ször. És akkor van, amikor ez úgy működik a terápiában, hogy elindul a verkli, ez most nem egy minősítés, csak hogy a verkliben azt akarom mondani, hogy már ez az ismert mechanizmus, és akkor elég csak annyit mondani, hogy látja, hogy most, és a kliens meg, ja, tényleg ez megint az, ami a, na az igen, ja, és akkor már így értjük.
1: Ha jól értem, akkor ehhez is kell az a bizonyos megélése egyáltalán annak, ami történt, amit említettél korábban is, hogy nagyon sokan el se jutnak odáig, hogy tudomásul vegyék a saját traumáikat esetleg, vagy persze, megfogalmazzák, hogy mi van, vagy milyen feszültségeik, nehézségeik származhatnak ebből egyáltalán.
2: Egyáltalán az fájt, ami történt velem.
0: Persze.

0: Hát, hogy egyáltalán ez, abszolút, amit mondtok, és a következő talán még nehezebb lépcső, hogy én a terapeutának elmondjam, hogy ő mit észrevegyem, és elmondjam, hogy mit vált ki belőlem. Mm. Tehát például volt, tehát most csak próbálok nyilván anonimitás mellett olyan példát mondani, ami tehát nem felismerhető. Elmegyek szabadságra, ez kinek mit jelent? És akkor volt olyan, hogy én többször emlékeztettem a klienst, hogy majd mikor fog kezdődni az én szabadságom. Van olyan kliens, aki erre azt gondolja, hogy én azért mondom sokat szor, mert én már nagyon menekülnék és szabadulnék tőle. És hát nyilván az ő történetében ott van, hogy tőle nagyon szabadultak, vagy neki az az élménye, hogy ő vele rossz, és ő tőle szabadulnak. Én meg valójában azért mondtam sokat szor, mert saját magamat is emlékeztetnem kellett. Mert így működik az én agyam. Hát,
1: hogy... És akkor ez ilyen megbeszélhető volt, hogy kirakható volt, hogy kiben milyen gondolatok.
0: Igen, de azért nem könnyű, mert nekem ő nem biztos, hogy tudja magától mondani, nem is elvárható, nekem akkor valahogy hogy észre kell venni, én se veszem észre mindig. De mondjuk megkérdezem, hogy nem tudom ez hogy volt, hogy zajlott éppen, de hogy már nagyon várja, tehát hál' Isteni kijött. Ez tök jó, hogy kijött a kliensből, hogy már nagyon várja a szabadságot. Én meg nem értettem, hogy ez hogy jön ide, vagy hogy, mert nem volt bennem ilyen érzés, és akkor elmondta, hogy hát már sokat szor mondom, hát mondom, azért mondom sokat szor, mert a saját agyam is, de hogy nyilván, tehát itt nem is feltétlenül kell elmondani, hogy te miért mondod, sőt, hát sokszor azzal dolgozunk, hogy nem kell ezt feltárni, hogy te miért mondod, az ő projekciójával érdemes dolgozni.
1: Uh-huh. Jó, szóval volt egy pont, ahol én nagyon jó átlépési lehetőséget láttam az anyákhoz, de már
2: elvesztettem,
1: hogy ez mi volt az.
2: Itt az elfolytás, kilépés, normalizálás, megélés vonalon éreztem lehet. Én ezt történni, mert azért...
0: És nem lehet csak úgy belevágni?
1: De lehet, csak hogy az is egy érdekes pont volt ott nekem.
3: Ajaj.
1: Jaj, ne!
3: Nem lehet.
1: Na nézzük.
0: Fogadjuk fel.
1: Halló, hallgató!
4: Sziasztok! Nekem az a benyomásom, de lehet, hogy tévedek, hogy a buszos nem kapta meg a válaszát. Én hétköznapi nyelvre úgy fordítanám le neki, hogy a normál testünkkel is szerezhetünk sebesüléseket. Megvágjuk a kezünket, kuncipucolást közben, vagy bármi egyéb. Ennek van egy maga természetes gyógyulási folyamata. Ugye a mi nyelvünkben etimológiailag a kosztolányi fordításával akár a feldolgozás, akár az álommunka, ez a pszichoanalízisből kerül be. És hogyha nem gyógyul az a seb, elmegyünk a sebészhez. Tehát van egy természetes feldolgozási, gyógyulási folyamata egy ilyen külső behatásnak, vagy egy ilyen a szervezetünk természetes működését akadályozó sérülésnek, és ezt körülbelül így lehet elképzelni, hogy valami segítő segít a természetes folyamatoknak a helyretételében, vagy a szervezetünk helyreállítsa a működését jobban. Én nagyon régen végeztem pszichológia szakot, és a hatalmi viszonyokkal kapcsolatban egyetlen anekdotát mondanék, hogy miért nem lettem klinikai szakpszichológus és terapeuta. Amikor a pszichiátriai gyakorlatot végeztük a Debreceni kórházban, és nekem volt tervem oda menni, akkor a Demeter Jóska, a főorvos azt mondta, hogy azért tudjuk a táplálékláncot, mi pszichológusok valamivel a főnővér alatt vagyunk itt a pszichiátrián. És akkor azt gondoltam, hogy én ebből a viszonyból köszi, nem kérek.
1: Mm-hmm.
4: Okay. Köszi.
1: Hello. Na, reméljük, hogy buszosnak így már megvan a válasza. Szóval, hogy...
0: Anyák.
1: Igen, és hogy beszéltél erről már, amikor én nagyon szépen összefoglaltad a kritikai pszichológiát, hogy igen, az anyák is egy társadalomban léteznek, és hogy az, hogy egy nem tudom, patriarchális, jelen pillanatban egy patriarchális társadalomban élünk, az hatással van, sokféle hatással, és akkor közben meg a pszichológiában van egy olyan jelenség, hogy ugye a korai kötődési kapcsolatok fontosságát nem tudom, így értjük, vagy hangsúlyozzuk, és hogy nagyon sokszor az anya van megjelölve, mint ilyen fontos személy ebben. Nagyon sokszor az én pszichológiai szövegekből hiányzik is teljesen az, hogy amúgy egy apa is szokott lenni, vagy egy másik szülő is szokott lenni a gyerekkel kapcsolatban. Szóval, hogy van itt egyfajta, nem tudom, dilemma, vagy kérdés, hogy igen, anyák nehéz helyzetben vannak, és ezzel együtt, azzal együtt, hogy rohadt nehéz helyzetben vannak sokszor, nem tudom, nem feltétlenül csinálnak jól dolgokat, és hogy hogyan lehet ehhez jól hozzányúlni. Nem tudom.
0: Egy kicsit annyiban árnyalnám, hogy azért a mostani irányok már azok inkább elsődleges gondozóról beszélnek. Aha. Mondjuk ugyanúgy ott van az, amit mondasz, de az még mindig egy szereplő, de hogy elsődleges gondozóról beszélnek, ez a primary caregiver, így van lefordítva. Ez nem csak egy ilyen PC-skedés, hanem hogy tényleg egy ilyen gondolat, hogy valahogy ezt így összeházasítani, hogy tényleg nagyon fontos az a valaki, aki nem biztos, hogy az anya, de az a valaki nagyon fontos ott az elején, de hogy ez lehet bárki, de az, hogy az az anya, az meg már egy társadalmi kérdés is, hogy mondjuk nyilván van ennek egy biológiai része is, hogy az anya szoptat, de hogy ugye azért van, hogy nem szoptat az anya, és akkor sem, tehát, hogy az nem egy feldolgozhatatlan trauma, hogyha valakit nem szoptatott az anyukája önmagában, tehát nem túl lehet azt élni. Tehát, hogy az a személy ott az elején nagyon fontos, hogy az a személy kicsoda, az pedig már egy társadalmi kérdés is, hogy általában az anyák azok a személyek, és hogy ők aztán hogy vannak otthon, és mennyire választhatják azt meg, hogy mennyit vannak otthon, vagy mennyire van segítségük, vagy...
1: Vagy egyáltalán, hogy milyen mentális, pszichés állapotban vannak, ugye sokszor a nők lelki állapota, vagy lelki jóléte az eleve rosszabb az ilyen különböző felmérések szerint.
0: Igen, és hogy eleve milyen kapcsolatokban születnek azok a gyerekek, és egy másik téma, ami szerintem kritikai pszichológia szempontjából is fontos, és én azt érzem, hogy muszáj, tehát hogy olyan utolsó órában vagyunk már, tehát a szülészeti erőszak, szóval egyszerűen, tehát hogy ez megint tényleg egy ilyen klasszik kritikai pszichológiai kérdés, hogy lehet, hogy ez az a nő megúszta, bocsánat, nem akarom elviccelni, de megúszta az életet szerencsésebben, és egy szerencsés családban nőtt föl, és stb. És aztán bekerül az ellátórendszerbe, és lehet egy felnőtt korában, és nem gyerekkorában, de hát olyan traumákat szenved el a szülészeti erőszak miatt, hogy akkor utána akkor szálazzuk ki, hát a jóisten se tudja kiszálazni, hogy most akkor ott a gyerekágyi időszak, meg utána, meg nem tudom, meg... És hát nem nagyon kap ehhez segítséget, tehát az intézményrendszer traumatizálja, de segítséget nem nagyon kap. Akkor van eleve egy olyan berendezkedés, amiben azért izoláltan van, legalábbis egy nagyvárosban biztos, tehát azért nem az oka, én egy faluban nőttem föl, nyilván már rég, tehát a korszak sem mindegy, de hogy azért nem az van, hogy van egy szomszéd, és akkor ott egymást segítjük, meg a gyerekek együtt játszanak, meg mit tudom. Tehát izoláltan el van egy fővárosban, lehet, hogy testileg is súlyosan traumatizálva van, lehet, hogy inkontinens marad, stb. Most nem szeretek erről beszélni, mert ha ilyet mondok, akkor az a válasz rá, hogy jaj, hát ezek marginalizált esetek. Nem. Tehát egyáltalán nem. De jó, ha nem marad inkontinens csak, és megint ebben a macska, mi ez? Macska? Mi? Szóval ez az idézőjelben mondom. Oké, nem marad inkontinens, csak életre szóló lelki traumái vannak, akkor oké? Vagy szóval, hogy, és akkor az a válasz mindenre, hogy de örülj, mert egészséges a gyereket, felejtsd el, túl vagy rajta. Hát ez nem így megy. Bocsánat, de a szülészeti erőszak az egy ilyen kedvenc topikom, hát nem kedvenc, de hogy muszáj róla beszélni.
2: Nem, abszolút. Úgy látom, hogy ebben van egy ilyen fura feszültség, hogy egyfelől a gyerekkel kapcsolatos szinte összes felelősség erre az elsődleges gondozóra, aki leggyakrabban a szülőanya a gyermeknek hárul, és ez együtt jár egy radikális agenciavesztéssel egyrészt az egészségügyi ellátórendszerben, de csak az, hogy közlekedni kevésbé lehet onnantól, ha el is tud menni valaki gyesre, megcsappan a bevétel, a gyerekre költeni kell, nem lehet tudni, hogy vissza lehet-e menni dolgozni, vagy mi van, úgyhogy ez egy ilyen fekete lyukba zuhanásnak tűnik nekem ilyen szempontból, amit ugye ezzel szoktak elkenni, hogy de hogy ott a bébi, és akkor a bébinek mindenért kompenzálnia kell, és ez tök jó, ha valaki szereti a gyerekét, de hogy nem tudom, hogy a bébi tud-e mindenért kompenzálni.
0: Hát meg hogyha egyébként még a szülést is túlélte az a hölgy szerencsésen, akkor sem egy rózsaszín csoda az a gyerek, tehát hogy közben akkor is nehéz, tehát hogy az sincs még mindig megengedve, hogy néha nagyon durvát fogok mondani, néha hadd utáld 5 percig, hogy folyamatosan sír, és már megőrülsz, de attól te még szereted, csak legalább néha hadd utáld már, vagy hadd mondd már azt, hogy ez nagyon fárasztó, vagy hogy hát én szoktam mondani, hogy embereket kínoznak alvás megvonással Guantanamo-ban, érted? Tehát vagy, bocsánat, kínosztak, ami hát nyilván nincs rendben, nem azt mondom, csak hogy érezzük már a súlyát annak, hogy az egy alvás depriváció ott, amiben ott
1: igen,
0: a szülők vannak.
1: Igen.
0: És nem az van, hogy több generációsan így együtt élünk, és akkor most majd a nagymama lemegy hozzá, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezeket ne bagatelizáljuk már, mert ezek nagyon komoly dolgok. Szóval, hogyha még csak nem is volt szülészeti erőszak, akkor is iszonyatosan nehéz. Mm. És egy szegény, hadd fáradjon már el, vagy hagyj utálja már az egészet 2 percig, de aki meg nem utálja soha és imádja, az meg hadd imádja. Szóval, hogy mindenki legyen abban, amiben van, és aki szeretne 3 évig otthon lenni, hadd tehesse meg, de aki azt mondja, hogy én megőrülök, ha 1,5 év után én nem mehetek vissza, akkor meg ne bántsuk már ezért. Mm-hmm. De az egyik kedvencem ez a, tehát ha sétálok az utcán, és most így random, tehát én nem vagyok várandós, ez fontos a történet szempontjából, oda jön valaki, és elkezdi fogdosni a hasamat, hát azt mondjuk, hogy mi a jó Isten történik. De hogyha várandósan sétálok, akkor ez így megy, hogy így, ja, és már így fogja a hasadat. Tehát, hogy azért ez azért így még a mai napig megy. Igen, és akkor van, aki mondjuk megkérdezi, hogy lehet-e, vagy nem tudom. Tehát, hogy annyira azt gondoljuk, hogy akkor...
1: De még beleegyezés kérdéssel is elég furcsa, nem?
0: Igen, szerintem is. De hogy hát nyilván mindenki ért a gyerekneveléshez, persze, mások gyerekéhez még jobban értünk, meg hát azt gondoljuk, hogy akkor... Tehát, hogy valami ilyen, nem is tudom, hogy mondjam ezt, ilyen közjó, vagy hogy ez akkor ilyen közös valami, és akkor ott abban úgy... Igen, befejeztem.
1: Igen, hogy vannak-e a gyakorlati munkában ennek olyan vetületei, ami mondjuk megjelenik, vagy nehezen feloldható, hogy mondjuk, mit tudom én, próbálok valami példát mondani, ha az segít, hogy...
0: Nekem az egyik a, nem tudom, hogy ez a válasz majd mondott, ha nem, de hogy az egyik, ami eszembe jut, hogy... Mondjuk ez inkább internetes csoportokban van most, tehát ez nem reprezentál semmit, de hogy ezek a fránya fiatalok most úgy megszakítják a kapcsolatot a szüleikkel mostanában, és hát ebbe a pszichológusok biztos azok vannak benne, ők tehetnek róla, meg most én nem tudok erről kutatást, hogy most akkor ez mennyire van, hogy megszakítják, vagy jobban-e, mint máskor. X éve. De hogy vannak olyan helyzetek, vagy vannak olyan gyerekkorok, ahol elkerülhetetlen, hogy meg tudjon haragudni a már felnőtt, tehát a kliens meg tudjon haragudni a szüleire. A terápiás térben mondom ezt. Mert tényleg olyan dolgok történtek, és az átdolgozás része, hogy meg tudjon haragudni, át tudja ezt élni. Mondjam, ott a terápiás térben ez nem feltétlen kell, hogy lecsapódjon az életben, most ez, sőt, tehát nem az a cél, hogy most akkor jól oda megyek és ordítok az anyámmal. Nem biztos, hogy az feltétlen segít, de a terápiás térben érdemes megérni ezt a haragot. És aztán az abszolút a kliens dolga, hogy ő kitalálja, hogy szeretne kapcsolatot tartani, nem. De azért látok olyat is, hogy sokszor elakadnak folyamatok ott, hogy akkor jól megharagudtunk a szülőre, meg mindenért hibás a szülő. Értem, de ez inkább egy fázisa, egy epizódja egy terápiának, és érdemes eljutni oda, vagy hát az nagy ajándék, ha az meg tud történni, hogy értem, mi történt, tudok magammal együtt érezni, megengedek magamnak mindenféle haragot, vagy mást, de látom azt is, hogy ő miből jött. Hogy mondjuk egy világháborút élt túl, hogy éppen éhezett, hogy mit tudom én, ezeket nem kitalálom, hanem ezek történetek. És a kettő hadd létezhessen egymás mellett, hogy egy gyereket nem érdekel, és nem is érdekelhet, hogy az anyám azért olyan, amilyen, mert az orosz katonák mit csináltak vele a második világháborúban, vagy az ő nagymamája, nem, akármi. Tehát az hadd ne érdekelje a gyereket, mert neki hadd fájjon az, ami fáj, de közben meg hadd tudjuk mellé tenni azt, hogy az az ember miből jött, az mit élt túl. Biztos vannak elképesztően szörnyű szülők, én ezt nem akarom kétségbe vonni, de azért többnyire azt látom, hogy még a legrosszabb, idézőjebb, a legrosszabb szülő is kevesebb kint adott át, mint amit ő kapott. Tehát, hogy igyekezett kevesebbet. És még mindig nagyon sok, amit átadott, én azt aláírom. Tehát, de hogy a kettőt próbáljuk, olyan jó lenne, ezt lehetne együtt, hogy nekem jogom van, hogy fájjon, hogy szomorú legyek, hogy dühös legyek, akármi. De tudjam látni, hogy ő mibe volt. Hogy az anyám mat, hogy hagyta magára mindenki, vagy most csak a konkrét témánk.
2: Ezt igen. A koreográfiát egyébként én szerintem lépésről lépésre eljátszottam, tehát hogy én leléptem otthonról, nem nagyon beszéltünk pár évig, aztán megint egy kicsit, és akkor amikor anyukám mesélt a saját anyjáról, mint anya, volt egy ilyen teljesen random délután, és feljött egy csomó minden, akkor így nem tudom, végigbőgtem egy éjszakát, és másnap felhívtam, hogy basszus, ehhez képest rosszabb is lehetett volna.
0: Igen. Na hát erre célzok, abszolút. Persze ettől még mindig, tehát hogy igazából nem az a kérdés, hogy most megszakítom a kapcsolatot, vagy nem. Mind a kettő tök valid. Meg hát igazából ugye a távolságot is lehet szabályozni, tehát lehet azt, hogy kitalálom, hogy én hetente beszélek vele, vagy két évente beszélek, tök mindegy, majd én ezt kitalálom. De igazából az a lényeg, hogy én milyen lelki állapottal csinálom ezt. Tehát ha valahogy valami békében vagyok ezzel, azzal, hogy nem beszélek vele, akkor tök jó. De ha azért nem beszélek vele, mert a haragom egyszerűen ott egyszerűen tud helyére kerülni bennem, akkor nem, igazából azt próbálom megfogalmazni, hogy önmagában a kapcsolat megszakítás nem fog megoldani semmit.
1: Igen.
0: Ha ez át van dolgozva, és úgy jutok oda, hogy megszakítom, teljesen rendben van. Uh-huh. Azt a kliens fogja tudni, hogy mi a élhető neki. Uh-huh.
1: Az jut eszembe, amit talán kapcsolódik ide, és egy ilyen dilemma lehet, hogy bántalmazó, hogyha van egy bántalmazó apa a családban, akkor előfordul, hogy a gyerek az anyára jobban haragszik, mert nem tudom, ezer okból, tehát akár csak azért is, mert az anya volt a biztonságosabb szülő, akitől legalább valamit lehetett volna várni az apától, hogy már nem várt semmit, mert az olyan volt, mint egy természeti katasztrófa.
0: Bár ez egy picit általánosabban is megfigyelhető ez a jelenség, hogyha nem férfinő anya-apa, hogy ez le is van írva, hogy van valami bántalmazás, és van valaki, aki nem avatkozik be, vagy végignézi, vagy most nem tudom, hogy mondjam, akkor nagyobb az indulata fele, aki végignézte, vagy ezt hagyta idézőjelben.
1: Aha, igen, vagy akár ez ilyen nőkkel kapcsolatos, kicsit tágabbra véve ezt a fókusz, hogy a nőkkel kapcsolatos elvárások megjelennek olyan módon, hogy ő miért nem csinálja ezt, vagy azt, vagy amazt, akár egy párkapcsolatban. Szóval, hogy ezek itt már ilyen társadalmi női férfi társadalmi egyenlőségi témákat is érintenek, és hogy szóval, hogy ezek nem tudom, a gyakorlati munkában ezeket csak így hagyni kell, hogy igen, most ebbe van, vagy érdemes, nem tudom, felhívni a figyelmet arra, hogy amúgy
0: Nem tudom, erre gondolsz, de nekem eszembe jutott róla, hogy ugye vannak olyan kapcsolatok is, ahol az a dinamika, hogy a nő és a férfi, most ilyen binárisak vagyunk, bocsánat, de hogy a muszáj valahogy így leegyszerűsíteni, tehát egy mondjuk egy heteroszexuális kapcsolat, és akkor hogy akkor mégiscsak a nő az valami anyaszerepben van a párjával.
1: Igen.
0: Vagy a párja ő vele, vagy hát valahogy így együtt, nyilván, közösen hozzák ezt létre, és ezt most azért hozom ide, mert hogy legtöbbször ez akkor válik nyilvánvalóvá, amikor megjelenik a gyerek, és láttam ilyen terápiás helyzeteket, és akkor nyilván már akkor van egy kapacitás végesség, és akkor nyilván a nőnek, a gyereknek kell az anyjának lenni, és már nem tud az anyjának lenni, vagy legalábbis most ez leegyszerűsítő, tehát bizonyos funkciókat már nem tud betölteni, inkább így mondanám, a férfival, és hát megborul egy egyensúly. És akkor van ez a kérdés, hogy de hát mi történt? Hát olyan jól megvoltunk most, meg mi történt? Hát ez is történt, hogy már nem tudok a te anyai funkciódnak is ott. Tehát ezt nem tudom már megadni, mert most nekem a gyereknek kell megadni. Sőt, ugye ilyenkor a férfinek hát jut valahogy egy olyan szerep, amikor neki kéne támogatni a nőt. Na most ott, ahol egy ilyen dinamika volt, hogy a nő van egy anyaszerepben, ott ez így nem szokott ez olyan könnyen organikusan átváltani. És észre se vesszük szerintem, csak azt akartam mondani, hogy annyira legitimizálva van, hogy...
1: Igen, és valahogy ez foglalkoztat engem, hogy igen, észre se vesszük, de van, hogy mondjuk a segítő észreveszi, vagy a pszichológus észreveszi, hogy hoppá, itt ilyen, van egy kicsi ilyen, nem tudom, aszimetria, vagy hatalmi helyzet, és hogy ezt lehet-e problematizálni.
0: Hát sőt, szükséges is, tehát... Oh.
1: Na... Telefon. Halló, hallgató.
5: Sziasztok ismét. Ez egy nőjogi műsor, hogy úgy tudom, vagy legalábbis nagyon hölgyek készítik, csinálják, és a nőkért beszélnek róla, amiről beszélgetnek. Most az lenne a felvetésem, hogy vajon ti észreveszitek-e, vagy lehet-e nektek azt jelezni, most nőként, tehát van a Csable Csacsinak az a jelenete, amikor ugye a, nem tudom mennyire ismétek a filmet, az elején, hogy beszélget a pár reggel induláskor, és a hölgy felhívja a férj figyelmét, hogy hát beszéltem egy könyvestel, betonkeverőt kell szeretned, de bebucolná a házat. És hogy a Gáspár Sándor csak annyit válaszol, hogy helyettem minek intézked el. Tehát, hogy a szerepek, hogy kinek mi a szerepe, hogy ezzel a nagyon eszkalálódó feminizmussal, ez egy kicsit így felborulva van szerintem. És ez olyan sok konfliktusnak a forrása egy párkapcsolatban, hogy ha ezt meg tudnánk találni, hogy hogyan kezeljük, hogy ezek a szerepek mégis a helyükön maradjanak, hogy ebben, ha segítene ez a hölgy, hogy ennek mi lenne a kulcsa, vagy nem tudom, akartok-e ilyesmiről beszélni, nem akarom eltéríteni a műsort, csak hogy ez a szereptévesztés, ez megint egy olyan dolog, amit ugye mondott az előbb a hölgy is, hogy a szerepeknek való megfelelés valamit már nem tud teljesíteni, szóval ezért kicsit ilyen izgalmasnak tűnik. Ki is szállok, nem akarom eltéríteni a műsort. Sziasztok!
1: Köszi, hello!
0: Hát de ezt nem ígérem, hogy most hosszan tudok erre reagálni, de próbálok egy-két mondatot. Nehéz ez, mert szóval sokszor azt tapasztalom, hogy mindkét oldal, már ez probléma, hogy oldalakról beszélünk, de férfiak, nők, mondjuk mindkét oldal, akkor így mutogat egymásra, mert én nem láttam ezt a jelenetet, de most ahogy így elképzelem, itt gondolom, itt most valami olyan van, hogy így a nő így nagyon intézkedik, és akkor a pasi rászól, hogy csituljál már, de nyilván nem így, most ez az én szóhasználatom.
6: Meghantárkodott a territóriumába.
0: Igen. De van ilyen, tehát persze van ilyen dinamika, vannak ilyen nők, vannak ilyen férfiak, de hogy megint szerintem akkor fogunk előre jutni, hogyha mindkét oldal egyszerűen muszáj most már, hogy megpróbálja meghallani egymást, tehát hogy nagyon sok nő meg azt mondja, hogy hát nagyon szeretnék nem mindent intézni, csak nem csinál semmit. Tehát, hogy nem azért intézek mindent, és viszem a hátamon a fél életünket, mert ez a hobbim, hanem azért, mert egyedül hagysz ebben. És most én nem fogok ebbe tényleg azért nem fogok ebbe beleállni, mert nincs róla olyan véleményem, amit érdemes lenne elmondani, hogy most akkor kinek van igaza.
2: Én ezt, bocs, kiegészíteném azzal, mint gyakorlott nukleáris család kritikus, hogy azért ezek az úgynevezett szerepek, amiket többen készpénznek vesznek, így sztereotípiák mentén is akár, hogy a mit csinál a férfi, mit csinál a nő, főleg mit csinálnak egy úgynevezett családi egységben, hogy ezért az, hogy ennyire magára van hagyva egy pár a gyerekeivel, és izolálva a többiektől, és mindent maguknak kell megoldani, ez egy ilyen az ipari forradalomtól kezdve kifejlődött találmány, és amit te is mondtál, ennek alapvetően sokkal közösségi dolognak kellett volna lennie, és akkor a terheket, meg a feladatokat is sokkal jobban meg lehet osztani, anélkül, hogy feltétlenül ebből egóharc lenne.
0: Meg az, amit mondtál, arra jutott eszembe, tehát azért nem nincs, tehát hogy nincs ebben szerintem olyan, nem tudok ilyen megfejtést mondani, ami most ilyen megnyugtató két mondat lenne, de hogy már az egy előrelépés lenne, ha mondjuk a pár tagjai meg tudnák egymással beszélni, hogy mit, hogy akarnak felosztani. Most hát nem tudom, mi van, ha én kocsit mosni szeretek, és akkor az mondjuk így elsőre nem tűnik egy női szerepnek, tehát hogy így, de hogyha ezt fel tudnánk osztani, akkor az már hogy egész jól tudna működni. De egy valami még eszembe jutott erről, hogy anyák, tehát meg a betelefonáló, hogy az is egy tendencia, tehát persze ezt is ki kell mondani, hogy vannak akkor ezek a elárasztó anyák, tehát hogy vannak ilyen működések, amikor valahogy úgy nem is biztos, hogy itt rossz dolgot, rossz szándékot kell feltételezni, de hogy annyira szeretne gondoskodni, annyira szeretne ott lenni, nem tudom. És lehet, hogy nem veszi észre azt, hogy hopp, most már sok volt, most már túlléptem egy határt, és hát lehet, hogy a párjával kapcsolatban is szeretne gondoskodni, és nem veszi észre, hogy most itt túllépett egy határt. De hogy én nem... Szerintem ezek inkább emberi kérdések, mint feminizmus, meg nem tudom. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy figyelj, drágám, ezt nem kell már. Tehát lehet neki szólni, hogy figyú, ez most nem kell, nagyon aranyos vagy, de ez most már nem kell. Ha így ezeket így le tudnánk kommunikálni, akkor szerintem ez sokkal élhetőbb lenne. De az nem hiszem, hogy működik, hogyha ilyen szerepekhez ragaszkodunk, amik, tehát ennél, ezt, hogy mondják ezt? Személyre kéne szabni, ez a customize. Tehát,
2: ez egyébként, bocsánat, ez meg eszembe jutott, amit mondtál itt a gondoskodásról, hogy ez egy ilyen izgalmas anyaszerep darásfészek egyébként, hogy gyanítom, hogy részből abból is adódóan, hogy ez a fajta modernizolált anyapozíció sokszor nehezen összeegyeztethető, akár komplex társasági élettel, karrierrel, akármicsodával, főleg, hogyha nincs pénz embereket felvenni arra, hogy részben megcsinálják azt a munkát, amit a legtöbb háztartásban az anya csinál, hogy sokszor végül is az önmegvalósítás, vagy akár az egész önértékelés csatornázódhat bele kvázi abba, hogy akkor az ember gondoskodik, és ebben a minőségében van rá szükség.
0: De fontos, amit
2: ilyen csapdahelyzet lehet.
0: Nagyon fontos, amit mondasz, mert ugye a gyerek már ilyen, most ez az én szóhasználatom, egy ilyen projekt lett, tehát azért megint régen nem az volt, tehát régen nem az volt a gyereknevelés, hogy 400 külön órára hordtuk, és tehát, hogy szoktam ezt mondani, néha azt a gyereket jó lenne magára, nem magára hagyni, hát fogalmazom, békén hagyni, tehát, hogy kicsit úgy békén hagyni, de ez ma már egy ilyen kicsit túltolt dolog lett, tehát, hogy ilyen fejlesztés, most nem arra gondolok, amikor tényleg van valami olyan probléma, hogy ezen érdemes dolgozni, hanem nem tudom, milyen külön óra, és versenyistáló, és akármi, és akkor te biót adtál neki, te nem kötözted magadra, te babakocsiba tetted, tehát, hogy egy ilyen projekt lett, és abszolút az lett mondjuk az önbecsülés mindenféle forrása, és akkor egymást is tudjuk ezzel bántani, hogy de te most ilyen anya vagy, te tényleg nem biót adtál neki, tehát hogy egymást is ki lehet ezzel nyírni. Pont azért, mert próbálom ezt értelmesen megfogalmazni, tehát hogy nagyon klassz dolog a gyerek, de az az élet egy része, nem az élet, hanem egy része. És szerintem azt a gyerekeknek is a legtöbb jót, hogyha az anyukájuk mondjuk, de az apukájuk is, sok minden mást is csinálhatna mellette. Mm. De mikor amúgy? Vagy szóval erre mikor? Vagy akkor dolgozzál sokat, keressél sok pénzt, és akkor más többnyire nőket fizessél meg, hogy takarítson meg. Ez egy, nem tudom. Mikor?
1: Szóval, hogy visszatérve itt a nők helyzetére, meg a nem tudom, terápiás folyamatra, szóval, hogy erről már egy kicsit volt szó, meg mondtad is, hogy lehet nagyon felszabadító, vagy validáló az, hogyha kimondunk bizonyos igazságtalanságokat, vagy társadalmi valóságokat egy ilyen folyamatban. Van-e olyan, hogy inkább nem mondjuk, vagy inkább óvakodjunk ettől, hogy erre fölhívjuk a figyelmet, vagy behozzunk valami olyasmit, ami tényleg egy ilyen társadalmi szempont, vagy valami társadalmi valóság, és még.
0: Most hirtelen az ütött eszembe, már nem konkrét példa nincs a fejemben, de hogy így az igazságtól, a valóságtól szerintem semmiképp nem kell óvakodni, de az viszont fontos, hogy poentírozunk, hogy mikor. De akár ez, tehát ez bármilyen topik lehet, tehát hogy hogy lehet, hogy én már egy-két mondatból sejtem, hogy ott az ő apukája vagy anyukája az úgy nem volt oké, ahogy eljárt, de ő nem biztos, hogy ott tart, hogy én ezt most így ezt rázúdítsam. Tehát, hogy az ő tempóját muszáj figyelembe venni. Tehát igen, azt mondanám, hogy eltagadni a valóságot, vagy nem kimondani, vagy az semmiképp nem cél, de az időzítés szerintem nagyon fontos.
1: Igen. Mit gondoltok, tartsunk még egy rövid szünetet?
2: Egy számot, zenei, András.
1: Egy számot.
2: Ügyesen válasz.
1: Nem nagy a nyomás. Kedves hallgatók, ez a Drágám, hol a vacsorám július 22-i élőadása a Tilos Rádióban. András Felicia pszichoterapeutával, felnőtt klinikai és mentális higiénés szakpszichológussal beszélgetünk.

0: Kösz.
1: Sziasztok, hallgatók! Folytatjuk a Drágám, hol a vacsorám mai július 22-i adását 2026-ban, és pszichoterápiáról, anyákról, egyebekről beszélgettünk, és itt már a zenei szünet alatt elkezdtünk azon gondolkodni, hogy a gyerek felé, illetve a gyerek megjelenésével kapcsolatban felmerülő plusz munka az hogyan kezdett még tovább emelkedni a városias élettel, meg azzal, hogy nem lehet már feltétlenül csak úgy kihajtani a gyerekeket az utcán, hogy akkor biciklizzenek, mert elgázolja őket az autó, vagy elrabolja őket valaki, vagy ilyesmi. És ezekről a trendekről beszélgettünk egy kicsit itt.
0: Elmondod, amit mondtál?
1: Hát az egyik, amit én előszedtem, az az volt, hogy azon túl, hogy ezek az ilyen külső terek, meg közös gyerekfelügyelet, ami nem egy óvoda, nem egy iskola, hanem tényleg csak így a lakóközösségek meg tudják egymás között beszélni akár, és közösen megoldani, azon túl, hogy ezek nagyon-nagyon megfogyatkoztak, néhány lakótelepi ismerősen van, akik egy pár szomszéddal összeállva néha vigyáznak egymás gyerekeire, de hogy amit én láttam, statisztikákat megolvastam róla, hogy a gyerek az közben főleg a már jobb vagyoni helyzetű városi családoknál részben így az osztály mobilitásnak, vagy a vagyoni helyzet megtartásának is a letéteményese lett, és mindenki próbál így minél többet, minél jobbat belepakolni a gyerekbe, ilyen befektetés jelleggel, készségek, külön órák, szerintem az is abszolút ide tartozik, amit te mondtál, akár az ilyen anya Facebook csoportokról, hogy ki hogyan hordozza, hogy úgy hordozza, hogy abból a lehető legoptimálisabb felnőtt legyen, hogy a biokajával eteti-e, és COVID alatt készült egy statisztika arról, hogy hogyan alakult a gyerekkel töltött időnek a mennyisége társadalmi osztályokon, illetve különböző vagyoni helyzetű családokon keresztül, és ott az ilyen középosztály felső közép környékén volt a legdrasztikusabb ugrás, ott is az anya a gyerekkel töltött ideje ugrott meg elsősorban, apa kevésbé, mert ott egyrészt még volt az a mozgósítható energia meg pénz, amit a gyerekbe lehetett fektetni, másrészt meg ott így, mintha kialakult volna egy ilyen pánikhelyzet, hogy akkor, akkor még inkább rá kell arra erősíteni, hogy a gyereknek aztán tényleg az összes elképzelhető készsége meg legyen az úgynevezett sikerhez. Aztán, hogy ez a gyakorlatban mennyire válik a gyerek javára, az egy szerintem egy kicsit más kérdés.
0: Miközben egy csomó kutatás van arról, mert minthogy, tehát nem fogok kampányolni az ellen, hogy továbbtanulás nagyon klassz, és tök jó, és a mobilitás egy fontos része, de hogy csomó kutatás van arról, hogy mondjuk az is, hogy valaki mennyire sikeres a munkájában, arról meg már ne is beszéljünk, hogy mondjuk mennyire kiegyensúlyozott az életében, az azért önmagában nem attól fog függni, hogy intellektuálisan, vagy ilyen tárgyi tudásilag, vagy szóval egy ilyen hard skillekben hogy van, hanem igenis a soft skilleken fog múlni, hogy tud együttműködni másokkal, hogy a saját érzelmeit hogy tudja szabályozni, hogy milyen önismerete van, hogy mennyire boldogul emberi kapcsolatokban, ezek le vannak írva, hogy ez hát most ezt nem tudom fejből idézni, hogy most ez ugyanolyan súlyú, szóval nagyon nagy súlya van, tehát hogy lehet ő neki a legszuperebb diplomája, nem tudom, mi most a legmenőbb egyetem, nem tudom, az MIT-n, és aztán lehet, hogy olyan dolgokkal küzd, hogy nem tudom, alkoholista lesz 30 éves korára, és akkor mit tudom, tehát most akkor ez egy jó élet? Nem. Tehát, hogy ezt így megint egymás mellé kéne.
1: Hát meg itt belegondolva, ez valamennyire kapcsolódik ahhoz is, amit én bedobtam, hogy egy kicsit ilyen a gyereken keresztül élés kvázi.
0: Így van, Így van. Igen, mert azért ott anyák, kon látjuk ezt inkább, de hát azért látok ilyet apákon is, amikor fiaik vannak, és akkor nem tudom, kinek a melyik fia milyen foci csapatban hány gólt lőtt, de hogy anyákon is, hogy akkor, hogy igen, akkor te milyen uzsonnás dobozban mit? Múltkor láttam egy ilyet, ez akkor egy kis megosztás. A Facebook feldob ilyen, nem szabad Facebookozni, feldob ilyen dolgokat. Nem tudom miért, de feldobta. És akkor vannak ilyen csopik, ahol így megint a kezdeményezés tök jó, megosztják egymással többnyire anyák, hogy akkor milyen uzsonnás doboz, azt se tudtam, hogy vannak ilyen dolgok, mindegy, szóval ilyen uzsonnás dobozok, és akkor az milyen, és akkor mennyi a műanyag tartalma, meg nem. Oké, de az még hagyján, de hogy akkor ők ugye csomagolnak, megint tök klassz, nagyon jó dolog, de hát azért azt is úgy túl lehet túlni, és én csak így attól leizzadtam, hogy elolvastam ezt a csoportot, pedig nem vagyok megszólítva, úgy érzem, mert nem csomagolok ilyen reggeliket, de hogy már így azt kezdtem érezni, mint az Instán, amikor ilyen szép nőket látok, hogy úristen, hát én nem tudom, hogy milyen dobozok vannak, én nem szoktam csomagolni, tehát hogy már azt éreztem, hogy szörnyű vagyok, mert hogy ebben, igen, hogy akkor ebben éljük ki akár a versengést is, mert most azt se kell eltagadni, hogy versengünk is.
1: És az is izgi egyébként, hogy ezen vajon mennyit szorong az anyuka éppen, amikor csinálja, és abból a szorongásból vagyon mennyit ragadhat át a gyerekre, hogyha mondjuk akár a gyereknek nem megy jól a klarinétozás, vagy nem megy jól a foci, vagy rühelni az uborkát, és nem akarja megenni, amit az anyja csomagolt, vagy ő a Batman-es dobozt akarja, és nem a rozsdamentes acél mikroműanyagmentes akármicsodát, hogy akkor nem felel meg, vagy nem elég jó.
0: Meg hogy élik össze a gyerekkel? Mondok egy példát, hogy van, aki mondjuk felnőttként amiatt, hát nem tudom, vannak nehéz érzései, mert neki az anyukája sose csomagolt, és akkor látta másokat, hogy mindig csomagolt kajával jönnek, és neki sose csomagolt. És aztán jön a következő kliens, a következő időpontban, aki azt mondja, hogy neki annyira nehéz volt, hogy neki mindig azt kellett tenni, amit az anyja csomagolt, és ő nem mehetett el a boltba a többiekkel, akik ott a helyi büfébe vették. Tehát, hogy így nem lehet megúszni azt, hogy a gyerekre figyelni, hogy amúgy ő mit szeretne, vagy neki mi jó, vagy vagyunk-e olyan viszonyban, hogy ő elmondja, hogy anya, most már ne pakold állandóan ezt az izét, mert utálom.
1: Hogy igen, megbékelni azzal gondolom, hogy a gyerek nem feltétlenül teljesen optimális, hogyha...
0: Vagy nem olyan, mint én akarom, hogy ő legyen. De mondjuk, ha a gyerek látja, hogy az anyám megsértődik mindenre, és akkor arra is majd biztos megsértődik, ha én azt mondom, hogy nem szeretem a kajáját, vagy most nem szeretem, vagy ma nem szeretem, akkor nem fogom neki mondani, hogy anya, hagyjál már, nem akarom ezt a kaját, és akkor ott azok már nem szerencsés folyamatokat indítanak el. De ha az az önbecsülésem egyetlen forrása, hogy a gyerekem, akkor sokkal sérülékenyebb leszek, és akkor persze, hogy megsértődök, hogy most már se csinálom jól. Tehát a munkahelyemen is most már parkolópályán vagyok, mert leírtak, mert gyerekem van, mert én fogok otthon maradni majd, amikor beteg a gyerek, ezért már leírtak engem. Akkor most ezt jól fogom csinálni, ez a felány a gyerek meg még, ez meg nem szereti, amit főztem neki. Tehát, hogy...
1: Ja. Fú, nálunk ilyen ajándékozásokból voltak ilyen aknamezők annak idején.
0: És akkor ott még örülni is kell, az is olyan nehéz, az ilyen ajándékozásoknak. De még akkor is, ha tök jó az ajándék, de ilyen performatívan örülni kell, az olyan nehéz.
1: Hát, vagy fegyelmezni az arcot, hogy nem örül az ember.
0: Igen, ez a másik, igen.
1: Jaj, nem baj, de te megpróbáltad.
2: Én felvenném újra ezt a fonalat, amit egyszer már leraktunk, szerintem ez az áldozati... tehát, hogy valaki valaminek az áldozata, és hogy ennek a kimondása ugyanakkor az ebből való kimozdulás, és hogy itt ugye felmerülnek ilyen tipikus az eszkalálódó feminizmusnak a témái.
1: Én meggyőztem magam, hogy nem mondjam ki.
2: Mint a bántalmazás, párkapcsolati erőszak. Szóval, hogy és hogy közben meg van egyfajta talán elvárás, vagy elv is, hogy a pszichológus legyen neutrális, hogy ezeket hogyan lehet összeegyeztetni.
0: Itt megint az fontos, amit az elején mondtam, hogy a pszichoterápiában is nagyon sokféle irány van, tehát ez a neutralitás, ez alapvetően a pszichoanalízis irányából jön, de hogy a pszichoanalízis ott tart, ahol 100 éve, a más irányok meg tök más gondolnak. Szóval van a pszichoanalízisnek egy ilyen hegemóniája, vagy legalábbis, tehát hogy így kívülről sokan azt gondolják, hogy a pszichoanalízis egyenlő a pszichoterápiával, de nem. Tehát ezt mindig szeretem elmondani, hogy ez sokkal tágabb, meg sokszínű. Igen.
2: És egyébként a pszichoanalízis talán az, amit a legkevesebben tudnak maguknak megengedni, nem? Mert ilyen...
0: Meg nem is szükséges, tehát abszolút igazad, hogy megfizetni is nehéz, meg nagyon nagy erő, energia ráfordítás, mert az heti 3-4 alkalom a pszichoanalízis, de hogy nem is kell, tehát konkrétan a pszichoanalízis bizonyos indikációnak nevezik ezt az indikáció, hogy amikor így az elején eldönteni, hogy milyen problémához, élethelyzethez milyen módszer való, és akkor egy csomószor nem indikálandó az analízis. Tehát az egy módszer, egy bizonyos szűkebb körben alkalmazható és klassz dolog, de nem az a pszichoterápia. Szóval egyrészt nem is biztos, hogy meg tudom finanszírozni, de nem is biztos, hogy szükségem van rá. De a neutralitás az a pszichoanalízisben sem azt jelenti ma már, mint régen jelentett. Tehát régen, meg még mindig ez a sztereotípia, hogy hát egy ilyen hümmög, egy ilyen fehér vászon, amire mindenfélét rá lehet vetíteni, ne derüljön ki róla semmi. Tehát ezek a régi sztereotípiák, meg nem mond semmit, csak úgy hallgat. Ez abszolút nem így van ma már. Sőt, hát azért arról is van szó, hogyha valaki mondjuk így van jelen, akkor az újra traumatizáló tud lenni. Tehát ez konkrétan egy ilyen ártalom. Uh-huh. Vagy bizonyos, de nem nagyon ismerek én már olyan szakembereket, akik így vannak jelen. Uh-huh. Tehát a pszichoanalitikusok nem így vannak jelen. Ez történetileg akkor, hát valahol el kellett indulni, akkor ezt gondolták, hogy ez így klassz lesz, de most már látjuk, hogy érdemes ezen azért módosítani. Illetve bizonyos állapotokban, mondjuk egy borderline személyiségzavarnál több okból is, de mondjuk egyáltalán nem javasolt a pszichoanalízis. Nyilván persze nem mindegy, hogy ez egy spektrum, akkor melyik végén van, de mondjuk egy súlyosabb borderline személyiségzavarnál egyáltalán nem javasolt ez. Sok minden miatt, de az egyik része az is, hogy tényleg akár még egy újraértelmezett neutralitás is újra traumatizáló tud lenni, mert kapcsolattalanságot él meg, mert tudtad. De eleve a 3-4 alkalom miatt se indikálandó, mert egyszerűen tehát így úgymond széteshet tőle, tehát nagyon regresszív ez a módszer. De hogy a neutralitás ma már inkább az, próbálom értelmesen megfogalmazni, tehát a szakember ne sodródjon el. Tehát amikor valaki nagyon szidja az apját, hogy nem mindig az anyákról legyen szó, akkor azért én borítékolom, hogy két ülés múlva meg éppen lehet, hogy majd nagyon fogja szeretni. És ez rendben van. És hogy a neutralitás az inkább az, hogy én lássam mindkettőt. Tehát, hogy képes legyek egy picit egyfajta egyenlő távolságot kialakítani a kliens belső világának különböző tényezőihez. Ha ezt érthetően mondom, tehát, hogy és ezt nem kétségbe vonom, tehát nem azt jelenti, hogy akkor én nem hiszem el, hogy akkor most ez egy szörnyű apa, hanem azt mondom, hogy ez egy szörnyű apa, máskor meg jófej apa, és akkor ez így valahogy így együtt, és nem abban vagyok, hogy én elsodródok, és akkor mondok egy másik példát, barátnőm szakít, és akkor együtt utáljuk a csávót, mert hát ez egy szörnyeteg. Nyilván ez nem egy terápiás helyzet, tehát rendben van, hogy együtt utáljuk, nem ezt mondom, de hát azért ott is azért egy kis rutin után már tudjuk, hogy lehet, hogy holnap meg már szeretni fogja, uh-huh. vagy lehet, hogy nem is szakítottak, együtt vannak, csak most gyűlöli már ez egy bunkó, de holnapra már fogja látni, hogy jó, hát néha bunkó, néha ilyen, tehát hogy valahogy lássam a teljes képet, és ne sodródjak el, ez az egyik része. Másik meg, hogy én ne erőltessem rá az én a világképemet, az is a neutralitás része a kliensre. Tehát, hogy én ne azt gondoljam, hogy ahogy én élek, az megoldás az ő életére, hanem fogjam föl, hogy az maximum az enyémre, és ő neki meg segítsek megtalálni, hogy neki mi a megoldás.
2: Igen, tehát neutralitás akkor nem azt jelenti, hogy ha bántalmazásról hallok, akkor ott csöndbe kell maradni.
0: Abszolút nem. Meg nyilván tehát ilyen akut, mondjuk, nem tudom, tehát felnőtt korban szexuális erőszak, és akkor ott vannak protokollok, meg hogy akuttan ott egy helyzet van, tehát ott nagyon... Tehát nagyon fontos is bizonyos pontokon deklarálni, hogy nem azról van szó, hogy szoknya volt-e rajtad, vagy nadrág volt. Tehát ez egy terápiás intervenció is tud lenni, hogy nem érdekel senkit, hogy mi volt rajtad, ez nem magyarázat, ez nem érv, ez ilyen nincs. Tehát ez nem.
2: Volt arról szó, hogy nagyon sokféle irányzat van, nagyon sokféle terápia van, és hogy nem feltétlenül tudja az, aki segítséget keres, vagy van mondjuk egy szenvedés, vagy valamivel úgy gondolja, hogy azzal dolgoznom kéne, hogy akkor hova menjen, hogyan lehet ebben kiigazodni, hogyan lehet ebben jól tájékozódni, hogyan döntse el az, aki segítséget keres, hogy milyen irányba keres, induljon el egyáltalán.
0: Nem tudom. Ez olyan dolog, amit így egyszerűen nincs rendesen kitalálva. Tehát egy picit itt beszélgettünk az egyik szünetben, hogy tényleg most honnan tudjam, hogy én most kihez induljak el.
2: Igen, és ugye az is nagyon nehéz, hogy nagyon sokkal könnyebben elérhetőek a kevésbé képzett szakemberek.
0: Így van.
2: Akiknek viszont nem biztos, hogy megvan az a tudásuk, hogy ha egyáltalán szakemberek, hogy azt tudják mondani, hogy igen, önnek szerintem egy valaki más kellene.
0: Igen. Hát ami a valóság, az az, hogy most, ami működik, hogy mindenki okosban megpróbálja megoldani, és keres egy pszichológus ismerőst, vagy az ismerettségi körében egy pszichológus ismerőst. És akkor így próbálja valahogy bebiztosítani magát. És akkor az ismerős mondjuk ajánl 2-3 olyan magán rendelőt, ahol több szakember dolgozik együtt, és akkor tudja, hogy ott jó. Tehát ott akármi is a problémája lesz rá ember, mert többen együtt dolgoznak, ott magas minőség van, stb. Nincs más, amit most tudok mondani. Hát vannak, persze van a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakrendelő, tök jó helyek, ahhoz szerintem mindenképp segítség, hogy merre érdemes elindulni. Sokszor ott megijednek, mert ott az a protokoll, hogy a pszichiáterrel kell először beszélni, és nem lehet elmenni a pszichológushoz úgy, hogy nem beszéltem a pszichiáterrel. Szerintem nem kell megijedni, ennek sok oka van. Az egyik például az, hogy az egészségügyi törvény leírja, hogy pszichoterápia előtt orvosi vizsgálat szükséges. Ezt nyilván így magánban is azért érdemes tartani. És ennek az az oka, hogy egyrészt tehát tényleg ki kell deríteni, hogy ez pánikbetegség, vagy szívbetegség. Tehát, hogy inkább a kliens védelmében van, nem kell megijedni a pszichiátertől, tehát, hogy nem...
2: Nem bánt.
0: Nem lesz semmi, mert sokan azért nem mennek el, ezt hallom, mert én pszichológushoz akarok, nem pszichiáterhez. A pszichiáterek nem... Tehát biztos ott is persze van mindenféle ember, de hát azért ők nem azt akarják, hogy minden áron melót csináljanak saját maguknak. Tehát, ha neked nincsen szükség egy gyógyszerre, akkor nem fog neked gyógyszert adni, hanem a pszichológushoz tovább fog küldeni. Dolgoztam ilyen helyen, és ezt csinálták. Tehát ők nem akarnak átnyomni valamit, hanem ők szeretnének minél optimálisabban ellátni klienseket. Úgyhogy oda azért érdemes elmenni, mert abba segít, hogy az nehéz, hogy ott pár alkalom van, tehát a pszichológusod pár alkalmat tud adni, így államilag finanszírozottan.
1: Ez a 12, vagy?
0: Hát ez hol mennyi, de hát nem sokkal több. De hát ha mondjuk olyan a leterheltség, akkor lehet, hogy 3-4, tehát kevéske. Tehát nem fog azért ott egy hosszú terápia, bár ebből is van kivétel, van, ahol ha éppen van kapacitás, de arra szerintem tök jó, hogy merre induljak el. Vagy én például, amikor ilyen helyen dolgoztam, akkor én mindig leírtam az indikációkat, tehát hogy egyébként ehhez a problémához milyen módszerek lehetnének valók, pont azért, mert ha egyszer elindul valamerre, akkor legyen neki valami leírva. És akkor, tehát, hogy ezek vannak, de ami szerintem nagyon kéne, hogy mondjuk alapellátás, tehát az alapellátás az mondjuk a házi orvos, ugye a szakellátás azok a szakorvosok. Tehát, hogy a házi orvos mellé például, ha lennének, vagy valahogy így összevontan, én nem azt mondom, hogy minden házi orvos mellé, de valahogy megoldva, hogy vannak pszichológus szakemberek, akkor igazából ott az alapellátásban kéne. Tehát tök jó lenne, hogy lenne így bemehetni. Jó, hát ez Biliben a kezem, bemegyek, és akkor ott van egy házi orvos, mert annak a házi orvosnak is az a dolga, hogy ugye elkezdjen elirányítani, hogy kardiológushoz kell mennem, hogy nőgyógyászhoz kell mennem, tehát ott van neki egy ilyen funkciója. És hogy tök jó lenne, a pszichológiából is lenne egy ilyen, hogy ott van valaki, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor ide, oda, amoda érdemes, és legalább úgy nagyjából.
2: És akkor nincs ilyen smi szolgáltatás.
0: Nem nagyon van, de lehet, hogy én nem tudok róla, akkor bocsi.
1: Hát ez van egy kicsit, amivel te is kezdted, és mondtad, hogy mondjuk kerületben van, hogy a halmozottan hátrányos helyzetűekhez a humán szolgáltató ki tud küldeni valakit, vagy a súlyos betegekhez, vagy ilyesmi, de hogy ők nagyon tényleg a jéghegy csúcsa csak ilyen szempontból, és ez az akut rész, ez nem nagyon létezik.
0: Meg van még, ezt mondtam itt a szünetben, hogy van még, de hát ez megint magán, hogy vannak olyan magán helyek, amik most már csinálnak úgynevezett indikációs interjúkat, vagy ajánlanak ilyen szolgáltatást, ami arról szól, hogy felmérni, hogy miben vagy, és merre érdemes elindulni, ha ilyen nagyon, nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, és ez nem azt jelenti, hogy neked akkor ott utána oda kell menned, mert lehet, hogy épp azt mondják, hogy magának kórház kell, vagy olyan dolgok kell, amit mi nem nyújtunk itt. Tehát, hogy azt kifejezetten azt nézi, hogy merre kell elindulni. De ez megint fizetős és magán.
2: Igen. Jó, lejár az adásidőnk.
1: Még az jutott eszembe, hogy egy jó barát jobb, mint egy rossz coach.
2: Igen.
1: Jaj. Ha nagyon nincs más.
2: Igen.
1: Talán.
2: Mondanál-e valamit még zárásként, búcsúzásként a vendégeknek? Bármi benned maradt esetleg.
0: Jó volt a műsor, köszi, csak ezt írta valaki. Én azt, hát nem tudom, azzal azt szeretném igazából átadni, igyekszem, hogy ezek a pszichológusok, ezek így emberek, meg nem érdemes félni tőlük, meg azt viszont el szeretném mondani, amit mindig el szoktam mondani ilyen folyamatok elején is, ami a kicsit a te történetedre is reagál, ez elmondtad és megsértődött, hogy tehát ezt mindig mondom a klienseknek, hogy azért nekem van itt felelősségem, de a melót a kliens teszi bele. Persze én is beleteszem, hogy ne, de hogy azért ez az ő élete,

0: hol a vacsorám 2026. július 22-i adását hallhattátok. András Felícia volt a vendégünk, aki pszichoterapeuta és felnőtt klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus. Az adást Noémival készítettük, a zenéket András szolgáltatta. Köszi, hogy hallgattatok minket.
1: Köszi.
2: Köszi, sziasztok.
3: Jó napot!
4: Jó napot, kész csók! Backyard Business Show, Tilos Rádió, Biggel és Turbo.

Halló, halló, Tilos Rádió 90.3, ez itt a Backyard Business Rádió műsor, két hetente szerdán Turbóval és Bigellel, ma én Bigell leszek veletek egy órán keresztül, amint már alattam hallható hip-hopot fogok játszani a mai adásban, hanglemezekről, leginkább albumokra fogom feltenni a kedvenc számaimat az aranykorból, a 90-es évek közepe. Ennek kapcsán szeretném felhívni a figyelmet, hogy szókimondó kifejezések és szövegek fognak elhangzani, hát nyugodtan el lehet tekinteni. Velünk lesz Ice Cube, amit már itt alattam hallható a jó napjával. Ilyen Snoop Dogg, Cypress Hill, Funk Dubious, Craig Mack, Grave Diggers és természetesen a körzeti orvosom Dr. Dre és még sokan mások egy órán keresztül itt a Backyard Businessben hanglemezekre a Tilos Rádió 90.3-on. Jó hallgatózást!

Jó, az elmúlt egy órában, Tilos Rádió 90.3, az elmúlt egy órában a Backyard Business című sort hallhattátok velem, Bégellel. Hip-hop lemezekről válogattam, leginkább albumokról, na, aranykorban, 95 körül. Reméljük hallgatható volt, maradhat. Két hét múlva turbó vár titeket ugyanitt, ugyanebben az időpontban, tehát szerdán déltől egyig. A műsor után jön Sztyep, ne menjetek sehova, a Szikvízzel. További szép napot mindenkinek, és kellemes rádió hallgatózás. Sziasztok!

0: Johannes Pfommer, a bécsi Boku Egyetem PhD hallgatója, terepen kívánt felkutatni egy Ausztriából már eltűnt, Nyugat-Európában is ritka rovart. A Természetvédelmi Világszövetségtől kért támogatást, a Magyar Biodiverzitás Kutatótársaságtól pedig kalauzolást. A Dasypoda brokkata, azaz homokigatyás még, hátsó lábainak hosszú szőrei miatt kapta a nevét. Tápnövénye a homoki gyepek virága, a vajszínű ördögszem. Az ötfős osztrák csapat a gönyői homokvidéken kezdte, majd vendéglátói kedvéért a Pilisben az idei biodiverzitás napok helyszínén folytatta a kutatást. A hajdani Mátyásföldi repülőtér egyelőre nem védett környékén végre megtalálták a keresett gatyásméhet, majd a Kiskunság felé vették az irányt. Számolt be a HVG. Július 18-án tartják a 44. Balatonátúszást, a hazai legnagyobb nyíltvízi úszóeseményt. A szervező Budapest Sportiroda már korábban jelezte, az alacsony vízállás annyiban befolyásolja majd az úszás élményét, hogy az idén is azonos távon, a déli partnál az úszók lába, a szokottnál legalább 100 méterrel korábban ér le. A kerékpárral érkezőket külön depó várja, a résztvevők rendelkezésére ingyenes Bahat hajók állnak. A rajthoz visszatérők csomagját helyben őrzik meg, a többiek felszerelését 4 motorcsónak és 2 autó szállítja át több mint 30 fordulóval. Mivel a Réfülöppi partot nem tudják biztonságosan megközelíteni, a csónakok a vízre épített óriás stégnél kötnek ki, közli az MTI nyomán a sokszínű vidék. Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral.
1: Ezek voltak a hírek.
2: Tilos Rádió FM 90.3 kezdődik a Székvíz műsor. DJ Sztyep vagyok, köszöntök minden kedves hallgatót. Nem élőben, hanem az itthoni stúdióból jelentkezve. Múlt héten Ramszesz volt, és jön is vissza még a nyár folyamán. Én pedig házi gyártott műsorokkal próbálok frissíteni. A mai napon érdekes lemezeket szeretnék nektek bemutatni. A közös jellemzőjük talán az, hogy a jazz és a modern avantgárd zenének valami fajta keverékei, és szárnyalnak a fúvós hangszerek, a trombiták és szaxofonok. Elsőként Toshinori Kondo és Eraldo Bernocchi, Bill Laswell közös lemeze, az 1999-ben megjelent Charge It Soul. Toshinorit DJ Crush klasszikus lemezéről lehet ismerni. Bernocchi egy nagyon jó nevű avantgárd olasz gitáros, Bill Laswell pedig egy élő dub basszusgitáros legenda. Jöjjön akkor az ő közös lemezük.

Tilos Rádió, Szikvíz műsor. Haladjunk tovább. Bill Laswell ismét főszereplő az előbbi lemez után, ezúttal pedig egy még nagyobb legendával, a nemrégiben elhunyt szaxofonos zsenivel, Pharaoh Sanderssel, személyes kedvencemmel, közös Across the Time című rövid lemezen jöjjön itt a Tiloson, a Szikvízben.

Ez volt tehát Pharaoh Sanders, szaxofonos és Bill Laswell közös Across the Time című lemeze. A mai műsor zárásaként pedig Afrikába, Etiópiába rándulunk át. Mulatu Astatke az elmúlt évek egyik nagy felfedezetje volt a világ számára. 2020-as albuma, amit a Black Jesus Experience-el közösen vett föl, kitűnő bemutatója a mai modern afrikai etióp jazzzenének. Hallgassátok szeretettel, jövő héten ismét Sick Víz, szerda délután 1 és 3 között. Sziasztok!

Not much left.

Halló, halló, sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3. Ez itt már a Cöxpon Ambient műsor. Én pedig Papa vagyok, újra élőben. Azt hiszem, 3 hete sikerült bejönnem utoljára. Azóta nem is voltam a városban sem, mert hogy múlt héten a Sun Fesztivál, de kezdjük előről. Utoljára a Pécsi Fényfesztivál előtt sikerült benéznem szerdán, ami egyébként másnap csütörtökön kezdődött, ahol is Toma főszervezésével, és hát persze a Fényfesztivál főszervezőinek a közreműködésével, természetesen, de a programot alapvetően, a zenei programot, a kreatív részét Toma rakta össze, szóval tulajdonképpen egy saját helyszínt vittünk 4 napon keresztül, minden nap 9:30-tól 1-ig, utolsó nap csak vasárnap csak éjfélig, a Színház téren, a Király utcában, a Pécsi Nemzeti Színház előtt. Minden nap 2-2 tilosos DJ, illetve live act zenélt, és ott volt mellettünk élőben Liquid Light Lab néven tevékenykedő Steve Pavlovsky New Yorkból, aki egyébként egy világhírű vizuál művész. Én is ismertem a munkásságát, úgyhogy nagyon vártam a közös munkát, és elképesztően jól sikerült. Ozi is tanúsíthatja, itt van mögöttem, ő is zenélt egyik nap szombaton egy live act-tel, aztán Marcel után átvette még egy vinyl szettel is. De játszott még Bodó és Sztyep első este, második nap Blaz és László, utolsó nap pedig Nándesz és én, és persze Toma szövegeit hallhattuk a fényről, a zenéről. Elképesztő élmény volt, tényleg. És akkor onnan gyakorlatilag, hát igen, másfél óra otthon töltésen átpakolással mentünk a Manaszra többen, ahol pedig a Field nevű helyszínnek voltam az egyik stage menedzsere, Pálinkás Marci főszervezésében. Az is elképesztően jól sikerült, meg az egész fesztivál amúgy. Hogy más nem mondjak, a Ball nevű helyszínt, a techno helyszínt Garpó, László és Lee nyitotta meg egy 6 órás back to szettel. Hát ilyenek történtek. Ja, persze, igen, és akkor múlt héten meg Sun Fesztivál, ahol pedig a Gátőrházas csapattal csináltuk a Saigon Café néven a Gátőrház és a Tilos közös helyszínét, ahol is Higher Energy Sound System ről szólt a mindenféle muzsika, total eclectic, az ambient-től a free technoig minden volt. Rengeteg olyan stílus, ami valószínűleg a Sun Fesztiválon eddig még soha nem szólt sehol. Lásd, hip-hopok vagy old school reggae, mondjuk az talán előfordult, de hip-hopok szerintem, pláne nem freestyle-ozás, biztos, hogy nem volt. Hát és igen, Higher Energy Sound System volt a hang, Cöki Deco, Full Color és Vasquez vetített, és vizuálok, és lámpák, és mindenféle jobbra-balra, és hát a Gátőrház crew, Cöki crew, közösen elképesztő volt az is. Jövőre folytatjuk. Na hát, ez volt így az elmúlt pár hétre egy ilyen visszaemlékezős, magamnak is jó volt felidézni. Tegnap előtt jöttünk vissza egyébként száron, úgyhogy még nem nagyon pihentem ki a hangomon, ez még a több hetes pornak a lerakódása és annak a felszakadozását hallhatjátok. Így megy ez még el is fog tartani egy darabig. No de nem is tudom, mit fogok ma játszani. Most egy Floex albumot raktam be, 99-ből, a Habot, aztán majd meglátjuk. Szerintem maradok az ilyen régi elektronikus zenéken. Hát majd kiderül. Jó hallgatózást. A végén jövök még egy programajánlóval. Szóval jó hallgatózást. Tilos!

Intelligence.

Halló, sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3, lassan véget ér a Cexpon Ambient műsor, ahol is Papát hallhattátok élőben egy teljesen adhok szettel. Végül is ténylegesen megmaradtam egy-két szám kivételével. A 90-es években szólt itt az elején Floex, Aphex Twin, Future Sound of London, Left Field, Higher Intelligence Agency és most egy Underworld, azt hiszem ezek szóltak, ilyen klasszikusabb zenék vagy előadók. És egy gyors programajánló, mert nagyon elment itt az idő közben, már eleve késve is érkeztem, na mindegy. Jövő héten 1-2-án szombat vasárnap a Tilos a kanyarban következő állomás, ez most kezdődött egyébként párhuzamosan a Sun of Stage-el igazából hétvégén a Kertünkbárban, és folytatódik majd jövő héten. Pontos programot még nem tudok, és még nincsenek ilyen események se, de Toma mondta, hogy mondjam be a végén mindenképp. Tavaly előtt volt el utoljára ilyen, ez két helyszínen lesz majd párhuzamosan, a Zsigiben és a Nomád Bárban a parton. Az utóbbi helyszínen, a Nomád Bárban lesznek inkább a táncosabb dolgok, a Zsigiben pedig totál eklektika. Marha jó volt a legutóbbi, nagyon sokan megfordultak, tényleg nagyon-nagyon jól sikerült mindkét helyszín. Lesz majd Tilos merch, milyenek. És akkor lassan kijön majd a pontos program, és szerintem a Tilos honlapon is fenn lesz, meg hát mindenféle egyéb platformom. Ez volt a gyors programajánló, valamit meg, ja igen, még gyorsan elkezdődik még Ozora is a hétvégén, ahol majd szintén jövő héten, ha éppen arra jártok, és nem a Dunakanyarban, akkor másodikán vasárnap reggel, kora reggel egy napfelkeltés szettet játszunk majd Alagival az Ambis helyszínen Ozorán. De jövő héten szerintem még be fogok tudni jönni, élőben csak utána megyünk, úgyhogy majd még dumálok ezekről részletesebben. De köszi szépen a figyelmet, a hallgatózást, jön egy rövid hírek, aztán pedig a Szamárpad. Sziasztok, én Papa voltam, Tilos.

0: feleségüket és egymáshoz való kapcsolatukat, lehetővé téve a genetikailag hasonló csoportokba való besorolást. Az elemzés jelentősen bővítette az eddig ismert 10 leszármazási csoportot, miközben kiderült, hogy az elemzett fák egy része tiszta, más része kevert genetikai csoportba tartozott. A magyar narancshírét hallottátok. Azok az emberek, akik természetüknél, életmódjuknál fogva sokáig fennmaradnak, hajlamosabbak lehetnek az elhízásra és a rosszabb anyagcsere egészségre, részben azért, mert a napi kalóriáik nagyobb részét késő este fogyasztják. Derült ki egy új-zélandi, európai és csendes-óceáni származású nőkön végzett, a Frontiers in Nutrition-ben megjelent tanulmányból. A magyar narancs hírét hallottátok!
1: A WWF szerint a globális szén-dioxid kibocsátás 70%-áért a városok felelősek. A szervezet 2026-os One Planet City Challenge klímavédelmi programjába 380 város, köztük 6 magyar is nevezett. Az OPCC hazai győztese Ajka lett. A döntnökök vizsgálták a tervek tudományos megalapozottságát, és hogy sikerült-e a fejlesztésekben összhangba hozni a lakosság és a természeti környezet érdekeit. Ajka az elmúlt években épületek energiahatékony tételével, a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével és a Zöld Világ környezettudatossági programmal járult hozzá a fenntartható városi működéshez. A Tolnapatak medrének rekonstrukciója pedig a természetvédelmi értékeinek megőrzését szolgálja, írja a Sokszínű Vidék.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Szamárpad. A magyar emigráció műsora a Tilos Rádión.
1: Sziasztok! Ez itt a Szamárpad, Stirlitz vagyok, és velem van Vejni Stockholmból. Hello, Vejni!
2: Sziasztok! Sziasztok, Stirlitz!

0: A pultnál DJ Fredenstein zenéjét hallottátok, vagy hallottátok a zenét. Elnézést a késői kezdésre, de hát a híreket meg kellett várnunk. Telefonszámunk 255-3773, és folytatjuk mi is a híreket. Pont azon beszélgettünk itt a zene alatt, Vejnivel, hogy lehet, hogy ideje lenne elkezdeni rendes híreket mondani, mert most azért vannak hírek rendesen.
1: Ugye nem is lehet követni, mert csak a mai nap annyi minden történt. Akkor mondja te, szerintem már mindenki nagyon várja 3 hónapja.
0: Én mindig ilyen arra irigyeltem az ilyen történelmi pillanatokat, tudod, amikor bejelentették a rádióba, hogy ez történt. És most ez egy ilyen pillanat, én jelentem be, hogy Nagy Gábor Bálint a legfőbb ügyész, illetve a legfőbb ügyész, benyújtotta a lemondását végre. Mindenki már nagyon csodálkozott ezen egyébként, hogy ő még pozícióban van. Én azt gondoltam egyébként, hogy ebben az lehet a megfontolás, hogy megpróbálják vele elvégeztetni azt a melót, vagy legalább elindítani azokat az ügyeket, hogy ne legyen az az optikája, hogy oda tettek valakit, tudod a Tisza, és akkor most az, mint egy ilyen vérbíró, ugye rámegy a fideszesekre, hogy hát ha ez a Nagy Gábor Bálint elkezd dolgozni, szerintem megadták neki az esélyt.
1: Ja, volt 3 hónapja, és akkor most én nem értem az egésznek a dinamikáját, hogy ugye voltak, akik az első héten lemondtak, egyetemi alapítványtól kezdve, mit tudom én, aztán ez a súlyok kihúzás, akkor nem tudom, most az volt a jel, most már neki is, vagy most mindenki hagyja el a süllyedő hajót, Gulyás Gergelyestül, nem tudom, Szijjártó. Nagyon szerettem azokat a mémeket, ahol a Szijjártó XI-vel van, ilyen kínaiasan írva. Gondolom, hozzád is jutott el néhány.
0: Szijjártó, így? Aha, nem. Hát figyelj, az is lehet, hogy az ügyészségen belül is volt már nyomás különben, hogy szeretnék csinálni az ügyeket, vagy elkezdeni a vizsgálatokat.
1: Ja, hogy menjen már a főnök, aki eddig a fékpedálon ült.
0: Aha, igen.
1: Jó, de közben még mondom tovább a mai híreket, mert közben meg már új elnöke lett a Kehinek. Most az, bocs, föltom lapoz, de tök mindegy is a neve, mert 70 emberből válogatták ki, de egy volt navos nyomozó.
0: És mi a Kehi?
1: Hát az a kormányzati ellenőrzési hivatal, az, ami elvileg az állami intézmények pénzköltéseit ellenőrizné, tudod?
0: Aha.
1: Kormány részéről az állami pénzek költését.
0: Erre vártunk. Igazából ugye most legutóbbi hetekben már egyre inkább az volt, hogy tudod, ez a fedő, ami így a társadalmon van, az kezdett már így emelkedni, szerintem. Én úgy láttam, hogy most már egyre türelmetlenebb volt mindenki, hogy legyenek változások, vagy mondjuk az is, hogy vigyenek el egy-két embert, ami még nem történt meg, de mondjuk ezek a lemondások már valamit már jelentenek, szerintem már előrevetítenek.
1: Igen, azt értem mondjuk, hogy néhány hét, hogy elkezdenek történni dolgok, de tényleg nem értem ezt a fideszes lemondás dinamikát, és lehet, hogy nincs is mögötte, lehet, hogy mindegyiket ilyen egyéni érdekek valahol vezérlik, amit mi sose értünk meg.
0: Uh-huh. Hát én egyedül a Gulyáson gondolkoztam, hogy nekem az úgy tűnt, hogy ez most egy nagyon jó pillanat volt neki arra, hogy nem volt itt Orbán, tudod, elment Amerikába, nem kellett, vagy nem kért tőle engedélyt se szerintem, hanem egyszerűen tele lett a hócipője, aztán lemondott.
1: És gondolod, hogy ő ezt az Orbán tájékoztatása nélkül megtette a háta mögött, hogy úgy mondjam?
0: Abból gondolom, hogy ugye a Havasi mondta, hogy ő nem tudott erről, és hogy meg volt nagyon lepődve. Lehet, hogy az Orbán se tudott. Nem tudom, az Orbánnek mi egyébként a stratégiája ilyenkor, ha elmegy mondjuk Amerikába, hogy őt fel lehet hívni telefonon például egy ilyen a meccs.
1: Nem, mert külföldön nagyon drága fogadni, úgyhogy biztos nem, hát nincs pénz a számláján.
0: Ja, tényleg, volt a sajtótájékoztató.
1: Hát volt még annó, még Amerikában európai mobilt nem is lehetett fölhívni, amikor
0: én
1: először jártam. Ugye, mert más volt a hálózaton.
0: Nem működött a hálózaton.
1: Így van.
0: Izraelben volt egy más, meg Amerikában, ugye?
1: Kellett külön kártyát venni, hogy elérhető legyél Amerikába, úgyhogy gondolom azért ezt megugorják így, hogy ott él a Rasi, meg a férje,
0: ja,
1: hogy legyen egy kártyája a faternak, de biztos nem mondják meg a Gulyás Gerinek a számát.
0: Meg tudod, az ilyen Guy Ritchie, nem tudom, ilyen filmekben van, hogy vannak ezek a eldobhatós telefonok, tudnál, amiket a bűnözők használnak. Ha. Lehet, hogy vett egy párat, mikor megérkezett a reptéren. Hogy hívják ezeket, Isten?
1: Hát ez a prepaid. Prepaid kártyát veszel, nem? Nem arra gondolsz? Veszel
0: maga a készülék.
1: 5 eurós kártyát. Ja, amikor maga a készülék is eldobhatós, aha, az már rég volt, remélem, nem emlékszem, meg olyat nem vettem. Figyelj, de ha már a bűnözőkről beszélünk, hogy nem tudom, akkor, és neked az természetes volt, hogy nem csalálkoztál egyébként, hogy hazajött Amerikából, mert ekkor ugye hónapok óta ment a lamentálás, és én sem voltam benne biztos, hogy ilyen gyorsan hazajön.
0: Nekem az volt a tippem, hogy hazajön most, és akkor majd később lelép végleg. De mikor kijelentette a súlyok lemondása után, hogy megszűnt a jogállam Magyarországon, akkor azt gondoltam, hogy nem fog hazajönni, mert hogy ugye erre hivatkozva, és hogy őt akkor, ha hazajön, a nem jogállamban majd retorziók érhetik, tudod. És hogy akkor megkezdi a, hogy mondják, ezt az illegalitást, meg a emigrációs kormányzást. Meghívhatjuk ebben a műsorban, mint emigráns magyart, akkor majd meséljen, hogy hol lehet túrórudot kapni Orlandóban, vagy nem tudom.
1: Van-e Rodostóba túrórudi?
0: Na, beszéljünk másról, még, de arról szerettünk volna, de közben jöttek az új események, hogy tegnap előtt már elkezdtük ezt, hogy cseten, hogy köztársasági elnök választás, és képzeld, nekem ma ugrott be az, hogy végül is én milyen köztársasági elnököt szeretnék eddig.
1: Na, majd mindjárt mondd el, csak át akarok kötni, hogy de hát mi 2 hete ezzel fejeztük be az adást, azt hiszem, hogy akkor is te erőltetted, és voltak ilyen tétjeink, meg befutóink az adás végén, ha emlékszel. De mondd el, hogy te milyen köztársasági elnököt szeretnél, aztán majd én is elmondom, hogy miért. Aztán nem tudom, még 10 millió ember elmondja, és akkor nem lesz olyan ember.
0: Csak annyit, hogy na mindegy, mondom akkor én először, hogy én ezen gondolkoztam, hogy ne legyen öreg ember megint, és ne legyen már jogász. Tehát a tököm tele van a jogászokkal, semmi problémám már mint velük, mint tudod, a szakmával, meg ilyesmi, de ez, tehát szerintem nem akarom, hogy majd ezen jogászkodjon a köztársasági elnök, hogy egy-egy ilyen komolyabb vagy durvább törvényt, ilyen belemenőset most el lehet-e fogadni, vagy nem. A másik dolog az, és utána eszembe jutott, hogy ezt a rendszerváltást végül is tulajdonképpen azért nagyon nagy részben az újságíróknak köszönhetjük szerintem. Azoknak a médiáknak, akik kitartottak 16 év alatt, akik nem hagyták magukat eltiporni, meg ellehetetleníteni, meg nem ijedtek meg, mikor kimentek hozzájuk a rendőrök, meg ilyesmi, hogy miért ne legyen egy újságíró a köztársaság elnök. És akkor beugrott, hogy Új Péter most lemondott egyébként a főszerkesztői posztról a 444-nél, és nekem Új Péter, most lehet, hogy így elsőre ilyen viccesnek hangzik, de ő szerintem egy tök jó köztársaság elnök lenne például. Ennyi.
1: Ugye. Én nagyon adok. Sem megosztott egy, hát az ATV-ben Bárándi Péter dumált talán tegnap a köztársasági elnöki izéről meg, hogy ő mit gondol, meg ő vállalná-e. De 15 percet beszél, és hogy nem fura, hogy hát nem mondja azt arra, is, hogy vállalná, hogy figyeljetek, hát én már 77 éves vagyok, hogy szerintem azért ez egy másik generációnak lenne dolga. Ne azért, ha nincs ennyi, hogy mondja, olyan kritika, józan belátás egy másik kurva magasan képzett jogászban, hogy a kedvenceidnél maradjunk. Nekem nagyon fura. Szóval igen, szerintem is nálunk sokkal idősebb ne legyen, tehát ez a max 50 fele, most hogy 50 vagy 52 vagy 48, ez már mindegy, de generáció, azt nagyon adom. Akkor szerintem is ez, hogy jogász legyen, ez mintha ez egy dezinformációs kampány lenne, de komolyan, hogy jogásznak kell lenni, vagy annak van valami köze hozzá. Tehát ezt egy villanyszerelő, vagy nem tudom, egy egyszerű presbiter, vagy lelkipásztor is. Szóval bárki lehet, nem kell ehhez se végzettség, se jogi ismeret, sőt, szerintem nem feltétlen előny. Pont amiért, amit te mondtál, neki van egy, tehát a köztársaság elnök mögött van egy köztársaság, és bármilyen szaktudásra szükség van, az két nap alatt ott van, érted, az országból a legkomolyabb tudás a bármiről.
0: Eléggé szakadsz veinni, figyelj, én szerintem ülj le, próbálj meg leülni.
1: Jó, azt szerintem az mindegy, de leveszem a képet.
0: Jó, vagy nem mozog, tudod, a lakásban nem állsz kell. Na, igen, igen, és tudod, az, hogy ide jutottunk, ez nagy részben ugye a Fidesz kormány aztán tele van jogászokkal, és majd most fog ugye látszani az, hogy ugye jogilag mindig ez volt, hogy jogilag ők mindent rendbe raktak, tudod, meg ugye ezek a kisajátítások, lopások, a pályáztatások, ez minden jogilag ugye rendben van. Nekem ebből elegem van, ne legyen jogász, hanem legyen olyan ember, akinek van, hogy mondjam, aki egy ilyen erkölcsileg, hogy egy fethetetlen ember.
1: És figyelj, de akkor én folytatom még tovább ott, ahol tartottunk, szóval abszolút adom, hogy egy generációval legalább legyen fiatalabb, mint ezek a, nem tudom, mint aki a világot vezetik, ilyen 70 pluszos bácsi. És hát szerintem, vagy én úgy érzékelem, hogy nem reális férfit jelölni. Tehát annyira látszik a Tisza politikán, amit nagyon adok egyébként, hogy kulcspozícióba végre nőket tettek, hogy egyébként szerintem csak nőkbe gondolkozzunk. És szerintem ez is fontos, és szerintem ez is egy sarokpontja az új rendszernek, vagy annak, hogy vége van ennek a bántalmazó patriarchális modellnek, ami eddig az egész országot minden szinten jellemezte.
0: Ja, ez igaz. Ez, ugye szerintem volt is ilyen szándék, vagy szerintem van is ilyen szándék a Tiszának.
1: Ugye hát nyilván van, hogyha a házelnök helyettes, a frakcióvezető, a nem tudom hány államtitkár az. Egyébként én azt is elkezdtem nézni, hogy már ugye megégett politikusok, tehát akik már nem lesznek, de aki például szerintem alkalmas lett volna rá nőként, az a Bódis Kriszta, de ugye ő már annyira benne van a pártpolitikában, hogy ő már nyilván nem jelölt erre a pozícióra.
0: Igen, igen. De ő, hát akkor
1: de, hogy én az elején gondolom, független. De az új Péter az szerintem, hát figyelj, azért elég megosztó. Tehát,
0: az igaz.
1: Figyelj, most én most csak az, nem tudom, az általam kívánt, vagy én eleve ezt hülyeségnek tartom, hogy most az értelmiség megmondja, és akkor 16 ember, aki pont egy fél uncia, az ajánljon valakit. Ezt egyébként reggel már itt kibeszélték az András nélkül a Marci és a Dávid, hogy honnan jön egyébként az értelmiségnek ez a késztetése, hogy nyílt levelet írjon, ajánljon, ezt csináljon, azt csináljon, és hogy eleve ciki, tehát mindenki, akinek ott van a bármilyen ajánlás alatt a neve ciki. Azt hiszem, hogy a Marci mondta, hogy ők valójában mind magukra gondolnak, de hát az ciki írni, hogy én milyen jó lennék, úgyhogy valakit ajánlanak maguk helyett. Na, de én akkor gondoltam, hogy figyelj, például, tehát nekem a Potyondi nagyon szimpatikus, és szerintem, aki hallgatja a rádiót, ezt a műsort, vagy engem más műsorban, akkor tudja, hogy én nagyon bírom, de ettől még én itt nem ajánlom köztársasági elnöknek, mert tudom, hogy az ő személyisége ahhoz túlságosan megosztó. És ugyanezt akkor gondolom az új Péterről is, hogy nagyon adom, amit csinált, meg szuper, hogy lettek független lapok, és azért ebbe ő vitte a fáklyát valahol annó. Teljesen igazad van, hogy miért ne lehetne egy újságíró, de hát azért már azokra most máshol lesz szükség.
0: Igazad van, a megosztással abszolút egyetértek. és valószínűleg
1: És akkor
0: emiatt
1: itt
0: nem
1: a,
0: is.
1: figyelj, ha már a mai kinevezésekről, meg a káderpolitika, meg lemondásokról van szó, és újságírókat hoztál be, én szeretném megemlíteni a műsorban hatalmas örömömet afelőtt, hogy másik műsorotok állandó vendége Magyar Péter lesz a Magyar Rádió főszerkesztő helyettese, ha jól figyeltem.
0: Igen,
1: Úgyhogy
0: az nagyon jó.
1: én már gratuláltam is a Petinek, csak hát tőle ebbe az a szomorú, hogy még kevesebbet lesz a mi rádiónkban, vagy talán egyáltalán nem ezáltal. És
0: Az
1: én
0: nem
1: vezető
0: baj.
1: munkakörben valószínűleg nem sok ideje lesz neki magának újságírással foglalkoznia, vagy hát...
0: De valószínűleg nagyobb hatást tud így kifejteni különben, mint a Tilos Rádióban. Attól
1: Hát
0: tartok.
1: ez igaz. Akkor majd írjunk a Petinek, hogy ne legyen többet ez az irán szakértő nő a magyar
0: Mondás.
1: rádióban, a kedvencünk, tudod.
0: Ja, de figyelj, szerintem ezeket tudod, vannak ezek a szerkesztők ilyenkor, és akkor bejön egy
2: Sziasztok!
0: újtó, telefonálunk.
1: Na, telefonjuk. Gyere,
2: Sziasztok,
1: Gyuri.
2: Lóri vagyok. Na már délelőtt is mondtam, ha már újságírónál tartunk, Stirlitz műsorvezető tárgya, és a Barotányi Zoltán miért ne lehetne köztársasági elnök?
1: Azért nem lehetne úr, tehát hogy a Barotányi Zoltán az valójában egy
2: Egy micsoda?
1: rendkívül autoriter személy. De én annó őt egyébként még egy másik politikai korszakban az államvédelmi hatóság vezetőjének javasoltam ilyen vicces
2: Na jó,
1: javaslatok
2: lehetetlen,
1: között.
2: elmondjátok a véleményeteket róla. Ciao, ciao.
0: Köszi,
1: Jó,
0: ciao.
1: de én hallgattalak titeket délelőtt is, csak nem tudtam hozzászólni, akartam, de zajos helyen voltam, úgyhogy mi már ajánlottunk Tilos Rádióst, aki szerintünk sokkal jobb lenne, mint a Barotányi Zoltán, és nő, és hát ő újságíró is tulajdonképpen a Ginger,
0: Ja, igen.
1: úgyhogy ennek a műsornak, ha jól értem, akkor a tilosos jelöltje a Ginger volt.
0: Tilosos jelölt, igen. Bár én nagyon szeretem a keddi lány, pénteki lány. Mi a neve?
1: Hétfői lány.
0: Hétfői lány. Na, őt nagyon
1: Ja,
0: csípem.
1: és akkor te nem voltál, vagy nem hallottad Stíliz, akkor még a reggelhez a Marci és a Dávid még azon is hülyeskedtek, hogy akkor kik lennének azok, akik a Tilos nevében jelölnének valakit. Tehát, hogy összekéne egy ilyen listát, hogy akkor 16 híres ember, akik a Tilos nevében jelölik. Hát akkor a Picur volt így a telefonáló alapján a győztes, de nyilván Gingert kéne.
0: De és azt neked a Polgár Judit egyébként a jelölés az meglepett téged, vagy te arról hallottál már előtte?
1: Hát 2 hete is szóba került már, amikor mi beszéltünk, hogy a Polgár Judit azt szerintem már régóta forog,
0: Igen.
1: de én 2 héttel ezelőtt megmondtam nektek, hogy ezért nem lesz a Polgár Judit, ezért nem lett.
0: De nem, ezt ilyen mindenki ilyen, ezért nagyon, hogy
1: De hogy
0: mondjam.
1: maga most az, hogy fasz volt a Magyar Péter, és előre szaladt, és ez benne.
0: Nem, én csak meglepődtem ezen, mert számomra ez nem volt, én nem ismertem, nem tudtam, hogy ő, az ő neve forog-e ebben egyébként.
1: Jó, de gondolod, most Gingeren kívül bárki tényleges létező közszereplő eszünkbe jut úgy, hogy ne lett volna róla egy cikk, egy sugallat, valahol ne olvastuk, hallottuk volna, vagy valaki. Tehát, hogy ilyenkor szerintem ez annyira benne van, vagy legalábbis én rengeteg hírt fogyasztok, úgyhogy...
0: És szerinted Polgár Judit miért nem válsz? Én nekem úgy tűnik, hogy ők ebben ezt megbeszélték, de aztán nem vállalta el. Az lehet?
1: Hát én is, nekem is az az érzésem, hogy már volt erről szó, és most gondolom, hogy arra fognak hivatkozni, hogy ahogy itten a lemondatás, a súlyokkal, ez meg az miatt kijött, illetve hogy a Magyar Péter ezt hülye módon bejelentette, ahogy bejelentette. Én mégis arra hajlok, hogy a valódi ok az az, hogy abban a fél napban vagy egy napban milyen kommentek árasztották el a kommentmezei csatát, illetve a parlamentben miket mondtak az ellenzékiek.
0: Aha, igen. Én szerintem is elment ettől a kedve, mikor meglátta, hogy mit tudom én, az a vadhajtásosok komment például, ugye, ami az ő származására vonatkozó Megjegyzéseket, 3400 like volt alatta.
1: Hát
0: nem tudom, hogy az igazi like-ok-e vagy nem, de én azt hittem, hogy ezt már azért meghaladtuk, érted? Szóval.
1: Én belemegyek a komment mezőbe, és nézegettem, hogy miket írnak emberek, és tényleg a legfinomabb az volt, hogy nehogy már egy izraeli magyar kettős állampolgár legyen. Tehát, na, szóval ez volt a legfinomabb ebből a...
0: Én azt sem értem, ezt honnan tudják az emberek? Tehát számomra ez teljesen ismeretlen volt az ő zsidó származása is. Az, hogy aztán kettős állampolgár, az meg pláne. Hogy kitartja ezt számon, ez számomra érthetetlen.
1: Hát figyelj, vannak erre, tehát ottól a vadhajtásokat csinálják, vannak erre külön weboldalak, amik az ilyesmit számon tartják. Egyébként pont a polgárcsalád egyébként lehet tudni, és én még a múltkori mi beszélgetésünk után vitatkoztam. És én bizony úgy emlékszem, de ennek biztos utána lehetne nézni a tévé archívumába, de szerintem még a rendszerváltás előtt én élő emberen talán egy ilyen nyakban lógó medál Dávid csillagot, azt szerintem éppen a polgárapukán, talán a Vitrainál, vagy valamelyik ilyen beszélgetős televízió műsorban láttam. Tehát, hogy ők ezt soha nem titkolták, és felvállalták, és szerintem a most már összekeverem a nevet, de valamelyik, a Zsófi talán ő Izraelben is él.
0: De
1: a polgár Zsófi. Na mindjárt, tehát ezt nyilván tartják a széljobbon, drágám, név szerint családonként, tehát igen, ezek ilyenek.
0: Csak tőled az az érdekes, hogyha a Fidesz kormány alatt ez nem lett volna probléma. Tehát addig nagyon nagy cimbora volt a Netanyahu, meg ugye Izrael, meg nem nagyon lehetett rossz szót mondani, főleg a vadhajtásoktól se. Most meg kinyílt a pofájuk egyből.
1: De az egy politikai szövetség volt, szóval az más kategória. Tehát attól még lehet a Netanyahuval nagyon jó cimbor az Orbán Viktor, hogyha nekik vannak közös külpolitikai céljaik, attól még ők nagyon jó barátságban lehetnek, hogy Magyarországon, igen, vannak olyan weboldalak, akik kb. Név szerint szeretnének minden zsidót számon tartani, még ha az nem is feltétlen sikerül.
0: Na jó,
1: hát figyelj, de szerintem, vagy nem, lapozzunk, mert ez kényelmetlen, ilyen...
0: Nem, beszéltünk erről, de egyébként én tökre bírnám, hogyha most biztos ilyen nagyon woke szövegnek fog ez tűnni, de esküszöm, hogy így van, hogy én nagyon bírnám, hogyha nő lenne, ha zsidó lenne, ha cigány lenne, ha meleg lenne. Én kurvára örülnék ennek, de nem azért, mert ők ezek vagy azok, hanem egyáltalán,
1: értem,
0: hogy egy
1: gondolsz.
0: Olyan ember megcsinálhatja, érted? Mindig, mikor Orbánt lecigányozták, akkor is arra gondoltam, hogy micsoda nagyszerű ország lenne ez, hogyha cigány
1: egyszer beleállna.
0: Lehetne, érted?
1: Igen, ezt mondtad nekem már többször, hogy milyen jó lenne, ha beleállna, és mondaná, hogy igen, ő az, és büszke rá. Nem, te mondtad egy magánbeszélgetésben, szerintem említetted egyszer már nekem ezt.
0: Lehet, hogy én mondtam, igen. De hát ez nem
1: figyelj.
0: Tudom, mindegy, nem is nem fontos. Ez, de az a lényeg, hogy tehát ez jó lenne. Meg hát én tényleg azt gondoltam, hogy ezt már meghaladtuk.
1: De hát ezt nem fogjuk. Meg azt gondoltam, hogy azért ne legyen a Polgár Judit, hogy nehogy szembe kelljen 70... Dehogy is 80 év után nézni azzal, hogy akkor honnan is volt a nagy jégnek az ezüstét készlet, vagy a nem tudom, a szép porcelán, meg a szép bútor, meg a perzsa szőnyeg, hogy akkor az honnan is lett a mi nagyszüleinknek. Tudod, ezzel szerintem nem szeretnének szembenézni valójában a magyarkák, ha érted, mire gondolok.
0: Hogy attól félnek, hogy majd itt Polgár Judit rendez egy nagy elszámoltatást.
1: Hát nem, de hogyha, de hát tehát, hogy szerintem abból fakad ez az óriási zsidó gyűlölet, hogy szembe kéne nézni egy csomó mindennel, hogy ezt meghaladják, érted?
0: Uh-huh.
1: Azzal, hogy igen, azért 400 ezer háztartást kirámoltak a szomszédok, hogy abból, mit tudom én, kb. 100 ezer ember azért menekült így, úgy amúgy, de azt fölnyomták a családtagok, barátok, meg kedves ismerősök, tehát, hogy Igen, azért ez mind kemény, tudod.
0: Hát figyelj, mi még nem érkeztünk elő ehhez, szerintem, mint Németországba. Nem tudom, hogy németekkor ez hogy sikerült igazából, de nálunk ez még mindig úgy látszik probléma. Na, viszont készülünk zenével, jó, mert fél
1: Azt
0: óra
1: akartam
0: eltelt
1: kérdezni,
0: már.
1: hogy fárasszuk le őket most egy zenével inkább.
0: Jó, most mindenki lesz egy zene, és utána gyertek vissza, telefonáljátok be, ha van kedvetek. Sziasztok!

0: Na, sziasztok! Itt a Szamárpad, a Magyar Emigráció műsora Stirlitzel.
1: Szevasztok!
0: DJ-nkkel most már beszabad mondani? Ja, nem csak a Ginger műsorán a Szamanyú.
1: DJ Fredestein.
0: Aha. Ja, azt... Isten. Na, figyelj, hogy szerintem ma nem lesz időnk külporra, de hát úgy rohannak az események, hogy közben elvitték a Fidesz szervereit.
1: Igen. Na hogy... most ez érdekes nekem, hogy egyrészt, hogy a Fidesznek vannak szerverei. Tehát ez azt jelenti, ugye, hogy ők nem valami szolgáltatónál tárolták ezek szerint az adataikat, lehet, hogy annyira titkos tók vannak rajta, hogy nem is merték kirakni, mit tudom én, egy Amazonra, vagy ilyesmire.
0: De miért ez szakmailag neked? Tehát te értesz ehhez, ugye? Te a Európai Unió szervereivel dolgozol, de hogy ez neked, jó, ezt nem szabadott volna mondani, bassz meg.
1: Hát nekünk úgy van, hogy ugye vannak ilyen, hogy mondják, szenzitív adatok, információk, azokat saját ilyen data centerünk van, és akkor azt ott tároljuk. És
0: de minden más.
1: A publikus, az pedig Amazon Cloudon. De a saját szerveren tárolni, az jóval drágább egyébként, meg macerásabb. Aha. Tehát az mondjuk az Amazonnak a cloud szolgáltatása azért az ugye pénzbe kerül, de nagyon megbízható, meg ők aztán minden maintenance, upgrade, mindent megcsinálnak. Tehát neked nem kell informatikusokat szinte tartanod, hogyha Amazonon tárolod az adataitokat. De hát nyilván ez valószínűleg a Fidesznek egy ilyen régi adatbázisai is ott voltak, ez a
0: Kubatov lista,
1: minden ilyen szar. Meg
0: voltak nem ilyenek. Szerintem nem csak így egy pendrive-on van az Kubatov kulcsa mellett, hogy valami.
1: Hát ezt megosztották, tudod, a külső, vagy a vidéki irodákkal is, mert ugye ők is ezekből dolgoztak, tudod, ezekből keresték fel az embereket. Volt olyan, aki látta ezt a Kubatov listát, mondta, hogy nem egy nagy kaland, egy ilyen Excel file tulajdonképpen, de hogy rengeteg adat van benne. De hát ez elavult már, az az igazság, tehát tényleg azért is szerintem faragtak rá itt ezeken a választásokon, mert az informatikai rendszereik, azok most már egyrészt ezeket nem tartották karba ezeket a listákat, másrészt egyszerűen ezek elavult módszerek, amiket már ők használtak. Na mindegy, azt mondták, hogy ezeken a szervereken találtak olyan fájlokat, meg mappákat, amikben gyűjtötték a terhelő információt a Tiszára, Magyar Péterre, fotók, videók, ilyenek.
0: Úgyhogy... Jó, csak most akkor egyikünk se jogász, meg nem tudom, hogy hogy mennek ezek a nyomozati szakaszok, de ilyenkor csak célzott, tehát hogy minden infót nem vetnek le róla, hanem valamit konkrétan keresnek, nem?
1: Nem tudom, hogy működik. Én úgy csinálnám ezt, hogy csinálnék egy másolatot az összes szerverről, az összes adattárolóról, azt egy AI-jal megetetném, és utána elkezdeném lekérdezgetni.
0: Jó, de szerintem, hogyha a Hankó ügyben most nyomoznak, vagy az NKA támogatások, és a Fidesz szerverén keresik tovább a bűnjeleket, akkor, hogyha ugyanazon a szerveren találnak olyat, hogy a Tiszáról nem tudom mit csinálta, azt nem tudják felhasználni. Tehát az egy másik ügy, egy másik nyomozás, nem?
1: Ja, hogy mint Amerikában.
0: Hát, hogy ez jogilag azért, tehát, hogy attól, mert elvitte a szervereket egy nyomozásban, bármit nem kérhet le róla, vagy tehát azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a... Mit tudom én, hogy hívják ezt? Tehát amikor lehallgatnak, technikai eszközöznek, azt is ugye egy konkrét nyomozásba, egy konkrét személyt betechnikáznak. Nem lehet minden beszélgetését a végtelenség fölvenni, hogy majd lesz valami. Hogy igen?
1: Hát figyelj!
0: Meg az ő kapcsolatait, meg kólabdaszerűen, hanem akkor megadja az ügyét, hogy akkor ezt az öt embert 3 hétig lehallgathatjátok, vagy 5 hétig, vagy a nyomozás idejéig. Én azt hiszem, hogy ez így megy, de
1: hát lehet, hogy így van, de biztos,
0: sajnos
1: hogy az elmúlt...
0: vagyok jogász, nem indulhatok államelnöki posztért.
1: Az elmúlt időszakban biztos, hogy nem ügy működött, mert ugye boldog-boldogtant lehallgattak. Most jött, hozták nyilvánosságra, hogy több mint 1000 embert hallgattak le, azt hiszem folyamatosan izővel a biztonsági szolgálatok. De lehet, hogy nem is ezeret, hanem többet.
0: Biztonsági szolgálat, tehát AH, meg ilyenekre gondolsz? Alkotmányvédelmi hivatal, meg a tehát titkos szolgálat?
1: Uh-huh. Tehát a Pegazussal, meg mindenféle telefonos lehallgatás, meg...
0: Több mint 1000 embert.
1: Ah, igen, igen.
0: Ó, az jó sok, nem?
1: Hát hamar összejön az.
0: Na mindegy, amit én tudok a Fidesz szerver ügyében, hogy a Bács-Kiskun megyei rendőrkapitányság nyomoz, ha jól tudom, és ők voltak ott. De mert ők csinálják ezt, a, ezt az NK ügyet általában, vagy egyébként.
1: Uh-huh. Kapták meg a feljelentést.
0: Na hát szerintem valamiért oda lett helyezve. Nem, itt ilyenkor ilyen érintettségek, meg ilyesmi miatt szokták vidéki nyomozóhatósághoz tenni.
1: Hát ugye közben... ennek van egy ilyen szabályrendszer, hogy hogyan lehet áthelyezni, amiket mi nem tartottunk be egyébként. Ez az egyik mértföldkő a jogállamisághoz, hogy ugye mi alapján lehet ide-oda pakolászni ügyeket, és ugye a túlterheltséggel indokolták többnyire ezeket. De érdekesen mozog a kamera.
0: Ugye, és mi arra figyeltél, hogy valamelyik megyei rendőrkapitányt egy női alkalmazottja, aki már egyébként addig zaklatta, hogy fölmondott a rendőrségnél már 25-ben, feljelentése alapján most felfüggesztették?
1: Nem, azt nem
0: hallottam. Hát, hogy egy megyei kapitány a női kollégákat, fiatal nőket, akik szintén egyenruhás rendőrök voltak, zaklatott. Hát üzemszerűen, de mondjuk az ilyen ügyeknél ritkán van az, hogy csak egyszer fordult elő, úgyhogy általában az üzemszerűség az majdnem mindig kiderül.
1: Ja. Nem hiszem, figyeltem.
0: Ez, mert ez azt hiszem, hogy tegnapi hír, hogyha...
1: Uh-huh. Jó, én bízom benne, hogy most azért elindulnak ezek az ügyek, és hamarosan jönnek ki most már infók szerintem ezekből. És
0: szerintem ezt várta már mindenki, nem? Vagy...
1: Hát persze, egész biztosan. És annyi lesz, nagyon-nagyon sok lesz szerintem. Tehát mondjuk a Ruf Bálintnak volt az interjúja a Dúl Szabolcsnál, ebben az 5 pontban, és tényleg őszintén meglepetve mondta, hogy rengeteg ügy borul ki, ahogy veszik át, tudod.
0: Tehát hogy minden nap 100 milliárdos ügyekesnek köszek?
1: Majdnem, igen. És hogy olyanok, tudod, akik, ugye, mint tipikus példa ez, aki, ez az operettes csávó, hogy az életben nem jutna eszedbe, hogy ezután kezdjél el kutakodni, vagy nézelődni, hogy ez a csávó mennyi pénzt húzott le az államtól. Hogy is hívják? Mondjuk már nevét.
0: Orbán.
1: Orbán.
0: Dénes János. Orbán.
1: Igen. És tudod, ilyen figurákhoz is ilyen 10 milliárdok landoltak. Az ilyen figuráknál is, akik tudod, ilyen harmadik vonala a Fidesznek, vagy negyedik. Érted? És ezekből nagyon sok van, szerintem. Ugye nem csak Budapesten, hanem vidéken is van itt. Szóval itt rengeteg pénznek lábakért, az tudjuk.
0: Hát figyelj, én ilyenkor mindig azt gondolom, vagy úgy látom, hogy amikor vannak ezek a nagy ingyen pénz vándorlások, hogy abból biztos, hogy mindig vissza kell tenni embereknek a pártkasszába, ide-oda, nem tudom milyen fekete pénztárakba, de igen. Ilyenkor megy a lóvé.
1: Hát igen.
0: Körbe-körbe.
1: Az is van, meg hát nyilván ugye kaptak, ugye mint az NK-s pénzeket se tisztán jó pofizásból kapták, hanem ugye Mága Zoltán ugye azt mondta, hogy ebből
0: Hát Fidesz
1: majd
0: kampánya.
1: igen, ugye gyakorlatilag hova valósi Mága? Azt hiszem, hogy Tiszaburai egyébként pont, ahol ugye volt ez a háromszor vagy négyszer kellett megismételni a
0: Időközi
1: önkormányzat,
0: választást.
1: így van, az időközi választást, és annyira tele volt ott tömve pénzzel az összes jelölt, hogy ilyen 50-60 ezreket osztogattak cashbe, szavazatonként, érted?
0: 50-60 ezeret.
1: Aha, bizony.
0: Ezek az
1: Úgyhogy
0: országgyűlésén 10 000-es izével megvoltak. Penny
1: igen.
0: utalványa.
1: És ilyen 9-10 jelölt volt Tiszaburán, tudod.
0: Várj, és akkor még a harmadik vállalat, tehát hogy 50 ezret először, másodszor és még harmadszor is megadtak valakinek.
1: Hát, de hát Mága 500 milliárdot kapott, érted? Vagy mennyit?
0: 500
1: Egy.
0: milliót, nem?
1: 500 milliót, fél
0: Na
1: milliárdot.
0: jó, azért 500 milliárd, vagy 500 millió.
1: Igen, sok lett volna, bocsánat. Bocsánat, tévesen mondtam az előbb az 500 milliárdot, 500 milliót kapott.
0: Közben egyébként azt nem tudom, hogy figyelted, de közben ma volt ugye egy Vitézi és Magyar Péter sajtá is, ahol a nem tudom, következő évtized közlekedés fejlesztéseiről volt szó, hogy tovább épül észak felé a hármas metró, így 40 év után. Nem 40, csak
1: Igen.
0: 30 valahány, mert még az a négy megálló az én gyerekkoromba készült el, ott Újpest felé. De azt a jelenetet emelném ki itt a bulvár híreink közül, amikor valaki hát hátulról leköpte a Magyar Péter, de ezt élőzték a Vitéz és a Magyar Péter megy a Nyugatinál is. Minden jót kíván neki, vagy további szép napot, vagy ilyesmi, Magyar Péter.
1: Ja, nagyon láttam ezt, eléggé
0: Elég lazán.
1: felháborító. De aztán azon gondolkoztam, hogy végül is ez akár jól is jöheti kommunikáció
0: Persze.
1: szempontból. Tehát azért ez végül is csak azt az embert minősíti leginkább, aki ezt megteszi. Tehát akármennyire utálom Orbánt, vagy nem tudom bárkit, nem tudom, hogy kinek jutna eszébe oda menni komolyan, és akkor inzultálni, tudod, fizikálisan, vagy leköpni, vagy ilyesmi, hát azért tetes.
0: Figyelj, kérdezek tőled valamit, hogy te továbbra is nagy élvezettel nézed, olvasod, követed a vergődést is a túloldalon? Tehát jó lesik még mindig?
1: Most
0: Nekem
1: már
0: igen
1: meguntam.
0: egyébként.
1: Most már ismétlődik,
0: Aha.
1: azt kicsit unom most. De nem mondom, hogy idegesít, vagy nem kéne csinálni. Szerintem biztos van egyébként ennek más oka is, hogy ezt csinálják, vagy csinálja magyar, mint hogy ugye szórakozik, vagy hogy ki szeretné kitölteni rajtuk a mérgét, vagy
0: De hát
1: bosszét.
0: szerintem erre van igény, és tehát, hogy na, szóval valójában az emberek revansot szeretnének.
1: Persze, igen.
0: Tehát
1: Másrészt ugye ez is egy történés, amíg aztán tudod,
0: 16 év, mert te
1: még.
0: említetted itt, amikor a köztársaság, és azt nem tudom, hogy szóval elmondtad, és akkor térjünk még oda-vissza, hogy milyen elnököt szeretnél. De te mondtad, hogy újságíró is lehetne, és ott kiemelted ugye, hogy akik vitték a, nem tudom, fáklyát, vagy tartották a lángot abban a 16 évben újságírók, és akkor eszembe jutott, hogy hát igen, de az olvasók, tehát akik azért fizettek már 10 éve, hogy legyen a 4444, és hogy a Telex, és akik fenntartották a Partizánt, és az összes olyan független médiaforrást, a Juhitól kezdve a tényleg nagy tévékig. Ugye, tehát ez rengeteg embernek a
1: Persze.
0: mikroadománya. Nyilván vannak benne nagyobb adományok is, akik komolyabb összegekkel támogatják. És figyelj, ez a Szabó Bencének mennyi jött össze, te azt tudtad, vagy te is így tegnap előtt csodálkoztál rá erre a számra?
1: Nem tudtam. Csak azt tudom, hogy nagyon sok összejött már a legelején.
0: Ugye egy nap alatt, ha jól értem, egy nap alatt 280 millió forint, vagy
1: Aha.
0: nem tudom, euróban is mondogattak 700 000 körül talán.
1: Én ilyenkor annyira meglepődöm különben, mert ezek az emberek szerintem mind csendben vannak. Tehát ezeket nem hallod, nem látod. Tehát ez igazából egy, a felszín alatt egy ilyen hatalmas tömeg van, egy nagyon sok ember van, aki ilyenkor megmozdul, de tudod, nem hangosan nem mondja el a véleményét. Ezért is tartott ki ez a rendszer szerintem 16 évig.
0: Hát őszintén szóval most itt a Szabó Bence, meg a darabszám is érdekel, most mind az összeget tudjuk, mert szerintem rengeteg, tehát értem, hogy biztos vannak benne nagy adományozók, de hát ez már nem az, hogy akkor abból jár, adott bele sok pénzt, és akkor ugye egy nap alatt meg lehet, hanem ezt nagyon sok embernek kellett összeadnia.
1: Biztos. Hát figyelj, nem gondolom még ezt egy milliárdosról sem, hogy akkor ő egyedül, vagy mit tudom, ad. Bár Hont András azt mondta, hogy ő, ugye az 500 milliót
0: Ja,
1: azt
0: ő ezt egy izért
1: kapta.
0: kapta.
1: Igen.
0: És ha meg is nevezhetném, most mindenkit nagyon érdekel, hogy a Szíj volt esetleg, vagy a Mészáros, vagy
1: Nem, hát ő azt mondja, hogy azt nem egybe kapta, hogy az nagyon kerek, tudod.
0: Hát, hogy egy adott 500 milliót, és akkor egy mondta, hogy még ezret. Így ültek a Félixbe, ott jött a Hont, és akkor mondta a Szíj, hogy na jó, akkor én adok 500, és akkor így ült ott vele szembe a a Rasiék, és akkor mondta a Tibor, hogy figyelj, ha te adsz 500 millát, egy ezest én is adok a gyereknek. Hát is jó
1: Igen.
0: videókat csinált régen.
1: Mondjuk az érdekes, hogy valaki áldozta erre az időt, hogy leüljön egy 1000 forintos utalást elindítani. Tehát inkább hozzávágtam volna Hont Andrásról az ezrest, vagy a homlokára rányálaszta volna, érted? Hogy Andris!
0: Én ilyenkor egyébként arra szoktam gondolni, hogy aki ilyen nagyobb utalást csinált, az azzal különböztette meg, hogy 4-5-500 milliós utalást csinált egy nap, és az egyik 1000-re, a másik 2000-re végződik, hogy meg tudja különböztetni, hogy melyik volt. Érted, mire gondolok?
1: Nem.
0: Nem? Jó,
1: Nem
0: akkor
1: mindegy,
0: mindegy.
1: nem olyan
0: Figyelj,
1: fontos.
0: én meg akarom kérdezni, hogy még volt-e még kritériumod, vagy vannak-e még elvárásaid a köztársasági elnökkel szemben?
1: Figyelj, pont ma, mielőtt a műsor elkezdődött, akkor nyitottam meg, hogy mik is ezek tulajdonképpen, amik le vannak fektetve, hogy miket várunk el a köztársasági elnöktől. De tulajdonképpen nem nagyon látom ezt, hogy mik lehetnének. Egyedül ez van, hogy megtestesíti a magyar nemzet, vagy kifejezi a magyar nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. De igazából nincsenek kritériumok ezen. Tehát, hogy most ennek két lába legyen, vagy nő legyen, vagy férfi legyen, semmi.
0: Hát ez úgy
1: nem
0: van
1: látom.
0: kitalálva, hogy bárki, tehát hogy szerintem ez szerepfelfogás kérdése. Körülbelül annyi, tehát köztársasági elnök egy ilyen rendszerben, ahogy gyenge elnök van, az pont annyit ér, mint egy demokráciában, ahol monarchia van, a király. És az is egy szerepfelfogás. Tehát a mostani svéd király, az a 70-es években még csak talán trónörökös volt, és akkor ilyen playboyként élt Monakóban. Szép nők, drága kocsik, mit tudom én, nagy partik, kaszinózás, ilyenek. És akkor most néhány évvel ezelőtt a norvég trónörökös, amikor trónörökös lett, akkor fölült egy ilyen jégtörőhajóra, és akkor ment, nem tudom, hónapokig az Északi-tengeren, és különböző környezeti problémákra hívta fel a figyelmet. Érted? Mind a kettő egy alkotmányos monarchiában a leendő monarha. Az egyik azt választotta, hogy szép nők, drága autók, nem tudom mi, playboyság. A másik az, hogy valami társadalmi szerepet visz, és akkor kitalálta magának, hogy ő ezt a zöld vonalat, mit tudom én, adja, és akkor foglalkozik vele.
1: Én ha
0: Szóval ezt
1: Magyar
0: úgy értem, hogy
1: Péter
0: a nemzet
1: lennék.
0: egységét is ezerféleképpen lehet. Gondolom.
1: Én ha Magyar Péter lennék, most megtrollkodnám a parlamentet, és Kövér Lászlót jelölném a helyébe. És akkor megnéznénk, hogy hogyan szavazza le a Tisza többség Kövér Lászlót.
0: Kövér László, de csak úgy, jelölött Kövér László, de csak ha lefogy, hogy ne legyen kövér.
1: Vagy levágja a bajuszát.
0: Egyébként, hát most az lehet, hogy már övön aluli meg, ez ilyen nagyon lukizmus, de a lemondott köztársasági elnök most így akarta, hogy legyen bajusza, vagy nem, vagy még nem nőtt ki, vagy mindig pont olyanra vágta le, mintha még nem nőtt volna ki.
1: Nagyon furcsán nézett ki ez az
0: ugye?
1: Ember. Nagyon. Az egész arc kifejezése olyan furcsa. Ilyen, nagyon rövidre van nyírva a bajsza, jól mondod.
0: De akarja, hogy... Szóval azt nem tudtam eldönteni, most levágta, vagy már újra kinőtt, vagy nem akarja, hogy legyen, vagy akarja, hogy legyen, csak el. Tehát nekem is van egy borotválkozom, elbasszom, egyik oldalon túlságosan belevágta, hát akkor már le kell vágni a másik oldalon is el.
1: Olyan, mint aki azért hagyja meg a bajszát, mert van egy bőrbetegsége, és akkor nem borotválkozhat.
0: Aha. Ja, igen, olyan is van.
1: Egyébként láttam róla egy érettségi képet, nagyon durván néz ki a csávó, keressetek meg, tehát Solyok Tamás érettségi.
0: Na várjál, most így nem, mi az, hogy durván, tehát jól, rosszul, jó képű volt, nagyon...
1: Ez mindig olyan érdekes nekem ezzel szembesülni, hogy ezek fiatal emberek, tulajdonképpen tudod, hogy lett belőle egy ilyen gerinctelen senki házi. Biztos, hogy egy rendes gyereknek indult, tudod, mikor gimibe járt.
0: Ebben vagy biztos.
1: Voltak barátai, tudod.
0: Barátai biztos, csak tudod, voltak azok, akik már a... Nem tudom, akik már az általános iskolában is jellemtelenek voltak, akik felnyomtak, akik lapítottak, akik nem vállalták be, akik árulkodtak.
1: De azok kisgyereknek, ilyen 2-3 évesnek csak aranyosak voltak, nem?
0: Hát aranyosnak aranyosak voltak, biztos.
1: Vagy már lehet, hogy a kisgyerek 2-3 évesnek is szemétláda volt.
0: Hát figyelj, nem tudom, hogy bevalljak itt ilyeneket. Figyelj, én a Pázmány egyetemre is jártam, és aki ott egy tényleg gerinctelen figura volt, az óriási karriert csinálta a Fidesz 20 éves kormányzása alatt, tehát ez annak kurva jó. De jó karriereket azok csináltak, akik már az egyetemen is gerinctelenek voltak. És akik akár ugyanolyan közel mentek a tűzhöz, de gerincesek, azok nem is csináltak olyan nagy izért, olyan nagy karriert.
1: Ez így van. Na, lejár viszont az időnk lassan.
0: De akkor kimondhatjuk, hogy a mi műsorunk továbbra is a Ginger for President. Vagy most átállsz a picurra, hogy hallottad, hogy rá is lehet szavazni? Ja, átállsz, mert félsz, hogy kitesz a keddiből.
1: Nem hallgatja ezt a műsort, úgyse, úgyhogy nem.
0: Hát jó, de valaki ismer, és ha hallgatja, azt mondja neki, hogy miket szóltunk róla.
1: Nem, én Új Péter. Én maradok Új Péter.
0: Péter. Kíváncsi vagyok, hogy Új Péter mit fog csinálni egyébként, ugye, hogy a munkvera jött a 444-hez főszerkesztőnek.
1: Hát ugye a tulajdonos, úgyhogy mint tulajdonos van egy csomó tennivaló szerintem. Tehát most a visszacsatolva még fél percig arra, hogy ugye ezek az újságoknak most komoly problémájuk van azzal, hogy ugye az emberek úgy gondolják, vagy sokan úgy gondolják, hogy már nem kell őket támogatni, mert ugye ideért a önkény/demokrácia, és akkor most már lesz szabad sajtó. És akkor mindenki meg tud élni. Tehát ez nem így van. Na, úgyhogy támogassátok továbbra is ezeket a médiumokat, és minket is, a Tilos Rádiót nagyon fontos, hogy ilyen jó műsorok lehessenek. Mint
0: ja, és ma pont nem volt időnk a Tilos Rádiónál zajló sikkasztások, csalásokról beszélgetni, de az volt egy másik adásban feldolgozzuk.
1: Most megúzták. De még visszajön.
0: De ami késik, az ilyen.
1: És azt vehetitek fenyegetésnek is. Sziasztok!
0: További jó szórakoztatást!
1: Ciao.

0: tartani. Az USA-ban az elmúlt negyed században töretlenül csökken a vidéki újságírók száma, a pályán maradók pedig jobbára bűnügyi vagy sport témákra szorítkoznak, írja a HVG. A vércse nem épít saját fészket, hanem szarkák, varjak elhagyott fészkeit, illetve a kihelyezett fészekládákat foglalja el. Noha ezeket a madárvédők voltak éppen a költöző, veszélyeztetett kékvércséknek szánták, zömüket a nem vonuló, a költést hamarabb kezdő vörösvércsék veszik birtokba. Gyakori ragadozó madaraink szívesen alkotnak laza kolóniákat, fészkelőhely híján a fák tövébe, a talajra, akár szántóföldi környezetbe is lerakják fészekaljukat. Dévaványán egy vörösvércsepár évek óta egy eperfa koronája alatt a fatörzset a legelő állatok rágásától védő hordó oltalmában neveli fiókáit. Idén három pejhes utót készül elérni a röpképes kort. Szemlézte a Körösmaros Nemzeti Park beszámolóját a sokszínű vidék.
1: Egy nagyjából 150 millió évvel ezelőtt a jugurkorban élt óriás nyomaira bukkantak paleontológusok Tájföld északkeleti részén. A sauropodák arrendjébe tartozó új dino, az Uragasaurus kalasiensis nevet kapta, amelynek első tagja kígyógyíkot jelent, a második tagja pedig a kalaszin régióra utal, ahol a faj fosziliáját, egész pontosan egy darab épségben megmaradt hátcsigolya csontját megtalálták. Ebből a csontból tudták levezetni, hogy egy új fajra bukkantak. Az Uragasaurus kalasiensis egy nagy testű növényevő volt, ami nagyjából 20 méter hosszú lehetett, vagyis kb. Hosszában átért volna egy teniszpályát. Dr. Apirut Nilapanpan, a kutatásvezető paleontológus, a BBC-nek azt nyilatkozta, amikor rájött, hogy egy új fajt fedeztek föl, az öröm első hullámában szétverte a számítógépét. Azt mondta, a felfedezés tudata felvényező volt, de meg is könnyebbül tőle, így a telex.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Hello, hello! Sziasztok, kedves hallgatók! Szép délután nektek! Mi vagyunk az Istimikben vagytok, a Hallgatói Szakszervezet műsora a Tilos Rádión. Bocsánat, a bénázásért nem teljesen úgy jött össze ez a műsor kezdése, ahogy én terveztem, de most már elkezdtük a bulit, úgyhogy hát ilyen, most csak ilyen laza beszélgetés, zenehallgatást terveztünk az adásra, aztán még hamarosan visszajönk egy-két témával. Addig is hallgassátok a Denevért tovább, illetve a Pixel Plants fog következni. És egyébként itt van velem még a stúdióban Zsombor barátom.
1: Szervusztok!
0: És akkor ketten fogunk egyelőre veletek társalogni.

0: Hello! Sziasztok, kedves hallgatók! Visszatértünk! Ez még mindig az Istmikben vagytok, a Hallgatói Szakszervezet műsora a Tilos Rádión, és Zsomborral vagyunk itt ilyen beugrósként. Nagy világ megfejtésében most nem fogunk bocsátkozni, de egy vicces tékünk van. Megfejtettük a tökéletes köztársasági elnököt. Ugye, mint tudjuk, a köztársasági elnök feladata, hát mi az, hogy aláírom papírokat, de a poén kedvén az a feladata, hogy egyesítse a nemzetet. És miért megosztott a nemzet? Hát ugye vannak a szittyáik, és vannak ugye a lipsik, nem tudom. Na szóval a jobb oldalon kiket utálnak, hát sok mindenkit, nagyjából ez így a terting, de főleg a románokat például nagyobb táják. Kit nem szeretnek a baloldaliak? Baloldaliak nem szeretik például a királyokat, ugye akasztátok fel a királyokat, meg a társai, hogy egy ilyen nagy nemzetáruló például Petőfi Sándor mondta. Ja, és persze ugye tudjuk a jobb oldaliakról, hogy a nőket sem szeretik. És hát kitalálta a Zsombor, ezért a tökéletes köztársasági elnök jelöltet, és ezért aztán át is adom neki a szót, hogy ezt felvezesse.
1: Szóval a nagy nemzetegyesítés feladatának elérése érdekében arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha a román királyi családból meghívnánk egy királyi uralkodót, tehát nem köztársasági elnököt, hanem egy monarchát, aki történetesen jelenleg nő. Ez azzal az előnnyel is járna, hogy még a románokat is egyesíteni a magyarsággal.
0: Tehát akkor ez egy ilyen nagy Románia és nagy Magyarország egyesítés terv, ha jól értem.
1: Igen, leginkább abban merül neki a dolog valószínűleg, hogy mindenki menne leégetni a Sándor palotát.
0: Na ez egy jó terv. Igen, mert elrontottam. Ta. Szóval régen volt ilyen jó terv, mint a Sándor palota felgyújtás, ezt a rádióban nem kell mondani. Jó, mindegy.
2: Hát nem mi csináljuk.
0: Csak prediktáljuk.
2: Igen.
0: Szóval, ez most mindenkinek épületes volt, nekem biztosan nem, de viszont van egy normálisabb témánk is. Mégpedig, ugye, Zsombor, ha te jól tudom, fizika tanár leszel előbb-utóbb, vagy hát már most is az vagy, de még inkább fizika tanár leszel hamarosan.
1: Igen, jelenleg is gyakorló vagyok, de gyakornoki pozícióban, és felvételiztem a gyorsított ciklusú továbbképzésre, mert már elvégeztem a fizika BSC-t. Úgyhogy hát az egyik aspektus ennek a dolognak az az, hogy holnap derülnek ki a felvételi pontszámok.
0: A tiéd is?
1: Az enyém is. A ponthatárok derülnek ki, bocsi.
0: Értem.
1: Szóval szurkolok mindenkinek. Az én pontszámom szerencsére az eléggé nagy magabiztosságra ad okot, úgyhogy nekem nem nagyon kell aggódnom, de mindenki másnak viszont igen. Ott szurkolok.
0: Hát szurkolok mindenkinek, aki felvételizik. És ha már itt tartunk a fizikatanároknál, akkor olvastunk egy érdekes, hát nem tudom, rövid eszmefuttatást a fizikatanárok helyzetéről. Egy olyan oktatótól egyébként, aki az ELTE-n tanít is kicsit még engem is oktatott. Erről tudsz valamit mondani esetleg, Zsombor?
1: Igen. Ez a cikk a fizikai szemlék 2020-as évjáratában van benne, méghozzá a 7.-8. számban, és ez egy véleménycikk, Radnóti Katalin jegyezte, és tulajdonképpen a NAT 2020-ról szól. Nyilván ezt azóta már azért felülvizsgálták, mármint a NAT-ot, meg ezek, mert hogy ugye úgy van kitalálva, hogy ezeket újra és újra felülvizsgálják, és adott esetben módosítások vannak benne, de maga a cikk nem a NAT-nak a tartalmát illeti, hanem megpróbálja összefoglalni azt, hogy mi történt a fizika oktatással a 90-es évek óta. Némileg belemegy abba is, hogy mi történt előtte. Mennyi volt régen az óraszám, mennyi most az óraszám, illetve mi a helyzet a tanári létszámokkal, iskolákban oktatják-e, vagy beugrós tanárok vannak-e, illetve számba veszi azt is, hogy a tanároknak milyen óraszámai vannak. Egyáltalán azok a tanárok, akik a pályán vannak, azok oktatnak-e fizikát, vagy csak matematikát oktatnak, mert régen nagyon sok volt a fizika-matek szakos tanár. Szóval lényegében egy ilyen összképet próbál összeállítani. És hát nyilván én részben azért olvastam ezt el, mert kíváncsi vagyok arra, hogy mire vállalkozom. Részben meg azért olvastam el, mert találkoztam ezzel a cikket teljesen véletlenül a Magyar Kémikusok lapjában. A testvérem az BME vegyészkarán tanul jelenleg, és a keze ügyébe került ez a egy régi száma, konkrétan az is 2020-ban volt. És akkor úgy voltam vele, hogy minthogy engem ez a cikk nagyon felháborított több szempontból is. Nem is annyira magára a Radnóti Katalinra, bár néhány kritizálható eleme magának a cikknek is van, hanem önmagában úgy tűnik, hogy mégse akartam annyira szembesülni a fizika oktatás jelenlegi helyzetével. Nagyjából ez a bevezetőm.
0: És hát akkor mi húztad fel magad ennyire Radnóti Katalinra, ha már így jól?
1: Nem rám.
0: Vagy bárkire?
1: Leginkább az zavar a dologban, hogy ezeknek a problémáknak a jelentős részéről már korábban is tudtam. Én már viszonylag régen végeztem a középfokú oktatásban, és hát azóta nem történt lényegi változás, ha úgy tetszik, csak rosszabbodott a fizika oktatás helyzete. Az egyik dolog, amit föl tudok hozni mindenképpen, az az, hogy a matematika tananyag az nincs szinkronban azzal, aminek a fizikának igényei vannak. Tehát egyszerűen későbbre vittek olyan anyagrészeket matematikából, amelyeket a fizikában a megfelelő évfolyamon, vagy az évfolyamnak a megfelelő részén kellene tanítani. Az egyik jó példa az egy viszonylag új dolog, hogy a szögfüggvényeket, színusz, koszínusz és társai, azokat most már 11. év elejére vitték, amikor fizika oktatás a nemzeti alaptanterv szerint már nincs. Szóval mindent így kéne színusz és koszínusz nélkül megtanítani, beleértve a váltóáramot, meg a rezgéseket és a hullámokat. Ami nyilván egy rakat dolgot meg lehet így is úgy is tanítani róluk, de azért megnehezíti az ember dolgát. És akkor ez egyébként teljesen váratlanul is ért engem, hiszen én ugye nem matematika tanár vagyok. Egy másik dolog, amitre idén jöttem rá, és erre nem csak én jöttem rá idén, hanem az egyik kollégám is, aki már nagyon jó ideje gyakorló tanár, hogy a negatív kitevői hatványokat, amiket a fizika meglehetősen sokat használ már a tizedikes anyagnak az elején is, azokat csak később tanulják, valamikor tizedik közepén általában. Szóval ott is meglehetősen nehéz dolga van az embernek, mert akkor nagyon sok nullát kell kiírni egy rakatszámnál, hogyha az ember úgy akarja fölírni, és nem normál alakban ezeket a számokat. És akkor még lehetne sorolni egy rakat másikat. Szóval ez az egyik aspektus. A másik az az, hogy az óraszám ugyan csökkent, de a leadandó tananyag az nem csökkent lényegében. És hát nyilván ez meglehetősen komoly kihívásokat teremt a tanároknak. És ráadásul ugye azt is lehet tudni, hogy azért a fizikából meglehetősen komoly tanárhiány van, ugyanúgy, mint kémiából. Néha a kémia helyzete látszott rosszabbnak, néha a fizikáé, de tulajdonképpen mindkettő válságban van etérem. Ami ebben engem igazán zavar, az az, hogy ez több mint 10 éve van így. és...
0: Sőt, hát 2026 van, ez jóval több, mint 10 éve. Hát igazán már 2000-es években is így volt.
1: Igen, mert maga a helyzet már a 90-es évek óta elkezdett kialakulni. És már akkor félreverték
0: a haragatat. Arra térjük vissza, hogy mindjárt miért a 90-es évektől, mert ez is vicces.
1: Hát két okból. Az egyik az az, hogy akkor kezdték el csökkenteni az óraszámokat. Ennek különböző okai voltak. Az egyik az az, hogy az akkori nemzeti alaptanterv az a Kádár érának a szempontjaival szemben úgy gondolta, hogy több humán nevelésre van szüksége és humán tudásra az elkövetkező kor embereinek. Ezzel egyébként én még közel egyet is tudok érteni. Szóval én nem hiányolom azt, hogy kevés legyen a töri óra, meg kevés legyen a magyar óra. Sőt, egyébként én még annyira nem is gondolom ördögtől valónak azt, hogy kevesebb fizikát tanuljunk, de akkor a tananyagot is csökkenteni kéne, nem csak az óraszámot. Mert azért ez részben mégiscsak egy szemléleti oktatás, és a szemléletet kevesebb tananyaggal is ki lehet oktatni, és meg lehet tanítani a gyerekeknek, de itt, hogyha végig kell rohanni az anyagon, akkor a szemléletre meg a kísérletekre nem lesz idő. A másik ok, ami miatt ez a 90-es években került elő, az az, hogy akkoriban kezdték el vizsgálni azt, hogy egyrészt mennyire szeretik a diákok ezeket a tárgyakat, meg a tanári karok, meg a tanárok, meg a szülők, meg milyen véleményük van ezekről a tárgyakról, úgyhogy akkor derült ki, hogy amúgy majdnem mindenki utálja. És van egy harmadik része is a dolognak, az az, hogy akkor kezdték el úgymond liberalizálni a tanárképzést, ami alatt jelen esetben egyetlen egy releváns pont van, az pedig az, hogy a matematika szak mellé most már lehet választani nem csak a fizikát, hanem más szakokat is. És a
0: matematika tanári szak mellé, ugye még a
1: igen.
0: Tanári szakpáromban matematika, fizika volt így fixen, meg biológia, kémia, hiszem, vagy kémia és anyagismeret.
1: Igen, fixen. Meg tudtommal létezett kémia, fizika szakos tanári is, de... Az a lényeg, hogy a matek mellé nem lehetett mást választani, csak fizikát. Így egy rakat olyan tanár végezte el az egyetemeket, akik utálták a fizikát, és csak matekot akartak oktatni.
0: Vagy legalábbis nem annyira szerették.
1: Hát, ja.
0: Igen.
1: Ezeknek a tanároknak a jelentős része, akikkel én találkoztam oktatásban, ezek ma nem tanítanak fizikát, hanem csak matekot tanítanak, és ezt meg is mondták a feletteseiknek, hogy ők nem akarnak fizikát tanítani. És hát eléggé hányattatott is a fizika tanítás helyzete, mert egy rakat helyen nem számít bele ösztöndíj átlagokba az iskolán belül, meg nem érettségi tárgy, ezért a szülők is, mert szülőket, meg a diákokat sem érdekli. Sőt, ez igazából az iskolát sem érdekli, mert az nem számít ugye, a kimeneti eredményeknél, hiszen a fizika az nem érettségi tárgy, azért alig néhányan teszik le, nem befolyásolja érdemben az átlagokat. És ezeknek a hatásoknak az együttes eredményeképpen tulajdonképpen mindenki tojik a fizikára, mint tantárgyra az iskolákon belül, meg azokon a helyeken, amik az iskolákkal össze vannak kötve valamilyen formában. Úgyhogy ami akkor kialakult, az ezeknek az együttes eredménye, illetve az utolsónak említett liberalizációs nem kísérlet, hiszen sikeres volt, kísérleti módosításnak az eredménye, az meg az, hogy nagyon kevesen mennek fizika tanárnak, és ezért még nehezebb a helyzet. Igazából szerintem, és ez a valódi kérdés, amit föl kéne tenni a magyar társadalomnak, az, hogy egyáltalán akarjuk a fizikát oktatni.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye egyrészt a kicsit lehet, hogy mitologizáljuk, de az valamennyire igaz, hogy mondjuk az ilyen keleti blokk országai, azok azért eléggé rápörögtek a természettudományos és műszaki oktatásra, akár középfokú oktatásban is. Ugye nem nehéz kitalálni, ez miért van így. Hát ugye nyilván az ipari kiterjeszkedés miatt.
1: Hát meg amiatt is, hogy ez egy politikailag semleges tárgynak
0: számít. Az meg a másik, igen, tehát nehéz.
1: Ami hamis, de attól még ez egy illúzióként sok ember fejében megvan.
0: Sőt, csak egy tangenciás megjegyzés ez a témához, hogy például kifejezetten ezekben az országokban, illetve például muszlim országokban jellemző, hogy már 20. század során elég komolyan próbálták a lányokat középiskolától kezdve a reál pályára terelni, tehát az, hogy legyél lányom, vegyész, orvos, matematikus, fizikus, akármi. Nem tudom, magyar kontextusban is létezett ez. Iránban például kifejezetten, ugye nem véletlen, hogy sok ábeldíjas van például iráni, és aztán az egyetlen ábeldíjas iráni nő.
1: Az ábeldíja matematikusoké, ugye?
0: Matematikában, igen. Egyetlen női ábeldíjas az iráni. Igen.
2: Ó, így már értem.
0: Igen, bocsánat. És akkor Kínában is vannak kínai szép poszterek, mert tudjátok nézni. Tehát, hogy volt ennek egy ilyen felfutása. Ugyanakkor itt a nyugati országokban is, most ha belegondolsz, hogy ugye mi kellett a hidegháborúhoz, ugye számítógép és atomenergia, tehát nem nagyon sokan dolgoztak ugye katonai összefüggésű programokon, fegyvert programokon például. Közvetetten Nyug-Amerikában fizikusok, tudósok. Érdekes kérdés, hogy mi történt ezekkel az emberekkel akkor, amikor már kevesebb fegyverre volt szükség, sokan elmentek például a pénzügyi területre. De ez mindegy, ez a 90-es évektől kezdve a pénzügynek az ilyen nagyon, nagyon matematikai kiterjeszkedésre az egy másik történet. De hogy például gondolhatjuk azt, vagy gondolhatták azt a 90-es években, hogy Magyarország már nem lesz egy ipari nagyhatalom, és ugye a hidegháború is ugye véget ért, tehát nincs szükség ezekre az emberekre. Sokkal nagyobb szükség van, nem tudom, jogi, menedzsment, különböző
1: közgazdászokra,
0: filmiparban dolgozó emberek, igen. Szolgált az ilyen harmadik szektoros, meg hasonló területekre.
1: Lehet, hogy voltak ilyen megfontolásaik, de szerintem elsősorban az vezette őket, hogy ők legalábbis a 90-es évek elején elég sok történész volt a kormányokban, meg az ilyenekben, és ezért alapból úgy gondolták, hogy a méltatlanul elhanyagolt, mert tényleg így volt, bölcsésztudományoknak vissza kéne szereznie a méltó helyüket a középfokú oktatásban.
0: Jogos. Ez egy jogos szempont. Na de például ma, hogy milyen tudományterületeket kvázi tartunk hasznosnak, mint társadalom. Ma, hát ugye, nem, ezek szerint a fizikát azt nem, meg a matematikát, de hasznosat tartjuk a bölcsésztudományokat? Lehet, hogy sok középiskolás tett az irodalmat, de ezen túl nem igazán. Tehát az egyetemeken halódik a bölcsészképzés is.
1: Mármint én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a társadalom mint olyan, az úgy néz ki, hogy annyira nem akar sok pénzt ölni a bölcsésztudományoknak a művelésébe és a bölcsészek képzésébe, szemben mondjuk a műszaki tudományokkal, amit nagy tőke és értéktermelőnek tekint, amire hajlandó költeni.
0: Ez azért paradox, mert akkor a középfokú oktatásban viszont egyáltalán nincsen megerősítve. Tehát igazán nem szeret, sőt, hát nem tudom, az nyilván nem egy kollektivitét mondani erre, hogy nem igaz, hogy az embereket érdekli a fizika, az embereket legfeljebb érdekli a pénz, amit mérnökként megkereshetnek. De hát az úgy nem biztos, hogy összeáll. Na, de a másik oldalának a dolog pedig az, hogy ugye nyilván azért nem megy senki fizikatanárnak, mert ha jól megy neki a fizika, akkor sokkal könnyebb munkával, vagy legalábbis kevésebb nem tudom, gyerekkel kell foglalkozni, meg szülővel főleg, és jóval több pénzére elmehet mérnöknek vagy. Ugye nagyon sokan lesznek ezért is. Mert nagyon sokan ezért is voltak kémia-fizika tanárok, mert nem vették fel őket vegyészmérnöknek. Ugye hasonló skill-ekkel lehetett menni, legalábbis a hasonló disziplinában lehetett menni kémia fizika tanárnak.
3: Ami viszont azt a meglehetősen szerencsétlen illúziót vonta maga után, miszerint az azonos disziplinákban dolgozó tanárok a kutatókkal szemben szerényebb képességűek. Innen jön az a duma, hogy aki nem tudja, azt tanítja. Ami nyilván nem igaz.
0: Bizonyám. És ez egy probléma mostani, hát szerintem mindenféle oktatásban, vagy mindenféle tanárképzésben, de különösen a természettudományos tárgyakban, hogy gyakorlatilag ugyanazt a disziplinális tananyagot kell megtanulnia, tehát ugyanazt a szakos tananyagot kell megtanulnia egy tanári szakos hallgatónak. Erről többször beszéltünk már itt.
3: Ez azért szép lassan változik.
0: Jó, nem teljesen, de nagy átfedés van. És nagyon kevés szakmódszert van, látjuk van. Tehát vagy nincsen így szétválasztva, akit tanterv, annak ellenére egy papíron szét van választva, mert két külön szakról van szó.
3: Igen, én ezt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy valószínűleg még lenne, mint a szakmai tárgyakból óraszámként, meg elköltött időként befektetett munkaként áttenni a szakpedagógiába, meg egyéb pedagógiai irányultságú tárgyakba, mert egy rakott dolgot megtanulnak, aminek valószínűleg kevesebb haszna van, mint a módszert annak.
0: Igen.
3: De nyilván nem akarom megkérdőjelezni ezeknek a szakmai tárgyaknak az értelmét, hiszen hogyha az ember egy tehetséggondozó iskolába kerül, teljesen véletlenül, nagyon kevés ilyen van, de vannak azért ilyenek, és mindenki arról álmodik, hogy ilyen helyre kerüljön, legalábbis a legtöbben, meg gimnáziumok, meg ilyenekről van szó.
0: Hát igen, a tanárok közül.
3: Hát persze, minden tanár azt álmodja, hogy majd valahol Pest környékén tanít, vagy mit tudom én, minden pedig Szabolcsban, meg ilyen helyeken. És szóval, akkor valószínűleg elég sok extrát tudna nyújtani egy tehetséges érdeklődő diáknak. Hát nyilván régen is voltak ilyen fakultatív modulok, amiket lehetett tanítani a faktos fizika keretében, de hát azért azt is tudni kell, hogy ma már a faktos fizika is leginkább csak érettségére készít föl, aztán menjen a gyerek gimnáziumba, menjen a gyerek egyetemre, aztán tanulja meg ott.
0: Hát igen. De az meg az is rossz lenne, vagy az sem egy megoldás, hogy nagyon leszűkíteni bármilyen tanárképzésnek a tananyagát csak a tanári feladatokra, hiszen ugye a rálátás a mélysége nem lenne az tárgyatására. Szóval ez egy nehéz dilemma.
3: Persze, de szerencsére ezzel én amennyire látom, a fizika esetében nagyon-nagyon-nagyon komoly szakemberek foglalkoznak, akik értenek hozzá, és szívükön viselik az egészet, és tudják, hogy ez egy ténylegesen megoldandó kérdés. Szóval én etéren pont nem tartok a dologtól. Ugye ami akadályozza azt, hogy itt változás legyen, az elsősorban nem ezeknek az embereknek az ellenállása, hanem mindenféle intézményi, konzervatív, meg ilyen ellenállási dolgok. Tehát, hogy ugye általában van egy intézmény, azt szereti nem változtatni a helyzetén. Ha van egy rakat ember pozícióban, azok szeretik, hogyha a dolgok helyben maradnak. Nem feltétlenül azért, mert hatalmon akarnak maradni, hanem egyszerűen csak könnyebb egy olyan világot kezelni, ami lassan változik.
0: A intézmény tehetetlenség.
3: Igen, tehetetlenség, ezt a szót kerestem.
0: Na, ha már fizika. De igen. De az egy további kérdés, hogy egyetlen mit tartunk modern vagy jó, általában természetesen oktatás, nem is feltétlenül csak fizika. Tehát biztos, hogy ez egy nagyon kézenfekvő válasz, hogy kísérletek, ilyen mérés, de nem tudom, hogy önmagában attól, hogy megmutatják az órán, hogy hát a lejtő lefelé gurul a kiskocsi, meg nem tudom, hidraulikus résnek a működési jelvét demonstrálják, nem biztos, hogy jobban érti a hallgató, szóval a diák.
3: Igen.
0: Ne, nehéz kérdés.
3: Annyit biztos el tudok mondani, hogy az, ami az iskolai órákon történik, annak semmi köze nincs a modern pedagógiához.
1: és ennek nem az az elsődleges oka, hogy minden tanár, aki tanítja ezeket, az egy balfék lenne, vagy nem érdekelné, vagy mondjuk direkt utálná a fizikát, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen például a már korábban említett nagy tananyagmennyiség miatt tulajdonképpen csak arra jut idő, hogy a tanár kiáll, leadarja az anyagot, firkál a táblára, és kész. De van olyan is, hogy az intézmény ezt várja el tőle, meg azt, hogy gyakoroltasson példákat, és akkor ilyenkor a fizika az például a matematika egy segédtárgyává satnyul. Ami egyszerre szomorú, de egyben meg nekem az az elképzelés szimpatikus, hogy a tárgyak összedolgoznak. Tehát, hogy én mondjuk kisegítem a matematika tanárok pedagógiáját azzal, hogy extra időt tudok rászánni arra, hogy a matematikának egy alkalmazását gyakoroltassam a gyerekekkel, és akkor lássák más helyzetben, más környezetben is ugyanezeket a módszereket, amelyeket matekon megtanulnak.
0: Illetve többi tárgyal is biológiával, kémiával össze lehet hangolni, de egyetlen kérdés, hogy szükség van ezekre a tantárgy határokat ennyire föntölteni. Tehát el tudom képzelni azt, hogy igen, sokkal párbeszédesebb, sokkal nyitottabb, sokkal kevésbé konkrét tárgyszerű ismeretek, inkább képességek elsajátításáról szólna egy oktatás.
1: Igen, ez az elképzelés, amit mondasz, ez a szak zsargonban úgy van megfogalmazva, hogy szükség van egy disziplináris fizika oktatásra. Igen, igen. És ehelyett lehetne tanítani integrált természettudományt például. A gyakorlat azt mutatja, hogy a diákokat alapvetően kettő felé lehet osztani ebből a szempontból. Vannak tehetséges, érdeklődő diákok, akik mondjuk műszaki, természettudományi irányba akarnak tovább menni. Azok számára a disziplináris oktatás az, amelyik valószínűleg hatékonyabb. A többi diák számára meg az integrált természettudomány látszik az elsődlegesen gyümölcsöző módszert annak. Én legalábbis ezt vontam le a korábbi tanulságok alapján, meg azok alapján, amiket más oktatók mondtak. Tehát itt lehetséges, hogy föl kell osztani a diákságot, vagy hagyni kell, hogy ők felosszák magukat faktasokra és nem faktasokra. Ez mindkettő üdvözítő módszer lehet téren, de nem vagyok meggyőződve róla, hogy igazából ezt a kérdést föltette magának bárki itthon. Mármint jó, nyilván egy rakat szakkutató, igen, de hát most mindenki tudja, hogy a történészek maguk között tök jó dolgokról vitatkoznak, meg tök jó dolgokat kutatnak ki, de hát ebből mit hall bárki a történész szakmán kívül, és nemes egyszerűség azért, mert nem figyelnek oda a történészekre.
0: Hát, de meg is vonhatom a labdát, hogy a tudósok sem kommunikálnak elég jól a közvéleménnyel, de az egy másik kérdés.
1: Hát igen, de kivégzett tudománykommunikációt. Vannak tudománykommunikációs szakemberek, de egyrészt azt a szakot beszántották 2017 tájékán a gender szakkal, meg az ilyenekkel együtt.
0: Így van.
1: A másik tudománykommunikációs szakember meg maga a tanár, amiből kevés van.
0: Igen, na hát bezárult a kör.
1: Hát ez igen, ez ilyen. Igen. Hogy is mondjam, azt hiszem, hogy van itt egy kérdés, amit a társadalomnak valószínűleg őszinte választ kéne adni rá, és ez egy sarkosabb megfogalmazása annak, amit korábban föltettem. Ez egy hipotetikus világban, vagy szóval, hogy valaki föltenné azt a kérdést, hogy vajon megérdemli-e az a tantárgya létezését, amelyik nem képes kitermelni a következő generációs tanárait? Erre valami komoly választ kéne adni mindenkinek valamifélét. Valami olyat, ami kielégítő választ nem csak számára, hanem mások számára, hogyha ők teszik fel ezt a kérdést, akkor tudja rá valamit mondani.
0: Hát általános újratermelési válsága van lassan a társadalomnak.
1: Hát igen.
0: Sokféle szempontban miért pont ebben lenne?
1: Igen, de ez egy specifikusan súlyosabb a többi válságnál.
0: Hát vagyis akutabb.
1: Akutabb, igen, azt is lehet mondani. Mondjuk úgy, hogy időben hamarabb megjelent.
0: Igen.
1: Meg előre haladottabb. Tehát, hogy más tanárokra is nyilván szükség van, és azokból is viszonylag nagy hiány van.
0: Meg én két opciót látok. Az egyik az, hogy tényleg megcsináljuk ezt a programot, hogy a humán tudásra koncentrálunk jobban, az is az oktatásban. Tehát mondod, hogy maradhatunk ebben az integrált természettudományosban. Kisebb óraszámú, kevesebb fizikát tartalmaz, és akkor majd valami alapot tanulnak, aztán egyetemet tanulni, aki szeretném, aki mérnök akar lenni, vagy ilyesmi. És az oktatás az olyan soft skill-ekről szóljon, mint a szövegértés, a művészet értelmezése, a vita, a társadalmi szolidaritás, hasonló dolgok, ilyen napad inkább humán kapcsolatú értékek.
1: Igen.
0: Ennek sok, vagy nem az, én nem mondjuk az egyetlen ember, aki ezt felvet, vagy nem egy eredeti ötlet, de hogy mondhatjuk, hogy hát abban a korban, ahol a technológiaira jobban megeszi az emberek életét, az pont a humán képességekre van egyre jobban. Annak a fenntartásra egyébként van szükség.
1: Igen, ez egy mindenképpen egy jó gondolat. Annyit fűznék hozzá, hogy a jelenlegi oktatási szisztéma az ebben sem jeleskedik.
0: Ez ebben abszolút nem jeleskedik.
1: Ezekben a legrosszabb.
0: A oktatási rend az mindenben rossz. Pedig egy csomó okos ember logikus dolgokat csinál benne, azt mondom, az eredmény mégis teljesen irracionális lehet. Így tudjuk, ilyen a racionalitás, ugye? Paradox.
1: Uh-huh. Igen.
0: Hát a másik lehetőség pedig az lenne, hogy

0: kell beszélni, de egyébként nagyon hasonlókat el lehet mondani a kémiára és matematikára, és csomó mindent el lehet mondani minden más tárgyra. Tehát igen, szóval hát ez mondjam, ezt kell átgondolni. Hát ha már szerintem nyilván a kormányváltás ezt nem javítja meg ezt a helyzetet, hiszen
1: önmagában.
0: A rendszerek azok ugye helyükön vannak.
1: Igen, de azt azért tudni kell, hogy az új oktatási miniszternek teljesen más elképzelése van, mint a korábbiaknak. Meg általában azoknak a gondolatoknak, amelyek a korábbi oktatási szisztémát meghatározták, tehát a Fidesz érában, ahol elég egyértelműen meg lehetett mondani azt, hogy hát igen, nagyjából az van, amit az iparkamara akar, és a maradékot meg odaotálják az egyházaknak. Kb. Ennyi.
0: Igen, ez is egy elég komoly problémacsomag volt. Most már ugye egy oktatáskutató az oktatási miniszter, tehát elméletileg lehetőség lenne ezekre, de hát ezt nem tudom, hogy milyen következményei lesznek.
1: Ja, ez egy érdekes dilemma. Én nekem annyiban mindenképp szimpatikus a dolog, hogy az oktatáskutató az bizonyos szempontban elkülönül a tanároktól, és meri fenékbe billenteni a tanárokat is. Szóval néha erre is szükség van, azért azt meg kell jegyezni.
0: Hát remélem, hogy ő... Nem van most, hogy még szépeket mondok a kormányra, azt már azért nem lehet.
1: Hát ja. Igen. Már beszéltünk a személyéről korábban nem. Nagyon picit, ha jól emlékszem.
0: Igen, nem minden szempontból szimpatikus, azt meg kell mondani, de nem baj, azért reméljük, hogy ebben kompetensebb.
1: Hát meg ugye itt nem biztosan, hogy a jelenlegi szisztéma az ő egyeduralmát jelentené. Az is lehet, hogy valójában ő csak egy név, aki bevonz mindenféle egyéb emberkéket, és akkor akár ilyen design by committee, azaz ilyen mindenféle bizottságok alapján, bizottságoknak az eredményei tanulmányai, rendelt tanulmányai, meg egyebek alapján alakítják majd az oktatáspolitikát, ezt még nem látszik előre. De azt lehet tudni, hogy mindenféle intézményekkel folyamatosan konzultálnak, mert ezt mondják. Aztán majd kiderül, hogy ebből mi lesz. Én egyelőre azt látom, hogy nem feltétlen az ő személye fog meghatározó lenni az oktatáspolitika jövőjére vonatkozóan.
0: Na jó. Hát remélem, hogy optimisták lehetünk. Nem tudom, olvassunk, vagy adjanak fel rendes sci-fi regényeket fizika órán, hát az megnyitja az emberek fantáziáját. Na jó, mindegy. Ez a...
1: Na, nyugízzunk egy picit.
0: Igen, az én programom. Na jó, van még valami?
1: Van még egy kérdés igazából, kérdés. Amit végig kell gondolni. Ez inkább nekem szól ez a kérdés, de ugye azt lehet tudni, hogy a matematika tananyag az ugye folyamatosan egyre, mondjuk úgy, hogy vonul vissza. Egyre kevesebbet oktatnak matekból, egyre kevesebb a tananyag. Na most itt
0: ez vagy nem az, biztos, hogy baj.
1: Ez nem biztos, hogy baj, de a kérdés az, hogy vajon itt az van, hogy egyre kevésbé lehet a diákokat tanítani, és ezért, mint a jelenlegi módszerekkel, és ezért a tanárok mondjuk, hogy úgy vonulnak vissza, vagy igazából mondjuk úgy, hogy elébe mennek a változásnak, és a diákok csak lekövetik ezt. Ez egy olyan kérdés, amire szerintem érdemes lenne valamiféle választ keresni, de nekem még nem feltétlen van rá semmi ilyenem. Tehát, hogy én még teljesen inkonkluzív elképzelésekben mozgok, és nem olvastam a témában eleget ahhoz, hogy bármit tudjak mondani. De szerintem ez egy fontos kérdés, mert ez nem csak a matekra igaz.
0: Hát a történelmre biztos, hogy igaz. Bár egy csomó dolog át is alakult, de egy csomó dolgot ki is vettek. De ez mondjuk egy jó hír, hiszen hogy az óraszámhoz jobban igazodik a...
1: Persze, ez nyilván az óraszámhoz igazodni kell, ez benne van a dologban. De tudod, ilyenkor felmerül az, hogy ok nélkül csökkentjük a tananyagot, és ekkor utána csodálkozunk, hogy a diákok nem tudnak egy rakat dolgot. Vagy ezek valóban nagyon jól megalapozott mindenféle kutatások eredményeiként kiderült, hogy ezt a tananyagot amúgy sem lehet ebben a korban megtanítani nekik, és mit tudom én, a diákoknak a 10%-a

0: matematika érti csak, akkor tényleg fölösleges volt-e tanítani, ilyesmik. Ezek olyanok, amelyeket végig kell gondolni.
1: Igen, nagyon valószínűen tartom, hogy a magas szintű részét tényleg nem tanulták meg a diákok. Igen, most olyan. Igazából, hogyha azt akarjuk igazítani, hogy mi az, ami tényleg megmarad a legtöbb diákban, akkor mostani matekanyag is túl abszolút és túl sok.
0: Hát igen, ez nyilván azért itt elsősorban mi a gimnáziumot látjuk. Én nem gimnáziumban tanítok, gimnáziumban tanultam magam is. Itt azért figyelembe kell venni egy rakat dolgot. Meg azt is figyelembe kell venni, hogy mi az oktatás célja. Mindig oda teszik, hogy a német szakszó, a Bildung az fontos, csak nem így írják, hogy Bildung, hanem az, hogy ez kiművelt emberfők, amit én is fontosnak tartok egyébként, mert szerintem egy szép ideál, én benyeltem Petőfinek a propagandáját a 19. század költői című verséből, a szellem napvilága az ablakon beragyog, meg amúgy a legtöbb propagandáját benyeltem Petőfinek egyébként. De...
1: Kivéve a királyokról szólt, hogy visszakössünk az erejéhez.
0: Ja, igen. Szóval, hát egyébként azt is benyeltem, szóval ez is ilyen vicc sztori. De ez szerintem egy megvizsgálatlan alapfeltevése egy rakat embernek, aki az oktatásról alapvetően nem szokott annyit gondolkozni, hanem csak vagy benne van és csinálja, vagy csak a gyerekeit járatja oda.
1: De szeretném még egy-két filozófust és utazás szociológiával és pedagógiával foglalkozó szakembert megkérdezni erről most. Majd valamelyik későbbi adásban szerzünk valahonnan ilyeneket.
0: Szerintem erre vevők lennének amúgy.
1: Na, biztos. Na jó, mi lenne, ha visszamennénk zenélni, mert az lehet, hogy szórakoztatóbb.
0: Ja, nyugizzunk.
1: Ez azt jelenti, hogy...
0: Igen, menjen a zene.
1: Jó. Hát, köszi akkor. És egy pillanat, Lucid Dreams és Crow Black Dream, ugye az asszociáció miatt, ezek lesznek most valószínűleg.

0: Hello, hello, kedves hallgatók! Ez még mindig az East Week-ben vagytok, a Tilos Rádión, ami a hallgatói szakszervezet műsora. És már nem sokáig, hiszen hamarosan végzünk, utánunk pedig következik, azt hiszem, a csodálatos mandarin, hogyha még mindig ők jönnek, ami csodálatos lesz és mandarinul, vagy nem. Úgyhogy elköszönünk, szép délután nektek!
1: Sziasztok!
0: Hello, hello! És következzen egy nagyon vicces szám, ami majd egyszer véget fog érni.
2: Interpreting the media, an introduction student, GOT Mishra lecture, Dr. Glenn Krieber module, EURM1A01, using Marxist concepts of ideology, how does contemporary hip-hop address black experience in political terms? In early 1994, the National Political Congress of Black Women, NPCBW, managed to lobby the US Congress into holding hearings, the purpose of which was to silence so-called gangsta rappers. The sum of its argument was that this form of music was a pernicious influence on black children and indeed challenged the heart of American morality. In the course of this essay, I am going to argue that this kind of attack is proof of the ideological power of contemporary hip-hop and is part of the reason that

0: based upon the racism of one.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Danny Hayes és Anusha Trivedi, a kaliforniai George Washington Egyetem politológusai, a városoktól távol élők elmagányosodása és a helyi újságírók fogyatkozása közötti összefüggést vizsgálták. Tanulmányuk rámutat, a helyi eseményekről, konfliktusokról nem értesülők, nem mozdulnak ki otthonról, nem igen járnak sem társaságba, sem tüntetni, sem rokonlelkű ismeretlenek közé. A szűkebb pátria, főleg a köznapi történésekről, örömökről szóló híreinek hála, az olvasó a helyi közösség tagjának érezheti magát, amit a közösséginek nevezett média nem képes nyújtani. Az USA-ban az elmúlt negyed században töretlenül csökken a vidéki újságírók száma, a pályán maradók pedig jobbára bűnügyi vagy sporttémákra szorítkoznak, írja a HVG. A vércse nem épít saját fészket, hanem szarkák, varjak elhagyott fészkeit, illetve a kihelyezett fészekládákat foglalja el. Noha ezeket a madárvédők voltak éppen a költöző, veszélyeztetett kékvércséknek szánták, zömüket a nem vonuló, a költést hamarabb kezdő vörösvércsék veszik birtokba. Gyakori ragadozó madaraink szívesen alkotnak laza kolóniákat, fészkelőhely híján a fák tövébe, a talajra, akár szántóföldi környezetbe is lerakják fészekaljukat. Dévaványán egy vörösvércsepár évek óta egy eperfa koronája alatt a fatörzset a legelő állatok rágásától védő hordó oltalmában neveli fiókáit. Idén három pejhes utót készül elérni a röpképes kort. Szemlézte a Körösmaros Nemzeti Park beszámolóját a sokszínű vidék.
3: Egy nagyjából 150 millió évvel ezelőtt a jugakorban élt óriás nyomaira bukkantak paleontológusok Tájföld észak-keleti részén. A sauropodák alrendjébe tartozó új dino, az Uragasaurus kalasiensis nevet kapta, amelynek első tagja kígyógyíkot jelent, a második tagja pedig a kalaszin régióra utal, ahol a faj fosziliáját, egész pontosan egy darab épségben megmaradt hátcsigolya csontját megtalálták. Ebből a csontból tudták levezetni, hogy egy új fajra bukkantak. Az Uragasaurus kalasiensis egy nagy testű növényevő volt, amely nagyjából 20 méter hosszú lehetett, vagyis kb. Hosszában átért volna egy teniszpályát. Dr. Apirut Nilapanpan, a kutatásvezető paleontológus, a BBC-nek azt nyilatkozta, amikor rájött, hogy egy új fajt fedeztek föl, az öröm első hullámában szétverte a számítógépét. Azt mondta, a felfedezés tudata felvényező volt, de meg is könnyebbül tőle, így a Telex.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól. Lázár Ervin, a fába szorult hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó, jó magas fa legfelső ágába, és jajgatott, jajongott, sírt keservesen. Szép hernyó volt, piros vonalakkal meg kékekkel csíkozott, és természetesen sárgákkal is. A szeme, mint két rubin, vagy három rubin, mert nem tudom pontosan hány szeme volt a hernyónak, de akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt mind a két, vagy mind a három szemével. Pik-pak, hullottak a könnyek, avagy pik-pak-puk. Az esetben, ha három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is, sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek.
1: Valaki bömböl,
0: törmögte a medve.
2: Valaki ordít,
0: rivalta a farkas.
3: Valaki szepeg,
0: megkegte a kecske.
4: Valaki sír,
0: kiáltott a róka. Valaki zokog, makogta a nyúl.
5: Valaki rí,
0: recsegte a borsz.
6: Valaki sír, rí,
0: cicogta az egér.
7: Valaki itatja az egereket,
0: mondta a hős cincér.
8: Valaki nagyon keservesen sírdogál,
0: mondta a katica bogár. Kérdezték mind együtt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka, basszus, a kecske, tenor, alt a borz és a nyúl, az egér, a cincér és a katica, szoprán. Az meg ott fent sírt, rít tovább.
1: Mentjük meg,
0: mondta a medve. A medvéknek ugyanis általában jó szívük van.
9: Mentjük meg!
0: Vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hős cincér. Ja, és a katica is rávágta. Mivel, hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hős cincéreknek is jó szívük van. Ja, igen, és a katicáknak is.
10: De hogyan mentsük meg?
0: Kérdezte a cincér.
1: Megrázom a fát,
0: mondta a medve. A róka röhögött.
2: Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi.
0: Vélte a farkas. A róka herészett.
6: Tanácsokat kell neki adni.
0: Rebegte a kecske. A róka kacarászott.
11: Helikoptert kell bírálni.
0: Így a nyúl. A róka hahotázott.
11: El kell ugrani az ágig.
0: A róka rötyögött. Jelentette ki magabiztosan a cincér. A róka röhécselt.
6: Mit röhécselsz, kacarászol, herészel, hapotázol?
0: Mérgelődött a katica.
8: Hogyan mentetjük meg?
10: Talán neked nincs ötleteid?
8: De igenis van. Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük.
10: Na lám! Nem csak 7 pecsed van, de eszed is.
0: Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak. Kicsit még vitatkoznak az, hogy ki legyen legalul. A nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát.
10: Nem akarok megint herészni.
7: Így kell felállnunk. Alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskére a borz, rajta a nyúl.
8: Ho-ho!
0: Várod közben a Katica.
8: Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl.
10: Na jó!
0: Egyezett bele a róka.
10: Szóval, nem rajtad, hanem rajtam a borz. A borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a Katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fent bömböl.
0: Nosza, felugrottak egymás hátára, legtetőn a Katica.
8: Egy hernyó!
0: Kiáltotta.
12: Eléred!
0: Kérdezték a többiek. A Katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát.
8: Még egy hangya kellene, egy picurka hangya, ha ráállna a hátamra épp elérni.
7: Látod?
0: Mondta dühösen a cincér.
7: Nekem kellene legfelül lennem, én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném.
0: A róka erre megiherészett.
5: Ne vihog, rászkodik tőle a májam.
0: Mordult rá a borz. A Katica meg mérgelődött fent.
8: Ej, de buta vagy te cincér. Hát azt hiszed, hogy ha te lennél legfelül magasabbak lennénk.
7: Azt!
0: Vágta rá a hős cincér.
8: Na jó, akkor cseréljünk helyet.
0: Helyet cseréltek? A cincér ráállt a Katica hátára. Persze éppen úgy nem ért el a hernyót, mint a Katica.
7: Érdekes, pedig én nagyobb vagyok.
0: Csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott.
5: A májam!
0: Mert hogy a róka megint csak röhítsett. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon fába szorult.
1: Azt mondod, egy hangya kellene?
0: Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér, s a Katica.
8: Igen, egy hangya,
0: mondta a Katica.
8: Egy icipici hangya, akármilyen icurka-picurka.
12: Hey, hangya!
13: Hangya!
12: Gyere ide, hangya!
0: Kiabálták mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya se, vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-picurka hangya. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót, sírhatott, ríhatott.

0: Az egerecske. Volt egyszer egy egerecske. Ez az egerecske elment országot, világot látni, szerencsét próbálni, s amint ment mendegélt, talált egy krajcárkát. Hí, megörült az egerecske a krajcárkának.
1: Na, most mit vegyek ezen a krajcárkán? Magyarót? Nem, azt nem veszek. A magyarónak el kellene dobni a héját. Diót? Annak is el kellene dobni a héját. Talán mandulát vegyek? Ugyan minek, a héját annak is el kellene dobni. Veszek káposztafejet. Azám káposztafejet. A káposztából házat építek magamnak, azám házat. A nagy leveleiből építek falakat, meg födelet. A kicsi leveleiből jó, puha ágyacskát csinálok. Még paplanocska is telik belőle. Ó, de jó lesz, ó, de jó.
0: Hát vett egy káposztafejet, s abból olyan szép házat épített, hogy aki látta, megcsodálta. Na, tehát múlt az idő, és egyszer az egerecske kihajolt az ablakon, hadd lássa mi újság odakint. Ihol jött éppen a báránykas, amint meglátta a szép házacskát, ablakocskában az egerecskét, felszólt hozzá.
2: Hé, egerecske, nem vennél feleségül engem?
1: Vennélek, bizony, ha szépen énekelnél? Húj, de csúnyan énekelsz, menj csak tovább egy házzal.
0: Alig ment el a bárányka, jött egy kis kacsa. Az is megkívánta a szép házacskát, s felszólt az ablakba.
3: Hallod, egerecske? Nem vennél feleségül engem?
1: Vennélek, bizony, ha szépen énekelsz?
2: Elég!
0: Cincogott az egerecske, s bedugta a fülét, hogy ne hallja az égtelen csúf hápogást.
1: Fel is út, le is út, nem kell ezt a néken.
0: Elment a kacsa nagy szégyenkezve, s mindjárt jött egy tyúkocska. Bezzeg, hogy az is szeretett volna ott lakni a káposztaházacskában.
2: Ott, egerecske, elmennél le belekékből?
1: Ha szépen énekelnél.
2: Ott, odád! Három, még mahatba jársz!
1: Elég, ne tovább, még a házacskám is összedül, olyan csúnyán énekelsz. Nem kell ez feleségnek.
0: Elment a tyúkocska, s nyomban jött utána egy círmos cicácska. A bajuszát pödörgette, magát illegette, billegette, s felszólt az egerecskének.
3: Egerecske, kedves egerecske, elvennél engem feleségül?
1: Bizony, ha szépen énekelnél, pedig bajuszkád van.

0: Egyszeribe megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak. 7 nap és 7 éjjel mind ettek ittak, táncoltak. Addig ettek ittak, hogy egyszerre csak minden elfogyott. Ja, Istenkém, mi lesz most?
1: Na, ne búsulj, édes cicácskám. Majd hozok én neked ételt és italt is elegendőt. Csak te maradj itthon, őrizd a mi házacskánkat.
0: Ment, mendegélt az egerecske. Addig ment, addig mendegélt, hogy egy kutacskához ért.
1: No, akkor iszom egyet!
0: Mondotta az egerecske, s hopp, beleszökött a kutacskába. Az ám beleszökött, de most hogy ő kijönnét? Hely, úszkált az egerecske jobbra-balra, de nem tudott kimászni a kutacskával. Na, most itt hal meg, szörnyű halálnak halálával, itt bizony. Dehogy hal, dehogy hal, a círmos cicácska nyugtalankodott, hogy oly sokáig elmaradt az ő uracskája, s utána ment. Addig ment, mendegélt, hogy éppen a kutacskához ért.
2: Édes kicsi uracskám, már most hogyan húzzalak ki? Megfoghatom a fülecskédet.
1: Né, az fájna.
2: Hát talán a lábacskádat fogja meg.
1: De az se, az is fájna.
2: Talán a farkacskádnál fogva húzzalak ki.
1: Jó lesz, édes feleségecském. Fogd meg a farkincámat.
0: Megfogta a cicácska az egerecske farkincáját. Szépen kihúzta, aztán elmentek egy diófalra, ott leültek, s várták, hogy az egerecske ruhája megszáradjon. Ó, jaj, de mi történt? Egyszerre csak leesett egy dió, és éppen az egerecskének a fejére esett. Egerecske fejét betörte a dió, és akkor a púpot ütött rajta, mint az öklön.
2: Ó, mit csináljak?
1: Nyalogasd a fejem búbját, hogy ne fájjon.
0: Nosza, a cicácska nyalni kezdte az egerecske feje búbját. Nyalta, és közben nagyokat csettintett a nyelvével.
2: Ó, de pompás, ó, de jó.
0: Addig nyalta, nyalogatta, míg egyszer csak ham, bekapta az egerecskét egészen. Azóta eszi meg a macska az egeret. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: Hello. Sziasztok.
1: Sziasztok, sziasztok. Itt a Tilos Rádió 90.3, és ebből a szempontból is mindenkit üdvözlünk, és abból a szempontból is, hogy ez a Dafke újabb adása, élőben, nem felvételről, és egy aktualitásról szeretnénk beszélgetni az Eszterrel, úgyhogy zsidó témában, mégpedig... Hogy nézel rám, Jézus Krisztus. Ja, már bocsánat, tehát így zsidó, végig ez is zsidó téma. Na, szóval, Polgár Juditról szeretnénk majd beszélgetni. Felmerült itt igazából egyébként nekem a Panyi Szabocs bejegyzése egyébként, ami valahogy ezt így megnyitotta, ezt a kaput. Szóval mindesetre felmerült sok esetben, hogy ugye nem csupán az eljárásrendi probléma akasztott ki embereket, hanem mármint az, hogy nem kérdezték meg, nem volt konzultáció, hanem hogy itt volt valamiféle zsidósággal kapcsolatos problematika, vagy legalábbis ez így felmerült. Na, te mennyire érezted ezt egyébként így, Eszter?
2: Én nem láttam Panyi Szabolcsnak a...
1: Beszélsz a mikrofonban?
2: Lehet, hogy nem én vagyok be, nem tudom.
1: De, te vagy, csak...
2: Jó, akkor így most jó.
1: Nem.
2: Kicsit ilyen visszhangosnak hangzik.
1: Nem olyan, mintha nem a mikrofonba beszélnél, vagy valami, mert az így nem működne. Átmész a piroshoz? Bocs. Szóval, bocsánat, itt a technikai malőr esete áll fönt. Egy másodperc, és megnézzük, hogy ez működik-e.
3: Szóval most ez jobb
1: tökéletes,
3: sokkal.
1: Igen.
3: Úgyhogy ez azért volt érdekes, meg így azért vágtam rá, amikor mondtad, hogy erről beszélhetünk, mert ez így bennem is így már dolgozott. Ugye ez elég gyorsan történt, ez a, vasárnap jelent meg azt hiszem ez a hír, nem?
1: Igen, igen.
3: Vagy így hétfőn, és az egész nagyon gyorsan így lezajlott, hogy megjelent, felvetették, és megmondom őszintén, hogy nekem az első asszociációm, szóval nem mondom, hogy nem jutott eszembe az, hogy Polgár Judit zsidó. Uh-huh. Igazából nekem így az első zsigeri reakcióm az az volt, hogy szerintem ez egy nem igazán jó ötlet, és az valahogy így benne volt az is, hogy zsidó, de nem feltétlenül ezért gondoltam azt, hogy én nem őt jelölném, tehát nem tudom, engem egy kicsit meglepett eleve ez a jelölés, uh-huh. mert én így Polgár Juditot nem tartom erre feltétlenül most így hirtelen így a legalkalmasabb embernek, szóval, hogy úgy érzem, hogy ez egy picit ilyen elhamarkodott, vagy egy ilyen részemről így furcsa, szóval nem értem, hogy mi van mögötte, lehet, hogy azért, mert én nem ismerem őt így emberileg, de egy meglepett.
1: Figyelj, elhamarkodottnak, biztos, hogy elhamarkodott, szóval szerintem ebben is senki, még maga aztán később Magyar Péter sem uh-huh. cáfolta ezt, ugyanakkor ami... Mert most nem is így a politikai, a politológiai része izgat annyira, vagy mit arról mm-hmm. beszéltek már sokan. Jó, hát így elrontottak, kész, vége a mézeseteknek, mit tudom én. Ez most így nem kifejezve, mert egyszer úgyis minden mézesétnek vége van, tudod, mint egy ilyen egy fociban, aki mindig belövi a 11-est, és akkor egy idő után nem lövi be, és akkor elvileg attól lesz jobb focista, hogyha egyszer nem lövi be, és hogy az, hogy kezel, és utána hogy tud felállni, és összerakni magát. Na minden esetre ez nem a mi bajunk, hanem a Magyar Péteré, vagy majd lehet, hogy egyszer lesz a mi bajunk is, de hogy alapvetően itt mégiscsak arról szeretnék én igazából beszélni, hogy igen,

0: elnök, és hogy később ő lett, de ez ebben a pozícióban, sőt, ugye a Göncz Árpádnak is volt zsidó származása, de szerintem az ilyen elenyészőbb jellegű. Na mindenesetre Szabad György, aki viszont kifejezetten egy holokauszt túlélő zsidó volt, azt mondta az Antal Józsefnek, hogy hát ő nem lehet Magyarországon köztársasági elnök. És hogy ezt valahogy így ezt írja a Panyi, hogy hát így igazából ez jutott az eszébe. Erről a sztoriról. De írtam neki egyébként egy... Most
1: igen,
0: nem
1: igen, de szerintem ez, mondom, ez nem is felmerült, és szerintem egyrészt az a tök érdekes, hogy Magyarországon, tehát hogy amit pont te is mondtál, hogy a zsidó sajtó ezt úgy hozta le, hogy Polgár Judit, a zsidó származású világhírű, nem tudom, sok világbajnok, az most így elnöknek jelölték, volt ez a Times of Israel-t láttam, meg ugye a Mazsisz is lehozta egyből, hogy ők nagyon támogatják Polgár Juditnak a jelölését, és hogy remélik, hogy elvállalja. Szóval, hogy a zsidó médiában abszolút mint zsidó nő jelent meg, viszont hogyha 444-en megnézed a cikket, akkor nincs erről szó, és hogy ezek ilyen különböző narratívák, narratív stratégiák, hogy hogyan lehet, vagy szabad így a zsidóságról beszélni, és hogy van az a megközelítés, ugye, hogy az, hogy valaki milyen származású, az egyáltalán nem számít, mondjuk ez így inkább egy kicsit ez a francia modell, meg van az a megközelítés, az inkább így az amerikai modell, hogy ez az identitás politika, de hát, hogy pont, hogy számít, hiszen ő ezt, mint zsidó mondja, és hogy ez így fontos, és ezt nem kell elhallgatni, és hogy az, ami nagyon érdekes, hogy Magyarországon igazából így nincsenek egy ilyen kialakult, szóval senki se tudja, igazából van ez az elhallgatás, ez a 444-es típusú, hogy nem beszélünk róla, vagy úgy csinálunk, mint hogyha ez teljesen természetes lenne, mint mondjuk így a Mazsihisznél volt, ami meg szerintem szintén nem igaz, mert az emberben mégiscsak elkezdődik valahogy egy ilyen szorongás, hogy így...
0: Milyen szorongás, Eszter, akarsz erről beszélni?
1: Hát igazából így szerintem felvetheti, hogy felmerülhet valakiben az az érzés, hogy igen, hogy akkor most nem vált ez ki egyből ilyen antiszemita kommenteket, és mondom én nekem itt egy picit mégis bejátszik az, hogy mennyire alkalmas az ember, mert hogyha, és itt megkérdőjelezem a saját, vagy itt mondom azt, hogy nekem Polgár Judit zsidó származása fontos, mert valahogy én így tudom, hogy az ő édesapja, én találkoztam is vele, hogy neki így a zsidó identitás fontos, és hogy valahogy én őt így ebbe az erősebb zsidó identitású emberek közé sorolom, ezért, és nem mint, és amit ő is írt magáról, hogy ő úgy érzi, hogy nem tudja megtestesíteni ezt az egységet, szóval,
0: hát mondjuk... ezt mondta ugye a Szabad György, tehát, hogy itt van a párhuzam, tehát, hogy nem az, tehát a Panya nem azt írja, hogy az emberek azt mondják a polgár, mert nyilván vannak ilyen kommentek meg, hogy a vadhajtások, vagy mit tudom, hogy az ige forráson ott megjelent, hogy tehát ott egy komoly zsidózás, de nyilván a vadhajtáson megjelenik egy komoly zsidózás, de meg nyilván a Kurucinfo, meg ezeken a helyeken, ugye ez ugye alapvető, és hogy jelenik meg, az is alapvető, ugye erről a Barna Ildikó írt kutatást, 20-valahányban, nem tudom, és hogy de hogy azt írja, amit mondasz, igen, hogy maga az ember azt mondja, hogy ő nem tudja meg, tehát ennek a nem tudja megtestesíteni.
1: Igen, de szerintem nem azért, mert zsidó, hanem szerintem ez egy fajta kvalitás, és ezzel nem őt akarom leszólni, hanem és ez lehet, hogy tehát, hogy most nem tudom hirtelen, hogy ki lenne jó köztársasági elnök, mert
0: hát mi egyébként, tehát az is egyébként nagyon izgalmas, hogy mi az ismérve annak. Tehát, hogy itt most azért elég maga, tehát azzal, hogy egy Polgár Judit, akinél azért valószínűleg kevesebb okosabb ember van Magyarországon, kevesebb világszerte ismert ember van Magyarországon, kevesebb kvalitásosabb ember van Magyarországon, tehát viszonylag, és ő nem megfelelő, mert, és akkor itt elhangoznak különböző dolgok, hogy mit tudom én, főként ugye az, tehát egyrészt van az eljárásrendi kritika, amiről beszéltünk, az, hogy nagyon gyorsan, elhamarkodottan, stb., és lehet egyébként, hogyha mit tudom, ki lett volna írva három jelölt, hogy nem tudom, Géza, Béla és Polgár Judit, akkor lehet, hogy megválasztják Polgár, vagy azt mondják, hogy jó, de

0: De, és a másik kritika meg az volt, hogy nincsen jogi végzettsége, de közben meg, tehát hogy mi a kritérium egyáltalán ebben, nekem ez is elég zavaros volt ebben a visszajelzés dologban. A másik, ami nagyon izgalmas volt, az az, hogy az ország ugye megosztott. De hogy megosztott? Tehát az, hogy egyébként van egy megosztott ország, az ugye egy évszázadok óta fennálló toposz Magyarországon, hogy a magyarok mindig meg voltak osztva, és akkor általában mindig volt ez a ketté szakadtság, vagy volt, hogy három, ugye, három részre szakadtság.
1: Nem tudom, szerintem egy kicsit én azt hiszem arra gondoltam itt, hogy amit páran mondtak így érvként, hogy mivel ő nem a politikából jön, ezért ő megfelelő ember, mert hogy akkor ő így felül, tehát hogy mondjam, feljebb van egy szinten ennél. És nekem egy picit pont ez a problémám, hogy én úgy érzem, hogy nincs eléggé feljebb. Tehát hogy akkor már tényleg egy olyan ember kell, aki mondjuk így nem ismert annyira, tehát nem ennyire, mint tényleg egy világbajnok sakkozó, ő azért így, én őt így egy ilyen sakkozó élsportolónak látom, nem a világ legokosabb emberének, biztos nagyon sok mindent tud, meg, tehát hogy érted most, hogy veszed azt, hogy okosság, szóval szerintem a köztársaság elnöknek nem nagyon okosnak kell lenni, hanem valamilyen morális abszolútumot kellene
0: Na de
1: megjelenítenie.
0: várjunk, de hogy mondjuk legalább az intelligencia az mérhető, a morális abszolútum az hogy méred?
1: Igen, az a bajom, hogy nekem az intelligencia és a moralitás az így nem függ össze,
0: Ne, én
1: így
0: ezt
1: nagyon
0: értem, csak azt
1: szorosan.
0: mondom, hogy amikor így magasra tesszük a létszert, tehát azt mondjuk, hogy kijelölünk valamit, hogy akkor ez nem lehet, mert ez nem elég jó, akkor mi az objektív mérce, vagy ez valami, nem tudom, egy ilyen zaum, egy ilyen érzés, egy ilyen nem tudom micsoda, egy ilyen vagy mi? És hogy nekem ebből egyébként, szóval, hogy ez
1: Nem,
0: már...
1: ez az ember kiérdemli. Szóval vannak, amiről beszéltünk, olyan emberek, például emlékszem, beszéltünk
0: De
1: itt
0: miben
1: az
0: érdemled ki?
1: orvosról, erről az orvosokról, akik életet mentenek. Hát azzal, hogy olyan kvalitásokat mutatsz olyan helyzetekben már, amiből látszik, hogy neked a morális érzéked az nagyon erős, és én nem ismerem a Polgár Juditnak ilyen jellegű tevékenységét, az
0: Na jó, de
1: teljesen más,
0: aki...
1: mint a
0: Na jó, de
1: sakkozás.
0: van egy Wikipédia oldal, ahol alapvetően felmerül, hogy akkor kik legyenek a még
1: Na,
0: kik.
1: és kik?
0: És akkor ott
1: Mondd.
0: van például egyébként nagyon sok általam nagyon tisztelt ember, van egy teljesen, tehát számomra, akivel aztán másnap basszus találkozott a Magyar Péter, már jelzésértékűen, valami Fülöp-Botondnak hívott arc, aki egyébként ez a vidéki prókátor néven futó oldalnak volt az az arc, aki, ez egy ügyvéd, azt hiszem, aki ugye ezt az egész kegyelmi
1: No.
0: ügyet kirobbantotta. Tehát az ő
1: Aha.
0: kvalitásai és morális álláspontja, vagy állása, vagy
1: Ez
0: nem tudom mi
1: már
0: az mi.
1: igen, az már igen, és akkor most már értem egy
0: Komolyan?
1: ismerősöm kommentjét, Horváth Kata, hogy ő a vidéki prókátor. De láttam, hogy rámentem a Magyar Péter posztjára, és akkor szerintem csak így az ismerőseimnek így a kommentjeit mutatta, és akkor ő azt írta, hogy ő a vidéki prókátort javasolja. Hát azért,
0: Kicsoda
1: mert
0: a Horváth Kata?
1: igen, de azért, mert őt
0: Ne
1: ezt
0: vidéki?
1: így nem, hát azért, amit mondtál, hogyha a kegyelmi botrányt ő indította el, akkor az azt jelenti, hogy igenis, ő neki egy nagyon erős morális iránytűje van, ami ráadásul, igen, tehát hogy ráadásul az egészet, ahogy, tehát hogy abszolút, tehát hogy én azt gondolom, hogy az sokkal inkább nekem egy értelmezhető példa vagy javaslat.
0: És akkor valójában ez a kvalitás, hogy van egy ember, aki böngészi a különböző kegyelmi döntéseket, így időről időre ránéz, és akkor meglátja ott, hogy van valami arc, aki a nem tudom mi, ezeket így végignézi, végigböngészi, és szól, hogy hát itt hahó, itt nem
1: Hát,
0: tudom mi.
1: aki ezzel foglalkozik joggal, meg így bűnök megítélésével, azért az így más, mint hogy azzal foglalkozik, nem tudom, a sakkozóknak, ahogy lehet leírni azt a fajta logikai ilyen tudás, de hogy ez teljesen más, úgy érzem.
0: Aha. Nem, én abszolút kíváncsi vagyok, mert én egyáltalán nem értem. Tehát, hogy nekem egyébként ez a vidéki prókátor sem tűnik így. Tehát, hogy nekem. Tehát ezen kívül egyébként fölmerült a Romsics Ignác, aki egy, ugye
1: Történész.
0: tudjuk, hogy egy nagyon híres történész, és a Magyarország 40, vagy hát modern kori, vagy a 20. századi történelmének talán a legkiegyensúlyozottabb szakértője, tehát hogy ebben ő igazából valószínűleg itt a kvalitás ugye arra vonatkozhat, hogy a megfelelő kezelése, vagy megfelelő lát ennek a nagyon fontos és alapvetően a Magyarországot meghatározó, identitását meghatározó 20. nagyon elrontott 20. századnak a feldolgozásában egy kifejezetten, nem tudom én, kiegyensúlyozottan működő történész az lehet valaki, tehát annak úgy valamennyire egyébként érzem a jelentését, mert hogy ott van egy ilyen, hogy akkor ott van egy történelem szemlélet, hogy hogy alakult, hogyan jutottunk idáig el, hogy mik ezek a megosztottságok, ennek mik a történelmi okai. Aha. A vidéki prókátorra, meg nem tudom én minél, ott nekem ez ilyen furi, mert hogy ott igazából van, igen, egy ilyen morális iránytű, hogy akkor mi az, amit meg lehet semmi, mi az, amit nem, és akkor ő egy ilyen jogász, akkor kimerült még föl.
1: Történész, de biztos, hogy nem jelölnék köztársaságjának.
0: Hát de figyelj, és egy műfordító, én nem tudom, aki a Gyűrűk urát fordította, és egyébként még írt egy pár ilyen viszonylag feledhető drámát, meg könyvet, a Göncz Árpád, de mitől volt kvalitásosabb? Na mindegy, szóval...
1: De ő most akkor végül jogász volt, nem? Az kiderült, hogy ezt nem jól írtad. A Magyar Péter.
0: Jogász volt a Göncz Árpád?
1: Műfordító.
0: Hát nem volt jogász.
1: Nem tudom, igen.
0: Mindegy, de hogy így alapjáraton...
1: De visszatérve ehhez, szerintem ez tök érdekes, amit mondtál, hogy ez a zsidóság felmerült, és hogy mennyire igen. Nem tudunk erről beszélni, és hogy a magyar közéletben, hogy ez így látszik, hogy ez így egyrészt tabusítva van, ami érthető ilyen történelmi okokból. Ugye volt a Horthy korszak, amikor élet-halál kérdése volt az, hogy valaki milyen származású, és aztán ugye a szocializmusban meg nem lehetett erről beszélni, nem létezett ez a kérdés, és hogy ez egy ilyen társadalmi trauma, és...
0: Hát meg az ugye, ami társadalmi traumában benne van, hogy voltak ugye zsidó vezetők a magyar történelemben, de azt Rákosinak, Gerőnek hívták, meg Kumbélának.
1: De épp ez az, hogy ha történelmileg nézzük, akkor a zsidók először már így a reform, inkább így a dualizmus korában kezdtek el politikai szerepet vállalni. Ugye Horn Ede államtitkár volt, meg ugye Vázsonyi...
0: Bartman Mór.
1: Vázsonyi Vilmos, ő igazságügyminiszter volt, és ő ugye úgy volt zsidó miniszter, egyébként ők inkább liberális szabadelvű pártnak voltak a tagjai, ezek a zsidó értelmiségnek a tagjai, akik egyébként nem baloldali liberálisak voltak, hanem konzervatív liberálisak inkább, de hogy például Vázsonyi...
0: Hát akkor nem volt ilyen, jó, baloldali hát, liberális.
1: Igen, de hogy inkább azt, tehát hogy nála így például fontos lehetett ugye a zsidó identitás is, mert mondjuk ő így például az általános választ jogaért állt ki, és hogy ott van értelme erről beszélni, míg mondjuk később ugye aztán a Horthy korszakban el is tűnnek a zsidó politikusok a parlamentből, mert ugye ez abból a szempontból ugye addig vallásként, de utána már ugye származásként számított, és hogy a szocializmusban meg valóban voltak ugye nagy ismert, sajnos negatív figurák, de ugye ők meg úgy voltak zsidók, hogy származásilag voltak csak zsidók, de nem volt igazából zsidó identitásuk, és hogy az ő zsidóságukról beszélni az így, az egy nagyon kérdéses dolog, ugye pont erről szólt a Romsics Gerő vita, hogy akkor most...
0: Persze.
1: Meg lehet említeni azt, hogy zsidó származású vagy nem tudom, és akkor igazából így itt elválnak szerintem így a különböző, nem tudom, de hogy alapvetően náluk nem volt ez fontos, hogy ők zsidó származásúak. Aztán amikor ugye a demokratikus ellenzékben is volt ugye sok több zsidó származású politikus, ugye Kis János például, hogy ott már, ugye nála se volt fontos ez a zsidó identitás, de azon a körön belül volt, akinek így ez talán így közvetve így mégis így fontos volt, de ugye ők ehhez a liberális hagyományhoz kapcsolódtak igazából így vissza, és ugye a rendszerváltás után meg már lehetett erről beszélni, de nem alakult ki ennek egy valamilyen normalizált beszédmódja, és másrészt meg megjelent az antiszemitizmus is, ami miatt így a politikusok nem feltétlenül érezték ezt mondjuk biztonságosnak, hogy felvállalják, vagy így vagy fontosnak, hogy azt mondják, vagy ezt így hangsúlyozzák, hogy ő nekik a zsidóságuk mondjuk fontos, és ezért ez így továbbra is egy ilyen tabu téma maradt.
0: Hát Igen, tehát hogy alapvetően, hogyha megnézed, így hány zsidó politikusról tudod, hogy zsidó amúgy. Tehát nagyon kevesen vállalták azt föl így a rendszerváltás óta. Tehát talán egyébként a Fónagy János az fölvállalta, de már ő is csak abban az időszakban, amikor kvázi megbízták azzal a Fideszben, hogy akkor ezt így vállalja föl, és hogy lehessen antiszemitizmussal vádolni az ellenzéket. De hát azért úgy alapvetően a SZDSZ az mindenki kvázi zsidózta, de ők maguk önmagukat nem zsidózták. Tehát, hogy az nem volt egy, fel sem merült, hogy akkor a Pető Iván az kiáll, és azt mondja, hogy hölgyeim és uraim, én zsidó politikus lennék.
1: Igen, de ez épp ez az, hogy ez egy kérdés, és ebben mondjuk egy pont egy liberális gondolkodó mondtál, azt mondja, hogy ennek nincsen jelentősége, és nem is kell, hogy legyen jelentősége. Míg egy ilyen identitáspolitikából érkező ember, az meg azt mondja, hogy hát ennek nagyon is van, és hogy ezt nem lehet elkülöníteni.
0: De
1: és
0: szerintem
1: hogy...
0: ez nem a liberalizmuson múlik ám, vagy nem tudom nekem.
1: Vagy ez egy megközelítés, akkor mondjuk így, hogy nem feltétlenül liberalizmus, hanem van egy olyan megközelítés, hogy ennek nem kell, hogy számítson, hogy ez egy életrajzi adat, és az a lényeg, hogy mint politikus te mit csinálsz, és tök mindegy, hogy te hát keresztény, nem... református, zsidó, vagy bármi vagy. Vagy, és hogy ez igaz-e Magyarországon, és ez tud-e igaz lenni Magyarországon ma, vagy mégis az van, hogy ez számít, és...
0: Figyelj, én azt gondolom, hogy ugye sok a náci, azért alapvetően. Tehát azért hát az mindenféle kutatás szerint azért van egy ilyen 15 és 20, mit tudom én, százalék között minimum.
1: Igen, antiszemita nézeteket vallanak. Igen.
0: Nem, hogy antiszemita nézeteket vallanak, hanem, hogy kifejezetten olyanok, akik nem látnának szívesen fontos politikai pozícióban zsidókat, nem szavaznának zsidókra, és tehát, hogy alapvetően még...
1: És nem lennének a zsidók szomszédai.
0: Nem lennének a szomszédai. Tehát van ebből egy ilyen 20%, és akkor ezen kívül így van még egy ilyen 22-23,
1: aki meg
0: az úgynevezett lájtos, tehát az meg ilyen kontextus függő antiszemitizmus, ugye az azért lájtos, az nem azért lájtos, mert ő kevésbé antiszemitizmus, az egy ilyen általános ilyen tévedés egyébként, hogy amikor az van, hogy akkor nem azért, mert hogy a kérdőívben nem pont következetlenül válaszol. Tehát, hogy egyes kérdésekben egyet ért, más kérdésekben nem ért egyet, tehát, hogy nem lehet megállapítani, nem lehet kétség, vagy mondjam, mindent kizárva azt, kétséget kizárva azt mondani, hogy ő nem. Antiszemita, nem lehet tudni, éppen kontextus függő, tehát lehet az is bizonyos helyzetekben, bizonyos beszédhelyzetekben, bizonyos kontextusokban. Ugye ezért alapvetően ez is egy baromi fontos dolog, hogy az egész egy ilyen kontextus függő dolog, tehát itt a 22%-ának a társadalomnak, tehát hogy valahol ezt a 42% egyébként, amit a Tom Lantos intézett, tehát amit is kutattatok egy pár évvel ezelőtt, igen, illetve maga a Kovács Andrásnak az ebéli kutatásai, mind a kettőnél, tehát gyakorlatilag szinte pontosan ugyanazt az eredményt hozta ki, ez a 42% körüli, és ennek ez a felosztás ennek a csoportnak, hogy a fele ilyen, a fele olyan.
1: Igen.
0: És hogy itt azért tényleg, és akkor ezek mellé érdemes tenni azt, hogy vannak a zsidók, mint mi, akik számára meg igazából, és ezt meg a Barna Ildikó kutatta ki külön, van ez az úgynevezett ilyen, hát nem is tudom, hogy megmondani, ösztönszerű felismerésnek, ami így nem bizonyítékokra, meg nem konkrét tapasztalatokra, hanem valamiféle ösztönös megérzésre alapul, és emiatt a zsidók azok egyébként ezt fölé mérik általában, de bizonyos eseményeknek az antiszemita töltetét, azt mondjuk így fölé mérik, vagy fölé gondolják annak, mint ami valójában van, és akkor ez egy ilyen eldöntendő kérdés, hogy ez vajon egy ilyen előrejelzés, vagy egy para, vagy mit tudom én, ez egy ilyen kicsit egy ilyen szürke zóna. És, de hogy minden esetre ez is van, és akkor azért az nem, tehát hogy mondjam, amikor ez szóba kerül, vagy ahogy mi is most például beszélünk róla, az ugye egy következő kérdés, hogy azzal, hogy egyébként ez tematizálva lesz zsidók által, hogy itt van valami antiszemita probléma, ezzel mondjuk egy ilyenben az nem csak előrébb, hogy mondjam, tekerje, vagy nem csak feljebb tekeri ezt az egészet, hogy akkor jó, akkor kezdjünk el beszélni az antiszemitizmusról. Tehát, hogy van egy ilyen olvasata is, hogy ez esetleg erősítheti egyébként azokban az emberekben, akik ugye ebbe az ilyen eldöntetlen kontextus függő antiszemiták, hogy ja, tényleg, nem is tudtam, hogy zsidó, ja, hát akkor meg még inkább nem. Szóval kvázi most nagyon leegyszerűsítve még ez is benne van a pakliban. Tehát egy viszonylag bonyolult helyzetről beszélünk, de azért alapvetően egy olyan társadalomról, amit a legutolsó és a legkutatások szerint is azért nagyon erős ilyen fenntartásokkal tud zsidókodálni, de ebből de sohasem bizonyítható, tehát ezt nem fogjuk tudni bebizonyítani, mint hogy most sem látszik. Tehát nyilván vannak ilyen kommentek, meg nyilván vannak a vadhajtások, ugye, amit már mondtunk, ahol explicit megjelenik, ilyen szélsőjobboldali oldalakon, a kommentekben is nagyon egyértelműen megjelenik ugye az antiszemita vonal, de hogy azért nem ekkora
1: de
0: nagy.
1: A polgárűzítel kapcsolatban volt?
0: Igen. Tehát, hogy
1: de azért nem tekinthetünk el tőle, mondom, bennem is így felmerült ez, mert egyszerűen így ráadásul még most nem azért, csak hogy tényleg így kinézetre is egy ilyen tipikus, tehát hogy sötét haja van, nem tudom, tehát hogy nem egy szőke, nem tudom.
0: Hát
1: tehát,
0: de benned hogy... fölmerül az érthető, hiszen te tudod, ismered, igen, nem tudom igen. Mi, de hát hogy az meg zsidó vagy, és egy alapból is, ugye ez egy ilyen...
1: Igen, ez a juice spotting, hogy ki a zsidó, és akkor így ezért egyből az Masdíz is kiírta, hogy ők milyen büszkék, mert hogy ez a kontribúciós narratíva, hogy az kisebbségnek fontos, hogy aki zsidó és mondjuk nagy teljesítményű, hát hogy ő is zsidó, ez tök jó, akkor lehetünk büszkék arra, hogy zsidók vagyunk.
0: Mert ott van a Tisza párt, és ez nagyon izgalmas egyébként, hogy ott van ez a sok kifejezetten erősen és nyilvánvalóan a társadalmi szerkezetből adódóan nagyon fontos, és még egyébként kevés roma képviselője a Tiszának, és a parlamentnek az alelnöki pozíciójában mindesetre nagyon kiemelve, nagyon helyesen. Ott van egy szlovák képviselő, akinek ugyancsak hát sok szempontból fontossá vált ez az identitása, de feltűnt egy román származású képviselő is, aki még ezzel kapcsolatban vitába is keveredett a kettős állampolgárság narratívájával a mi hazánknak, és hát ott mindenhol, így a Tisza az igyekezett is ezeket így, azt mondja, hogy ez normális dolog, ennek így kell lennie, hogy itt mindenféle ember van Magyarországon, és hogy hát ezek képvisel meg okat, és hogy érdekes módon egyébként ez az egész zsidó ügy, ez viszont így nem merül fel. Tehát ahogy te is kezdted igazából, hogy erről, hogy van Amerika, ahol erről kifejezetten beszélnek, meg hát miért ne beszélnénk, hát mindenki van a feketék, spanyolok, írek, zsidók, mindenki büszke arra, honnan jött, az van egy ilyen, ez egy ilyen társadalom, hogy így összerakjuk azt, akik mi vagyunk egyébként. Hát nyilván ez sem olyan egyszerű volt, és ott is megvannak a saját problémák, és ugyanúgy a zsidósággal kapcsolatban ott is van azért szerintem különbség. De Magyarország, vagy van a francia, aki azt mondja, nem, hogy mindenki az polgár, egalité, és akkor nem tudom, mit most nem kell erről beszélni, és kit érdekez, nincs igazából, és akkor van a magyar, ahol meg így, hát igazából, most ez lehet beszélni, vagy fontos, vagy kell, vagy most megemlítsük, ne említsük.
1: Tehát, pontosan.
0: És hogy valahogy ez egy picit, gondolom, a zsidó közösségben az, hogy a Polgár Judit egy másodpercig felmerült abban, hogy ő egy köztársasági elnök legyen, előhívott egy ilyet, hogy na lám, most már meg volt a roma, a román, a szlovák, a nem tudom, és hogy most már végre akkor ez a zsidó is egy ilyen bevállalható dolog, és akkor nekem ez volt így a percepcióm, és ahogy egyébként sok zsidó ezzel egyáltalán nem foglalkozott, és magasról tett rá, és ugyanúgy a kritikukának a legnagyobb részén a legtöbb ember nem foglalkozott ezzel, és magasról tett rá, de mind a két oldalon, a zsidóknál is, illetve a szélső jobboldaliaknál is megjelent ez a narratíva, de milyen érdekes az, hogy azért alapvetően így nem a középen, meg nem a kritikának a közepén jelent ez meg, hanem a szélső jobb oldalon, illetve hát a legaktívabb zsidó közegben, ugye a mazsihízben, tehát ott, ahol a legaktívabbak a zsidók, és a leg jobban bevállalják ezt a fajta identitásukat. Szóval, hogy magában az országban ez fel sem merül, vagy nem is akar róla beszélni, nem is tudja valószínűleg egyébként azt a zsidó. Tehát, hogy azért sem hiszem, hogy beindulhatott a nagy zsidózás, hiszen most hányan tudják egyébként amúgy egyrészt, hogy ki a Polgár Judit, abban sem vagyok nagyon biztos, de még az, hogy milyen vallású, vagy mit a identitás, azt még kevésbé tudják. Tehát, hogy nyilvánvalóan egyébként nincs egy óriási antiszemita felhorgadás, tehát nem ez volt a probléma a Polgár Judittal, de mégis egyszer csak így megjelenik azért így vagy úgy ebben a történetben.
1: Hát abszolút, tök jól összefoglaltad, igen, hogy Magyarországon az a narratíva, majd mindenki tudja, de senki sem tudja, hogy akkor most ezt ki lehet-e mondani, és hogy ez nem egy egyszerű tabú, hanem, uh-huh. hanem hogy ugyanaz a mondat, hogy Polgár Judit zsidó származású, az egyesek számára lehet egy antiszemita kontextusba értelmezni, lehet egy semleges életrajzi adat, de lehet egy identitáspolitikai állítás, mint amit te mondasz, hogy jó, akkor megvan a roma meg a szlovák, akkor most lesz egy zsidó is. Tehát, hogy itt szerintem így a magyar társadalom, én úgy érzem, hogy egy picit így ezt az identitáspolitikai narratívát, ezt így igen, ez még, ebben most így nem áll bele még így annyira.
0: De a Tisza az elkezdett ebbe beleállni. Tehát, igen. hogy nekem az volt az érzés, amiben elkezdett beleállni, csak a Tiszának van az a vagy legalábbis számomra, tehát még egyszer fingom nincs a politológiához, de hogy kívül állóként így van az a természete, hogy így belekezd így nagyon dolgokba, így nagyon beleáll, de utána nincs így végigvíve. Tehát, hogy nincs egy ilyen stratégikus, ilyen politikai, ilyen gépezet, így nem indul el, hogy akkor igen, akkor itt vannak ezek a romák, meg a tamburás fiúk, meg a izét, tehát beleszeretnek egy ilyen ötletbe, meg hogy na végre mi tabu döntögetők vagyunk, és mi bevállaljuk, hogy igenis lesznek cigány képviselők, hogy a tambura zenekar fog előadni, hogy a román, meg a szlovák embert megvédjük, és igenis így kit érdekel, hogy a kettős állampolgár, meg nem tudom micsoda, sőt, ez egy erény, mi sokfélék vagyunk, mert hogy, és akkor ez aztán utána ez így elfelejtődik, és nincs ezzel semmi se kezdve, és igazából szerintem itt igazából ez így a probléma, ha valami, hogy ugye ezzel soha nem volt semmi se kezdve Magyarországon. Tehát sem az, hogy ez nem érdekes, hogy szarjunk rá, sem az, hogy akkor itt mindenki legyen kizárva, és csak a magyar, mit tudom én, keresztények mehessenek, és egy ilyen anti-emancipációs törekvés, mindenki, tehát értem, még a Csurka állt ez a legközelebb, meg a Jobbik, ugye, még a fénykorában, hogy akkor kizárjon mindenkit, akit ilyen-olyan-olyan indokokból a politikai térből. De tehát az sincs igazából, ott is ilyen izé van, ilyen új beszélben fogalmazzák meg az antiszemitizmusukat, tehát hogy ott sem mondják, hogy hát egyszer csak zsidó, és mi gyűlöljük a zsidókat, és ne legyen, hanem hát kettős állampolgár, meg nem tudja, tudod, tehát hogy mindenhol, tehát lett egy ilyen tolvajnyelve kvázi, hogy akkor a szélső jobb, hogy beszél a zsidók, tehát ők sem állnak bele, és maguk egyébként ezek a kisebbségek sem állnak bele, vagy a zsidók sem nagyon állnak ebbe bele, és hogy ettől, és a politikai osztály is ilyen félig meddig, ilyen félszívűen áll bele, mint most a Tisza. Uh-huh. Szóval, meg hát valószínű, hogy azt gondolják, hogy nem ez a legfontosabb kérdés Magyarországon.
1: De az van, hogy ezt nem lehet így, vagy hogy mondjam, ezt most kell így kivívni, megcsinálni Magyarországon, mert ennek nem létezik jelenleg így ennek az identitáspolitikai narratíva, vagy nagyon, nagyon kis körökbe létezik, és szerintem ahol létezik, meg létezett, ott is azért ez részben szerintem egy kicsit lejáratódott így a Trump után. Azért így a világon, tehát hogy...
0: Na, de ez egy más típusú identitás, tehát hogy mi egyel visszább vagyunk, tehát Amerikában ugye van ez a túlhajtott ilyen woke-liberalizmusnak.
1: Igen, csak ebben volt egy ilyen visszaütés. Jó, de hogy szerintem az az értelmiségi réteg, aki ezzel az identitáspolitikai narratívákkal úgy tisztában volt, szerintem annak is egy része ezt így elutasítja, mert vagy azért, mert így inkább baloldalibb, vagy azért, mert látja, hogy ez a vókság így hova vezetett, és Magyarországon így kulturálisan, meg sokkal inkább ez a szocialista hagyomány van, ez a kvázi színvakság van, hogy hát azért erről így inkább nem kell így erről beszélni.
0: Hát ez a szociálkonzervatív van egyébként. Tehát van a színvak, uh-huh. hogy nem kell róla beszélni, nem tudom.
1: De azért, tudjuk, tehát mindenki tudja.
0: De ha meg
1: tudja.
0: Már beszélünk róla, meg azért akkor a izéről beszélünk, akkor a keresztény hagyományokról és a nem tudom miről, és egyébként meg nem beszélünk róla, akkor meg mindenki tudja. Igen, tehát hogy ez a kombináció van, Tehát, hogy én ezt tudom mondani, hogy ebben szerintem is igazad van, hogy így van Magyarországon egy ilyen nem akarunk ehhez sehogy sem hozzáállni gondolkodás, és hogy abban is igazad van, szerintem, hogy most kell ezt kivívni, de hogy itt tényleg az van, hogy ez nem lehet csak egy oldalról kivívni. Tehát ugye szükség van arra, hogy a különböző identitásokkal rendelkező csoportok, azok szeressék büszkén bevállalni az identitásukat, mint ez a román, nem tudom sajnos a nevét, és ezért elnézést kérek, hogy így tényleg csak egy ilyen így azonosítom, hogy román, de nyilván most ebben a szempontból szerintem ez egy jó és fontos tulajdonság, amit ezt ki lehet emelni, képviselő nő a parlament, akit megtámadtak ezzel, tehát ő kiállt és büszkén mondta, hogy igen, ő végig hangsúlyozta, hogy ő román, ő egy kisebbség, és hogy Magyarországon mindenféle ember van, ez egy sokszínű társadalom, a Tisza az egy sokszínű. Tehát, hogy nagyon szépen elmond.
1: Dr. Gurzó Mária Magdolna?
0: Ő az, igen. Dr. Gurzó Mária Magdolna, szerintem egy fantasztikus, jó, mert kis, mit tudom én, beszédet tartott ott a parlamentben erről. Tényleg öröm volt hallgatni. És hogy még azt talán azt is így mondta, hogy egyébként hát nyilvánvalóan, hogy Magyarországon és a magyar, vagy a Romániában a magyar kisebbséget is támogatja. Tehát, hogy alapvetően ennek van egy ilyen identitás politika valóban zajlik egyébként Magyarországon. Tehát nem igaz, hogy nem zajlik identitás politika, vagy itt távol tartanánk magukat az emberek az identitás politikától, hanem az van, hogy ezt is egyébként, mint minden mást, így igyekeznek a különböző politikai pártok, ebben hatalmas szerepe volt ugye a Fidesznek, kisajátítani, és a saját narratíváját, és a saját stratégiája szerint végigvinni, és egyszerűen ők a hangosabbak, mint ahogy egyébként a nácik is ugyanezt csinálják.
1: Egyébként szerintem az is van, hogy így maga ez a köztársasági elnöki pozíció most egy ilyen nagyon, tehát olyan, kicsit olyan, mintha nagy lenne a tét, tehát hogy végignézed, hogy kik voltak
0: pedig
1: így
0: semmi,
1: a...
0: valójában.
1: Jó, igen, de hogy végignézzük, hogy kik voltak, meg hogy mennyi ilyen failed volt, tehát hogy érted így a Schmidt-Páltól kezdve, nem tudom, hogy itt, és igazából így tényleg, hogy ki az, aki úgy szimpatikus, meg tehát hogy az nekem két dolog, és a másik
0: őszintén, meg... Szóval nekem a Sólyom László se volt, egy kicsit se szimpatikus, hogy őszinte...
1: Nem, nekem se, a Göncerpádon kívül...
0: De még azt mondom, hogy a Mádör Ferenc, aki egy ilyen bácsi
1: nekem a
0: Novák volt...
1: Katalin így okés volt, de valószínűleg azért, mert nő. Tehát, hogy ez is tök érdekes, hogy én tökre el tudtam tekinteni attól, hogy ő amúgy így teljesen, nem tudom, egy konzervatív, de hogy...
0: Hát szerintem a Novák Katalin az egy szörnyű volt, de hogy voltak nagyon jó dolgok abban, ahogy ő azt ott abba beleállt.
1: Igen.
0: Meg hát eleve az, hogy abban volt egy új szerep, tehát abban a szempontból a Polgár Judit az erre hasonlított volna, hogy van egy ilyen fiatal, tehát hogy a köztársasági elnök az nem szükségszerűen egy ilyen idős bácsi.
1: Igen. Igen, és pont ezt akartam mondani, hogy valahogy így a Polgár Juditnál így ez a női, hogy az, hogy ő nő, nekem teljesen így láthatatlan valamiért. Szóval nem tudom megmondani, hogy miért.
0: Hát pedig szerintem az egy fontos.
1: De hogy nekem az sokkal erősebb, tehát hogy, és itt jön be tényleg ez, amit mondasz, hogy valószínűleg azért, mert ez egy ilyen félelem, amit így előidéz az, hogy akkor így egy zsidó egy ilyen látható szerepben, és hogy ez teljesen nekem felül írja azt, hogy nő, mert amúgy meg tökre támogatnám, hogy nő legyen, csak most tényleg szerintem az is van, hogy nagyon nagy ennek a tétje, mert annyi ilyen tényleg borzasztó sztori volt, ráadásul így az egész óriás megtisztulás, meg katarzis, vagy nem tudom, meg szörnyűségek, amik kiderültek, azok így pont a köztársasági elnök személye meg lemondása kapcsán volt, hogy így szerintem most így tök fontos, hogy megtaláljunk egy olyan embert, aki tényleg valahogy így most csak tényleg így a Teréz anya jut eszembe, de hogy egy olyan figura kellene, aki vissza tudja állítani ennek az országnak, és ez egy iszonyú nagy feladat, valahogy ezt a morális, nem tudom, iránytűjét, vagy szóval, hogy... Azért, mert viszonyatosan mélyre süllyedt.
0: De várjál, hogy ugye szerintem ott vagyunk eltévedve, hogy, és ez szerintem itt a kérdés, és az emberek, tehát még mielőtt egyébként mindenki zsűrizi, hogy ki legyen, meg miért jó, meg miért nem jó a köztársasági elnök, így egyáltalán azt megnézni, hogy mi a szerepe, mert ugye szerintem ebben is, és ez valószínűleg, ezt most itt lefogadom, hogy erről nem lesz nagyon szó. Tehát, uh-huh. hogy mindenki majd elmondja, annak az a szerepe, ez a szerepe, hogy megtestesítse, hogy képviselje, vagy mit tudom én, hogy örködjön különböző dolgok felett, de hogy így alapvetően értem, de hogy valóban, tehát ő valóban, mert valójában ez nem ennek az ember, tehát ez egy full izé, egy ilyen reprezentatív funkció, igen. semmi abszolút. Értelme, annyi van igazából, hogy az embereknek a nagy többsége, hogyha ránéz erre az emberre, akkor legyen egy jó érzése, nem? Tehát, hogy valójában kb. Így ez a kritérium, nem?
1: Szerintem igen, egy abszolút reprezentatív funkció, és...
0: Kicsit, mint ez a Forsthofer. Ágnes
1: abszolút,
0: szerintem...
1: Én például őt abszolút alkalmasnak tartanám erre, nekem, vagy hogy nem tudom, nekem az ő, egyébként ő nem, habitusa mert... az sokkal közelebb áll ahhoz, amit én egy ilyen szerepbe el tudok képzelni, mint
0: csak kicsit a Novák Katalin is egy ilyen Forsthofer Ágnes volt.
1: Igen, tehát, kvázi. Hogy ez egy típus, és... Hát igen, nehéz ezt megmagyarázni, hogy miért, de én örülnék, ha nő lenne, és...
0: Na, tehát, hogy igazából akkor ez az egész, és akkor én erre akartam kiukadni, az egy érzelmi. Tehát, hogy valójában akárhogy is mondjuk ezeket, hogy ilyen kritérium, ezt testesítse, e fölött örködjön, stb., valójában egy érzelmi funkció, és hogy ebbe az érzelmi funkcióba egy érzelmileg, tehát az embereknek egy, igazából nem is, ezeket a hülyeségeket, amiket így mindenki dobál, mert senki nem ért hozzá, meg mit tudom én, meg amúgy se tudna, és ha még egy fantasztikus jogász doktor lenne, akkor se lenne semmi. Tehát, hogy így alapvetően, hiszen bár azt csinál, mert a parlament akkor visszaküldi, jó, oké, mi van akkor, megszavazza a kétharmados többség, vagy a többség. Uh-huh. De hogy így alapvetően nem, hanem egy érzelmi dolognak tűnik, és hogy ebben a kontextusban viszont meg már érdekes egyébként az, hogy nő, ebben a kontextusban már érdemes az, hogy zsidó, ebben a kontextusban érdekes nyilván az is, hogy sakkozó, hogy sportoló, hogy nem tudom
1: igen,
0: mi,
1: szóval
0: hogy van ez karizmája, nincs-e karizmája,
1: igen.
0: egy csomó minden így egyben, és akkor így valahogy ez az, amit az emberek így éreztek, vagy nem éreztek, amikor őt így meglátták szerintem.
1: Abszolút, és hát azzal, hogy szimbolikus, attól már annak van egy ilyen súrítő, vagy ha akarod érzelmi aspektusa, de akár meg lehet ezt fogalmazni, például úgy is most erre én nem gondoltam, és lehet, hogy ez tényleg így erőltetett már, de hogy mondjuk például egy sportolónak az a célja, hogy mindig így legyőzze a másikat, és ez egy ilyen teljesen más fajta működés, mint valaki, aki tényleg egy egységet egyesít, és nem hiszem, hogy a Polgári Judit nem lett volna jó, de hogy nem arról híres, nem azért szeretjük, hogy ő egy ilyen pártatlan, nem tudom, tudod, így egy helyzetben mindig mindenkinek megfelelő valaki, hanem pont azért, mert ő képes volt egyedül végigharcolni egy utat, és a legjobb lenni valamiben. Tehát, hogy csak azt érzem, hogy igen, hogy így a kvalitás az így más, és egyébként meg nem fogadta el, szóval, és egyébként visszatérve még arra, hogy a nemzet egysége, itt megint bejön ez a Rothberg, akiről már a múltkor beszéltünk, hogy nem tudom, hogy mennyire hallod te ebben azt a történelmi narratíváknak a megosztottságát, hogy akkor most nem tudom, a zsidóság történelme az a holokauszt miatt így egy ilyen más, mint mondjuk így a nem zsidóság története, lehet, hogy valaki ezt is hallhatja emögött, hogy a megosztott ország, nem tudom, de ugye Rothberg meg pont azt mondja, hogy egyébként ez meg egyáltalán nem kellene, hogy probléma legyen, hogy ez a versengő áldozatiság, ez nem így működik, ez emlékezett politika, és hogy szerintem erre egyébként a legjobb példa az így a Trianon emlékmű, ami így szemben van a parlamenttel. Ugye Rothberg is azt mondja, hogy nem az van, hogy ha most a holokausztra emlékezünk, akkor majd Trianonra nem fogunk emlékezni, hanem hogy az egyik erősíti a másikat. Azért, mert tudunk emlékezni a holokausztra, és annak van egy kialakult rítusa és esztétikája, ez segít egyébként a Trianonra is emlékezni, és ez szerintem abban az emlékművet teljesen jól látszik, mert ez tök olyan, mint egy holokauszt.
0: Na, de várjunk ennek, hogy van most köze a Polgári Judithoz?
1: Hát úgy, hogy én nem tudom, hogy mennyire volt ennek egy áthalás ennek a megosztott országnak, vagy hogy számodra, ha már zsidó kontextusra
0: veszünk. Nem nekem, ezt a Panyi
1: Szabolcs
0: hát neki egyértelműen, tehát a Panyi Szabolcsnak elolvasod a izét, nem tudom, én meg lehet nyitni.
1: Jó, megkérdezem mindjárt, hát ha megvan. Mert szerintem mondom nekem, akkor erre ez a válaszom, hogy
0: bocsit, valami elkezdett zúgni, ja. Csak nem tudom, hogy mi és miért. Igen.
1: Telefonod. hogy lehet, hogy érdemes akkor mégiscsak bevállalni ezt az identitáspolitikai megközelítést, és hogy elhinni, hogy ez Magyarországon létezhet, igen.
0: Hogy... Szerintem is. Tehát, hogy így alapvetően, amikor az van, hogy így beszélünk erről, akkor szerintem az egy egészségesebb dolog lett volna, hogy így kirak. Tehát, hogy valójában itt ennek az elhamarkodottságnak valójában az is egy ilyen része volt szerintem, hogy így nem tudtuk meg, hogy így miért Polgár Judit, miért alkalmas rám, ki ő egyébként, és a ki őt az nem az, hogy csak nagymester, hanem, hogy amúgy ki ő, tehát, hogy mik azok, amiket te is mondasz, kvalitások, amikhez érzelmileg viszonyulni lehet. Tehát ahhoz nagyon nehéz érzelmileg viszonyulni valóban, hogy van egy ember, aki a világ legjobb sakkozója. Hát kúra jó, nagyon gratulálunk neki, de hogy igazából és akkor mi van? Vagy nem tudom.
1: Igen, és akkor igen.
0: Ráadásul a sakkozó, mert még ami izé lett volna nyilván focista, akkor izé, mármint férfi és focista, akkor lehet, hogy egy beljebb lennénk, a Nyilasi Tibi lenne, vagy nem tudom ki, hogy nyilván, hogy ott már tudnának az emberek érzelmileg kapcsolódni, de hogy ehhez a dologhoz nem lehet érzelmileg kapcsolódni sajnos, mint mit tudom, egy párbajtőröző valószínűleg ő sem, és egy nem tudom ki sem. Tehát, hogy ezek, de mit tudom, itt van Szabó Be. Tehát azt mondom, hogy szerintem alapjáraton vannak olyan sportolók is, nem, aki ezt tudsz érzem. Tehát én ezt az egész dolgot egy érzelmi tehát egy olyan embernek, tehát egy olyan ember kell, akkor most amit itt kivizeltünk, itt nem tudom, nagy okosan ki brainstormoltunk, hogy valami olyasmi ember kell, aki az érzelmileg kötődni lehet, és ezen belül egyébként az, hogyha valakinek az identitásáról szó van, azt szerintem nem egy hátrány. Mert hogy valójában innen kéne kezdeni ezt a dolgot, hogy erről lehessen beszélni.
1: Igen, most közben nézem Panyi Szabolcs posztját, és látom, hogy...
0: Na, olvasd már fel, mert nem biztos, hogy mindenki tudja legalább, akkor ezt a izgi.
1: Ez most egy személyes bejegyzés lesz. Tisztán emlékszem arra, amikor több mint 20 évvel ezelőtt még egyetemistaként először olvastam arról, hogy a 90-es köztársasági elnök jelölés körüli tárgyalások idején Szabad György történész, az MDF egyik alapítója elutasította Antal József felkérését. Döntését visszaemlékezések szerint egyebek mellett azzal indokolta, hogy származása miatt nem tudná megtestesíteni a nemzet egységét, idézőjel Szent István Magyarországán, idézőjel bezárva. Mély szomorúságot éreztem, amikor erről olvastam. Szabad György erdélyi zsidó polgárcsárban született, a numerus clausus miatt nem vették fel az egyetemre, később munkaszolgálatra hurcolták. Megrendítő volt arra gondolni, hogy a rendszerváltás Magyarországán immár köztiszteletben álló történész professzorként és MDF alapítóként is úgy érezhette, zsidó származása továbbra is kizáró ok lehet a legmagasabb közjogi méltóság betöltésénél. Hogy házelnök már lehet, de köztársasági elnök azért még nem. Mintha a magyar köztársaság kikiáltása és a demokrácia megszületése után is kevesebb joga lett volna az ország egészét képviselni, mint másoknak. Mintha továbbra is másodrendű állampolgárként tekintett volna önmagára, és ebbe bizonyos értelemben bele is törődött. Szinte biztosság benne, hogy ő nem így fogalmazta meg minden saját magának, de a döntésnek súlya ettől még ugyanaz marad. Persze ezek voltak azok az évek, amikor Antal József legfőbb párton belül ellenfelévé az a Csurka István vált, aki hamarosan politikai erővé szervezte a magyarországi antiszemitizmust. És amikor a végül a köztársasági elnöké választott Papajágon szintén zsidó származású Göncz Árpádot skinheadek fütyülték ki a Kossuth téren. Én pedig másfél évtizeddel később, a 2000-es évek közepén éppen a Jobbik és a szélsőjobboldal újabb megerősödése idején kezdtem elmélyedni a rendszerváltás korábban újjáéledő antiszemitizmus történetében és szakirodalmában. Nem volt egy vidám felismerés, hogy Magyarország milyen nehezen és lassan képes maga mögött hagyni a 20. század gyűlöletkeltő ideológiáit. Szabad György figuráját ekkoriban a 20-as éveim elején számos okból közel éreztem magamhoz, felmenőinek megpróbáltatásai és konzervatív liberális nézetei miatt egyaránt, mely nézetek politikai képviselete és támogatottsága a későbbi évek során egyre csak csökkent, köszönhetően a közélet polarizációjának és a szélsőjobboldal ideológiai térnyerésének. Hogy ennek a csúcspontja mi volt, azon lehet vitatkozni, szimbolikus értelemben én mindenképpen Csurka teljes kormányzati rehabilitációját és 2024-es szoboravatását tartom annak. Mindez azért jutott most eszembe, mert egy volt miniszterelnök által szellemi iránytűnek nevezett szélsőjobboldali propaganda oldal a köztársasági elnöki jelölésről szóló friss közeléti vitában egy olyan állásfoglalást tett közzé, miszerint Magyarország lendő köztársasági elnökével szemben a legalapvetőbb elvárás az, hogy legyen keresztény. Az Orbán rezsim más propagandistái és hasznos idiótái ugyanebben a vitában pedig már Soros Györgyöt, Izraelt, megkérdőjelezett lojalitást és gyarmatosító globalista pénzügyi köröket emlegettek. Idézőjelben. Miközben 2026-ot írtunk, vagyis a holokauszt óta írunk, vagyis a holokauszt óta több mint 80, a rendszerváltás óta pedig 36 év telt el. Néha sajnos mégis tényleg olyan, mint a körbe-körbe járnánk. Fogalmam sincs, hogy van erre is gondolt-e a zsidóságát nyíltan vállaló polgár Judit, amikor azt írt, hogy azért nem fogadja el a jelenlegi miniszterelnök és kormánypárt köztársasági elnök jelölését, mert nem érzi magában az erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Lehetett éppen elég más oka is visszautasításra, hiszen az egész jelölési folyamat eleve rendkívül furcsa és szerencsétlen alakult, stb. Ennyi?
0: Aha, hát ez a lényeg.
1: Igen, ez a lényege. Igen, szóval ez a Panyi Szabolcsnak az értelmezése.
0: Hát ugye nagyon óvatosan fogalmaz, tehát azt mondja, nem biztos az, hogy ez így erre gondolt, igen. de hogy mindesetre ő erre gondol, mert hogy tényleg nagyon hasonló a történet, és hogy nekem meg az terül eszembe, hogy de hát basszus, hogy nem lehet, hogy pont egy, mit tudom én, miért ne lehetne az, hogy egy zsidó az, aki egyébként egyesíti, vagy mit tudom én, képes képviselni a Szent István Magyarországet. Tehát ez így a helyzet, hogy mint hogy ez miért lenne egy kizáró ok? De milyen szempontból kizáró ok? Milyen szempontból ok ez egyáltalán? Milyen szempontból merül fel egyáltalán? És hogy amúgy egyébként, hogyha fölmerül, akár a vadhajtásoknak a alapján, az miért nem egy ugyanakkora horderejű és visszautasítandó megjegyzés, mint amit egyébként nagyon helyesen a kátai kapcsán, ugye amikor a vakságára tett megjegyzést Ábrahám, nem tudom ki, hogy hívják, Robert, vagy Tibor, vagy nem tudom, akkor a fideszes propagandista, az akkor ugye abban nagyon beleálltak, de ebben nem állnak bele, vagy nem látom a nagy beleállást, hanem ezt az egészet, ezt így igyekszeznek, hogy igazából elfelejtik, hogy miért probléma ez, hogy miért probléma az egyébként, hogy meg egyetlen ebbe a kereszténybe, tehát hogy most lenne itt igazából az ideje annak, hogy akkor erről lehessen beszélni, ha már ez előjött. És hogy én, amikor arra azt mondtam neked, hogy szerintem beszéljünk erről ma, az igazából ez volt, hogy itt most akkor valami így előjött ezzel kapcsolatban, hogy akkor most vajon egyébként Magyarország az tart-e ott a Tiszának a győzelmében, tehát ebben az úgynevezett újrakezdésben, tart-e ott igazából, hogy ezt simán be lehet vállalni kvázi amerikai módra, vagy nem tudom, hogy mi a jó hasonlat erre, de hogy igen, miért ne? Hát most miért baj az? Tehát mitől minusz az, hogyha valaki zsidó, vagy nem teljesen, vagy A, nem teljesen mindegy, B, meg tök jó, akkor van valami értékrend, ami fontos neki, vagy tudom én. Ha meg nem fontos neki, akkor meg egy dolog, hogy jó, hát figyelj, lehet atomi zsidó az ember, és akkor igazából nem foglalkozik ezzel.
1: Hát az a kár, hogy sajnos most ezt nem fogjuk tudni megtudni, mert egyrészt nem vállalta el, másrészt tényleg, ami miatt ilyen bénán csinálták ezt, még csak mondjuk, hogy mit tudom, hogy most lett volna egy szavazás, akkor ez így kiderült volna, hogy mondjuk így az emberek többsége így mit gondol erről. De lehet, hogy még lesz egyeztetés, mert ugye most sokan kritizálták ezt a folyamatot, hogy hát így nem volt előkészítve, stb. Ki tudja, lehet, hogy ez most így erre jó volt egyébként, hogy így egy tesztelés, reméljük, hogy levonják így normálisan a következtetést. Nem feltétlenül érzem problémának, hogy nem reagáltak a vadhajtásokra, bár lehet, hogy igazad van, hogy kellett volna reagálni erre, de mondjuk más az már egy miniszter, akit egy ilyen támadás ér, mint mondjuk ez, hogy így egy jelöléssel kapcsolatban ezt felvetik, de hogy ezt érdekes lenne megtudni, hogy a magyar társadalom egyébként így mit gondol, és hogy tényleg így mondjuk mit tudom én, a 60% az így ebbe az irányba menne. De ahhoz egy olyan jelöltet kellene találni egyrészt, aki úgy zsidó, hogy közben azokat a többi polgalitást is teljesít, és egyébként zsidó. És akkor ki lehetne ezt így deríteni, hogy hogy ez most igen, ez már eljött ez a pillanat.
0: Hát igen. Igen. De egyébként nem lehet az, hogy erről beszélni kéne? Tehát, hogy ez valahogy, nyilván nem. Tehát most azért a Tilos Rádió stúdiójában itt mit, még valaki be is írt, hogy látom a cseten, hogy egyébként kurva jó az a kommentem, szeretném úgy, ahogy van felolvasni. Miről szól ez a műsor úgy amúgy per pillanat? Azt tetszik, hogy megértik egymást a műsorvezetők, ha randiznának, akkor ez egyenes út lenne egy nálad vagy nálam helyzethez. Na de minden esetre...
1: Olger azért... Juditról van szó, egyébként igen, hogyha valaki csak most csatlakozott, imádom. Ha valaki csak most csatlakozott, akkor,
0: na, de
1: akkor eláruljuk.
0: De jó, szóval, hogy így erről valahogy így egyébként beszélni kéne, és szerintem ez tök fontos, hogy Magyarországon, basszus, 21. században valóban, hogy a Panyi Szabolcs 80 évvel már a holokauszt után, hogy egyáltalán, meg 30-valány, tényleg a rendszerváltás, hogy ez, azért ez így most már miért baj? Miért ne lehetne ezt így kitenni az asztalra? Na, uh-huh. Hopp, valaki még így utoljára gyorsan felveszünk,
1: de aztán vonal. Mindjárt
0: randi vonal. Jó napot kívánok!
2: Halló, Rapid szeretnék, sziasztok, kíván Hello. Vagyok.
0: Hello, szia. Nagyon kevés van az adásból, 3 perc, hogyha gyorsan.
2: Nagyon gyorsan. Az nem is probléma, hogy izraeli állampolgár. Hozzáfűzöm, hogy én nagyon sajnálom, hogy nem polgár Judit lett a köztársaság élni.
0: Köszi.
2: Gyorsan még, mivel köszönjük, hogy ezt kicsit magyarázzam, hogy egyáltalán nem kizárt, hogy két ország konfliktusba kerül, és olyankor...
0: Nem, ez teljesen jogos egyébként, tehát erre nem gondoltam. Tehát igen, szerintem is a kettős állampolgár az valóban ebből az okból, amit mondok, hogy most két ország, és akkor mind a kettőnek az állampolgára, akkor most mi van? Egyébként ez felmerül egyébként a román képviselőnő. Még egyszer, mi volt a neve? Bocsánat, ezen fogom mind megjegyezni elsőre.
1: Mária.
0: Halló, mondjad.
3: Sziasztok.
0: Halló.
3: Nem olvastam, meg nem hallottam a Batonyítások tér történetről. Az az igazság, hogy van erre egy régi mondás, hogy bizonyos szinten fölül nem megyünk bizonyos szint alá.
0: Hát
3: nem,
0: igen, ez igen forrás.
3: De semmi probléma nem volt, hogy erre nagyon sok mindenki nem reagált. De viszont volt egy kérdés, hogy a magyar társadalom tart-e ott, hogy egy zsidó ember mondjuk egy akármilyen például egy államfő legyen. Ne felejtsük el azt, hogy 16 éven keresztül, és ez nem csak az egyetlen kormányzása volt, egy miniszterelnöke volt Magyarországnak, és ezen senki nem akadt fel.
0: Milyen miniszterelnöke?
3: Hát Orbán Viktor vállaltan félig meddig roma származás ember volt. Tehát ezt az ország egyáltalán, ezen az ország réges-régen túl van szerintem, hogy ilyen származású vagy olyan.
0: Hát én... Oké, köszi mindent.
1: Érdekes komment, köszönjük.
0: Hát nem tudom, én szerintem nem roma származású az Orbán Viktor, és ezt ő nem vállalta, ha az is lenne, nem biztos, hogy nem vállalta föl.
1: Igen, ő nem volt, mint roma.
0: Nem egyáltalán nem.
1: Nem úgy értelmezték az emberek, egyébként én is hallottam róla, meg nem, egyszer, amikor...
0: pejoratív mondták róla, és kifejezetten egy ilyen cigányozásként minősült. Én azért én ezt a narratívát ismerem, és kifejezetten visszataszítónak is gondoltam, amikor őt mondták. Nyilván nem feltételezzük a betelefonálóról, bocs, most nevet, hogy ez gondolta volna, csak egyszerűen ez, hogy... hogy nem volt ő vállaltan zsidó, vagy mi zsidó, na,
1: roma,
0: de hát egyébként mindegy is. Figyeljetek, örülök, hogy a végére beindultatok, de 9 óra van, úgyhogy most mi kicsekkolunk innen, ezen el lehet gondolkodni, bizonyos szint fölött alatt, és sziasztok, ez volt a Dafke, továbbra is a Tilos Rádiót hallgatjátok, és ez így is marad, mert további nagyon szeretitek ezt a rádiót. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Cilos Rádiót halljátok, tök jó szólunk, köszönjük Atesz! Elkezdődött az Electroket című műsor, kivételesen Nándesszel, illetve Beugró DJ-vel.
1: Sziasztok!
0: Ma esti tematika nem más, mint Krasznahorkai Lászlónak a háborús architektúra 5 CD-s sorozatának az 5. CD-jének megzenésítése. Itt van velünk a műsor házigazdája is, Toma.
2: És ez nem máshol szól ma este, mint az Electroket műsorban. Sziasztok!
0: Áprilisban volt az első adás, akkor találtuk ki Nándesszel közösen, hogy megzenésítjük ezt az 5 CD-s kiadványt. Azóta tempós léptekben vagyunk, most jön az 5., tovább nem is dumálunk. Tilos 90.3 FM.
1: Sziasztok!

0: Képzelj el valami ilyesmit.
1: Képzelj el valami ilyesmit.
0: Képzelj el valami ilyesmit.
1: Képzelj el valami ilyesmit.
0: Képzelj el valami ilyesmit.
1: Képzelj el valami ilyesmit.
0: Képzelj el valami ilyesmit.
1: Képzelj el valami ilyesmit.
0: Képzelj el valami ilyesmit.
1: Képzelj el valami ilyesmit.
0: Képzelj el valami ilyesmit.
1: Képzelj el valami
0: Képzelj el valami

Képzeld el, hogy Corinne megy az utcán. Előbb lassan tépelődve. Aztán fölgyorsít, megáll. Visszafordul, újra elindul. Így halad a metrólejárat felé, mert a terv a magyar negyed. A hajdani magyar negyed, ahol azt reméli, hogy ezen az utolsó napon majd segítségre lel. Elmegy a Times Square-ig, ott leszáll, és gyalog folytatja az útját, hogy elérje a zöld vonalat, s azon aztán a magyar negyede. Amikor elmegy egy kirakat előtt, a kirakatban rengeteg televízióképernyő, több emelet, mint különböző műsorral, megtorpan visszafordul, mert valami számára fontosat látott, de ki kell keresnie, mi az. Mikor megtalálja, akkor Peter Bruegel a Bábel torony építése című festményét látja egy föltehetően ismerett teljesztő filmben. De akkor úgy gondolja, hogy abban a rejtében, amelynek megfejtésével eddig hiába foglalatoskodott, abban a rejtében ez talán túl könnyű megoldás volna. Bábel és New York. Ez az azonosság talán túl egyszerű. Tovább megy. Egy könyvesbolthoz ér. És mint hogy ezen az utolsó napon valami különös felszabadultságban telnek az órák. Megáll. Megnézi a könyveket. Kihúz egyet. Mert egy fénykép van rajta, egy felhőkarcolóról. Éli Jacques Kahn a szerző. Belelapoz. És akkor döbbenten állapítja meg, meséli később egy lakásban, hogy a fotón látható felhőkarcolósa az előbb látott festmény között nagyon szoros rokonság áll fel. Aztán hirtelen fölnéz a könyvből, és meglátja a valóságos felhőkarcolókat, és megállapítja, hogy különös, de a könyvben látott felhőkarcolók és a valóságosak között is igen szoros a rokonság. Leengedi a könyvet, visszateszi a tárolóba, és hangosan azt mondja, Atyaisten, New York tele van Bábel tornyokkal. Mindez, mint később elmeséli, tulajdonképpen csak azért, hogy fontos a számára. Mert ez volt az első jele annak, hogy ezen az utolsó napon úgy érezte, már ettől kezdve, mintha valaki fogná kezét is vezetni. Ettől nagy nyugalom menti el. És ebben a nyugalomban éri el a magyar negyedet, ahol néhány órás séta után

Végül kiválaszt magának egy fiatal embert, aki egész különös dolgot művel az utcán. Egy autóbusz megállóban, egy kocsiról, amely meg van pakolva, kirakati babákkal, leemel egy kirakati babát, és odaállítja az autóbusz megálló táblájához, oda láncolja, beállítja, mint a várna egy autóbuszra. Akkor Corin oda megy, és próba szerencse alapon megszólítja magyarul. Szerencséje van, az illető magyar. Mint hogy Corin eléggé zaklatottan beszél, a fiatal férfi előbb csak nézi, figyeli, azt elfordul, de Corin nem hagyja abba, utána megy, megpróbál segíteni neki, amikor a fiatal férfi elkezdi tolni a kocsiját a babákkal. Akkor az illető megáll és megkérdi tőle, hogy mondja meg pontosan, mit akar. Mit akar tőle. Mire Corin azt feleli, egy pisztolyt szeretnék. Egy pisztolyt szeretnék vásárolni. Na hát, ha pisztolyt akar vásárolni, mondja a fiatal férfi, akkor azt itt nagyon sokat tud vásárolni, és tovább megy. De Corin nem hagyja abba, és elkezdi mesélni az életét, ugyanúgy, ahogy megtette ezt már számtalanszor ezen az úton, megteszi ezt most az utolsó napon is. Azt mondja, hogy nagyon jól áll leülni valahol, mire a fiatal férfi javasol egy közeli helyet, egy magyar éttermet, a Mokkát, ahol leülnek, unikum sör, a fiatal férfi ételt nem kér, csak időnként egy zacskó cukrot elvesz az asztalról, és azt megeszi. Corin megeszik egy gulyáslevest, és közben unikum sör, és elmesél mindent, az elejétől fogva. Elmeséli a kéziratot, sőt, elmeséli a levéltárat. Elmeséli tulajdonképpen a stewardesstől is, a járási ideggondozótól kezdve a New York-i megérkezést, az első napokat, a tolmácsot, a tolmács feleségét, és mindenek előtt, és végül is utoljára, a legrészletesebben a kéziratot. Mesél Kasszerről, Bengazzáról, Fákéről és Tótról. Elmondja, hogy a kézirat csodálatos nyelvezete és őrülete a fogjává tette őt. De most vége, kész, feladatát, amit magára vállalt, teljesítette, az egész az interneten, vagyis az egész már ott van a halhatatlanságban. És most ez az utolsó napja. És úgy érzi, különös felszabadultságban töltheti el. Mert kezdettől fogva, ahogy elindult ma reggel, volt egy olyan homályos érzése, hogy mintha a lépteit, az irányát, nem is ő uralná, hanem te fognák a kezét, és vezetnék valahol. Így meséli el, hogy egy több hetes New York-i rejtélyre és ma derült fény számára. A fiatal férfi nem szól, hallgat. Amikor Corin kimegy a WC-be, a Mokka étterem tulajdonosnője oda megy hozzá, és halkan megkéri arra, hogy nagyon vigyázzon erre az emberre, mert ők itt ezt a fiatal embert nagyon szeretik, kétségtelenül van benne furcsaság, hogy itt és ott kirakati babákat helyez el, van egy a nemzeti könyvtárnál, van egy az autóbuszpályaudvarnál, elhelyezett már ilyen babát a lakásában is többet, az egyik az ablaknál áll és néz, a másik a tévét nézi. De ha leszámítjuk ezt a furcsaságot, mondja a munkaétterem tulajdonosnője, akkor ez egy nagyon rendes fiú, és kéri, hogy ne ittassa tovább. Akkor én persze megígéri, de hát ettől függetlenül még a fiatal ember is iszik tovább, és ő is. Úgyhogy az egésznek a vége a teljes részegség, ami aztán egy éjszakai botladozással zárul, amelynek a végén elválnak egymástól. De mielőtt még elválnának, Corin megkérdezi tőle, hogy mondja már meg, miért csinálja ezt ezekkel a babákkal? Mire a fiatal ember csak annyit felel, hogy egyszerűen csak azért, mert nagyon emlékeztet egy régi szerelmére, aki elutazott. Cserébe ő is kérdez még valamit, mielőtt elválnának az utcán.
hogy vallja be neki Corimon. Ez a történet nagyon szép a kéziratról, de ugye ezt az egészet csak kitalálta. Mire Corim azt mondja, hogy nem, ez a kézirat tényleg létezik. Erre azt mondja a fiatal férfi, hogy hát ha igen, akkor én nagyon szívesen megnézni, elolvasná. Ad neki egy névkártyát, hogy majd holnap keresse meg. Mire Corim nagyon bizonytalanul bólint. És azt mondja, nem tudja, hogy lesz holnap. Aztán elindul az utcán. De annyira elfárasztja őt a részegség. És annyira hideg van, hogy úgy gondolja, most már nem megy tovább, hanem behúzódik egy kapuhajba, amit nyitva talál, ott elnyomja az állam. Iszonyatos állapotban ébred föl. Arra ébred egész pontosan, hogy egy drabális fickó rázza, üti, és aztán kihajítja az utcára. Nem ért semmit az egészből. Föltápászkodik, két kis gyerek áll meg mellett, és megkérdezik, segíthetnek-e? Hívjanak-e rendőrt vagy mentőt? Corim ettől egészen megijed, és elkezd szaladni. Szalad hazafelé. GPS-en ma egyszer már elhatározta, hogy többé nem tér vissza. Olyan állapotban van, hogy úgy érzi, szüksége van a tolmácsra. Szüksége van arra a biztonságra, még egyszer utoljára. Amit a tolmács lakása érzett, amit a tolmács lakása érzett, amit a tolmács lakása érzett. Amikor megérkezik azonban, amikor megérkezik, egészen döbbenetes dolgot tapasztal. Ez olyan fontos, hogy pontosan szeretném idézni.

amikor benyit az ajtón, akkor a következőt látja. Mind a ketten a konyhában voltak a dobozok között. A nő hanyat feküdt kicsavarodva, és az arcát teljesen szétverték. A tolmács pedig fel volt akasztva a központi fűtés csövére. De a fején kiömlett vérből látszott, hogy vele valami egészen közeli géppisztoly sorozat végezhetett. Ő nem bírt sikoltani, és nem bírt megmoccanni. Állt a nyitott ajtóban, és lassan kitátotta a száját. Viszont hang nem jött ki a torkán. Aztán menni akart, hátra, kifelé. De egyetlen tagja nem engedelmeskedett. Sőt, amikor végül meg tudott mozdulni, a lábai akkor is előre vitték, közelebb hozzájuk, egyre közelebb. És a fejébe élesen belehasított egy szörnyű fájdalom. És akkor megállt, és megint nem mozdult, és nagyon sokáig tartott ez így. Csak állt, és nem bírta a szemeit levenni róluk. Az arca rémült volt, döbbent és öreg. Ismét kinyitotta a száját, de hang még mindig nem jött ki belőle. És akkor tett egy lépést, de megbotlott valamiben. És majdnem elesett. A telefon volt. Legugolt érte, és nagyon lassan beütött egy számot a tárcsán. Majd sokáig hallgatta a foglalt jelzés sípját, míg rájött, hogy saját magukat hívta fel. Akkor meg elkezdett kutatni a zsebeimben, de amit keresett és egyre kétségbe esett ebben, azt nagyon sokáig nem találta. Végül mégis a névjegykártya volt. Jaj, mondta aztán a telefonban. Jaj, hajtogatta elszedősen. Halottak mind a ketten. A kisasszony, a tolmács úr. Beszéljen hangosabban, szólt rá a férfi. Ne suttogjon, hanem mondja rendesen, mi történt. Nem suttog, suttogta Karin, de megölték őket, és mind a kettő halott. A kisasszonynak kicsavarták a derekát, a tolmács úr meg itt lóg. A lehető leggyorsabban tűnjön el, kiáltotta a telefonban a férfi. Jaj, mondta Karin, minden széje van verve. Aztán eltartotta magától a kagylót. Rémülten felemelte a tekintetét, majd kirohant a lépcsőházba, belökte a WC ajtaját, felugrott az ülőkére, és kiemelte a csempét a falból. Aztán kiszedte a pénzt, összefogta, és visszarohant a lakásba. És felvette a telefont. Már tudja, mondta a férfinak, tudja, mi történt. És elkezdte sorolni a dolgot a házi úr új munkájáról, a nagy bevásárlásról, és a kezében tartott pénzről, meg a fehér zacskókról a rejtek helyen, és hogy fedezte fel mindent egyre zűrzavarosabban, és a saját szavaitól egyre jobban megijedve. Ne suttogjon, szólt rá a férfi, mert nem hallja rendesen, de most már biztos benne, folytatta Karin. Neki meg sem fordult ilyesmi a fejében, hogy éppen a tolmács úr, pedig ő, és elsírta magát, és nagyon sírt. A másik hiába beszélt neki. Karin nem hallotta a sírástól, csak szokogott és zokogott, és a telefonkagylót se bírta tartani. Aztán a füléhez emelte és hallgatott. Halló, ott van még? Kérdezte a férfi. Igen, felelte Karin. Akkor tűnjen el onnan. A pénzt meg most már, hogy megfogta, feltétlenül hozza magával, de ne nyúljon semmihez többé, hanem el a házból. Jöjjön az ő lakására, vagy ahová akar. Hallja, még ott van? Kérdés sokáig komolta a dermesztő csöndben, de válasz nem érkezett, mert Karin leeresztette a kagylót, belegyűjtötte a kabátjába a pénzt, és hátrálni kezdett. És csak hátrált és sírt megint. És így jutott ki a lakásból. Aztán lebotorkált a lépcsőn. Kilépett az utcára, ment egy 200 métert, és akkor rohanni kezdett, és csak rohant előre, kezében a névjegykártyával. És annyira szorította azt a névjegykártyát, hogy a keze végig csillapíthatatlanul

képzeld el, hogy ott ülnek a fiatalember lakásán, három csőfotelben. Középen Korim, mellette a fiatalember, a másik oldalon meg egy kirakati baba. A tévé be van kapcsolva, de csak sistereg, nincs kép. Ott ülnek, nagyon sokáig nem történik semmi, aztán a fiatalember megpróbálja megkérdezni, mi történt. De erre Kori megint sírni kezd, és ott sír perceken át, aztán elmondja még egyszer, hogy mi történt. Aztán elhallgat, a fiatalember azt mondja neki, azonnal el kell innen tűnnie. Ő majd segít. Kori vegye le a ruháit, mert így nem mehet emberek közé, így nem utazhat. Kori leveszi. A fiatalember kiviszi, beteszi a mosógépbe, bekapcsolja. A mosógép zúg, hörög. Karim csak ül, nézi a üres képcsövet. Hallgatja a sistergést, aztán este lesz. A fiatalember lefekszik. Karim nem bír. Elkezd mászkálni. És akkor hirtelen észreveszi a falokon a fényképeket. Egy különös tárgy látható a fényképeken. Mindegyik fényképen ugyanaz a tárgy. A leginkább még egy archaikus épületre emlékeztető tárgy, ami láthatóan Korin figyelmét egészen megragadja. Mászkál leföl, nézi a fényképeket, aztán reggel, amikor a fiatalember is föl kell, megkérni tőle, hol van ez a tárgy. Mondja a fiatalember Schaffhausenben, Európában, Svájcban. Mire Korim azt kérdi, és messze van ez a Schaffhausen? Nagyon messze. A fiatalember ott hagyja Korimat a lakásban, aztán több óra múlva visszatér. Köszi vele, hogy a taxi hamarosan megérkezik. Ez itt a repülőjegye. Aztán lekíséri őt. Beülteti a taxiba, még elmagyarázza neki a legfontosabb tudnivalókat. Mit csináljon, ha megérkezik a repülőtérre? Mit csináljon, ha megérkezik Európába? A taxi elindul. A fiatalember még sokáig ott áll, és bizonytalanul megpróbál integetni. De Korim nem látja. Csak néz előre. A sofőr vál a fölött, mert nem érdekli már semmi más, csak hogy elől, hát elől mi van, hát elől mi van, hát elől mi van.

0: képzeld el a zürichi megérkezést. Corinne első lépéseit újra Európában, ahol pontosan ugyanolyan elveszette mozog, mint New Yorkban, pedig zürichi kisváros. Nagy nehezen betalál a centrumba. Elkezd menni a tóparton. A szemei égnek. Keres valamit. Már csak magyarul beszél. Aztán leül egy padra. Győz, hogy öreg ember mellé. És azt kérdi tőle. Magyarul. Van-e itt közlekedés? Van-e itt még hajó? És a tóra mutat. Az idős úr nem érti. Akkor Corinne elkezdi magyarázni neki, hogy ő New Yorkból jön. New Yorkból is Schaffhausenbe akar menni, de előtte van még egy kis dolga. Az idős úr csak mosolyog, nem ért egy szót se. Aztán hirtelen földerül az arca, a botjával rajzol egy pontot a pad elé. Azt mondja rá, New York. Egy másik pontot is rajzol. Azt mondja rá, Schaffhausen. És Corinne mutat. Mire Corinne először bólogatni kezd, aztán fölpattan és elrohan. Lerohan a tóhoz. És elég sokáig mászkál a parton. Nézi a tavat. Aztán amikor közeledni lát egy hajós forma, uniformisba öltözött embert, akkor odarohan hozzá is. Nagyon heves gesztikulálással megpróbálja elmagyarázni neki, mit akar, hogy tudnék, nagyon szeretne egy hajót bérelni egy nagyon rövid időre. Csak arról volna szó, hogy ő nagyon messzire érkezett, egy nagyon nagy út van mögötte, és már nagyon fáradt. És négy ember, még a nevüket is elmondja, Kasszer, Bengáce, Falke és Tóth, egyszerűen ott vannak benne, és a mellére mutat. És nagyon szeretné letenni őket. Letenni valahol, nem jöhetnek vele tovább, egyedül kellene tovább utazni a Schaffhausenbe. Természetesen a hajósforma ember ebből nem ért megint egy árva szót sem, akkor Corinne megpróbál néhány angol szóval elmagyarázni valamit abból, amit szeretne, mire a hajósforma ember megérti, és azt mondja, hogy ez teljesen lehetetlen, és otthonja. Corinne azt kérdezi aztán tőle, hogy no traffic on the lake. Hajós forma ember még visszaint, na látja, ez az. Tél van, ilyenkor nincsenek hajók. Corinne visszamegy a centrumba, elmegyül a tömegbe, és nagyon nézi az emberek arcát, keres valakit. Aztán kikanyarodik a Bellevue placról, fölmegy egy utcán, egy parkba jut. Ott is láthatóan keres valakit végül, úgyhogy megtalálja, mert oda megy. Két fiatal ember, ez akik egy padon ülnek, és a maga igen tört angolságával megkérdi. Revolver. I want to buy a revolver. Azok először elfordulnak, de mint hogy Corinne nem száll el rólunk, és csak ismételgeti. Végül az egyik igent bólint, int neki, hogy kövesse. Átmenek a park egy másik részébe, ahol egy pad mögött oda vezetik egy harmadik fiatalhoz. Valamit mondanak neki, az azt mondja Corinne-nak angolul, hogy $300 cash, 2 óra múlva. Corinne nagy nehezen megérti, visszaindul a Bellevue felé, és végigmegy. A tóparton. Oda megy egy imbiszhez, megpróbál enni valamit, de csak dollárja van. Mindössze annyit sikerül aztán elérnie, hogy adok neki egy kólát dollárért. Letelik az idő, visszamegy a parkba, megkapja a revolvert, történeket, megmutatják neki, hogyan kell betárazni. Átadja a pénzt, visszamegy a Bellevue-höz. Elkezdik kérdezgetni, hogy hol az állomás. megmutatják neki. Többször is hiába való kísérletet tesz arra, hogy dollárért vásároljon egy vasúti jegyet Schaffhausenbe. Végre megírta, hogy muszáj pénzbe váltania. Ez megtörténik, megveszi a jegyet, felszáll egy vonatra, le Schaffhausenbe megy. Felszáll. És egy helyet keres magának a vonat.
1: És egy helyet keres magának a vonat. És egy helyet keres magának a vonat.

Az állomás teljesen üres. A vonat elindul. Elhalnak még a zajok is. A távolodó vonat zajai. Csak az állomás órája. Korin kimegy a pályaudvar elé. Nem lát egy teremtett lelket sem. Schaffhausen egy nagyon kicsi város. Épp akkor már senki nincs az utcán, elindul. Végre egy szállod előtt talál egy taxit. Fölébreszti a kormányon alvót. Oda dugja az óra alá a cédulát, az bólint. Karim beül, és percek múlva kiteszi őt a taxi a múzeum előtt. Bekopog a múzeum ajtaján. Hosszú zörgetésre kinyílik az ajtó. Egy biztonsági őr néz ki rajta. Karim előadja, hogy ő egy nagyon hosszú útról érkezett ide. És nagyon egyszerű és nagyon apró kéréssel zavarja a biztonsági őr urat. Tűnik azzal, hogy szeretne egy órácskát eltölteni. Mário Merz iglójában, amiről úgy tudja, itt van. Kézzel-lábbal magyaráz, de a biztonsági őr nem ért semmit az egészből. Viszont elküldeni sem meri azonnal. Tehát Karim többször mondja azt a szót, hogy Mr. Direktor, Mr. Direktor. És mint később a biztonsági őr elmeséli, megfordult benne, hogy talán csak ő nem tud a dologról, és lehet, hogy ez az illető, ami New Yorkból ideérkezett magyar művész, mert ez az kiderül, hogy az illető magyar. Ilyesmi előfordult már, meséli másnap a biztonsági őr, hogy neki nem szólnak. Ezek a művészek teljesen kiszámíthatatlanok, lekésik a gépet. Ő nem tud az érkezésről, elküldi, és másnap ki fogják rúgni azért, úgyhogy sem elküldeni nem meri, sem beengedni. Természetesen, úgyhogy fölhív egy alkalmazottat, egy múzeumi alkalmazottat, az egyetlen, aki tud magyarul. Egy bizonyos Kalotaszegi Bélát, aki teremér a múzeumban.

0: Kalotaszegi Béla.
1: Kalotaszegi Béla.
0: Egy komoly alvászavarral küzdő, aprócska ember, aki igen nehezen beszéli a nyelvet, de igen közel áll hozzá minden, ami művészet. Komoly alvászavara azt jelenti, hogy amennyiben, mint másnap elmeséli a direktorán, ő fél tízkor beveszi az altatóját, és utána elalszik, majd aztán valaki fölébreszti, akkor azon az éjszaka ő már nem tud visszaaludni. Úgyhogy amikor megszólalt a telefon, és fölébresztették, az első pillanatban a legszívesebben a sarokba vágta volna az egész készüléket. De az első gondolata az volt, hogy hát ő bizony nem megy be, hanem kikéri magának, hogy ilyen késői órán fölriasszák. Ráadásul valami különös, érthetetlen, ostoba történettel a biztonságért telefonált, meséli másnap az igazgatójának. Vagy valami különös figura próbál bejutni a múzeumba, aki magyar, föltehető, és ő megkéri őt a biztonsági őr, jöjjön már oda, mert nem meri se elküldeni, se beengedni az épületbe. Mint a teremőr másnap elárulja, őt is ugyanazt tartotta vissza attól, hogy nemet mondjon, ami korábban a biztonsági őrt. Tudnék, ő rá is ugyanúgy hatott a Mr. Direktor, amit Corinne folyton hajtogatott, mint a biztonsági őrre, úgyhogy végül úgy dönt, ő se kockáztatja meg, hogy valami hibát kövessen el. Visszagyűri magába a mérgét, felöltözik, bemegy a múzeumba. Az illető ott áll kint az utcán. A biztonsági őr még egyszer elmondja, mi történt, és mikor. Kalotaszegi oda megy az illetőhöz, aki mikor meghallja, hogy magyarul szólnak hozzá, annyira elérzékenyül, hogy szinte a nyakába omlik. Tudatván vele, hogy ő már nagyon régóta, már több napja érzi, hogy fogják a kezét és vezetik. Mert ez csoda, hogy ő az utolsó óráit egy magyarral és magyarul töltheti el. És akkor újból előadja, amit már a biztonsági őrnek is, hogy nagyon hosszú út után érkezett ide. Mindössze az a pici kérése volna, hogy engedjék már be egy órára a múzeumban, mert szeretne eltölteni Mário Merz iglójában egy kis időt. Kalotaszegi elmagyarázza neki, hogy mindez teljes mértében lehetetlen. Ilyen késői órán ez egyszerű képtelenség. De mindaz, amit lát és hall, mint másnap meséli a direktorának, valahogy megragadja, és azt mondja neki, hogy arra van mód, hogy elmondja a történetét. Aztán majd reggel meglátják. Aztán reggel kinyit a múzeum, és akkor minden további nélkül megnézheti a szobrot. Megkéri a biztonsági őrt, engedje meg, hogy ne az utcán álljanak, és beszélgessenek, hanem ülhessenek be a portás fülkébe. Ez megtörténik, és akkor mindent újra előről elmesél. Elmondja újra a levéltárat, a kéziratot, a döntést, a stewardess kisasszonytól, egészen a New Yorkba való megérkezésig mindent, aztán onnan a tolmácsot, a tolmács kedvesét, a napi munkát, hogy zajlott ott az élet, aztán az utolsó napokat, a szörnyűséget, és aztán, hogy hogy került ide, hogy mit látott egy fiatalember lakásának a falán. Mesél Kasszáról, Bengazzáról, Tóthról és Fárkiról, hogy sajnos nem tudta őket letenni, kénytelen volt idáig elhozni magával, és most már nincs tovább, számukra nincs kivezető út, jönnek vele.

másnap. Hajnalban riasztják a direktort, hogy azonnal jöjjön a múzeumban, mert valami tragikus dolog történt. Az igazgató megérkezik, mindent rendőrök, fölmegy a szobájába, és magához hívatja az éjszaka tanúját, a telemért, aki elmesélje neki az elmúlt éjszaka történetét. Mindazt, ami úgy érzi, hogy a kaluta szegi a direktorának, hogy egészen megváltoztatja az életét. Mesél Korimról, elmondja mindazt, amit hallott tőle. Majd, hogy a végén, mikor végre megértette Korim, hogy nem mehet be a múzeumba, akkor két kérése lát elő. Az egyik kérése az volna, mondta Korima Teremőrnek, hogy amennyiben a Teremőr úr beszél majd a direktor úrral, a direktor úr pedig a Merz úrral, akkor legyen olyan kedves a direktor úr, mondja meg Merz úrnak, hogy amikor már úgy érezte, nagyon hosszú után ő, Korim György, Budapestről 220 kilométerre a levéltárban, egy levéltáros, amikor már úgy érezte pályája, sorsa, élete végén, hogy már nincs hová, akkor meglátta egy lakásban az ő igluját, és úgy érezte, mégiscsak van hová. És éppen ezért nagyon szeretné a direktor úr elmondaná Merz úrnak, hogy ő emiatt mindig úgy fogja nevezni magában, hogy a drága Merz úr. A másik kérése pedig az volt, meséli a Teremőr a direktorának, hogy ő fölír egy cédulára egy mondatot, amelybe szeretné összefoglalni mindazt, ami vele történt. És szeretné azt, hogy ezt a mondatot fölvéssék egy táblára. Ő ad erre pénzt is, és egy halom pénzt oda nyomott a Teremőr kezébe, hogy csináljanak egy egészen egyszerű kis táblát, véssék föl rá ezt a mondatot, és helyezzék el valahol a múzeum falán, bárhol, neki teljesen mindegy. A lényeg, hogy a Merz úr közelében maradhasson örökre. A direktor elülve hallgatja a történetet, de mint később elmesélje a feleségének, őre is igen nagy hatással van az egész. Nagyon sajnálja, hogy nem teljesíthették Korim utolsó kívánságát. Ezért, amikor a felesége is bejön a múzeumba, és a direktor elmesélje neki az éjszaka történetét, akkor úgy határoznak, hogy ez az ember megérdemli, hogy egy tábla békében végre nyugalmat lejjen, mert hogy a direktor fogalmaz, ennek az embernek a vég Schaffhausenben volt. A vég tényleg Schaffhausenben. Napokig tépelődnek azon, mit tegyenek, hogyan hajtsák végre, hogyan teljesítsék Korim utolsó kívánságát. Úgy döntenek, hogy a táblát megcsináltatják, és erre egy magyar művészt kérnek föl. Velencében ismerkedtek össze egy Bukta Imre nevű magyar szobrásszal, és úgy gondolják, az a leghelyesebb, hogy egy magyar szobrász csinálja meg ennek a magyarnak az emléktábláját. A művész megismerkedvén a történettel, örömmel elvállalja és megcsinálja. Barátaikat összehívják egy adott napra, egy bizonyos vasárnap délelőtt 11 órára. Korábban fölhelyezik a falra, a bejárat mellett pár lépésre a táblát, letakarják egy sötétkék szövettel. Majd odaállnak mindannyian, akik Korim történetében részt vettek, a direktor, Kalota Szegi úr. És egymás után elmesélik mindezt, amit Korim történetéről a barátaiknak tudniuk kell. Aztán a direktor megkéri Kalota Szegi urat, hogy leplezel a táblát, a Teremőr lerántja a szövetet, a barát. Az érdeklődők közel mennek a táblához, elolvassák a szövegét, ami így szól. Itt lőtte fejbe magát revolverével Korim György. Krasznahorkai László, Háború és háború című regényének hőse, aki hiába kereste, nem találta, amit úgy hívott, a kivezető út.

0: Képzelj el valami ilyesmit.
1: Képzelj el valami ilyesmit.

Lose your phone.

with you. Right now.

Set.

kellemes hűvös éjszakát mindannyiatoknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és benne az éjszakás műszakot Andrussal és Papóval.

0: Még egyszer sziasztok, szia Andris!
1: Szia Papó, sziasztok!
0: Képzeld el, kaptam szemrehányást most már másodszor is, hogy nem mutattalak be egyáltalán, úgyhogy légy szíves, mondjál magadról valamit.
1: Hú! Ez a bemutatás, azt hiszem, hogy megkönnyíted a dolgomat, és ilyen hosszú méltatásba kezdesz. Hát azt hiszem, hogy ami ide tartozik, az az, hogy iszonyatos régen ismerjük egymást a Papóval. Elárulom, hogy azt hiszem, hogy 6 vagy 7 éves korunkban sodort minket össze az élet egy általános iskola egymás mögötti padjaiban, és aztán utána kisebb-nagyobb megszakításokkal életünk eddigi szakaszáig nem vesztettük egymás szem elől. Ebbe volt az általános iskola, a középiskolában külön vált a kutyaink, aztán együtt kajakoztunk sok-sok éven keresztül, és aztán engem a műszaki élet felé sodort a tennivalóm és az érdeklődésem, és gyakorlatilag ott csináltam végig az életet a statikus mérnökként különböző helyeken, és aztán most mióta visszavonultam, mert az idő eljött, a népes család meg külön utakon kezdett járni. Egyszer csak arról beszéltünk, hogy én meghallgatnám a Tilos Rádiót, amit tudtam, hogy ő csinálja. Közelében nem kerültem, de tudtam, hogy csinálja, és aztán megkértem, hogy hagyd látogassam meg egyszer a stúdióba, mert én még stúdiót és élő műsort nem láttam. Ennek aztán néhány hónappal ezelőtt eleget tett Papó, és akkor utána legnagyobb meglepetésemre megkérdezte, hogy nem akarok-e vele beszélgetni. És aztán először azt hittem, hogy csak mint hallgatóként számít rám, és úgy veszek részt, aztán egy kis szorongás után elmondtam, hogy hát ha a bölcsességemre és a véleményemre kíváncsi, akkor ezt a privát beszélgetésenken kívül megosztatjuk egymással itt is, úgyhogy így kerültem ide. Azt hiszem, hogy ennél rövidebben nem tudtam összefoglalni az eddigi közös pályánkat.
0: Jó, van,
1: ha van kérdésed, kérdezz.
0: Körülbelül jól elmondtad, ezt azért nem mondtad, hogy a statikus műszaki tudásodat azt végül is a pénzügyi vonalban egy bank életében tetted meg.
1: Igen, de hát azért ott is én nem tartom magam sem pénzügyi, sem bank, sem semmiféle szakembernek. Valójában nem egy, hanem két bankban dolgoztam közel, majdnem 20 éven keresztül, vagy talán több is, de hát ott is azon a területen, ami nekem, illetve a képesítésemnek megfelelő, úgyhogy hatalmas mennyiségű irodaház, bankfiók és egyéb építés, üzemeltetés. Úgyhogy mondjuk azt, hogy a legmagas szintű gondokként tevékenykedtem a bankvilágban, aztán ott, amit a pénzügyi területről és az ilyen jellegű területről az ember hal magába szív, és óhatatlanul abban a körben mozog, hát abból rám ragadt néhány dolog, de alapvetően én nem tartom magam abban a szakmában jártasnak, hát ismeretekkel rendelkezem valamennyire, de ennyi elég is volt. Úgyhogy azt hiszem, ha ez maradt ki, akkor ez ennyi.
0: Köszi szépen, és akkor azt is mondjuk el, hogy a Zsolt azért nincs ma velünk, mert rendes évi szabadságát tölti, és Erdélyben vannak éppen. Úgyhogy jövő héten már lesz megint. És most mivel ő nem nézte meg, most kivételesen megnéztem a képeket, amiket felraktam, hogy milyen reakciók jöttek rá. Az egyik az egy valóban rejtvény volt, egy el is feltette neked, mert nézd meg az éjszakás műszaknak a honlapját, vagy a Facebook oldalát, ott érdekes dolgot lehetne látni. Egy furcsa elektronikai szerkezet képe volt a kérdés, hogy mi ez, és hozzátettem, hogy igazi nagyon komoly dologról van szó, és hát persze mindent kitalálnak a hallgatók, úgyhogy pillanatok alatt megvoltam a megfejtés. Ez az úgynevezett cseget táska. Cseget táska, ami még így is rejtély egyébként, és föl lehetne tenni kérdésnek, hogy aztán miért csegetnek hívják. Ez nem más egyébként, mint az a nagyon-nagyon fontos elektronika, ami az amerikai, illetve az orosz elnöknek a közelében van mindig 5 méteren belül valakinél valahol, és amin esetleg egy nukleáris háború esetén kiadhatja az utasítást, vagyis a tűzparancsot. Van rajta piros gomb, és az lehet, hogy az a piros gomb, amit végül is esetleg kell nyomni, de nem biztos. Mindesetre sokat tud a készülék, forró dróton tud beszélni egyrészt a sajátjaival, a főhadiszállással, a vezérkar, a hadsereg parancsnokával, illetve az ellenfélnek vagy a vélt ellenfélnek a legmagasabb köreit is eléri vezet, és természetesen őnála vannak az indító kódot, amik végül is a halált ereszteni, ami szerencsére nem történt még meg, mert ez valószínűleg az emberiség civilizált részének a végét is jelenteni, rossz rá gondolni, hogy mi lenne, ha ez egyszer működésbe lépne. No, ez a szerkezet volt, és egyébként azért hívják cseget táskának, mert a hidegháború éveiben, még a hidegháború utolsó éveiben, évtizedében az oroszok az összes ilyen viszonylag nagy titoktartással és óvatossággal kezelt nukleáris berendezéseit, finomítóit, urándúsítóit, illetve a kilövőhelyeket és a egyebeket kódnevekkel titkosították, és a kódnevek abban a korszakban kivétel nélkül, mint valami kaukázusi kis település, folyócska, hegy, völgy nevét vette föl, és a Cseget-hegy egyébként való Azerbajdzsán határában 3463 méter magas hegycsúcs, nem is olyan picike. Ez a nagyon fontos kód, elnöki kód berendezés, ez a Cseget nevet kapta. Az Egyesült Államokban úgy hívják hivatalos nevén, hogy President's Emergency Satchel, de a nem hivatalos nev az, hogy nuclear football. No, ez lenne az egyik. A másik az nem kérdés, már múltkor beszéltünk róla, hogy a kis hülye furcsa MP3

0: be, amit aztán az utcáról egy ilyen töltőcsapon keresztül föl lehetett tölteni gázolóját, egy 6 köbméteres, irgalmatlan nagy acélszerkezet, és ez nyilván mozdíthatatlan, de benne maradt egy olyan 5-6 centi magasságú olaj, tüzelőolaj, fűtőolaj, dízelolaj. Én már szerintem 20-valahány éve ott rohadt benne. Na, ezt most sikeresen kitermeltük, és azt hittem, hogy fél perc alatt meg lehet találni a helyet, ahol ezt le lehet adni, és újra hasznosítani, vagy ártalmatlanítani, vagy mit tudom, nem tudom, mit kell csinálni, mert nyilván dízelolajként már nem a legnagyobb tigris. Valószínűleg még néhány csülökült elautó elmenne vele egyébként, de azt olvastam, hogy a dízelolajok eléggé hamar elvesztik a
1: hatékonyságukat.
0: Mondjuk hatékonyság, fűtőérték, nem tudom pontosan miért veszti el, de hogy egy-két évesen már messze nem ugyanaz, mint újkorában, hát gondolom akkor 20 évesen, vagy 25 évesen, vagy 30 évesen, meg pláne, de lehet, hogy olajkályhában különösen simán lehetne vele fűteni. Minden esetre azt hittem, hogy ez egy 5 perces probléma, de két napja ülünk az interneten, telefonálgatunk, beszélgetünk, ismerőseket hívunk fel, és még nem találtunk rá megoldást, hogy hova lehetne vinni. 145 liter lett belőle végül.
1: Azt akartam mondani, hogy ez több száz liter, és ez a tartály egyébként magasan volt a pincébe, tehát egyszerűen,
0: nem, ez a földön
1: egyszerűen egy leeresztő lukon ki lehetett belőle engedni.
0: Ha így lett volna, régen is megtettük volna. Valamikor számoltak, és volt egy ilyen vakcsonk fölhegesztő rá, de teljesen használhatatlan, ott tiszta rozsda volt, és ott Istenem, sőt, elkezdünk valamit csinálni, és nem tudjuk elzárni, megállítani. Úgyhogy egy szivattyúval megtörtént. Direkt olaj szivattyút vettünk, és azzal megcsináltuk.
1: Azt szabad megkérdezni, hogy miért volt útban most?
0: Hát egyrészt valami, nem egy életbiztosítás, hogy a ház alatt van egy ilyen tűzveszélyes szörnyűség. Másrészt pedig azon gondolkozunk, hogy ha nagyon sikerülne nagyon kitisztítani, akkor egy első vizet tartanánk benne, vagy valamit. Ezekben az eső vagy vízinséges időkben, hogy egy cseppet sem veszítsünk el.
1: Ebbe bele lehet menni ebbe a tartályba?
0: Bele bizony, már több nyílás volt. Tehát az egyik olyan magát a szivattyúzást tudtuk megcsinálni, egy ilyen 40x40-es, de most kiszabadítottunk egy 80x80-ast, és abban simán bele lehet állni, és vettem egy kezes lábast is, úgyhogy nem sokára ott fog ügyködni. És arra gondoltam, hogy kiveszünk olyan asztalos üzembe néhány zsák fűrészport, és amikor most nagyjából száraz az alja, de még az ilyen foltokban vannak olajmélyedések, meg mit tudom, micsodák benne, hogy száraz fűrészporra felszedjük az összes maradékát neki. Na, mindegy, nem akarnak untatni.
1: Hát engem nem untatsz ez, mert csak arra vagyok kíváncsi, hogy tételezzük fel, hogy ezen a baromi melón túl vagy, akkor a kinti esővízet a csatornából ide bevezeted? Tehát hogy töltesz?
0: Igen.
1: És utána egy szivattyúval, tudom én, öntözöl belőle?
0: Igen, szivattyúval nagyon jó állunk különben, mert jó szivattyúink vannak, vízre is, most a olajra is.
1: Értem, megértettem. Hát azt, hogy hol fogod leadni, azt arra kíváncsi vagyok.
0: Remélem, a következő órámmal le tudok számolni valami sikerről az ügyben. Viszont van egy kérdés, amit kifejezetten neked szállok. Egyszer már elvitatkoztunk a Tilosba egy délelőttet ezzel a kérdésen, és most a családomat kezdte zaklatni ezzel, de valahogy nem volt nagy sikere a dolognak. Pedig szerintem egy érdekes kérdés, és kíváncsi lennék a te véleményedre, hogy miért nevetünk önfeledten a Kandi kamera kibaszásai, mondjuk így. Igen, miféle

0: evolúciós hozadék okozza ezt a dolgot, és miért nem sírunk rajta, vagy miért nem sajnáljuk azokat az embereket, miért nem kapjuk a szemünk elő, hogy jaj Istenem, szegény, így kiszúrtak arra minden, hanem önfelten röhögünk. Pláne vannak nagyon ötletesek is, amint tényleg nem tagadom én magam is hatalmasokat. De és persze vannak alpári bóc, ezek ilyen hasra esik valami, szóval, ami feledhető, meg kár érte, de vannak ilyen nekem kifejezetten emlékezetes epizódok, amikor néha eszembe a világosabb fölrögök, szóval.
1: Hát figyelj, de hát én azt gondolom, hogy ez nem sokban különbözik a attól, hát egyáltalán felveti a kérdést, hogy miért neved az ember, és min neved az ember. Az, hogy pont a Kandi kamera, én azt gondolom, hogy ahogy elmondtad, tehát hogyha egy jó poén van, akkor egy jó ötlet van, azon az ember röhög egy marha nagyot. Általában ez azért párosulott, ha jól tudom, olyan összetétellel, hogy ott valakivel történik valami, ami esetenként az illető megijed, vagy bármi olyan dolgot csinál, ami nem biztos, hogy annak, akit a kamera figyel, ez ugyanolyan tevetséges, de hát valakin nevetni, és vagy egy helyzeten nevetni, egy poénon nevetni, hát az, ahogy te mondtad, ez az evolúciónak az egyik sajátosság. Az
0: hiszen a nevetés mindenképpen valami örömet jelent, valami jó érzés. A sírásnak mondjuk az ellentéte a nevetés.
1: Hát mindenképpen az emberi vidámság, ami természetesen ugye az emberen kívül azért más élőlény nem rendelkezik ezzel, úgyhogy ez a miénk, de biztosan vagyok abban, hogy pusztán arról van szó, hiszen ha elmész egy színházba, és ott valami nagyon jó dumán elröhögöd magad, ez tulajdonképpen semben nem különbözik azon, amit a Kandi kamera ügyében az ember átél. Jó poénon röhögök, a szar poénon meg... Hát, ugye
0: de ugye van például a kárörvendés, ami minden egyetlen egy negatív dolog, hogy ez ilyet nem illik, nem szabad, csúnya dolog, szégyeld magad.
1: Hát nem tudom, én a kárörvendést nem érzek a Kandi kamera, hogy mondjam.
0: És vegyük azt hozzá, között, hogy most jutott eszembe, nem is, hogy ugye a filmtörténet egyik legelső, a mozgókép történetének legelső felvételének az a címe pár másodat, hogy a megöntözött öntöző. Amikor egy slagot locsolásra előkészítik, és hapja a kezében, de véletlenül rálép a izére arra a slagra, ami annak a további része ott tekerek a kezébe. És amikor nézi, miért nem jön, és így belenéz pont az üres csőbe, pont akkor lép le róla, és akkor jó arcába spiccelajzi a víz, és ez egész egy 5 másodperces film, és azt hiszem ez volt a legelső mozgókép felvétel, amit emberek megnézhettek, vagy felvettek. Rögtön ezzel mutatkozott be egy ilyen Kandi kamerával.
1: Röhögni, de hát azért gondolj bele, hogyha ne adj Isten véletlenül együtt locsolnánk a kertet, és én szólok neked, hogy nyisd meg, és belenézek a slagba, és pont akkor nyitod meg, és telibe a pofámba belemegy a víz, nem gondolom, hogy nem röhögnéd agyon magad. Úgyhogy ez körülbelül, mint amikor a gerebjére rálép az ember, és a nyele orrba vágja, úgyhogy ezek nagyon egyszerű dolgok, de szerintem ahányszor előfordul, annyiszor minden generáció, minden egyes résztvevője, aki ezt élőben látja, hát a másik emberrel való mulatságos dolog, ami történik, az szerintem mióta a világ megnevettet mindenkit, úgyhogy a Kandi kamera az például az, hogy ebből alakult ki, és lett belőle egy műfaj. Bár megmondom őszintén, hogy az utóbbi időben nem igen láttam olyat, ami lehet, hogy kifogytak az ötletekből, vagy az én érdeklődésem csökken, de nem igen láttam olyat, amit tényleg mulatságosnak tartok, mert a nagy része mostanában arról szól, hogy hogyan és mitől ijed meg valaki. És ez a poén lényege. Azt hiszem, hogy amiket látok, az erre szűkült, ez annyira nem tud engem kihozni a sodromból, hogy halálra röhögjen magamra. Nem tudom, te hogy vagy vele, és szoktál-e nézni, vagy látni?
0: Ha szoktam nézni, az túlzás, mondjuk háromszor életembe beütöttem a YouTube-on, hogy nem is tudom, milyen kamera, és akkor elkezdtem nézegetni, és ott egy sorozatot megnézhetett, 15-20 darabot is egymás után, és általában például azért is hagyottam abba, mert hogy ilyen kezdek én alpári egyforma, tehát nem igazán nevetséges dolgok. Ellenben van azt hiszem 3 vagy 4 nagy kedvencem, amiket nem is tudom, 15 éve nem láttam egyiket se, de azok így nagyon megmaradtak bennem, és őszintén humorosnak mondhatom. A legjobb az nekem az volt, amikor megérkezik a lakásba egy munkásruhás ember, ilyen szerszámtáskával, meg a legfelső rekvizitumokkal, és mutatja neki a otthon levő házi asszony, hogy itt van egy két oszlop, ilyen polc tartó, és ezek közé kéne a itt lévő anyagokból polcokat csinálni, bevágni. És megvizsgálja, jó, tessék, csak annyi, majd szólok, ha megvagyok. És megfogja, és leméri egy szóstokkal, vagy egy bőrőszalaggal, hogy mennyi van a két polc között, és mitől leméri, hogy 62 centi, és majd ráméri egy ilyen alkalmas, de jóval hosszabb keretén, hosszabb polcra az egészet, és szépen az asztal szélére megfelelő ügyes mozdulatokkal lefűrészeli a 62 centit. És amikor még oda tenni, addig lehet látni, hogy a polcokat egy kicsit szép tolták. És nem sokat, csak egy pár millivétert, tehát éppen az, hogy a 62 cent is ne tudjon, ne férjen be. És nézi, így nem, úgy előveszi, hogy a torcsokat megméri, hú, a szentségét, ez tényleg nem pont 62. Úgyhogy levág a még egy pár millimétert az egészben, most csak széthúzzák közben. Egy pár milliméterre széthúzzák, és be akarja tenni, beesik a polc, és most nem jó. És vakarja a fejét, megfogja a mérőszalagot, elkezdi forgatni, hogy hát a másik felé más a beosztás, meg jó, szóval eljátszunk egy 5 percig, és ezen őszintén nagyon tudtam lőni.
1: Nem tudom képzelni, hogy hozzáteszem, hogy valószínűleg az is benne volt a jó szórakozásodban, hogy te magad is jártál már így.
0: Ez egyébként egy nagyon fontos meglátás, hogy olyan dolog történik, amit az ember vagy maga is megélte, átélte ezeket, tudja, vagy legalábbis annyira ismeri ezt a dolgot, hogy felfogja, hogy ez mennyire kellemetlen, vagy mennyire vicces éppen. A többire nem mondhatnám, hogy átéltem én is, de mégis egy zsufolt, ezt azt hiszem, ezt pont magyarok csinálták, hogy az Uránia mozi környékén a 7-es busz megállója, a délutáni csúcsforgalomban rengeteg ember várja a buszt, és egy csinos nő fagylaltot teszik éppen. Én majd odafordul egy középkorú pasihoz, és valami olyasmit mond neki, hogy jaj, fogja már egy pillanatra fagylalt, a pénztárcámat bent hagytam a közelben, itt vagy 20 másodperc múlva csak. A pasi megfogja, ezért megértem volna, hogy persze, menjen csak. A nő elrohan, berohan valahova, minden eltűnik a tömegbe, és hát ez nem megy vissza. És a kamera a pasit követi és nézi, hogy telnek, múlnak a másodpercek, a fagylatlanos rá kezd csöpögni, a kicsit eltartja magától, tulajdonképpen le kéne nyolni belőle egy ízet, de hát mégsem a saját fagylatja, és persze közben megyett a busz, amire kellett volna elmenni neki, amire persze nem tud felszállni tovább várni, és hát sehol semmi. És hát persze a végén megmutatják neki, hogy ez egy kondi kamera, hogy ő is jót nevet a végén. Nyilván ilyenkor csak azokat mutatják meg, akik jót nevetnek a végén, és csak elküldi őket a büdös francba, azt nem.
1: Az, igen, azokat, de pedig lehet, hogy az lenne azon még nagyobbat lehetne röhögni, bár ezt nem tudom. Egy ötlet nekem nem hiszem, hogy eszembe jutna ilyen, de én például azt vettem észre, hogy ez nem egészen kandi kamera ügy, talán te is, hát hogy nem emlékezné rá a Benny Hill nevű előadó művészre, aki a angol humornak az egyik elég furcsa megtestesítője volt, és abban az időben valahol, nem is tudom, az ősidőkben, amikor eljutott ide hozzánk, azok is ilyen helyzetkomikumok voltak végül is, bár nem kandi kamera, de hát ott beszéd nem volt, hanem csak mozgás és játék. Egy romára röhögtük magunkat rajta, és mostanság valamikor rákattantam itt egy tévécsatornára, és hát nem tudtam végignézni már egyet se. Úgyhogy nem tudom, de talán az a humor, amit az jelentett. De oda akarok kiukadni, hogy ez mennyire szezonális, illetve egy kornak megfelelő egy vicc, és hogy éli túl, vagy hogy nem éli túl. Ezek a kandi kamerás ügyek, nem tudom, de valószínűleg amit régen csináltak, azok közül nagyon-nagyon ritka, és talán akkor vicces volt. De hát a mai korban ez már legalábbis én úgy érzékelem, hogy nekem már semféle humort nem jelent.
0: Te rejtőkönyveken nevetnénk?
1: Tessék?
0: Rejtőkönyveken nevetnénk még?
1: Hát ez egy jó kérdés. Én itt bevallom itt négy szem közt, hogy én amikor nagyon, hogy mondjam, sok dolgom van, vagy inkább úgy érzem, hogy sok minden nyomaszt, és szeretnék egy kicsit kikapcsolódni, akkor én a mai napig is olvasok rejtőkönyveket, de abból is természetesen megvettem a Rejtő Jenő összes könyvének az összegyűjtött kiadását, mint nagy rajongó. 2-3 az, amit mostanság már ennyi időtávlatában végig tudok olvasni, de inkább lenyűgöz az a szófordulat és stílus, mint hogy harsányan röhögnénk, mint ahogy azt az általános iskolába tettük, amikor mi gyerekek voltunk, és megjelentek az Albatrosz könyvek újra, és hát emlékszünk rá, hogy az óra alatt és a szünetben harsányan röhögtünk egy csülök levelezésen és egyebeken, ezt ma inkább olyan nosztalgiával olvasom végig. Tehát inkább emlékeket ébrez bennem, mint hogy frenetikus humornak tartsam. Sokszor mai napig is elgondolkozom azon, hogy itt van egy csoda, egy hát, magyar írónak a magyar csodája, és be kell látni, hogy ebből nem lehet filmet csinálni.
0: Érdekes, hogy mondasz. Már én nagyon örülök, nem olvastam rejtőkönyvet, az is kérdeztem, hogy vajon tetszene, de szerint akkor körülbelül megvan a válasz, amit mondtál. Néhány fordulatra persze emlékszem, meg beugranak dolgok, sőt, én magam is használom, tehát aktívan minden nap elhülyéskedek azzal, hogy ne csináljatok már, mit mondok, mert a köztársaság jelenti, ha megkérdezi, hogy kedves papó. Hogy
1: ezek ugyan a... kedves papó. És hát igen.
0: Meg ilyen fiatalon elnyerni a, nem is a Nobel-díjat, vagy micsodát ez.
1: Igen, maga.
0: Igen, szép. Kicsit árnyalja a képet, hogy maga, hogy nyerte.
1: Hát az egész zseniális, de ahogy mondtad, nekem a 14 karátos autó, három testvérbe elátkozott part, ez a három az, amelyik a mai napig is ezekben az előbb említett hangulatok esetén kezembe kerül, és azt szívesen előveszem. Valahogy a többi az már kicsit megporosodott, és azt nem tudom, de hát a zsenialitását nem lehet kétségbe vonni. Amit az előbb mondtam, hogy múltkor láttam valamelyik tévécsatornán, azt hiszem, hogy talán egy kísérlet volt egy film készítésére, és talán a Bújtor István próbálkozott nem is tudom, egy ilyen egyveleget összegyúrtak néhány rejtőkönyvből. Hát, azt nem tudom, nem mondhatom azt, hogy nem sikerült, de azt hiszem, hogy azt a frenetikus élményt, amit az ember a könyvekből kap, azt nem tudja visszahozni. És azt tudjuk, ugye, hogy Rejtő Jenő soha életében. Ha jól tudom, akkor életében ki nem tette a lábát a kávéházban. Nem tudom, te is így tudod-e. Hát ő nem járt olyan helyeken, és hát a Légióról ne is beszéljünk, amit meg tudott írni, és engem az lenyűgöz, hogy a francba volt egy embernek ilyen fantáziája, és ez a mai napig is lenyűgöző számomra. De hát nincs, nem véletlen, hogy ő ilyeneket tudott írni, mi meg nem.
0: Zavarba vagyok, mert mintha mégiscsak lett volna valahol külföldön, és bizonyos rálátása valóban volt ezekre a dolgokra, de mivel nagyon-nagyon rég olvastam az életőtértét, ezért most akkor megveszem a tiédet, de ezért utána fogok nézni, hogy is állunk ezzel.
1: Hát azt lehet, az lehet, hogy nem tudom pontosan, nem készítem retenőből, de elképzelhető, hogy tett valami utazás, de hát nyilvánvaló. Én úgy tudom, hogy ilyen helyeken, vagy hát a légiót belülről és egyebek, hát ahhoz nem volt szerencséje, de meg fogom nézni én is a Rejtőt életútját, hogy
0: Pár helyszínt próbáltam annak beazonosítani, például hol van Igori, megnéztem, de kérdezte, hogy nincs ilyen, tehát ezt ő találta ki. Egy csomó
1: ja,
0: helyszín van
1: igen.
0: egyébként, ez azt hiszem a három testőr Afrikában, vagy afrikai településről van szó, de hogy ilyen nincs, de nagyon sok van egyébként, ami a könyveiben szerepel, de némelyiket ő találta ki.
1: Nézd, az végül is egy a New York kávéházban, egy világatlaszból is meg lehet oldani, hogyha meglévő helyeket beépít a dolgába. Én például azt sem tudom, de talán érdemes megtudni, hogy tudott-e franciául ő.
0: No.
1: Mert nagyon sok, emlékszel rá, nagyon sok vezényszó, mondatok és egyebek szinte minden egyes könyvében ott vannak. Én egy időben azzal voltam elfoglalva, hogy ezeket az egyszerű mondatokat egy ilyen francia fordító, Google fordítóba beütöttem és megnéztem, de és hát ezek korrektül, tehát korrekt mondatok, úgyhogy ebben nincs semmiféle ámítás. Lehet, hogy nem kellett hozzá tudni franciául, bár az ő idejében egy ilyen fordítót nem tudott használni, de kíváncsi lennék rá, hogy beszélte a nyelvet, mert azért ahhoz képest elég sok helyen és elég sok módon előkerül a könyveibe. Hát akkor lesz mit megnéznünk.
0: Hát egyébként a második világháború táján Magyarországon inkább franciás műveltség volt, mint angol. Az angol az teljesen friss képződmény a világon is, meg nálunk is, hogy ilyen eszperantóként szerepel. Sokkal inkább a német és a francia volt a külföldi nyelv, az idegen nyelv. Na, jó, akkor
1: Arra mondod, hogy az oktatásban ő esetleg valóban tanulhatott franciául.
0: igen.
1: Hát akkor ennek érdemes utána nézni, hogy ő tudott-e.
0: Na,
1: Mindegy.
0: és de továbbra is megvan a kérdés, és nagyon kíváncsi leszek, hogy kapok egyszerre már tudományos választ, hogy miért nevetünk az ilyen dolgokon, és miért miért nem sírunk? Az ugyanolyan természetes lenne, hogy elborzadunk. Na, tegnap egy szomorú hír volt, bár az nagyon nem rázta meg a közönséget, mert nem sokan ismerték, hogy meghalt Olaf Tüfte, aki az evezősportnak volt egy nagyon-nagyon jelentős figurája, és pláne, hogy az evezés hasonlít a kerékpárra, hogy majdnem mindig van egy-két ilyen egyeduralkodó, akik egy ilyen korszakot lefednek, és azzal a korszakban gyakorlatilag egy jelentős versenyt rajtuk kívül nem tud megnyerni senki. Ilyen volt például az angol Pierce a 20-as években, aztán egy nagyon híres volt az már a Melbourne-i olimpiát, római olimpiát, Tokió olimpiát megnyerte egy Vyacheslav Ivanov nevű szovjet versenyző, és az három egymásnál olimpiát nyerni ilyen sűrű sportágban, mint a evezés, mert Magyarországon nem annyira népszerű, de főleg az angol száz vidékeken ez az egyik alapsportág, presztízs sportág is egyben. Úgyhogy nem véletlen, sokszor direktnek szoktam nézni, csak hogy a döntőbe bekerülő nyolcasok, az majdnem mindig ausztrál, új-zélandi, kanadai, Egyesült Államok, angol, és egy-két európai néha bebefér melléjük. Szóval Ivanov után volt például a leghíresebb a Karpinen, aki szintén három egymás után olimpiát nyertek, finn versenyző, és a Tüfte is ilyen volt, aki megnyerte a aténi olimpiát, majd utána a pekingi olimpiát is egy pár vezésben. És egy ilyen nagyon-nagyon színes egyéniség volt. Ő volt például most a norvégok főszurkolója a világbajnokságon, és 4 közé majdnem bejutottak. Sőt, meddig jutott? 4 közé jutottak, nem?
1: Nem.
0: Csak 8 közé, 4 közé mellem jutottak.
1: 8-ig mentek, ha jól emlékszem, mert a 4 között angol, francia, és,
0: igen, igazad van, jó, nem.
1: Argentinok és persze, magyarok persze, voltak, persze, ez a 4 volt, úgyhogy...
0: Tehát 4-ből áll, nem jutott, de nem csúlyan estek itt át a nagy harcban. És
1: hát ez a népünnepét, ami Norvégiában volt, mikor hazamentek, hát azt hiszem, ha megnyerték volna, akkor se tudtak volna többet adni nekik.
0: Na és ennek az egyik fő szervezője, meg a fő vízen is rengetegen mentek, és ő volt a fő evezős ez az egészen. Nagyon-nagyon szerették őt, Hollandiában ilyen intézménynek számított ők ilyen sport tekintetében, és tévéműsorokban hívták, különböző ilyen sportversenyeknek a fővédnöke volt, meg szóval nagyon szerepeltették őt. És tegnap 50 éves korában ájultan találtak a család tagjai, és mentőhelikopter vitte őt a kórházba, de nem tudták megmenteni, de fogalmunk sincs, hogy mi történt. Nehéz elképzelni, hogy valami betegség, valami balesetre, vagy mérgezésre gondolni, hogy ilyesmi lehet, de nagyon sajnáltam őt. Egyébként utána is folytatódott ez a korszak, amikor ő már nem nyert, akkor egy új-zélandi Mahé Drysdale 2 olimpiát nyert meg, úgy, hogy amikor Pekingben nyert a Tüfte, ott a Drysdale 3. lett, és a következő olimpiát, 2 olimpiát megnyerte. És most is van egy versenyzőnk, az Olivier Zidler, egy német, aki rongyán ver mindenkit minden versenyen, és már a Párizs olimpiát ő nyerte, és szerintem a következőt is ő fogja nyerni. Szóval érdekes ilyen egyeduralkodók sportág az övezés, de hasonlít egyébként az országúti kerékpározásra, és ott is volt Indurain korszak, meg Eddy Merckx korszak, meg Jacques Anquetil korszak, meg így tovább, meg egészen
1: a... Most Pogi korszak van most.
0: Armstrongig aztán most volt Contador egy kicsit, de most már egy ideje Pogácsán, és nem úgy néz ki, hogy egy har vége lesz előbb a dolognak. Tényleg, hogy állunk a mesélve, hogy a Tour de France-on semmit nem láttam belőle.
1: Figyelj, én amennyire követem, abból azt látom, hogy ugye vasárnap lesz vége, most van még hátra három állítólag kemény hegyi szakaszuk, és akkor utána lesz egy speciális sprintverseny, vagy időfutam Párizsban, aminek ugye a befutója végén vége a versenynek. 4,5 perces előnye van a Pogácsárnak a másodikkal szemben, ez az Evenepoel, ez a belga, hiszen belga ő, úgy tudom, azzal szemben így állnak. Elég szoros egyébként, mert azt hallottam, éppen ma délután megnéztem a aktuális szakasznak a befutóját, hogy talán ilyen szoros eredmény, ilyen kevéssel a vége előtt régen volt, de azt mondják a szakértők, hogy ezt most már végig fogja tudni csinálni, mert hogy a hegyi szakaszokon nem valószínű, hogy akárki is őt megszorítaná. Én megmondom őszintén neked, hogy jó nézni, meg 3 hétig azért elég nagy kitartás kell, hogy az ember végig kövesse, hát végig talán nem is lehet. Én a mai napig nem vagyok tisztában ennek a versenynek a pontozásos és egyéb szabályaival, és talán azt hiányolom, hogy lehet, hogy utána kéne olvasni, hogy mire kapnak pontokat, és sokszor egy picit érthetetlen számomra, hogy minek örülnek ott a riporterek, és ha egyszer ez annak örülnek, akkor miért nem kerül az élre. Ma is volt egy olyan szakasz, aminek a végén kiírták, hogy egyébként az első helyezett kapott 443 pontot, nem tudom mire, biztos arra, hogy megnyerte, és a Pogácsár, aki az emlékeim szerint egy 8 perccel később egy másik csoportba futott be, ő kapott 170-et. Hát ha meg ő sem tudnám elmagyarázni, aki megkérdezné, hogy van, úgyhogy szerintem nem kérdezi meg tőlem senki, nem tudom, te tudod-e, hogy milyen pontozások vannak, és én úgy gondoltam, hogy egyetlen egy minősítési rendszer van, az idő. Ezek szerint van más. Van,
0: nagyjából jól mondod, és ez a fő verseny, de hogy érdekesebb legyen, van a pöttyös, a hegyi trikó, ki volt a hegyes szakaszokon a legeredményesebb. Van egy külön a legjobb ifjúsági versenyző, a fiatalok, azt hiszem 21 év alattiakat veszik ebbe a kategóriába, hogy közöttük ki a legjobb. És van egy úgynevezett sprint vagy pontverseny, ami egyrészt a rendes befutó, tehát a végső cél egy szakaszon, hogy oda kiér be, a másik, hogy útközben, hogy szintén legyenek izgalmasabb részek, mert ne egy ilyen több órás verkli, amiből semmi különös nem
1: történik. Monoton menés.
0: Ezért a útközben is csinálnak pár helyet, hogy aki azon először átmegy, az pontot kap, és illetve pontokat kap, hogy mikor mennyit, azt nem tudom, mert nem is annyira érdekes, de
1: akkor ez csak egy ilyen fűszerezése annak, hogy a monotóniát egy kicsit föloldani, és ezt azért föloldják, mert hát én néha elképedve látom azokat a extázisban őrjöngő embereket, akik ott az út két oldalán állnak, és esetenként egy olyan 80 centit hagynak arra, hogy szerencsétlen menjen, és a pofájába üvöltgetnek, és így tovább, úgyhogy hogy mondjam, tiszteletre méltó ez a lelkesedés. Ez valószínűleg ez valami hagyományőrzés lehet, hogy micsoda, mennyit lehet arról beszélni, hogy majdnem megérintett az egyik bringást, úgyhogy érdekes ez a kultúrája, ami ott a franciáknál övezi. Nem tudom, hogy a franciákon kívül a többi körversenyen, az olaszon, spanyol, a többi is.
0: Volt is ugyanilyen, persze, még sokszor ilyenebb is. És persze, hát nagyon érdekes, a hegyi szakaszok abszolút a nagy menők, tehát igaziban mindig aki azt várja. A sík szakaszok azok arra valók, hogy ne csak ezek a kis madárcsontú hegyi menők nyerjenek versenyeket, hanem a gyors robbanékony.
1: Ahhoz megfelelő izomzattal rendelkező.
0: Sprinterek is, és ezért van a direktorban pontverseny, hogy lehet, hogy egy sprinter egyetlen egy szakasz se nyert meg, vagy megnyer egy-két gyorsasági szakaszt, én teljesen sík befutósra, de rengeteg pontot szerez a útközben, és akkor úgy nyer ő is egy nagyon nagy presztízsű érmet, vagy dicsőséget, hogy igaziból összetettben a 176. helyen van. De ezek gyakran így vannak. Arra kell vigyázni nekik, hogy van egy úgynevezett ilyen szintidő, tehát a győztes után még nem tudom hány percig be lehet érkezni, aki azon túlérkezik, az kiesett a versenyből.
1: Amint azt mondták volna itt a riporterek, hogy ha jól emlékszem, hogy befutó után még 30 perc van arra, hogy érvényes idővel befusson valaki.
0: Hát nyilván,
1: ami egyébként soknak tűnik, de ugye a mai szakasz is 3 óra 20-30 perc között van, tehát azért egy ilyen különbség, meg hát azért ott történik velük elég sok minden a verseny során, amikor kidurran a jó ember, nem a biciklije, hanem ő, akkor ebből újra föláll és képes végigcsinálni. Úgyhogy ez a 30 perc soknak tűnik, de ezt azért sokan, sokan elhasználják, és gondolom, azt nem tudom, de gondolom, hogy van, akinek ez nem sikerült. És egyébként nem adta föl, csak valami aznap nem történt olyan, ami miatt nem tud befutni. Úgyhogy visszatérve az előző, bocsánat, hogy kérdezek tőled egy ilyet, hogy a evezésben mai napig is megvan a súlycsoportok szerinti kategória?
0: Hát azt hiszem, hogy nagy olimpián nincsen, de például magyar, most ott az országos bajnokság van országosan még működik, hogy könnyű súly, azt hiszem, hogy 70 kiló a határa neki.
1: De olimpián, ha nincsen, akkor ott ugye esélytelenné váltak azok az emberek, akik nem rendelkeznek olyan fizikai tényezőkkel, amit igen, miért igen. Meg tudnád csinálni.
0: Viszont van egy érdekesség a nagy versenyeknek, vagy az olimpiáknak, hogy nem csak döntőt rendeznek, hanem B döntőt, C döntőt, D döntőt, meg E döntőt is. Úgyhogy simán van, hogy valaki az E döntőben mit valahogy lesz, és akkor ő a 16. Tehát nem csak az első hármat döntik el, hogy a négyet, ötöt, hatot, mikor, mekkora pálya van. Általában 6 induló van a egy pár vezetésben mondjuk, akkor már ugye egyszer egy futamba, akkor nem csak az első hatot osztják ki, hanem tulajdonképpen az egészet.
1: Van, sorba rakják versenyszerűen.
0: Igen. De külsőre nincs.
1: 2000 méter, igaz?
0: És 2000 métert kell menni, igen. És...
1: Nálunk miért nincs evezés?
0: Hogy mondod? Mi a kérdés?
1: Nálunk Magyarországon miért nem honosodott meg az evezés, mint népszerű sport? Vagy inkább azt mondom neked, hogy a angol száz dominanciától tudom, kívüli helyeken, országokban, amikor akkor mi volt az oka, ami miatt ő náluk igen, és máshol nem?
0: Szerintem egyrészt bonyolult az evezés. Nehéz és drága eszközök az evezős hajók, lapátok, és ehhez képest a kajak egy ilyen puritán egyszerű sporták, kell hozzá egy 12 kilós kajak, meg egy lapát, és bárhol vízre szállhatsz. Evezősben nem tud bárhol vízre szállni, komoly stégekre kell elképzelni, és komoly technikai, műszaki háttér kell, és nagyon-nagyon drága egy 8-as, vagy egy 4-es. És a drágasága, meg az összetettsége miatt szerintem a szegény szocialista országok nem erre feküdtek rá nagyon. Mindenhol volt egyébként, és helyenként viszonylag egészen eredményes evezés. Például a csehek jóval előbbre járnak, mint mi. A pont, amit meséltek, ez a Tüfte, meg a Drysdale uralkodása idején gyakorlatilag folyton mögöttük második, harmadik helyen egy Ondrej Sinek nevű cseh versenyző volt, akinek tulajdonképpen szegényként rosszkor született, mert ezt a két manus nem tudta megverni, hiába vert meg mindenki mást, és soha nem lehetett olimpiai bajnok. Mint hogy az Armstrong mögött gyakorlatilag hiába volt ilyen zseniális Ulrich, meg néhány nagy ember, minden versenyt, minden nagy versenyt az Armstrong nyert meg, és nem, elzárta szinte az utat a testével mindenki elől.
1: Ő egyébként rehabilitálva lett? Ha jól emlékszem, ugye neki voltak az Armstrongok.
0: Nem, elvették tőle az összes Tour de France győzelmét, és még egy csomó minden mást is, úgyhogy sőt, azt hiszem, hogy a börtönti megúszta. Nagyon-nagyon elkaszálták őt.
1: A segítőit csukták le, azt hiszem egy-kettőt, aki ebben neki segítője volt, szállítója, csapatorvos, stb. Itt az egy jó kérdés, hogy ennélkül ilyen frusztrálta volna mögötte lévőket, vagy egyáltalán nyerte volna bármit. De hát ezt nem tudjuk, hogy mikor kezdte, valószínűleg akkor is egy óriási bringás lett volna, hogyha ha ez nem derül. És csak a Tour de France-t vették el tőle? Vagy mindent?
0: Szerintem a többit is, hiszen nem a franciák vették el, hanem a szövetség, a nemzetközi szövetség, és a többit is nyilván. És egyébként ráadásul nagyon exponálta magát az aktív versenyzéstől, visszavonultan is, amikor még nem kaszálták el, részt vett ilyen nagy, például még a New York maratonon is ment, és végigfutott az egészet, és hát külön közvetítő kocsi ment előtte, képzeld el, aki csak őt közvetítette, hogy lefutja a maratont.
1: Jó, hát de hát ezt gondolom, hogy még abban az időben voltam, amikor ők nem derült ki.
0: Igen. Aztán például részt vett az Amerikában az egyik legnagyobb presztízsű verseny, amiről itt szinte semmit nem tudunk, a 100 mérföldes ilyen mountain bike verseny. Vagy legalábbis olyan meglehetősen sok rész ilyen terepen, földutakon megy, azt hiszem, hogy mountain bike-kal, de nem esküszöm meg rá. És ennek is vannak ott specialistái, akik már többször megnyerték, vagy nagyon közel vannak mindig a sikerhez a néhányan. És próbaképpen elindult a Armstrong ezen a versenyen, és olyan fölénnyel vezetett már az utolsó néhány tíz mérföldön, hogy még azt is kivírta kézzel, hogy defektet kapott, és a defektes első kerékkel hajtott el az utolsó mérföldeket, és még így is ő nyert. Nem adta föl, meg nem állt ki, hanem ha eddig elment a korsáv, végigmegy, és gyakorlatilag a felném végigcsinálta.
1: De ez még a felpumpált időszakában volt?
0: Hát nem hiszem, hogy itt ásványüzleti volt volna, csak...
1: Ja, azért mondom, hogy tehát ez még a
0: nagy lebukás előtt volt.
1: Előtt volt, úgyhogy hát gondolom tele volt mindenne. Él még?
0: Persze. Szerintem...
1: Akkor túlélte.
0: De érdekes, nézzünk utána a következő órára, hogy mi történik most az Armstronggal. Tényleg nem zenünk egy kicsit?
1: Én nem nagyon hallom egyébként, amit te zenélsz, csak ilyen foszlányokat, de tedd azt.
0: Tényleg az nem látszik a telefonban? Vagy a fejhallgatódban? Az érdekes.
1: Nem. Ilyen foszlányok érkeznek, de amiből sejtem, hogy mit zenélsz, de összefüggően én nem hallom, de legyen zene, mert biztos kívánatos most már egy
0: ilyen alkalomra tedd magad elé egy rádiót, és ilyenkor hallgass, csak úgy, mint egy hallgató, amit zenél. Aztán kapcsolt
1: Jó.
0: ki utána, mert ne gerjedjünk össze.
1: Hogy látom, még a kis stúdiómat tovább kell építkezni azon kívül, hogy itt békésen egy pohár vízzel üldögélek. Akkor ezt meg fogom tenni. De akkor kezdjél
0: Ezt a
1: zenét.
0: számot pár évvel ezelőtt már mutattam a rádióban. Nagyon érdekes, van egy Bonobo nevű DJ, zenei producer, zeneszerző, hangszerelő. Ő is egy
1: Ez
0: fejlődő.
1: a Lockwood.
0: Igen.
1: Jó.
0: És a Royal Albert Hallban volt neki ilyen ünnepi meghívása, tulajdonképpen 5 egymás utáni napon Bonobo koncert volt, és ő nem csak mint DJ-ként, hanem szinte producerként, zeneszerzőként, hangszerelőként, és végigkísérte az egészet, úgyhogy néha egész bonyolult műveket lehetett hallani. Mindenesetre az utolsó számnak az a címe, hogy Otomo. Ez a szám érdekesen alakult, mert már csak azt hiszem egy nap volt hátra az utolsó búcsú napja a koncertsorozatnak, amikor a fáradtan hazafelé készülődő stáb a nagy teremből zenét hallott, és bementek, és az orgona, ugye a Royal Albert-nak fantasztikus orgonája van, ilyen templomi orgona igazi, és kiderült, hogy a Anna Lapwood, aki az intézmény házi organistája, a Bonobo koncertek, meg a soundcheckek és egyébek miatt nem tudott próbálni, pedig fontos volt neki. Ezért megvártam, amíg mindenki végez, és este fél egykor kezdett el gyakorolni a nagy terembe, és hallgatták, hogy milyen fantasztikusan orgonál, aztán fölmásztak hozzá a hangszerhez, és megismerkedtek vele, és egyben invitáltak, hogy nem szállna ebbe az utolsó napon a koncertbe, és az utolsó számban megbeszélték, hogy még reggelig, hajnalig megírták, hogy mi lenne az ő szólam, amit el kéne játszani. Napközben üresen nélkülük egyszer kipróbálta, hogy ez hogy megy, és este volt a búcsú előadás, ahol beszállt, és óriási siker egyébként, és nagyon érdekes látni egyébként a filmen, a előkészült filmen, hogy mivel neki ismeretlen volt még az a zene, hogy nagyon kellett figyelni, mikor kell belépjen, és számolta az ütemeket, hogy mikor kell, és le lehet olvasni a szájáról, hogy 6, 8, 32, és mit tudom, 34-re kell neki belépni. És tényleg lehet hallani, hogy felhördül a közönség, amikor meghallja az orgona hangját, ami hát azért tényleg egy fantasztikus élmény lehetett, és a kommentelők közül volt, aki ott volt a koncerten, és ő is megerősíti, hogy az ütő megállt az emberben, amikor elkezdte rá a nagy gyönyörű akkordokat a orgonán, Anna Lapwood. A végén egyébként a Bonobo azzal búcsúztatja az egészet, hogy megköszönni Anna Lapwoodnak, és mondta, hogy Anna Lapwood volt az orgonista, aki csinált itt némi zajt. Tehát ez a parti életben, csinálunk egy kis zajt, az egy jó dolog, egy jó zenét csinálni, annak a szinonimája körülbelül. No, hallgassátok szeretettel a következő néhány percben Bonobót és a Anna Lapwoodot fogjátok hallani.